szemét. Csicsis baba, nincsen papa, elment apa a malomba, húz majd egy kis lisztecskét, abból sütünk kenyérkét.

A holdfénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

0: Szép álmokat mindenkinek a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Ez volt az Álombirodalom. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukásmese Rádiót. Halihó gyerekek, indul a mesés reggel. Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukásmese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Minden nap van születésnap, de sokára lesz az enyém.
2: Szervusztok, kedves gyerekek! Banner Géza vagyok. Nagy szeretettel kívánok boldog születésnapot a Csukásmese Rádiónak.
3: Szervusztok, kedves gyerekek! Blaskó Péter vagyok. Boldog születésnapot kívánok a Csukásmese Rádiónak.
4: Szervusztok, gyerekek! Bátyai Éva színművész vagyok, és boldog születésnapot kívánok a Csukásmese Rádiónak.
5: Sziasztok, én Fodor Imre vagyok, a Duna csatorna műsorvezetője, és csak annyit szeretnék mondani, hogy nagyon boldog születésnapot, Csukásmese Rádió!
6: Boldog születésnapot a Csukásmese Rádiónak!
7: Szervusztok, gyerekek! Oswald Marika vagyok, imádom a meséket a mai napig, úgyhogy most egy Csukás István mesét fogok nektek előadni, aminek az a címe Tóbiás és a csörgő óra. Tóbiás már napok óta dünnyög. Kell nekem egy óra. El is megy az óraboltba. Kérek egyet, hogyha volna. Az utcán egy fuvolás játszik szépen. Tóbiás odaáll és hallgatja. De gyönyörű a hangja. Egyszer csak valami csörög és berreg, hogy haja égnek áll az embernek. Mi ez a csúf, hörgés, zörgés? Honnan jön ez a nyöszörgés? Csönd legyen! Tóbiásra néznek szigorúan, mereven. Hajajaj, sohaj Tóbiás, az én órám ez, semmi más. Jobb, ha én most elmegyek, lápuj hegyen lépkedek. Bent a házban, hogy ne lássák, a bakter vígan fújja a kását, vagyis alszik, vagyis horkol, mint 10 macska húgy daromból. Tóbiás

0: arra jön éppen, csörög az óra a zsebében, a bakter fölriad. Vonatjelzés volt, leengedi a sorompót. Várt, várt, de a vonat nem jött. Akkor mi a csoda csörgött? Az óra a zsebben újra megszólalt, Tóbiás így sóhajt. Jaj, jobb, ha én most lelépek oldalt. Nem, ne halljak egy szót, potyára engedtem le a sorompót. Ekkor átrobogott egy vonat. A bakter csak hápogat. Jaj, jaj, egy express, mit keres itt ez? Majd megöleli Tóbiást. Neked köszönhetem, nem vitás, hogy nem lett baleset. Mivel a sorompó nem fent volt, hanem lent. Vékan battyog Tóbiás, mikor égtelen sírás, meg bömbölés, ordítás állította meg. Egy kis baba pityereg. Az óra a zsebben muzsikált egyre szebben, a kis baba meg elaludt csendben. Pszt, ssss, végre elaludt csendben. Tóbiás a bank előtt meglátott egy betörőt. Mit tegyek? Egy rendőr sincs. Csoda órám, most segíts! Nino, Nino! Szólt az óra, rávíjogott a rablóra. A háztetőn ki az úr? Egy kandúr. Sakban tartja a környéket, mindenki új hegyön lépked. Mikor alszik, lécse zümmög, hang se szól. Tóbiás éppen arra bandukol. Ejj, ejj, te lusta macska! A nap rásüt a hasadra. Ébresztő! Vau, vau! Ugat a csörgő. Az udvaron szól a verkli, nyekereg a fülüket, befolyják az emberek. Jön Tóbiás. Milyen jó ötletem támad, hallgassátok az órámat. Szebben szól, mint a verkli, és nem is kell tekerni. Hull a fillér, potyog a pénz, Tóbiás lábához száll, az óra meg muzsikál, gyönyörűen muzsikál. A verklist a sarokban a guta üti meg nyomban. Én még ilyet nem éltem, hogy egy vekker zenéjen.
1: Csukás Mese Rádió. Egy jó tanács a mai napra. Ismerkedjetek meg egy új baráttal, mert minden új ismerős egy új kincs az életünkben. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, gyerekek! Trepp kapitány vagyok, és most én olvasok nektek. Mester Györgyi, Sárkányka.
3: A sárkány család egy hatalmas, vadregényes erdőkkel körülvett, sziklás hasadékban élt emberemlékezet óta. Az egész rengeteget ők uralták, a helyet nem is említette másként a köznyelv, mint a sárkányok földjét. Az apa 4, az anya sárkány 3 fejű volt. 5 gyermekük között akadt 4, meg 3 fejű is, aszerint, hogy melyik szülőjükre hasonlítottak. Ugyanakkor a legkisebb sárkánylány csupán egyetlen, habár igen csinos fejecskével rendelkezett. Szegény szomorkodott is eleget, hogy a szokásostól eltérően neki csak egyetlen fej nőtt a nyakán. Ha rajta múlik, bizonyára növesz még mellé 3 vagy 4-et, hogy túltegyen a testvérein, csak hogy sajnos ehhez nem volt elég napokon át az esőben ácsorogni, és a nyaka masszírozása se oldotta meg a problémát. Nem lehetett mit tenni, ilyennek született. Ezen a kis szépséghibán kívül egy másik nyomasztó gondja is akadt, mert bár szerte ágazó rokonsága, ha dühös volt, ha nem, folyton tüzet okádott, ő csak egy aprócska szikrácskát volt képes kibocsátani a torkából, azt is csak akkor, ha nagyon erősen koncentrált, vagy véletlenül csuklott egyet. Különös módon, ha hideget érzett, akkor jött rá a szapora csuklás. filigrán alkata, szerén tűzsiholó képességei miatt sárkánykának csúfolták, míg testvérei olyan hangzatos nevekkel dicsekedhettek, mint a tűzokádó, égető ajkú, lángleheletű és forrófejű. A kicsi sárkány elkeseredettsége odáig fokozódott, hogy elhatározta, világgá megy. Addig akart vándorolni, amíg valaki meg nem tanítja tüzet fújni, vagy más módon szert nem tesz erre a képességre. Már hetek óta bolyongott, hol gyalogolt, hol megrepült, de még a lokóhelyüket körülvevő erdőségből se sikerült kijutnia. Aztán egyszer csak a fák sűrűjében gyengén pislákoló fényt vett észre. Ahogy közelebb ment, látta, kiért az erdő szélére, ahol egy roskatag házacska állt, abból szűrődött ki a világosság. Odaosont az ablakhoz, és óvatosan bekukucskált. Egy családot látott. Felnőtt embereket, meg apró gyerekeket, akiket addig csak repülés közben a magasból lesetett meg, ha apja, a négyfejű sárkány tiltása ellenére túl közel merészkedett az erdő széléhez. A határhoz, amelyen túl, más világ, az emberek világa kezdődött. Mivel sárkányka nem volt hatalmas termetű, inkább ember nagyságú, tarajos gyíkhoz hasonlított, amellett kedvesen mosolygó nagy szemei voltak, a házlakói nem ijedtek meg, amikor rájuk nyitotta az ajtót. A kicsi sárkány az ajtóban szerényen megállt, várta, hogy betessékelik, vagy elkergetik, mint hivatlan látogatót. A házgazdája hallomásból tudta, hogy a sötét rengetegben sárkányok tanyáznak. Ezeket a történeteket a nagyszüleitől hallotta, amit aztán ő a gyermekeinek meseként adott tovább. Igazán maga se hitt ezekben az elbeszélésekben. Úgy gondolta, a sárkányok csupán a fantázia szüleményei. Csak a gyerekek ijeszgetésére találták ki, azért, hogy ne menjenek az erdőbe, ahol bajuk eshet. A gazda kitárta a ház ajtaját, hogy a vendég bemehessen. Hitetlenkedve nézte a mesék alapján jóval hatalmasabbnak képzelt gyíkszerű lényt, amelynek a szeme csupa mosoly volt és ragyogás, és egyáltalán nem tűnt veszélyesnek, sem vadnak. Sárkányka a gyerekekhez ment, akik rögtön odébb húzódtak a padon, hogy helyet adjanak neki maguk mellett. A kicsi sárkány lekucorodott a kemény fapadra. Éhes volt, és úgy látta, a háziak éppen étkezéshez készültek, amikor ő váratlanul betoppant közéjük. A szoba közepén, egy lapos lábakon álló fadarabon, nem tudta, hogy asztalnak hívják, nyers zöldségeket, krumplit, hagymát látott. A ház sarkában ugyanakkor egy megkopasztott vadkacsát és két-három pikkelytől megfosztott halat vett észre. Látta, hogy a gyerekek nagyon éhesek, de csak immel-ámmal rágcsálják a zöldségeket, a nyers krumplit valójában nem ízlik nekik. Az állati tetemekre mutatott, majd felkínálta azokat a gyerekeknek. Azok azonban csak a fejüket rázták és mutatták, hogy rosszat tenne a hasuknak a nyers hús. A sarokban üres, hideg kemence gubbasztott. Egy szem tűzifa sem volt a házban. Ami a ház körül volt, az rég elfogyott, a sárkányok lakta erdőből pedig a háziak, mese ide, mese oda, nem mertek fát szedni. A szegénység miatt se tűzifa, se gyújtószerszám nem volt otthon. A kicsi sárkány hamarosan maga is érezni kezdte, milyen dermesztően hideg a szoba. A gyerekek fázóan bújtak egymáshoz, cidriztek, összekoccant még a foguk is, mert nem csak az éhségtől, a hidegtől is szenvedtek. A hűvös levegő miatt sárkányka egyszer csak elkezdett csuklani. A csuklástól egyre másra ugráltak ki a tüzes szikrák a torkából. Minél nagyobbakat csuklott, annál nagyobb szikrák pattantak ki a szájából. Már az asztal lába is majdnem tüzet fogott, a kicsi sárkány akkor gondolt egyet, kirepült az ajtón, aztán be az erdőbe, ahonnan hamarosan tűzifával megrakodva tért vissza. A gazda gyorsan megrakta a kemencét. Sárkányka jó erősen arra gondolt, hogy ha most nem gyújt tüzet, megfagy ez a kedves vendégszerető család. Egyre szaporábban csuklott, és egyenest a fahasábokra. A fadarabok meggyulladtak, és lásd csodát, ettől kezdve valamennyi szikra lángformájában tört elő a szájából. A forró kemence percek alatt átmelegítette a kis helyiséget a köré gyülekező apró nép nagy örömére. A sarokban heverő megpucolt szárnyas meg a halak a tüzön hamarosan megsültek, incsiklandú illat töltötte be a szobát. Mire az ízletes ételt elfogyasztották, mindenki át is melegedett és jókedvű lett. A kicsi sárkány hálából, mert hozzásegítették, hogy lángot fújjon, megajándékozta a szegény embert. Körberepült és fekete hamuval jelölte meg a határt, ameddig a szegény ember aztán a saját tulajdonának tekinthette az erdő egy részét, csak hogy többé ki ne fogjon a tüzelőjük. Egy befőttes üvegbe pedig szikrákat fújt, és mivel a sárkány szikra örökégő, ezzel biztosította a mindenkori gyújtószerszámot is a család számára. Azután nagy tiszteletkört éve a kunyhó fölött visszarepült saját birtokukra, a sárkányok földjére. Testvérei örömmel fogadták, és most már maguk közül valónak tekintették, hiszen a kicsi sárkány is képes volt lángot fújni ugyanúgy, mint ők.

0: Hallgassuk együtt a Csukás Mese Rádiót.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Te tudod, miért különleges nap szeptember elseje? Mert ezen a napon kezdődik a bölcsőde, az óvoda és az iskola. És még miért? Mert van, akinek éppen ezen a napon van a születésnapja. Te ismersz valakit, aki szeptember 1-én született? Elárulom, hogy ezen a napon 2 éves a Csukás Mese Rádió. Ezt egész héten együtt ünnepeljük. Még több mese, vers, mondóka és ünnepi hangulat vár rád. Tarts velünk szeptember 1. hetében is, és ünnepeljük együtt a Csukás Mese Rádió születésnapját.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: table of wood.
1: Sziasztok, Schmidt Regina vagyok, 12 éves Békásmegyerről. Szabó Lőrinc, Lóci óriás lesz. Veszekedtem a kisfiammal, mint törpével egy óriás. Lóci, ne kalapáld a bútort! Lóci, hova mégy? Mit csinálsz? Jössz le rögtön a gázra zsóról? Ide az ollut. Nem szabad. Rettenetes. Megint ledobtad az erkéről a mozsarat. Hiába szittam, fenyegettem. Nem is hederített rám. Lépcsőnek használta a könyvespolcokat egész délután. A kaktusz bimbait lenyírta, és felboncolta a babát. Most nagyobb vagyok, mint te, mondta, s az asztal tetejére állt. Nem bírtam vele. Tönkre nyúzott. De azért tetszett a kicsi. S végül, hogy megrakni ne kelljem, leültem hozzá játszani. Legugoltam, s az óriásból negyed órára törpe lett. Mi lenne, gondoltam, ha mindig lent volnál, ahol a gyerek? És ahogy egy lekuporodtam, úgy kelt fel rögtön a világ. Tornyok jártak keltek köröttem, és minden láb volt, csupa láb, és megnőtt a magas, a messze, és csak a padló volt enyém. Mint nyomorult kis lab mozogtam a szoba börtönfenekén. És ijesztő volt odalentről, hogy olyan nagyok a nagyok, hogy minden tudnak és erősek, s én gyönge és kicsi vagyok. Minden lenézett, megalázott, és hórihorgas vágy emelt, föl, föl, mint az első hajóst, ki az egek felé szányra kelt. És lassan elfutott a méreg, hogy mégse szállok, nem növök, feszengtem, mint kis észre sem vett bomba a nagy falak között. Tenni akartam, bosszút állni, megmutatni, hogy mit tudok. Negyed óra, s már gyűlöltem mindenkit, aki elnyomott. Gyűlöltem. Ó, hogy meggyűlöltem. És ekkor zsupsz, egy pillanat, Lóci lerántotta az abroszt, s már iszkod tudva, hogy kikap, felugrottam, te kölyök! Aztán, na ne félj, mondtam csendesen, s magasra emeltem szegénykét, hogy nagy, hogy óriás legyen.
2: Ezt a mesét én is nagyon szeretem.
3: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják. Képzeljétek el, hogy az én kedvenc állatom a lepke. Imádom a színes szárnyait, meg ahogy száldogál mindenfele, úgyhogy a következő dal szóljon róla.

0: Lázár Ervin, a négyszögletű kerekerdő, Vacska Mati virágja. Ott állt Vacska Mati Mikka Makka előtt. Kicsit sírósan, kicsit nevetősen, egy szóval úgy, ahogy szokott. Mikka Makka, ugye te mindent tudsz? Kérdezte reménykedve. Mikka Makka elég komor képet vágott. Egyszer beszéltünk már erről, mondta mogorván. Na ugye, mondta boldogan Vacska Mati. Mit na ugye, mérgelődött Mikka Makka. Akkor megállapodtunk abban, hogy majdnem mindent tudok, avagy majdnem tudok mindent, vagyis, hogy mindent majdnem tudok. Ez az, emlékszem, kiáltott Vacska Mati. Emlékezni, azt tudtok, morogta Mikka Makka. Azaz, hogy csak emlékezni tudtok. Vacska Mati izget mozgott. Nem értem pontosan, mit mondtál, mondta. Nem baj, legyintett Mikka Makka. Nem azért mondtam. Vacska Mati kicsit félénken azt kérdezte. Ugye meghallgatsz? Mikka Makka ábrázata azt mondta. Meg hát. Egy kérdésem lenne, folytatta Vacska Mati. Mikka Makka ábrázata azt mondta. Elővele. Ugye nekem van születésnapom? Rukkolt elő a nagy kérdéssel Vacska Mati. Mikka Makka ábrázata azt mondta, de még mennyire? Tudtam, örült Vacska Mati. Hát mégis igaz. Születésnapja mindenkinek van, jelentette ki Mikka Makka. Jó, ezt tisztáztuk, komorodott el Vacska Mati. De mikor? Hogy mikor? Tárta szét a kezét Mikka Makka. Nekem például december 1-én. Neked, mondta fitymálva Vacska Mati, neked, de nekem mikor van? Honnan tudnám azt én? Neked kéne tudni. De nem tudom, mondta szomorúan Vacska Mati. Mikka Makka vakarta a feje búbját. Ajaj, mondta. Azaz, hogy még sincs születésnapom, keseredett el Vacska Mati. De ha egyszer van, mérgelődött Mikka Makka. Vacska Mati nem tágított. Mikor? Például ma, mondta sarokba szorítva Mikka Makka. Vacska Mati felvidult. Kedden? Mikka Makka bólintott, nagykő esett le a szívéről. Tehát minden kedden, virult Vacska Mati. Azt már nem. Milyen kedd van ma? Április 15-e, kedd. Na, akkor ez az, emelte fel az ujját Mikka Makka. Április 15-én születtél. Nem lehetne inkább kedd? Hogy kedd? Hiszen kedd van. Hogy minden kedden születésnapom legyen. Még mit nem. Csak minden április 15-én. Egy évben mindenkinek csak egyszer lehet születésnapja. Kár, mondta Vacska Mati. Mikka Makka mélyen elgondolkozott. Tényleg kár, mondta aztán, és újra gondolataiba mélyedt. De hiszen akkor... kiáltott Vacska Mati. Mit akkor? Ma, április 15-e van. És akkor mi van? Hát a születésnapom. Jé, majdnem elfelejtettem, ugrott fel Mikka Makka, és felragyogott az arca. Isten éltessen! Kiszaladt a tisztás közepére. Fiúk, kiabálta. Vacska Matinak születésnapja van. Elő is sereglettek mind. Ló Szerafin, Nagy Zoárd, Bruckner Siegfried, Aromó, Szörnyeteg Lajos és Dömdödöm. Ott sürögtek, forogtak Vacska Mati körül. Isten éltessen, kiabálták. Bruckner Siegfried hirtelen elhallgatott, de olyan feltűnően, hogy a többiekbe is belefulladt a szusz. Mi történt? Kérdezte Nagy Zoárd. Csak elég furcsa, mondta Bruckner Siegfried, és Vacska Matihoz fordult. Már 15 éve ismerlek, és eddig egyszer sem volt születésnapod. De ma kedd van, mondta Vacska Mati. Az mindjárt más, kiáltott Bruckner Siegfried. A többiek meg suspitoltak. Összedugták a fejüket, sutyuru-mutyuru, Vacska Mati meg úgy tett, mintha nem tudná, miről van szó. Pedig hozzá is elhallatszott, ahogy Dömdödöm azt mondja, dömdödöm. Ez pedig csak az nem érti, aki mind a két fülére süket. Vagy még annál is jobban. Mert hogy dömdödöm azt mondta, adjunk ajándékot az ünnepeltnek, akinek 15 év óta ez a kedd az első születésnapja. El is futottak mindjárt, vissza is jöttek mindjárt. Na és a kezükben, na lám, a kezükben, oda néz, a kezükben egy cserépvirág. Lila is volt, zöld is volt, sárga is volt, kék is volt, csoda egy virág volt. Úgy hívták, Vacska Mati virágja. Láttátok volna Vacska Matit? Írult, pirult, sápadozott, táncolt, ugrált, sikongatott, simogatta, dédelgette, becézgette, lehelgette a virágját. Igen boldog volt. Hát, így zajlott le az a születésnap. Aztán elmúlt. Sok kedd elmúlt. De egyik sem volt Vacska Mati születésnapja. A virág meg Oram fia. Szegény, szegény Vacska Mati virágja. Azt hiszitek, törődött vele? Nem törődött. Azt hiszitek, öntözte? Nem öntözte. Azt hiszitek, kapálgatta? Nem kapálgatta. Azt hiszitek, rá is nézett? Nem nézett rá. A virágnak oda lett zöldje, sárgája, lilája, kékje. Kornyadozott, fonnyadozott. Egészen addig, amíg egyszer csak nagymérgesen azt nem mondta dömdödöm, hogy dömdödöm. Hallottátok? Mondta Lószerefin. Dömdödöm azt mondta, hogy dömdödöm. Hogy ne hallották volna. Bizony, nem gondozza a virágját. Bizony, nem öntözi. Bizony, rá se néz. Bizony, hervadozik szegény virág. Bizony, kornyadozik. Így beszélt Lószerafin, Nagy Zoárd, Arómó, Bruckner Siegfried, Dömdödöm és Szörnyeteg Lajos. Jaj, elfelejtettem, sápítozott Vacska Mati. Pedig az én virágom, Vacska Mati virágja, mindig tudtam. Ne haragudjatok. Hát akkor gondozd. Hát akkor öntözd, hát akkor törődj vele. A virág hervat volt. Fonnyat volt, de biztosan nagyon dörömbölt akkor a szíve. Dörömbölt boldogan. Vacska Mati meg neki esett, öntözte reggeltől estig, estétől reggelig, kapálta naphosszat, csak úgy sercegett szegény virág gyökere. És két nap múlva azt mondta. Öntöztelek, kapáltalak, két napja csak veled foglalkozom, mégis kornyac, mégis hervac, mi lesz már? Tessék sárgállani, tessék zöldelni, tessék lilállani, tessék kékelleni. Na, erre megint összesereglett Lószerafin, Nagy Zoárd, Arómó, Bruckner Siegfried, Szörnyeteg Lajos és Dömdödöm. Mit képzelsz, mondta Lószerafin, hónapokig nem törődtél vele, és most azt hiszed, két nap alatt virulni fog. Zöldelleni, sárgállani, lilállani, kékelleni, dömdödöm. Úgy határoztunk, mondta Bruckner Siegfried, hogy elvesszük tőled a virágot. Jaj, ne! Esett kétségbe Vacska Mati. De, igenis elvesszük. Dömdödöm, mondta ekkor Dömdödöm. Csodálkozva néztek rá. Azt mondod, hogy kérdezzük meg a virágot is? Döm. Megkérdezték hát a virágot. Akarsz Vacska Matinál maradni? A virágnak szép virághangja volt. Igen, mondta. De hiszen nem öntözött. Tudom, mondta a virág. De hiszen nem kapálgatott. Tudom, mondta a virág. De hiszen rád se nézett. Tudom, mondta a virág. Aztán meg agyon öntözött. Tudom, mondta a virág. Agyon kapált. Tudom, mondta a virág, sápat lettél. Tudom, mondta a virág, csenevész lettél. Tudom, mondta a virág. Akkor meg miért maradnál nála? Mordult rá Bruckner Siegfried. Azért, mert szeretem, mondta a virág. Miért szereted? Háborgott Arómó. Csak, mondta a virág. Vacskamati táncra perdült, ugrált a virágja körül, alig látott az örömtől. Meglátod, rendesen öntözlek, kapállak, törődöm veled ezután, mondta a virágnak. A virág meg azt mondta, hiszi a piszi, és olyan boldog volt, amilyen még soha.
1: Minden nap van születésnap, de sokára lesz az enyém.
0: Sziasztok, Gregor Bernadett vagyok, és boldog születésnapot kívánok a Csukás Mese Rádiónak.
2: Jó napot kívánok, Grillus Vilmos vagyok, és boldog születésnapot kívánok a Csukás Mese Rádiónak.
3: Szervusztok, gyerekek! Én Györgyi Anna vagyok, színésznő, és boldog születésnapot kívánok a Csukás Mese Rádiónak.
4: Boldog születésnapot a Csukás Mese Rádiónak!
5: Csukás István, sokan vagyunk, de az a jó. Mi az, amit rögtön észreveszel, ha kinyitod a szemed?
6: Mi az? Visszhangozta tüskés hátú.
5: Hogy nem vagy egyedül?
6: Persze, hogy nem vagyok egyedül. Például itt vagy te, azután ott vannak a barátaink, azután nem kell mindenkit és mindent felsorolni, arra kevés lenne egy év is. Leszögezhetjük, hogy sokan vagyunk. És mi következik ebből?
7: Ugrifüles megint fölemelte az ujját, mint egy tanár. Tüskés hátú a vállát vonogatta, hogy nem tudja. Ugrifüles lengette az ujját, és így folytatta.
5: Az következik, hogy ennek a sok mindenkinek érintkezni, találkozni, beszélgetni kell egymással. Mivel egymás mellett élnek, segíteniük kell egymásnak. Ki kell térni egymás útjából, hogy össze ne ütközzenek, meg kell egyezniük, és el kell viselniük egymást. Vagyis viselkedni kell, mégpedig legalább úgy, ahogy az először köszönő ősember, vagyis barátságosan.
6: Azzal is, akit nem ismerünk?
5: Igen, hát ha megismerkedünk.
6: Azzal is, akit nem szeretünk?
5: Azzal is udvariasnak kell lenni. Az illemszabályok védenek is.
6: Védenek?
5: Hogyan védenek? Csodálkozott tüskés hátú. Úgy, hogy megtartjuk, és a másik is megtartja, nem fajul nyílt rasszízű veszekedésé az ellenszem. Kordában lehet tartani.
6: Tüskés hátú a homlokát ráncolta. És ha tegyük fel, mégis összeverekedtem valakivel,
5: az illemszabályok arra is adnak módot, hogy ne tartson örökké a harag. Például kölcsönösen bocsánatot lehet kérni, udvariasan el lehet simítani az ügyet.
6: Tüskés hátú még mindig ráncolta a homlokát. Értem, értem, el lehet simítani, de csak utána. És előtte mire jók az illemszabályok? Úgy értem, hogy nekem, tüskés hátúnak személyesen mi hasznom van belőle?
7: Ugrifüles elmosolyodott.
5: Van hasznod belőle, ne félj, mert az a lényeg, hogy az illemszabályok kölcsönösek. Csak akkor tartanak tiszteletben például téged, tüskés hátút, ha te is tiszteletben tartasz másokat, csak is akkor.
6: Értem. Ha tehát én köszönök, nekem is köszönnek. Erről jut eszembe, de ki köszön előbb? Mindig én?
5: Attól függ, ha például te lépsz be valahová, vagy te szólítasz meg valakit, vagy te távozol először, akkor te köszönsz előbb.
6: És ha az utcán találkozom valakivel, és egyszerre látjuk meg egymást?
5: Az udvarias embert általában nem lehet megelőzni a köszönésben. Próbálj te az első lenni mindig. Nem olyan nagy fáradtság.
6: És nekem sohasem köszönnek előre?
7: Ugrifüles rákacsintott tüskés hátúra.
5: Dehogy nem, mikor például hozzád lépnek be, vagy téged szólítanak meg. De ebből nem kell önérzeti ügyet csinálni, próbálj meg mindig elsőnek köszönni. Ez nem szolgalelkűség, hanem udvarias szolgálatkészség. Képzeld, el fog terjedni, hogy tüskés hátú a legudvariasabb a környéken.
6: Tüskés hátú bólogatott, hogy az bizony nem lenne rossz,
7: majd megint elkomorult az arca.
5: És ha nem köszönök vissza? Az nagy udvariatlanság, egyenesen sértő.
7: És milyen köszönés van még?
5: Van családi, baráti és hivatalos köszönés, vagyis háromféle. Az ember fia a családjának szeretettel köszön, vagyis melegebb hangon, ez világos.
7: És a barátjának?
5: Barátok között kialakulhat tréfás köszönés is, amit csak a barátok értenek.
7: És a hivatalos köszönés?
5: A hivatalos köszönésnek általában szokott a formája, mint a katonáknál, az erőt, egészséget, a bányászoknál, a jó szerencsét. Ezekkel a köszönésekkel néha kézmozdulat is jár, tisztelgés.
7: És mikor nyújtunk kezet?
5: Köszönéskor, bemutatkozáskor, kesztyű nélkül és tiszta kezet.
7: Télen is?
5: Ha nagy hideg van, fent hagyhatjuk a kesztyűt.
7: És nyáron?
5: Mi van nyáron? Honnan vegyünk kesztyűt, amit lehúzunk? Igazad van. Hagyjuk a csodába a kesztyűt, maradjon a tiszta kéz.
7: És ki nyújtja előbb?
5: Idősebb a fiatalnak, nő a férfinak.
7: Többféle köszönés nincs?
5: Előfordulhat, hogy több embernek köszönünk egyidejűleg, mikor például a barátod megy a mamájával, és te oda közössz így. Kezét csókolom. Ez a mamának szól. Szervusz. Ez a barátodnak.
7: És ha nem a mamájával megy?
5: Ha egy ismeretlennel megy, akkor előbb a barátodnak köszönsz, utána az ismeretlennek.
7: Ugrifüles nyújtózkodott, hogy csak úgy ropogtak a csontjai. Tüskés hátú töprengett, igyekezett az agyába vésni a sok-sok illemszabályt. Mikor már az agyába véste, amit eddig hallott, megkérdezte.
5: Mindent értek, csak még egyet nem. Mi van a tegezéssel, magázással? Mikor tegezünk, mikor magázunk? Ezt nagyon szeretném tudni, mert néha belegabajodom.
7: Igen, igen, nagyon fontos kérdés. Azt mindenki érzi, hogy csak úgy nem tegezhetünk le valakit.
5: Általában először mindenkit magázni szoktunk, és várjuk meg, míg felajánlja a tegezést. Utána tegezhetjük.
7: És a felnőttek, ők mindig tegezik a kisebbet.
5: Ez már így van, ezen nem lehet megsértődni. Udvariasan magázzuk tovább is őket, ha nem ajánlják fel a tegezést.
7: Ugrifüles elővette egy nagy sárgarépát, szagolgatta, majd, mint ahogy egy illemtanárhoz illik, megkínálta tüskés hátút is.
5: Tessék, harap belőle! Rácsáljunk egy kicsit! Telehossal könnyebb a beszélgetés.
8: Halihú!
9: Jó reggelt mindenkinek!
10: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok, ma is.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Hogyan lett az indiánoknak lovuk? Indián népmese. Egyszer régen, valahol egy indián falucskában árva kisfiú éldegélt a nagy folyó partján egy kis sátorban. Gyengécske fiú volt, és mivel gyermek volt még, vadászni nem tudott. Ezért aztán kéregetnie kellett, hát ha valaki megszánja, és ad neki valamicskét a napi betevő falatra. Voltak, akik semmit nem akartak adni, csak gorombán rászóltak a fiúra. Eridj innét, te semmire kellő, te ingyen élő! Van is eszünkben egy ilyen mi haszna kölyöknek adni a finom ételünket. Akadtak azonban olyanok is, akik szívesen segítettek. A törzsfőnök például időről időre finom falatokat, húst, lepényt vagy éppen ruhát adott a fiúnak. Akkoriban az indiánoknak még nem volt lovuk. A nagy szellem nem gondolta, hogy szükségük lehet rá, így aztán az indiánok gyalog jártak. Amikor valami nehezet kellett cipelniük, a kutyákat hívták segítségül, vagy egyszerűen a vállukra kanyarították a terhet. Tavasszal, amikor a prérin megjelentek az első bölénycsordák, az indián családok minden évben útra keltek, odahagyták a falvakat. Vadászni indultak, élelemről és szörméről kellett gondoskodniuk a családjuk számára, és csak nagyon sokára tértek haza. Ilyenkor a kisfiú mindig magára maradt, ennie sem volt mit. Minél tovább volt egyedül, annál inkább legyengült, egyre elcsigázottabb lett. Szomorúan teltek magányos napjai az üresen hagyott sátrak között a kihalt faluban. Pontosan így történt minden ezen a tavaszon is. Egy hajnalon felkiáltott a dombtetőn álló őrszem. Bölények! Itt vannak a bölények! A vadászok megragadták az íjakat, a nyilakat meg a láncsákat, és nekivágtak a prérinek, eltűntek a porfelhőben. Néhány perc leforgása alatt mindegy szálig eltűntek az emberek a faluból. A fiúcska leült a sátor elé, és arra gondolt, hogy milyen jó volna együtt lenni a többiekkel, vadászni, szembeszállni a veszéllyel. Annyira elkeseredett nagy magányában, hogy keserves sírásra fakadt. A könnyek végig gurultak az arcán, és a földre hulladtak a porba. Ekkor a fiú mint a hangot hallott volna. Ne szomorkodj, inkább tégy valamit, szólt a hang. A fiú csodálkozva kémlelt körül. Vajon ki szólítja, és miért mondja ezt neki? Ugyan hát mit tehetne ő, a gyenge, mi haszna gyermek? A földre pillantott a lába elé, ahol a könnyei sárpocsolyát kerekítettek a porral keveredve, és eszébe ötlött, hogy gyúrhatna valamit a sárból. Talán egy kutyát, gondolta. Legalább nem érezné annyira egyedül magát. Ekkor igen különös dolog történt. A gyermek maga sem értette, hogy hogyan. Rövid kutyaláb helyett négy hosszú, karcsú, patás lábat formált az állatnak. A két hegyes fül miatt a sárszobor feje sem emlékeztetett egy fékarcnyit sem a kutya fejére. Nyakát sűrű sörény borította, széles háta, erős tompora mögött hosszú, dús farok lengedezett. A fiúcska keze között alakuló szobrocska végül egy porcikájában sem hasonlított semmiféle kutyára. A fiú a sárállatra pillantott, és mélyet sóhajtott. Úgy látszik, elkalandozhatott a figyelmem, mondta. Megpróbálom újra. Ismét neki veselkedett, de másodszor is éppen olyasforma állat kerekedett ki a keze közül, mint az imént. Egymás mellé állította a szobrokat. A két állat úgy festett, mintha legszívesebben azon nyomban messzire szaladt volna szélsebes vágtában. Igazán különös, gondolta a fiú. Egyszeriben olmos fáradtság telepedett rá. Lehunyta a szemét, és azon nyomban elaludt, és különös álmot látott. Álmában a nagy szellem mosolyogva szólt hozzá. Én formáltam a te kezed által ezeket az állatokat. Lónak hívják őket, kitűnő teherhordók, ha pedig a hátukra ülsz, úgy repülhetsz, mint a gondolat. Most azonban túlságosan kicsik még. Ha azt akarod, hogy minél hamarabb akkorára nőjenek, mint a sápadtarcúak lovai, a nagy folyó partjára kell vinned őket, ott kell legelniük 4 teljes napon át. Ekkor a nagy szellem elhallgatott, majd tova tűnt a felhők között. A fiú felébredt, fogta a két sárszobrocskát, és a nagy folyó partjára vitte őket, ahol zöldebb, dúsabb fű termett, mint másutt. A sárszobrok, amelyeket a nagy szellem lónak nevezett, egyszeriben életre keltek, felnyerítettek, és rögvest nekiláttak a zsenge zöld fűnek, és percről percre nőttek, növekedtek a fiú szeme előtt. Napnyugtakor a fiú visszavezette a lovakat a faluba, és hogy ne csípje meg őket az éjszaka hidege, a saját sátrában adott szállást nekik. Másnap, amint felkelt a nap, ismét a folyóhoz vitte őket. A lovak egész nap legelésztek, és estére akkorára nőttek, hogy már nem fértek be a sátorba. Akkor a fiú a törzsfőnök sátrához ment, amely jóval tágasabb volt az övénél, és ott szállásolta el a lovakat. A harmadik nap ugyanúgy telt, mint az előző. A negyedik nap reggelén a fiú felült az egyik ló hátára, és bejárta vele az egész környéket. Még soha életében nem volt ennyire boldog és büszke. Többé senki sem fogja megvetni, senki sem fogja semmire kellőnek tartani. Annyira repesett a szíve, hogy a nagy szellem intéséről bizony megfeledkezett. Ha azt akarja, hogy a lovacskák akkorára nőjenek, mint a sápadtarcúak lovai, 4 teljes napig kellett volna legeltetnie őket a folyóparton. Csakhogy a fiúcska szemében már most olyan hatalmasnak és erősnek tűntek a gyönyörű jószágok. Akár el is mehetne a vadászok után a prérire, megmutathatná nekik, hogy mit alkotott. Alig várta, hogy láthassa a szemükben a csodálatot, amikor megpillantják az állatokat. A menekülő bölények nyomát követte a prérin, s hamarosan rá is bukkant a társaira. Lóháton szemvillanásnak tetszett csupán az út. A másik ló lobogó sörénnyel vágtatott a kis lovas nyomában. Amikor a törzsfőnök meg a többi vadász megpillantotta a fiút, csodálkozva szaladtak eléje. A fiú mindent elmesélt, a vadászok újjongva ünnepelték, és a világ legtalpra esettebb gyermekének nevezték. Hát hogy is tarthatták valaha mi hasznának? A nagy szellem eközben a felhők közül nézett lefelé, s összevont szemöldökkel szemlélte az örvendező indiánokat. Haragudott a fiúra, amiért az nem hallgatott rá, s nem legeltette 4 teljes napon át a lovakat. Így a lovak nem nőttek akkorára, mint ahogy ő szerette volna, kisebbek voltak még a sápadtarcúak állatainál. A nagy szellem hosszan gondolkodott, azután végül úgy határozott, hogy ezek a lovak eztán már ekkorák is maradnak, ám gyorsabbak lesznek a többi lónál, és mivel kisebbek is, távolabbról is szinte alig mutatkoznak meg a préri magas fűvében, így remekül lehet majd vadászatra használni őket. A nagy szellem elmosolyodott, és elfelejtette haragját. Attól a naptól fogva hívják az indiánok apró termetű lovait póninak, azaz kislónak. A fiúból, aki a nagy szellem közbenjárásával megalkotta a lovakat az indiánok számára, mire felnőtt, a törzs legderekabb vadásza vált. Amikor a törzsfőnök meghalt, ő lépett a helyébe, és hosszú éveken át bölcsen vezette az indiánokat.

0: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.
1: Jó, ezt fogjuk csinálni. Integetünk vele.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Ki az az őszapó? Ha azt mondom, hogy őszapó, kinek milyen állat jut eszébe róla? Egy ősszakállú ravasz róka? Egy aranyos bogárka? Vagy egy öreg ősz őz? Nem talált! Képzeljétek el, hogy az őszapóka jellemzően a fejénél fehérres tollú madár.

0: Reggeli mondóka, aki elmondja, Pató Márton. Kip-kop, kopogok, óvodába indulok, kukurikú jó reggelt, szól a kakas, ha felkelt. Ti is gyorsan keljetek, óvodába menjetek.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Ez a nap más, mint a többi.
3: Sziasztok, kedves gyerekek! Halász Judit vagyok. Boldog születésnapot kívánok a Csukás Mese Rádiónak.
4: Sziasztok! Götz Anna vagyok. Boldog születésnapot kívánok a Csukás Mese Rádiónak.
5: Sziasztok, Herman Nilla vagyok, és boldog születésnapot kívánok a Csukás Mese Rádiónak.
6: Sziasztok, Horváth Lili vagyok, és nagyon boldog születésnapot kívánok a Csukás Mese Rádiónak.
7: Boldog születésnapot a Csukás Mese Rádiónak!
8: Csukás István, Mir Múra Kandúr. Egy légy keringett a szobában fáradhatatlanul. A csillára repült, és zzzz, már is a szekrény sarkán rezegtette a szárnyait. A kis csacsi kíváncsian nézte a virágtartóról, s mi tagadás bizony irigyelte is. De jó a légynek, gondolta magában, ide repül, oda repül. A légy tovább cikázott a szobában, finoman zümmögött a szárnya. Egyszer csak valahonnan, talán a sarokból, előugrott egy szőrös, bajuszos, villogó szemű valami, és ham, bekapta a legyet. A kis csacsi rettenetesen megijedt. De aztán összeszedte a bátorságát, és így szólt. Azonnal engedje el azt a legyet. A szőrös, villogó szemű valami kitátotta a száját, és a légy, kicsit megszédülve, kirepült belőle. A szőrös, villogó szemű valami becsukta végre a száját, és mély morgó hangon megszólalt. Ezer egér farkincája, hát te ki vagy? Én vagyok Samu a kis csacsi, válaszolt vékony hangon a kis csacsi. Úgy? Én pedig Mir Múra a Kandúr. Ismersz? Most már igen, felelte a kis csacsi. A kandúr ugrálni kezdett, a fogait csattogtatta. A rettenetes egérvadász, szólt két ugrás között. És most mit csinálsz? Kérdezte a kis csacsi. Tornázom, felelte a kandúr. Hogy ki ne jöjjek a gyakorlatból. Valóban félelmetes volt a kandúr, ahogy a szőrét borzolta, a fogait csattogtatta. A kis csacsi tisztelettel nézte. Észrevette, hogy a légy is előmerészkedik a szekrény tetején, és borzongva lelepillant. A kis csacsi ránézett, de a légy észre se vette. Azért nem szép, gondolta egy kicsit megbántva a kis csacsi, hogy észre sem vesz, végül is én mentettem meg az életét. Aztán a kandúrhoz szólt. És hány egeret fogtál már? A kandúr abba hagyta a szőrborzolást és fogcsattogtatást, leült és nagyon szomorú képet vágott. Egyet se, suttogta szégyenkezve. Ez az életem nagy tragédiája. Nincsen egér,

0: sehol. Se a padláson, se a pincében. Egy se. Egy ilyen pici se. Lehajtotta a fejét és felsóhajtott. Tejet eszem és kenyeret. A kis csacsi úgy hallotta, mintha a légy kuncogott volna a szekrény tetején, felháborodott. A legyet miért kaptad be? Kérdezte, és a szekrény felé nézett. A kuncogás abba maradt. Az illúzió miatt, felelte a kandúr. Illúzió, az mi? Kérdezte a kis csacsi. Elképzelem, hogy a légy az egér. Meglesem, bekerítem, ugrok egy nagyot, és bekapom. A kis csacsi együttérzően bólogatott. Ez láthatóan jól esett a kandúrnak, barátságosan dorombolt. Nem baj, gondolta magában a kis csacsi, hogy nem fog egeret. Attól még egész rendes kandúr. És félelmetes is, mikor tornázik. És a légy jobban teszi, hogyha fél tőle. Eszébe jutott valami, és megmondta a kandúrnak. Ha látok egy egeret, szólok neked. Nagyon hálás leszek, csillant fel a kandúr szeme. Igazán nagyon hálás leszek, akkor majd meglátod, mit tud Mirmúr a kandúr. Kihúzta magát, peckesen sétált fel alá, és fogait csattogtatta a légy felé. A konyhából hangok hallatszottak. Hol az a macska? Biztosan megint beszökött a szobába. Összetör mindent az a bolond kandúr a folytonos ugrálásával. A kandúr sietősen odasugta a kis csacsinak. Dolgom van. Aztán, ha látsz egy egeret, ne felejts el szólni. És kiszaladt a szobából. A légy újra kezdte a keringést, szemtelenül zümmögött hozzá, de a kis csacsi nem figyelt rá. Új barátjára gondolt, a kandúrra. És megfogadta, hogy feltétlenül fog szólni neki, ha lát egy egeret.
1: Ez a Mesés reggel. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

egyszer. Valahogy úgy kezdődik a hét, hogy hétfő, aztán jön a kett, a szerda, a csütörtök meg a péntek. Azt követi a kedvenc napunk a szombat, majd a hétvégén nem marad más hátra, mint a vasárnap. Aztán pedig mindig újra és újra kezd.

Jó reggelt, hétalvók! Hasatokra süt a nap! Sok barát és meg annyi kaland vár rátok. Fedezzetek fel ma is sok csodát! Ez a Mesés reggel. Itt a Csukás Mese Rádió. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

A furfangos manócska és a lánykérés. Élt egyszer egy ravasz manócska, akinek állandóan azon járt az esze, hogyan is gazdagodhatna meg a legkönnyebben. Jó esze volt bizony, de dolgozni azt nem szeretett. Aztán egy nap a szerencse is mellé állt. Meghallotta, hogy a faluban az egyik asszony jókora hozománnyal férjhez adná a lányát. Cserébe csak egy kérdésre kell tudni a választ. Hogy hívják a leendő feleséget? Mert ez az asszony soha nem nevezte nevén a lányát mások előtt. És eddig bárki próbálta meg kitalálni, senkinek sem sikerült. Hanem a manócska agyafurtabb volt mindenkinél. Hamar kieszelt egy tervet. Felkereste az erdőben a szúnyogot. Mit tehetek érted? Kedves barátom, gazdaggá teszlek. Csak egy szívességre lenne szükségem, hízelgett a manócska. Na jól van, mondd, mit kell tennem, egyezett bele. Csak kövess engem. Majd elindultak ketten az asszony kunyhója felé. Mikor leszállt az éj, belopóztak, és elbújtak a szobában. A szúnyog elkezdett a lány körül repkedni és zümmögni. A lány hamar felébredt, össze-vissza csapkodott a kezével, próbálta elhesegetni a szúnyogot. De az csak zümmögött, a lány arca körül körözött, ő pedig egyre dühösebb lett. Nem mész innen! De erre már az anyja is felébredt. Na, mi a baj, szegrada? Csak erre vált a manócska. Végre meghallotta a titkos nevet. Még türelmesen várta, hogy elaludjanak, aztán csendben kiosont a kunyhóból. Másnap vígan ment az asszony házához, és mikor odaért, bekopogott. Jó napot! Azért jöttem, hogy megkérjem szegrada kezét, kiabált be a manócska. Meglepődött az asszony meg a lánya. Hát még amikor az ajtót kinyitották. Ott állt előttük egy apró kis manócska. Az asszony nem tudta, mit évő legyen. De hát a szavát mégse szeghette meg. A manócska bizony tudta a lány nevét. Rendben, neked adom a lányom. Mikor legyen a lakodalom? Kérdezte szomorúan. Ó, azzal nem kell sietni. Elég, ha előbb a hozományt visszük át hozzám, válaszolta a manó, és a lány örült az egy nap szabadságnak. Át is vittek mindent még aznap a manócskához, és aztán másnap ünneplőbe öltözve várták. De bizony a vőlegénynek bottal üthették a nyomát. Az összes kincset magával vitte, és eltűnt valahol az erdő sűrűjében. A ravasz manócska egy messzi hegy oldalában telepedett le, és nem sokára beleszeretett az egyik gazdag manó csodaszép lányába. Mivel már ő is vagyonos manócska volt, senkinek sem lehetett kifogása az esküvő ellen. Hamarosan elérkezett a lakodalom napja. Voltak zenészek messzi tájakról, ételek, melyekről még a manócska sem hallott, és annyi vendég jött, hogy épp hogy elfértek a házban. Manócskáik elégedetten tekintettek körbe a vendégseregen, ám ekkor a mennyasszony felkiáltott. Elfelejtettük meghívni a tüzet. Ilyen fontos személy nem hiányozhat. Kérlek, menj el érte, a patak partján lakik, kérlelte leendő felesége a manót. És ő örömmel ment a tűzért, hisz már régóta szerette volna megismerni. Mikor odaért a rakpartra, már messziről felismerte a tűz lakhelyét, vékony füstfelhő gomolygott az egyik fa felett. Kedves tűzuraság, kopogott be a manócska. Manó lakodalom van a hegylábánál. Azért jöttem, hogy személyesen hívjam meg, mondta illedelmesen. Kedves tőled, fiam, de már jó ideje betegeskedem. Nem hiszem, hogy egyedül képes lennék oda menni, válaszolta bágyat hangon a tűz. Ugyan, ezen könnyen segíthetünk, mondta jókedvűen a manócska. Csak mondd meg, mit kell tennem. Na jól van, de nem lesz egyszerű, egyezett bele a tűz. Gyűjts száraz gajakat és leveleket, azzal szórd be az utat egészen a lakodalomig. Egy keveset a házadba is tégy,
hogy ott is legyen táplálékom. A Manó már szaladt is az erdőbe fát gyűjteni. Mindent felszedett, amit talált. A nagyobb rönküket felhasogatta, majd elindult, s apránként felszórta levelekkel és ágakkal a tűz előtt az utat. Végül odaért az esküvőre, s oda is szólt egy kevéske száraz hüvet, éppen ahogy a tűz kérte. Majd a zenészek húzni kezdték, ő pedig kézen fogta mennyasszonyát, s bevonultak a násznép elé. Eközben a tűz is elindult otthonából. A száraz gajak mentén mindent felperzselt, ami az útjába került. A vendégek már messziről láthatták, ahogy óriási lánggal közeledik a tűz, felette füstfelhő. Mikor aztán odaért a házhoz, a tűz nem állt meg. Hála a Manócskának, aki a házba is szórt egy kis füvet. Könnyen bejutott, és egy szempillantás alatt porig égette a szép kis otthont. A vendégek meg futottak, ahogy csak tudtak. Így járt pórul a Kabzsi Manócska, vesztette el mindenjét egy perc alatt.

0: Te tudod, miért különleges nap szeptember 1-e? Mert ezen a napon kezdődik a bölcsőde, az óvoda és az iskola. És még miért? Mert van, akinek éppen ezen a napon van a születésnapja. Te ismersz valakit, aki szeptember 1-én született? Elárulom, hogy ezen a napon 2 éves a Csukás Mese Rádió. Ezt egész héten együtt ünnepeljük. Még több mese, vers, mondóka és ünnepi hangulat vár rád. Tarts velünk szeptember 1. hetében is, és ünnepeljük együtt a Csukás Mese Rádió születésnapját. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Marék Veronika, a kalóz nagypapa. Elmondja Csőre Gábor. Nagypapa egyedül maradt. Magányosan élt a kertes házban. Tett, vett reggeltől estig, de nem volt senki, aki szólt volna hozzá. Egyre rosszabb lett a kedve. Úgy határozott, eladja a kertes házat, és oda költözik a lányához, Evejéhez, unokájához, az új lakótelepre. Zsolti büszkén újságolta Andrisnak a homokozóban. Hozzánk költözik a nagyapám. Anyu és apu már be is rendezte neki a 3. szobát. És tudod, mi a nagyapám? Kalóz kapitány. Csak áruhában jár, de ez titok. Nem mondd el senkinek. Andris irigykedve bámult Zsoltira. Nagypapa oda költözött, de a kedve szomorú, borongós maradt. Nem volt egyedül, de egyre jobban hiányzott a kert, a sok apró tennivaló. Úgy érezte felesleges itt. Csak az vidította fel, ha délutánonként Zsoltival sétált a kis erdőben. Esténként sokáig mesélt neki. Ő maga talált ki meséket a kalózkapitányról, meg a 3 részeges kalózról. Andris egy napon észrevette, hogy Zsolti valamit szorongat a markában. Mutasd meg! Zsolti lassan szétnyitotta az ujjait. Puha fából faragott hajó volt a kezében, nem nagy, akkora, mint egy őszi barackmag. Nagyapa faragta nekem. Képzeld, faragni is tud. Ez a kalózok hajója. Andris könyörögni kezdett. Kérd meg, hogy faragjon nekem is, kérd meg! Jó, jó, majd szólok neki, ígérte nagylelkűen Zsolti. Hazaszaladt és keresni kezdte nagypapát. Ilyenkor ebéd után mindig otthon szokott lenni, hiszen mi más tehetne? Szunyókál, rádiót hallgat. Most nem volt sehol. Zsolti töprengeni kezdett. Talán lement a térre. Igazán szép meleg tavaszi idő van. Leszaladt a térre. Kereste a nagypapát a sakkozóknál. Nem volt ott. A presszóba is benézett. Ott sem találta. Körbe szaladta a kis erdőt. Hiába. Beült a homokozóba, és töprengve szórta a homokot egyik tenyeréből a másikba. Andris odaszaladt hozzá, és orra alá dugta összeszorított markát. Talált ki, mi van benne? Katica. Nem. Kavics. Nem. Akkor szabad a gazda. Andris kinyitotta a markát. A tenyerén parányi hajó feküdt, épp olyan, mint Zsoltié. Kalóz hajó. Honnan szedted? Ugrott fel Zsolti. Nagyapád faragta nekem. Hol van? Éppen őt keresem. Ott ül a bokrok között. Gyere! Zsolti lába a földbe gyökerezett. Ott ült nagyapa, az ő nagyapja egy padon, és annyi, de annyi gyerek vette körül, hogy csak az ősz feje búbja látszott a gyerekfejek gyűrűjében. Mindenfélét farag, bálnát is, meg sellőt is, és közben mesél a kalózokról. Az én kalózaimról, szorult össze Zsolti szíve. Sarkon fordult és hazaszaladt. Apja, anyja aggódva figyelte. Mi van ezzel a gyerekkel? Olyan szótlan, sápadt. Csak nem bujkál benne valami betegség? Vacsora után Zsolti ágyba bújt és a fal felé fordult.
2: Nem nézett fel akkor sem, amikor meghallotta az ismerős köhentést. Nagyapja jött be, hogy esti mesét mondjon neki a kalózkapitányról, meg a három részeges kalózról.
3: Zsolti, alszol?
4: Nem,
3: válaszolta Zsolti, és végre sírva fakadt, úgy zokogott, hogy nagyapa csak nehezen értette meg, mi is a baja.
1: Miért? Miért faragtál hajót minden gyereknek? És miért mondtad el a kalózokat nekik, amikor te az én nagypapám vagy?
3: Nagyapa az ágy szélére ült. Persze, hogy a tiéd vagyok, de tudod, ültem a téren, és épp egy delfint farigcsáltam, amikor gyűlni kezdtek körém a gyerekek. Néztek, bámultak szótlanul. Aztán az egyikük megkérdezte, kinek csinálom a delfint. Mondtam, a kalózoknak. Erre megkérdezték, kik azok a kalózok. Elmondtam nekik.
1: Az én meséimet, az én kalózaimat,
3: szipogta Zsolti. Ne irigykedj rájuk. Ezeknek a gyerekeknek sosem mesél senki. És amiket elmondtam, azok mind régi mesék. Neked mindig újat mondok. A legeslegújabbat. Mert te vagy az én unokám. Zsolti szeme fölcsillant a sötétben.
1: Jó, akkor kezd is el a mait.
3: Másnap a téren Zsolti büszkén figyelte a nagyapját. Ott ült egy padon, hajót faragott, és közben mesélt. Gyerekek szorongtak körülötte. Egyszerre 25 unokája lett. És az volt a legjobb, hogy a kalóz nagypapa arcán nyoma sem volt már a szomorúságnak.
0: Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.

0: Sziasztok, csukimukik! Én István bácsi vagyok, a mesepostás, és nagyon boldog születésnapot kívánok a Csukás Meserádiónak.
1: Rádió egyfejűeknek.
2: Eltaláló, feltaláló, szívószál. Volt egyszer egy feltaláló, minden hétfőn feltalált ő, és éppen arról gondolkodott, hogy bizony már megint hétfő. Kéne valami okosat gondolni. De csak nem jött az ötlet. Szürcsölgette a limonádéját, ami valahogy egyre több lett. Egyszer csak észrevette, hogy a jégkockák olvadnak. Hogy lehet, ha nincs is meleg? Ezek mégis elfolynak. Hiszen ez én vagyok, pontosabban a kezem. Amitől melegszik az ital, az a saját testmelegem. Ha-ha, ez lesz a mai találmány, ami megváltja a világot. A mi kedves feltalálunk azon nyomban nekilátott. Hogy ihatnak kéz nélkül? Mi fogja a poharat? Ha csak szájjal lefetyeli, nagyon sok benne marad. Hirtelen rájött. Csak szívni kell, és pont. Egy vékony cső kell, és nem lesz többé gond. Egyiket a másik után szebbnél szebb szívószálakat tervező, csak nem műanyag legyen, mert az környezet szennyező. Mint aki jól végezte dolgát, visszaült a székébe. De arra jött egy lány, valamivel a kezében.
3: Jaj, ne! Ezt már feltalálták!
2: Szomorúan kiáltott. Az eltaláló feltaláló bizony megint ráfázott.
1: Műsorajánló következik. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Vackor az első B-ben. Vackor történetéből kiderül, hogyan válik a boglyos, lompos, loncsos és bozontos piszén-piszek kölyökmackó igazi iskolássá. Kormos István klasszikus verses meseregényét Üvösvölgyi Ildikó meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is. Mindenki életében különleges a születésnap. Így van ez a Mese Rádióval is. 2 éves a Csukás Mese Rádió. Szeptember első hetében együtt ünneplünk, még több izgalmas mesével, vidám kalanddal, valamint sok-sok meglepetéssel. Ugye ti is várjátok? Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, és ünnepeljetek velünk a szülinapi héten. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a 7-esen, a nagymutató pedig a 12-esen pihen, ami azt jelenti, hogy reggel 7 óra van. Halihó gyerekek! Indul a mesés reggel! Versek, mesék, mondókák, pörgős ritmusok és vidám dallamok várnak rátok ma is. Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, ahol csak úgy repül az idő, hiszen jó a társaság. Mesés reggelt mindenkinek! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Ha lemaradtál az előző részről, most itt a lehetőség, hogy meghallgasd. Megismételjük.
1: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Vackor az első B-ben. Kormos István klasszikus verses meseregényét Üvösvölgyi Ildikó meséli el.
6: Szervusztok gyerekek! Én Üvösvölgyi Ildikó vagyok, és ma én mesélek nektek Kormos István Vackor az első B-ben című könyvéből, amely verses meséket tartalmaz. Kormos István egy piszém piszek kölyök mackó vigasságos napjairól. Hol volt, hol nem, messze-messze, volt egy boglyos, lompos, loncsos és bozontos Vackor nevű kicsi medve. Nem is medve, csak egy apró, lompos, loncsos és bozontos piszém pisze kölyök mackó. Igen kedves medvebocs volt, de nagy bibi volt vele. Állandóan csavargáson járt a nagy mackó esze. Ezért otthon fülön kapták, egy szép napon fülön csípték, azzal óvodába adták. Hely, óvoda, óvoda! Fényes volt az ablaka, tágas volt az ajtaja, de szép tiszta minden terme. Zsibongott sok gyerek benne, az volt még csak kacsalában forgó ékes palota. Hely, óvoda, óvoda, de sok gyerek járt oda. Katona Anna, egy, Varga Bence, kettő, Pór Jutka, három, Fazekas Marci, négy, Fazekas Eszter, öt, Domokos Matyi, hat, Bas Pista, hét, Pengő Gyöngyi, nyolc, Fodor Dávid, kilenc, Kovács Biszu, tíz. Tíz, tíz, tiszta víz, sok gyerek, sok cseprő apró, és közöttük az a bogjos, lompos, loncsos és bozontos, piszén-pisze kölyök mackó. Mennyi játék! Hogy soroljam? Ahány csodás játék volt ott, hogyha sorolni akarnám, nem is volna annyi ujjam. Ott tanult megjátszani, mert addig csak fára mászott, barlangokban bujócskázott, bundájára nem vigyázott. Addig nagy igyekezettel, szörnyű kedvel próbált vackor, ama bogjos, lompos, loncsos és bozontos bundájának ártani. Hát jól tette apja, mackor, és anyja, mackorni asszony, hogy a híres piszén-piszét kezdte ráncba rántani. Használt neki, mondhatom, használt az a fényességes, kacsalában pergőforgó, gyöngyelékes óvoda, igen nagyon. Mert a mézet nem szerette, megszerettették vele. Mert nem tudott jól játszani, szólt neki Domokos Matyi, szólván szólt a jó Domokos, édes kis vackor, gyere! Megtanítlak játszani én, mert nagyon játékos vagyok én, fő-fő játékos vagyok én, de amire megtanítlak, nem amolyan dur bele! És mivel ő piszességes a se látott kanalat, meg kellett tanuljon enni, és a szép evésben senki olyan gyorsan nem haladt. Mert mászhatnékja volt mindig, mászott az asztal alatt. Asztal alól brummogott. Hó, hó, hó, hó, hó, pára mászni volna jó. Volt napos, vagy 66-szor, s bizony akkor volt a legboldogabb vackor. Mert addig még azt se tudta, hogy milyen is a hajó, elvitték a Balatonra, egy csöpp nyári vigalomra. Gázolt is a hullámokba, orra előtt egy vitorla fehéren zsengett magosba, ő meg csak azt kiáltozta, a mackónak ez való! Szóval, hogy a szót ne csűrjem, igém soká ne csavarjam, ott, az öreg óvodában, a ma fényes palotában víg élet folyt szakadatlan. Hanem vége lett. Örök életében senkit csak óvodás nem lehet. Akik 6 évesek lettek, nem kaptak tovább helyet. Hát egy szép napon elhagyták sokan a ma fényességes, vígasságos termeket. Társaikkal kezet fogtak, iskolába iratkoztak. A Kökörcsin utca végén áll egy híres iskola, óvodáskorból kinővén ment piszénk-piszénk oda. Első B-be ment az apró, oda áll az a csöbb, bogjos, lompos, loncsos és bozontos piszén-pisze kölyök mackó. Rikogatva akkor iskolás lett mackor.
1: Csukás Mese Rádió.
6: Ez a nap más, mint a többi. Szervusztok, gyerekek! Én Hüvösvölgyi Ildikó vagyok, és nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánok a Csukás Mese Rádiónak.
7: Szervusztok, gyerekek! Kamarás Iván vagyok, és boldog születésnapot kívánok a Csukás Mese Rádiónak.
8: Szervusztok, gyerekek! Katona Kinga vagyok, és boldog születésnapot kívánok a Csukás Mese Rádiónak.
9: Szervusztok, gyerekek! Koncz Gábor vagyok, és boldog születésnapot kívánok a Csukás Mese Rádiónak.
10: Boldog születésnapot a Csukás Mese Rádiónak!

0: hétalvó.
1: Hasatok resít a nap.
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Sziasztok, gyerekek! Balogh Tamás vagyok, rádiós műsorvezető. Én nagyon szeretem a meséket, mind olvasni, mind pedig hallgatni. Ez gyerekkorom óta így van. Következzen most egy mese, csak nektek, Berg Judittól, Tündérzene, Hegedű. Az ősz utolsó meleg estéjén Panka tárva nyitva hagyta az összes ablakot, és átment Csiribihez, hogy hintázzanak egy jót a nagy fenyőfa ágain. Panka vitt magával egy kis bodzaszörpöt és áfonyás lepényt is, hogy legyen mit majszolgatni. Persze a két szomszédban lakó mókus gyerek, Jocó és Emma is melléjük telepedett. Ültek az ágon négyen, lógatták a lábuk, himbálóztak, falatoztak. Az első csillagok a magasból nevettek rájuk, lenyújtották feléjük a csillaghálót, amit éjjelente szűrek. A tündérek átlibbentek a hálóra, azon hintáztak, lengeteztek, aztán újra visszaültek a fenyőágra beszélgetni. Késő este volt már, mire belefáradtak a mulatságba. Mókus mama is türelmetlenkedett, ideje volt, hogy Jocó és Emma ágyba kerüljön. A barátok elbúcsúztak, a két mókus csemete bekúszott az első emeleti odúba, Csiribi pedig hazakísérte Pankát a tölgyfaházba. Aztán ők is jó éjszakát kívántak, és Csiribi hazaszállt. Panka becsukta az ablakot, nagyot ásított, alig várta, hogy ágyba bújjon. Mikor végre magára húzta a takarót és becsukta a szemét, a szoba sarkából gyönyörűséges hegedű szó csendült. Panka csodálkozva felült. Lehet, hogy nyitva felejtette az ablakot, és behallatszik Tücsök Tóbiás éjjeli koncertje? Nem. Az ablakot gondosan bezárta, miután Csiribi elment. Amikor Panka felkapcsolta az éjjeli lámpást, a hegedű szó elhallgatott. De mikor a kis tündér újra leoltotta a fényt, megint megszólalt a különös muzsika. Egész biztosan a szobában szól, gondolta Panka, és újra felgyújtotta a lámpát. A hang megint elhalt. Panka értetlenül dörzsölte a szemét. Lehet, hogy már is álmodom? De nem. Amint újra elsötétedett a szoba, felzendült egy másik dallam a hegedűn. Van itt valaki? Kérdezte Panka a takaró alól. Válasz helyett hangosabban és még andalítóbban szólt a zene. Szerencsére addigra a hold is megérkezett, és szokása szerint bekukucskált a tündérlány ablakán. A hold fénye megvilágított egy különös alakot a szoba sarkában, a szekrény előtt. Tücsök Tóbiás, hogy kerülsz te a szobámba? Nevetett Panka. A hegedűs végre leeresztette a hangszerét, és szigorúan megszólalt. Nem vagyok Tóbiás, nevem Ciripvári Fülöp, hegedű művész. Ó, nyelt nagyot Panka, és mit keresel itt nálam? Mivel holnaptól beköszönt a hideg, téli szállás után néztem, ez a szoba nyitott ablakkal várt, és senki nem mondta, hogy menjek innen. Így hát mától ez a téli szállásom. De hát ez az én házam. Döbbent meg Panka, és újra felkapcsolta a kislámpát. Kapcsold le a villanyt! Mérgelődött Ciripvári Fülöp, zavarja a fény a szemem. Aztán kicsit szelídebben tette hozzá. Muszáj egy kicsit gyakorolnom, csak nem akarod, hogy az éjszaka közepén álljak tovább? Nem, nem, persze, enyhült meg Panka, csak nagyon álmos vagyok. Hát aludj, húzok egy kis altatózenét. Panka lefeküdt, Ciripvári Fülöp pedig belefogott egy szép altatóba, de Panka nem tudott aludni. Gyönyörű volt a zene, és a kis tündér inkább felült az ágyban, úgy hallgatta. Később ő is elővette a hegedűjét, és egy szép duettet játszottak együtt. Csak hajnalban sikerült végre elaludnia. Reggel azonban sok munka várt a tündérlányra, álmosan, kótyagosan ébredt, megreggelizett és elindult az erdőbe. Ciripvári Fülöp eközben az igazak álmát aludta. Délután ugyan felébredt és jól belakmározott Panka befőtjeiből, de mire a tündérlány hazatért, ő már újra elszenderedett. Igazán nem akart útban lenni, a szekrény mögötti zugban húzta meg magát. Panka keltegette, de sehogy nem tudta felébreszteni. Csak akkor tért magához, mikor a tündérlány ágyba bújt. Akkor viszont rögtön előkapta a hegedűjét és gyakorolni kezdett. Maradj csöndben, Fülöp! Nem tudok aludni! Kérte álmosan Panka a takaró alól. Egész halkan játszom, muszáj gyakorolni, mondta a hegedűs megrovóan. Hajnalig tartott a zenebona, szegény Panka egy szemernyit sem aludt. Reggel olyan álmos volt már, hogy kis híján elfelejtette felhúzni a cipellőjét, mikor útnak indult. Pedig tényleg beköszöntött a rossz idő, kopogósra fagyott a föld a hajnali hidegben. Egérmama nem győzött csodálkozni. Na hát, Panka, nem vagy te beteg? Karikás a szemed, és még köszönni is elfelejtettél. Ne haragudj, egérmama. Két napja nem aludtam, szabadkozott Panka, és elhatározta, délután feltétlenül megkéri Fülöpöt, hogy költözzön máshová. De mikor a tücsök végre felébredt, hogy megtömi a bendőjét, könyörgőre fogta. Ne küldj el, Panka! Beálltak az éjjeli fagyok, ha nincs hol aludnom, tán el is pusztulok. Tücsök, Tóbiás és zenekara szeretettel látna, már beszéltem is Tóbiással, szállást is kaphatsz a vendégművészek panziójában, ott áttelelhetsz. Én nem állok be semmilyen zenekarba, szólista vagyok, húzta fel az orrát sértődöttem Fülöp. Akkor ígérd meg, hogy nem zenélsz éjszaka, szeretnék aludni végre. Már hogy ígérném? Mérgelődött Fülöp. A tücskök hegedűje éjjel szól a legszebben! Panka se szó, se beszéd, ott hagyta Fülöpöt. Kiszaladt az erdőbe, és szerzett két nagy csipkebogyót füldugónak. De hiába dugta be a fülét éjjel. A hegedű szó így is bekúszott a fejébe, és nem hagyta aludni. A következő nap reggelén Panka hatalmas ásítások közepette ment át Csiribihez. Segíts valamit kitalálni, mondta. Csiribi elgondolkozva vakargatta az üstökét. Majd én beszélek ezzel a tücsökkel, jelentette ki. Együtt mentek vissza a nagy tölgyfához, de csodák csodájára nem találták ott Cirifári Fülöpöt. Talán jobb belátásra tért és odébb állt, reménykedett Panka. Fülöp nem is került elő egészen éjfélig. Akkor azonban előkászálódott Panka szekrényéből, és nekilátott a gyakorlásnak. Panka sírva fúrta be a fejét a párnája alá, később kiköltözött a konyhába, és az éjszakát egy matracon töltötte az asztal alatt. Reggelre remek tervet eszelt ki. Megvárta, még Ciripvári Fülöp elalszik, akkor előszedte a hangszeres ládáját, és vidám ébresztőt fújt a trombitán. A tücsök rémülten ugrott ki a szekrényből, ahol elvackolta magát. Panka trombitált, még egy kicsit, aztán elővette a cintányért. Akkor a csinnadrattát rendezett, hogy csak úgy remegett belülről a nagy tölgyfa. Hát már aludni sem hagyják az embert? Sopánkodott Cirifvári Fülöp. Dehogy nem, éjszaka annyit alszol, amennyit akarsz, nevetett Panka, és megrázta a csengettyűit. Cirifvári Fülöp vastag sálat kötött a fejére, és úgy tett, mintha aludna, de látszott, hogy nincs nyugvása. Délután nem bírta tovább, felpakolta a hegedűjét, és köszönés nélkül elviharzott. Panka gúnyosan trombitált utána búcsúzóul. Este, mikor a tündérlány végre elalváshoz készülődött, csengettek. Panka csodálkozva nyitott ajtót, ugyan kiérkezhet ilyen későn. Nem hitt a szemének, amikor Cirifvári Fülöpöt pillantotta meg az ajtóban. A tücsök úgy didergett, hogy még a hegedű tok is remegett a kezében. Nincs hol aludnom, teljesen átfagytam, senki sem akar befogadni. Azt nem csodálom, mondta szúrósan Panka. Mindenki nyugalomra vágyik éjjel. Kérlek, engedj be, ha kint maradok, végem, vacogott a tücsök. Rendben van, bólintott Panka, de nincs több éjjeli zenebona. Cirifvári Fülöp lehajtott fejjel vonult be a szobába. Egy darabig csendben ücsörgött, de nem bírta sokáig. Muszáj volt elővennie a hegedűt. Egész halkan pengette csak a húrokat. Panka kiugrott az ágyból, nagyon mérges volt. Ám mielőtt megszíthatta volna Fülöpöt, megint csengettek. Szarvasbogár bácsi állt az ajtóban, pizsamában. Ne haragudj a zavarásért, szabadkozott. Csak gondoltam, megkérlek, muzsikálj picit hangosabban. Tudod, az utóbbi időben nagyon rosszalvó lettem, de amióta ilyen szépen hegedülsz éjszaka, mindig sikerül elaludnom. Nem is én hegedülök, hebegett Panka. Cirifvári Fülöp előlépett. Jól hallottam, önnek tetszik az éjszakai zene?
0: De még mennyire?
3: Lelkesedett a vén szarvasbogár.
0: Azóta alszom csak igazán jól.
3: Ennél már csak az lenne jobb, ha közvetlenül az ágyam mellett szólna.
4: De hisz azon könnyen segíthetünk,
3: ugrott hatalmasat örömében Panka.
4: Fülöp már is beköltözhet szarvasbogár bácsihoz.
0: De ugye napközben nem muzsikál,
3: aggódott az öreg,
0: mert azt ki nem állhatom.
3: Megígérem, húzta ki magát Fülöp, és boldog mosollyal vonult le a földszinti lakásba.
2: Csukásmese Rádió. Ne felejtsétek el, hogy a mosolyotok varázslatos, és a kedvességetek sok embernek segíthet ma is. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Sziasztok, Morvai Noémi vagyok. Hétvári Andrea egyik versét hozom most nektek. A címe: Obodába indulok. Anyuékkal kézen fogva jobbra-balra fordulok. Boldog vagyok, hogy ma reggel óvodába indulok. Figyelj, Círmos! Figyelj, Bundás! Ez lesz az én dolgozom, ahol reggel és délután egyfolytában dolgozom. Nem lesz nehéz ez a munka, mert rengeteg lesz a játék, s az ovisnak a sok játék és sok barát is ajándék. Alma, teljes kávé, kifli, együtt majszoljuk vidáman. Csupa öröm ez az élet itt a kedves óvodában.
1: Jó reggelt, hétalvók!
6: Jó reggelt mindenkinek!
1: Hasatokra süt a nap!
6: Ez a Csukásmese Rádió!
2: Csukásmese Rádió! Rádió egyfejűeknek!

0: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Móra Ferenc, Aranyos Ágica. Aki elmondja nektek, Sipos Szilvi. Mi van a kezedben, Aranyos Ágica? ABC-s könyvbize, Szkendermagos Cica. Mi jó lehet abban, Aranyos Ágica? Van ebben egér is, Szkendermagos Cica. Beállok Deáknak, Aranyos Ágica. Meddig leszel Deák, Szkendermagos Cica? Csak míg az egeret kifogom, Ágica. Le is vizsgáztál már, Szkendermagos Cica.
2: Hallottátok már ezt a mesét? Én még nem. Hallgassuk együtt.
3: Sziasztok! Hüvösvölgyi Ildikó vagyok, és ma este elmesélem nektek Párácska, a legkedvesebb kis felhő történetét. Ez egy Zelg Zoltán mese. Régen történt ez, ó, nagyon régen, és olyan nagyon messze, hogy még a torony tetejéről sem lehetett odalátni. Egy kis felhőcske született a hegy fölött, de olyan szép göndör felhőcske, hogy a nap és a hold egyszerre bújtak ki az égen, csak hogy láthassák a kis felhőt. A vihar is kézen fogta a kis unokáit, a szellőket, így indult el velük meglátogatni Párácskát, a most született kis felhőt. Büszke is volt a felhőpapa és a felhőmama gyönyörű gyermekére. És gyakran mondogatta a felhőpapa szomszédjainak, meglátjátok, mire felnő zivatar lesz belőle. Az bizony, mondogatták a felhő szomszédok, zivatar, de még országos eső is lehet. Csak felhőmama búsult, mikor ezt a beszédet hallotta. Ő azt szerette volna, hogy mindig ilyen kicsi maradjon a gyermeke. Ilyen szelíd és göndör. Soha se kiáltson haragos villámszavakat. Ne veszekedjen mennydörögbe a földdel. S ne verje le jégkavicsokkal a gyümölcsfák virágait. Amíg így aggódott felhőmama Párácska sorsa fölött, az egyre növekedett, egyre erősebb lett, és egyedül szaladgált a hegy csúcsai felett. Egyik reggel odaállt szülei elé, és így szólt. Most már megnőttem, erős vagyok, engedjetek el világot látni. Felhőpapa büszkén nézett Párácskára, és így válaszolt. Menj csak, fia, vándorold be az eget, szórjál villámokat, menj dörögj hangosan, légy erős, büszke felhő. Felhőmama így szólt, menj, fiam, járd be az eget, szeresd az erdőket, a rét virágait, és szelíd légy, mint nénéd a szivárvány. Párácska egy-két esőcseppet könnyezett, elbúcsúzott szüleitől, repülni kezdett az égen. Mikor egy erdő fölé ért, hallotta, hogyan sóhajtoznak odalent az ágak. Ó, felhőcske, öntözd meg minket, mert halálra száradunk. A kis felhőnek eszébe jutottak anyja szavai, s megöntözte a tikkat lombokat. Aztán tovább vándorolt, és egy rét fölé ért. Amikor meglátták az elságult fűszálak, mindnyájan könyörögni kezdtek. Ó, kedves felhőcske, ne hagyj szomjan halni minket! Párácska őket is megöntözte, és boldogan hallgatta, hogyan kortyolják a fűszálak az esőcseppeket. De akkor már bizony nagyon kicsike felhőcske volt. Úgy megfogyott az erdő és a rét megöntözése után, hogy még szállni sem tudott volna, ha meg nem könyörül rajta a szél, és nem fogja erős karjai közé.

0: margarétában, búzában és kenyérben. Ugye azt tudtátok, hogy az eső, mely szépen megöntözi a földeket, előbb-utóbb újra felhőkké válik majd az égen. Ugye tudtátok? A talajra hulló eső ugye folyókban, a talajvízben összegyűlik, utat talál magának egy nagyobb vízterületbe, mondjuk tavakba, tengerekbe, óceánokba, aztán a párogásnak köszönhetően felhő, majd újra csapadék lesz belőle. Ez a víz körforgása. Na, de elég a tudományból, most már irány a tollasbál, eljött a pihenés és az alvás ideje. Jó éjszakát, szép álmokat!
1: Kezdjük vidáman! Minden reggel 7:30-tól várjuk a készülődő gyerekeket és szülőket, hogy együtt jókedvűen induljon a nap. Kezdjük vidáman! A Csukás Mese Rádió felkészítője. Csukás Mese Rádió. Tudtad, hogyha jól választod ki, mit veszel fel, a ruhád igazi szupererőt ad? Megvéd a hidegtől, a melegtől, a széltől és az esőtől. Reggel, amikor felébredsz és benézel a szekrénybe, akkor persze nem ez az első gondolatod. Inkább az a fontos, hogy milyen a ruha színe, meg hogy kényelmes legyen, olyan, amiben könnyű futni, ugrálni és játszani. Minden évszakban másféle ruhadarabokra van szükség. Télen sapka, sál és kesztyű segít melegen tartani a testünket. Képzeljétek, az eszkimók a nagy hidegben vastag, rémes ruhákat és meleg csizmát viselnek, hogy ne fázzanak. A világ legmelegebb sivatagjaiban pedig sokan hosszú, világos ruhát viselnek, mert az megvédi őket a tűző naptól. A ruhák színe és mintája is sokféle lehet. Amikor gyerekcsoportokat látok az utcán, megcsodálom a pólójukon a szebbnél szebb állatfigurákat, mesehősöket, járműveket. Olyan sokfélét láttam már, hogy meg sem tudom számolni. A bölcsődében, az óvodában, az iskolában, sportoláskor vagy ünnepeken másféle ruhát viselünk. Minden reggel nézz ki az ablakon, vagy kérdezd meg a felnőtteket, milyen idő lesz, és annak megfelelően öltöz fel. Ha jól választod meg a ruhádat, jól érzed magad egész nap. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Csukás Mese Rádió.
3: Készüljetek, mert hogy előre tesszük a sarkat, és ez lesz most váltva, figyelj, hogy...
4: Velünk

Te tudod, miért különleges nap szeptember 1-e? Mert ezen a napon kezdődik a bölcsőde, az óvoda és az iskola. És még miért? Mert van, akinek éppen ezen a napon van a születésnapja. Te ismersz valakit, aki szeptember 1-én született? Elárulom, hogy ezen a napon 2 éves a Csukás Mese Rádió. Ezt egész héten együtt ünnepeljük. Még több mese, vers, mondóka és ünnepi hangulat vár rád. Tarts velünk szeptember 1. hetében is, és ünnepeljük együtt a Csukás Mese Rádió születésnapját. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás István, festéktüsszentő habcibenő, aki elmeséli nektek, Sütz Ila.
1: Pompom ült az ágon, leskelődött, nézelődött, várakozott, hogy mikor jön már Bogyó. Jött egy fekete kutya, jött egy kopasz ember, jött egy fehér macska, de Bogyó nem jött. Ha nem jön, nekem kell oda menni. Lehet, hogy beteg. Töprengett Pompom, s úgy is tett. Egy néni kosarán, egy bácsi kalapján, s egy macska hátán elment Bogyóhoz. Benézett az ablakon, hát látta, hogy Bogyó az ágyban fekszik, be van kötve a torka, és hatalmasakat tüsszent. Jól sejtettem, dünnyögte Pompom, és beugrott az ablakon. Szia, Bogyó! Köszönt vidáman, hogy jobb kedvre derítse a beteget.
2: Hapci!
1: Válaszolt Bogyó.
2: Egészségedre! Hapci!
1: Tüsszentett újra Bogyó.
2: Beteg vagy?
1: Kérdezte Pompom, de csak azért, hogy a beszélgetés ne akadjon meg.
2: Hapci!
1: Felelt Bogyó. Tűnődött Pompom, így nem lehet csevegni meg társalogni, ha minden felelet egy tüsszentés. Nincs más hátra, nekem kell egyedül beszélni.
2: Hapci!
1: Tüsszentett rá Bogyó.
2: Ez is tüsszentés,
1: vágott bele a közepébe Pompom. Hallaná csak festék tüsszentő Hapci Benőt, az aztán tud tüsszenteni.
2: Hapci!
1: Tüsszentett Bogyó, ami azt is jelentette, hogy még nem hallott sohasem róla, és gyorsan mesélje el. Pompom nem kérette magát sokáig, hanem így folytatta.
2: Elképzelheted, hogy mennyire idegesített mindenkit ez az állandó tüsszögés, meg hapcizás, meg prüszkölés.
1: Bogyó a vállát vonogatta, hogy nem tehet róla, nem akarattal csinálja, de egyszerűen nem tudja visszatartani, mivel beteg.
2: Pompom gyorsan elterelte a betegségről a beszédet. Ne értsd félre, nem rólad mesélek, hanem festék tüsszentő Hapci Benőről. És engem a te tüsszögésed egyáltalán nem idegesít.
1: Bezzeg festék tüsszentő Hapci Benőtől retteget már az egész város. Nem is lehet ezen csodálkozni. Már lepotyogott az összes cserép a tetőről, már megrepedezett minden fal, már lehullott minden levél a fáról, a sok tüsszentéstől. Úgyhogy a város lakói egy nap elhatározták, hogy nem tűrik tovább, nem fognak folyton összerezzenni meg megijedni a sok tüsszentéstől. Összegyűltek mind festék tüsszentő Hapci Benő házánál, neki támaszkodtak, neki veselkedtek, meg rugaszkodtak, és kitolták a városból. Ki? Egészen a város végére, és még onnan is egy kicsit kijebb.
2: Festék tüsszentő Hapci Benő nagyon elcsodálkozott, mikor megindult a háza kifelé a városból, de nem csinált semmi mást, mint hatalmasakat és csodálkozókat tüsszentett.
1: Tüsszöghetsz már, amennyit csak akarsz, minket már nem idegesítesz többé, kiáltoztak neki a város lakói, majd elégedetten visszaballagtak a városba, ahol végre megszűnt az állandó tüsszögés. Csend volt és nyugalom. Visszarakták a cserepeket, megcsinálták a falakat, s megöntözték a fákat, hogy hátha kinőnek a levelek.
2: De festék tüsszentő Hapci Benő nem bírta sokáig a magányt, belopakodott a városba. Mellékutcákon settenkedett, meg osonkodott, hogy lehetőleg ne vegyék észre. Az egyik mellékutcában egy harcias kapitány festette a kerítését éppen. Dirmegett, meg dörmögött közben a bajusza alatt. Festék tüsszentő Hapci Benő, mikor meglátta, vissza akart fordulni. Emlékezett rá, hogy a harcias kapitány tolta a házat legjobban, vagyis nem akart találkozni vele. De hiába, már késő volt a visszafordulás, mert az orra remegett, meg ágaskodott, meg megrándult, meg kitágultak a cimpái, és egy óriási tüsszentett. Az utolsó pillanatban még zsebkendő után akart nyúlni, de közben eszébe jutott, hogy minden zsebkendője mosásban van, így hát nem maradt másra idő, mint egy kis fejlehajtásra. Így történhetett, ahogy lehajtotta egy kicsit a fejét, hogy egyenesen a festékes vödörbe tüsszentett. Telébe találta a festékes vödröt. Az óriási tüsszentés kizúdította a vödörből az összes festéket rá a kerítésre. Egy pillanatig mind a kettőnek elállt a lélegzete. Festék tüsszentő Hapci Benőnek az ijegységtől, hogy jaj, most mi lesz? A kapitánynak meg az álmélkodástól, hogy milyen gyönyörűen be lett festve a kerítés, ráadásul egy pillanat alatt, mikor pedig ő egy egész napot rászánt. A kapitány szólalt meg először.
3: Köszönöm.
1: Valamit még dirmegett meg dörmögött a bajusza alatt, de azt nem lehetett érteni. Majd még egyszer hangosan ezt mondta, nagyon köszönöm. Majd habozott egy pillanatig, de aztán mégis átölelte festéktüsszentő habcibenőt. Akik látták, nem hittek a szemüknek, pedig elég sokan látták, mivel a hatalmas tüsszentésre összeszaladt az egész város. Na hát, csodálkoztak meg, meresztették a szemüket. De akkor meresztették csak igazán, mikor közelebb jöttek, és látták, hogy a kapitány kerítése teljesen be van festve. És azt is megértették végre, hogy a kapitány miért ölelgeti festéktüsszentő habcibenőt annak dacára, hogy félt az influenzától. A kapitány bólogatott, meg dirmegett, meg dörmögött, majd hangosan ezt mondta. Ő tette. És rámutatott a szerényen mosolygó festéktüsszentő habcibenőre. Festéktüsszentő habcibenő mosolygott rendületlenül, mivel életében először dicsérték meg és ölelték át a tüsszentéséért. Amíg mosolygott, még a tüsszentésről is elfeledkezett, de nem sokáig. Először egy aprót rándult az orrahegye, majd finom bizsergések futkostak az orra tövéig, majd egy picit jobbra csavarta, majd egy picit balra csavarta. A remegések felerősödtek, a bizsergések meggyorsultak, a csavarodás hatalmassá vált, az orra pedig felemelkedett az ég felé, mint egy légelhárító ágyú. Várj, várj, várj, kiáltoztak neki. Majd gyorsan hozzátették, gyerünk, erre, erre, erre. És tuszkolták gyorsan festéktüsszentő habcibenőt a következő házhoz. A ház gazdája egy vödör festéket hozott ki, és festéktüsszentő habcibenő elé tartotta. Ebbe tüsszents! Festéktüsszentő habcibenő levegőt vett, és óriási tüsszentett a vödörbe. A szürke, ütött kopott falu ház egy szempillantás alatt gyönyörű kék lett. Ámuldozva nézték, csodálkozva bámulták. De nem sokáig ámuldoztak meg bámultoztak, mert festéktüsszentő habcibenő orrahegye finoman megremegett, megbizserget, meg jobbra-balra rándult, vagyis gyorsan a következő házhoz tolták, egy vödör festéket tartottak elé, és azt mondták, ebbe tüsszents! És festéktüsszentő habcibenő tüsszentett szívből, és igazán tüsszentett, és mikor nem tüsszentett, akkor meg mosolygott. A város lakói visszamosolyogtak rá, szívből és igazán. Így mentek házról házra, utcáról utcára, és gyönyörű kékre, meg sárgára, meg pirosra, meg zöldre, meg barnára, meg lilára, meg rózsaszínre, meg narancsvörösre, meg drapra, meg a szivárvány minden színére festette a házakat, kerítéseket, kutyaólakat és nyúlketreceket. Nem fáradtál el a tüsszentésben, kérdezték, mikor már az egész város be volt festve. Én sose fáradok el a tüsszentésben, mondta festéktüsszentő habcibenő. Rájött ugyanis, hogy nem csak házakat, nem csak kerítéseket, meg templomtornyot, meg nyúlketrecet tud befesteni, hanem vászonra is tud rendes képet pingálni, tüsszenteni, mint a híres festők. Fessél le engem is! Festéktüsszentő habcibenő bólogatott, hogy jól van, jól van. Kerített egy festőállványt, a festékboltból elhozott az összes festéket, és szép sorban lefestett mindenkit. Mikor már majdnem mindenkit lefestett, egyszer csak berobogott szuszogva Gombóc Artúr, a dagadt madár két hatalmas bőröndel. Most jutott a fülembe a hír, hogy milyen csodálatos festő vagy. Ugyanis éppen a szomszéd faluban voltam csokoládéért. Nagyon jó fogyókúrás csokoládék érkeztek, igen? Igen. Vagyis nem tudnál engem is lefesteni? Festéktüsszentő habcibenő bólogatott, hogy dehogy nem. És a csokoládékot? Érdeklődött Gombóc Artúr. A csokoládékat is, biccentett festéktüsszentő habcibenő. Ám Gombóc Artúr a homlokát ráncolta. De sok csokoládé van ám, bökte ki végül. Van otthon tiszta lepedő? Hozd el, arra ráfér minden. Gombóc Artúr borzasztóan boldog lett, nagyot rikkantott. Van, ez a megoldás, rohanok és hozom, addig vigyázz a csokoládémra. Elruhant, s hozta is a lepedőt. Szépen kifeszítették a kerítésre, Gombóc Artúr felállt egy székre, egy másik székre a kinyitott bőröntöket rakták a csokoládéval, s festéktüsszentő habcibenő aprókat tüsszentve telefestette a lepedőt. Most meg leszel örökítve az arcképen, mondta két tüsszögés között. Igen ám, de a festés elhúzódott. Gombóc Artúr meg szórakozottan hol az egyik bőrönben markolt, hol a másik bőrönben turkált. Mit szépítsük? Mire kész lett a kép? Elfogyott a csokoládé. Vakarta a fejét Gombóc Artúr. Most meg elfogyott a csokoládé. Ne búsulj, vigasztalt a festék tüsszentő habcibenő. Itt a festményen örökre megvan az egész, mind a két bőröndel. Megcsodálták a festményt, s Gombóc Artúr is megvigasztalódott. Ha ránézek, mindig látom, hogy volt két bőrön csokoládém, morogta. Majd összecsavarta a lepedőt, a hóna alá csapta, megmarkolta az üres bőröntöket, s hazaballagott. Festék tüsszentő habcibenő még sokáig integetett utána, búcsúzóul aprókat tüsszögött a levegőbe, s csak úgy röptében zöldre festett egy verebet, meg egy kíváncsi szarkát, majd a házára nézett. Így hát csak egy táblát állítottak fel a város végében, s ezt írták rá. Itt lakik festék tüsszentő habcibenő, a város büszkesége. Aki ide belép, mondja azt, hogy egészségére.
0: A Festék tüsszentő habcibenő című mesét hallottátok.
3: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Volt egyszer egy kisbaba, földre tette anyuka, tipegett, topogott, két kis cipő kopogott.
3: Mesés reggelt. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Szervusztok, hogy vagytok? Itt vagyok, ragyogok. Legyen szép napotok.
1: Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Patrik vagyok. Ma együtt merülhetünk el a nyelvtörők világában. A szórakozás mellett játszva fejlődhetünk. Figyeljetek csak! Elmondom nektek én egyszer gyorsan, egyszer lassan, és aztán ismételjétek utánom. Már ha tudjátok. Két kis mókás, mókus munkás, makkos mákos rétest majszol. És akkor most mondjátok együtt velem, lassabban. Két kis mókás, most mondjátok velem, két kis mókás, menjünk a következőre, mókus munkás, mondjátok velem, mókus munkás, jöhet a következő rész, makkos mákos, most együtt, makkos mákos, és a legvége, rétest majszol. És akkor együtt, rétest majszol. Nagyon ügyesek vagytok. Készen is vagyunk. És akkor most még egyszer egyben, közösen. Két kis mókás, mókus munkás, makkos mákos rétest majszol. Nagyon ügyesek vagytok. Csak így tovább. Gyakoroljátok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban. Hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja.
3: Folyó vízzel, szappannal megmosom a praclimat, makacs

elhajtom. Na, hát akkor ismételjük át, tehát kell először is egy kis szappan, kell egy kis folyóvíz, és akkor felhabosítjuk, és jó alaposan!

0: vagytok. Na most már jó, megmostuk a kezünket, akkor egy száraz törölközővel szépen megtöröljük. Inni.
1: Sziasztok! Becsengettek! Irány a suli!
2: Műsorajánló következik. Képzeljétek, már a Petőfi Rádió hallgatóit is elrepíthetjük a mesék birodalmába. Válogatott mesék, mondókák, nyelvtörők és gyerekdalok gondoskodnak arról, hogy mesésen induljon a hétvége.
3: Drága barátaim!
2: A nagy kalandok és a jó történetek folytatódnak. Kicsik és nagyok, hallgassatok még több mesét!
4: Én nagyon szeretem!
2: Csukás meseóra a Petőfi Rádióban, minden hétvégén reggel 7 és 8 óra között. Csukás Mese Rádió. Mindenki életében különleges a születésnap. Így van ez a Mese Rádióval is. Két éves a Csukás Mese Rádió. Szeptember első hetében együtt ünneplünk, még több izgalmas mesével, vidám kalanddal, valamint sok-sok meglepetéssel. Ugye ti is várjátok? Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, és ünnepeljetek velünk a szülinapi héten. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Vackor az első B-ben. Vackor történetéből kiderül, hogyan válik a boglyos, lompos, loncsos és bozontos piszén-piszek kölyökmackó igazi iskolássá. Kormos István klasszikus verses meseregényét Üvösvölgyi Ildikó meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Még több újrahallgatható és újra nézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
2: Műsorajánlót hallottatok.
6: Boldog, boldog, boldog születésnapot.
7: Sziasztok, én Kovácsovics Fruzsi vagyok, és nagyon boldog születésnapot kívánok a Csukás Mese Rádiónak.
8: Sziasztok, én Káderel Gellért vagyok, és boldog születésnapot kívánok a Csukás Mese Rádiónak.
9: Sziasztok, kedves gyerekek! Lacfi János vagyok. Boldog születésnapot kívánok a Csukás Mese Rádiónak.
10: Szervusztok, gyerekek! Mező Misi vagyok, és boldog születésnapot kívánok a Csukás Mese Rádiónak.
1: Boldog születésnapot a Csukás Mese Rádiónak!

0: Csukás István, a radírpók. Aki elmeséli nektek, Sütz Ila.
1: Bogyó nyugtalanul ébredt, nem találta a helyét, leült, majd felállt, belekortyolt a teljes kávéba, beleharapott a vajas kiflibe, de most semmi se ízlett neki, nyugtalanság motoszkált benne, és rossz előérzete volt. Iskolába menett, az utcán se témfergett és nem bámészkodott, hanem leszegte a fejét és gyorsakat lépkedett, míg a nagy fához nem ért, ahol Pompom lakott. Hogy kicsoda Pompom? Talán már ismeritek. Vagy nem? Ó, igazán senki sem ismeri, mert hol ilyen, hol olyan. Bámulatosan tudja változtatni az alakját. Ha akarja, olyan, mint a szőrpamacs, vagy paróka, vagy egyújas bundakesztyű, vagy szobafestő pemzli, vagy papucs orrán a pamutbojt. Most milyen? Most leginkább egy szőrsapkához hasonlít, ahogy ül az ágon, egy szép hosszú ágon. Bogyó már majdnem tovább ment, amikor észbe kapott, megtorpant és halkan felszólt a fára. Pompom! Pompom, ahogy meghallotta a hívást, azonnal Bogyó fejére ült. Már azt hittem, hogy nem jössz, és mikor jöttél, azt hittem, hogy tovább mész. Hova rohansz? Mi bajod van? Kérdezte. Olyan nyugtalan vagyok, válaszolta Bogyó, meg rossz előérzetem van, csak még nem tudom, hogy miért, meg hogy mitől. Körbesétálták a fát, és törték a fejüket, hogy mi lehet az oka a nyugtalanságnak, meg a rossz előérzetnek. Egyszer csak Bogyó hirtelen megállt, és a homlokára csapott, vagyis Pompomra, aki kicsit előre csúszott a fején. Gombóc Artúr! Pompom is felkiáltott, hiszen épp az előbb csaptak rá. Azám, jaj! Majd kicsit hátrább húzódott Bogyó fején, és megkérdezte, mi van Gombóc Artúrral? Az van Gombóc Artúrral, hogy nem tudom, mi van vele. Nem látom sehol, válaszolta Bogyó. Hova tűnt és hol van? Ez az. Ezért vagyok nyugtalan. És újra a homlokára csapott, de Pompom egészen lecsúszott a bal fülére, úgyhogy nem lett semmi baj. Ebben a pillanatban egy apró madár szállt oda, lekiáltott nekik.
2: Ismeritek Gombóc Artúrt?
1: Igen, mondta Bogyó, a barátai vagyunk.
2: Igen, mondta Pompom is a bal füléről. Akkor jó, mondta a madár, mert nagy bajban van, és barátokra van szüksége. Arra van, ott van,
1: mutatta szárnyával, és elrepült.
2: Mi az a nagy baj? Kiáltott utána Bogyó. Mohó volt, megint mohó volt, az a nagy baj, kiáltott vissza a madár.
1: Gyorsan elindultak abba az irányba, amit az apró madár mutatott, és nem sokára egy madárkereskedéshez értek. A kirakatban azonnal meglátták Gombóc Artúrt, egy nagy kalitkában gubbasztott és lógatta az orrát. Pszt! Pisszegett neki Bogyó. Gombóc Artúr felnézett, és éppen egy nagyot akart ugrani örömében, mikor eszébe jutott a kalitka. Így hát csak mosolygott egyet, majd legyintett, majd sóhajtott.
2: Hogy kerültél ide, illetve oda? Kérdezte Bogyó.
3: Haj-haj! Sóhajtozott Gombóc Artúr.
2: Ebből nem értek semmit. Meséld el, és ne sóhajtozz közben, mert azzal csak az időt húzod, kérte Bogyó.
3: Jó, egyezett bele Gombóc Artúr. Ott kezdem, hogy éhes voltam, és ahogy így éhesen ballagtam, megláttam egy kirakatban egy madarat, akit éppen etettek, sőt, tömtek. Képzelhetitek, mit éreztem. Ekkor észrevett az a madár, akit tömtek, és így szólt. Nincs kedved helyet cserélni velem? Én szólni se tudtam, csak bólintottam. Erre azt csutogja a madár. Várd meg, amíg elmegy az a kopasz, akkor húzd el azt a kallantyút a kalitkán. Megvártam, míg elmegy a kopasz, elhúztam a kallantyút, a madár kimászott a kalitkából, én meg bemásztam. Vártam az ennivalót, hozta is a kopasz, de közben így dünnyögött. Na, ez a vitamin keverék majd használ, ettől majd megjön az étvágyad. És mindenféle vacak vitamin keveréket nyomott a csőrömbe. Én mondtam, hogy csokoládét kérek, de nem lehetett jól érteni, mert újabb vitamin keveréket hozott, és még egy nagy lakatot, amit rákattintott a kalitkára. Azóta itt vagyok, és éhes vagyok, mert nem szeretem a vitamint.
1: Bogyó töprengett,
3: törte a fejét, hogy mit lehetne csinálni, majd így szólt Gombóc Arthurhoz.
2: Kiszabadítunk, mivel most már vége a nyugtalanságomnak meg a rossz előérzetemnek. De tegyél úgy, mintha nem ismernénk egymást. Ez fontos a taktika miatt.
3: Jó, mondta Gombóc Arthur,
2: és most már sóhajtozhatok. Könnyebben telik úgy az idő, meg nem érzem annyira az éhséget.
3: Sóhajtozhatsz, hagyta rá Bogyó, és bementek a madárkereskedésbe.
1: A kopasz ott állt a pultnál, és megkérdezte. Mi tetszik?
2: Azt a kövér madarat kérem, mondta Bogyó,
1: és a kirakatban gubbasztó Gombóc Arthurra mutatott.
3: Nem eladó, mondta a kopasz. Ő a cég reklámja, a madárból büszkesége. Képzeld, egyetlen éjszaka ilyen szép dagatra hízott a speciális vitaminkeverékemtől. Azán bizony, örömében ugrálni kezdett, s így kiabált. Nézzétek csak, milyen kövér!
1: Majd Bogyóra nézett, még egy lakatot tett a kalitkára, s így szólt.
3: Mondtam már, hogy nem eladó.
1: Bogyó kiment a madárkereskedésből. Kint hátat fordítottak a kalitkának, mert nem bírták nézni Gombóc Arthur bánatos képét.
2: Itt csak a radírpók segíthet, súgta Pompom.
1: De hogy találjuk meg? Kérdezte Bogyó.
2: Követjük a nyomát, ugyanis amin a radírpók végigmászik, azt leradírozza. Tehát ahonnan hiányzik valami, arra járt a radírpók, magyarázta Pompom. Gyerünk, mondta Bogyó.
1: Majd egy pillanatra visszafordult, és kacsintott titokban Gombóc Arthurnak, hogy ne féljen, visszajönnek és kiszabadítják. De Gombóc Arthur úgy tett, mintha nem ismernék egymást, csak sóhajtozott, meg lógatta a fejét. Mentek az utcán, figyeltek jobbra-balra, hogy honnan hiányzik valami. Pompom találta meg az első nyomot, egy morcos boxer állt a sarkon, és hiányzott a fél füle.
2: Vihogott Pompom.
4: Mit nevetsz? Mi a csodát nevetsz?
3: Kérdezte a boxer mérgesen.
2: Nézd meg a tükörben, ajánlotta Pompom.
1: A boxer megnézte magát a kirakatban, és rettentő dühös lett, morgott és csikorgatta a fogát.
4: Ki tette? Ki volt az? Összetöröm a csontját! Hol a fél fülem?
1: Bogyóék gyorsan tovább mentek, s figyeltek jobbra-balra. Egy villanyszerelő kapaszkodott a fél villanyoszlopba, és morgott és rugdalózott. Hol a villanyoszlop? Az előbb még itt volt. Az előbb másztam fel rajta. Most hogy mászok le? Bogyóék gyorsan szedték a lábukat, nem törődtek a kalimpáló villanyszerelővel, és azzal sem, hogy hatalmas forgalmi dugó keletkezett, mert a közlekedési lámpáról eltűnt a zöld jelzés.
2: Nyomon vagyunk!
1: Rikkantott a Pompom. Siettek, rohantak, és csak futtában látták, hogy egy szakasz katona menetel az utcán, előlépkedett peckesen az őrmester. Nincsen benne semmi különös. A különös csak az volt, hogy a katonák is, az őrmester is mezitláb lépkedtek. Eltűnt a lábukról a cipő. Aztán láttak egy gyereket, aki három nagyot nyalt a levegőbe, mivel eltűnt a fagylaltja, és egy léggömbárust, aki nyugodtan áldogált, mert még nem vette észre, hogy léggömbjei elszabadultak. Gyorsan szedték a lábukat, és egyszer csak az állatkerthez értek. Be is sétáltak szépen, mert a nyomok erre vezettek. Rögtön egy síró-rívó zebrába ütköztek, aki... Mikor egy-egy kicsit abbahagyta a sírás-sívást, így panaszkodott.
2: Olyan vagyok, mint egy közönséges szamár. Hol vannak a csíkjaim? Ki hiszi el nekem, hogy zebra vagyok?
5: Ki van írva? Vigasztalta Bogyó. De a zebra csak legyintett.
2: És aki nem tud olvasni, he? Mert például én se tudok olvasni. Jaj nekem!
1: Ott hagyták a síró-rívó zebrát, és az oroszlán ketrechez értek. Végre észrevették az állatok királyát. A sarokban lapult és csendben sírdogált. Még azt is észrevették, hogy óriási hús van előtte, de az oroszlán hozzá se nyúlt. Mi bajod? Szólt be Bogyó a rácson. Az oroszlán sejpegve válaszolt.
2: Borzasztó, az én szerencsétlen szégem.
5: És miért sejpítesz? Kérdezte Bogyó.
2: Hát éppen ez az.
1: Sejpítette az oroszlán, és egy pillanatra kitátotta a száját, és gyorsan be is csukta. Bogyóék akkor látták, hogy az oroszlánnak nincs egyetlen foga se. Bogyó megsajnálta az oroszlánt, gyorsan felvágta neki a húst késsel villával, és így szólt. Egyél, és ne búsulj, később csináltathatsz magadnak műfogsort.
2: Micoda capász, micoda capász, nézzétek, még a kici majmok is kinevetnek,
1: sopánkodott az oroszlán. De azért
4: köszönöm.
1: Bogyóék ott hagyták a fogatlan oroszlánt, s figyeltek jobbra, figyeltek balra, de nem találtak több nyomot, ami a radírpókhoz vezetne. Nem hiányzott se onnan semmi. Egyszer csak Bogyó lepillantott a földre, és észrevette, hogy mégiscsak hiányzik valami, vagyis hogy egy lyuk van a földön. Lehajolt, és belesuttogott a lyukba. Radírpók! Radírpók! Pompom is belesuttogott.
2: Radírpók!
3: Tessék! Hangzott a lyukból.
2: Hova mész? Kérdezte Bogyó.
3: Ausztráliába, mondta a radírpók.
2: Miért éppen Ausztráliába? Hökkent meg Bogyó.
3: Mert az van szemben, átfúrom a földgolyót, és kipottyanok Ausztráliában. Különben mit akarsz?
1: Bogyó észbe kapott, abba hagyta a csodálkozást, s lekiáltott a lyukba.
2: Gyere vissza, segítened kell, nagyon sürgős.
3: Radírozni kell valamit? Kérdezte a radírpók.
2: Igen, egy lakatot, illetve kettőt.
3: Akkor megyek, hallatszott a lyukból. Ausztrália megvár, nem szalad el,
1: és kisvártatva kibukkant a radírpók feje.
3: Gyerünk, gyerünk, gyerünk, mondta izgatottan, most még menne vagyok a radírozásba.
1: Azt elhiszem, mormogta magában Bogyó, elég, ha csak a boxerre, a villanyszerelőre, az összetorlódott autókra, a gyerekekre, a léggömbvárosra, a zebrára és az oroszlánra gondolunk. Nem mondta ki hangosan, de azért óvatosságból ezt ajánlotta. Legjobb lenne, ha a táskámba tennélek.
3: Jó, mondta a radírpók, és bemászott Bogyó táskájába.
1: Ügettek, siettek, loholtak vissza a madárkereskedéshez. Gumbóc Artúr még mindig ott szomorkodott a kalitkában. Megmutatták a radírpóknak a lakatot.
3: Semmi az egész,
1: legyintett a radírpók. Majd füttyentett egy halkat, s elkezdte a radírozást. Először leradírozta a rácsot a kalitkáról, s legvégül a két lakatot. Gombóc Artúr állt, a száját is eltátotta, de nem mozdult. Gyere már, sürgette Bogyó.
3: Most már ismerjük egymást, kérdezte Gombóc Artúr.
2: Hát persze, most már szabad vagy, csak gyere már.
1: Gombóc Artúr Bogyó nyakába ugrott örömében. Bogyó intett a radírpóknak is, berakta a táskájába, és elindultak az iskolába. Útközben Bogyó rákcsálást meg radírozást hallott. Gyorsan megnézte a táskája sarkát, hát éppen akkor pottyant ki a lyukon a radírpók.
2: Hova mész? Kérdezte Bogyó. Maradj itt!
3: De mit csináljak itt? Nekem muszáj állandóan radírozni, mivel állandóan viszket az orrom.
1: Bogyó körülnézett, és meglátta a telefirkált falakat, a telerajzolt kerítéseket, és eszébe jutott valami.
2: Lépj be a köztisztasági hivatalba! Biztosan felvesznek! És itt ez a csomó firkálás meg rajzolás, ezeket leradírozhatod, mondta.
1: A radírpók nagyon boldog lett.
3: Ez az? Ez nekem való?
1: S rögtön neki is látott radírozni. Messziről kiáltott vissza.
3: A hivatalba utána is ráérek belépni.
0: A Radírpók című mesét hallottátok. Csukás Mese Rádió. Ősszel a Vadasparkban. Amikor elkezdődik az óvoda és az iskola, sok gyermekcsoport érkezik a Vadasparkba. Ezek a parkok abban különböznek az állatkertektől, hogy itt jellemzően olyan vadon élő állatokat tartanak, amelyek megtalálhatóak Magyarországon vagy a Kárpát-medencében. Találkozhattok a parkban őzekkel, rókával, sassal, mókussal, mosómedvével, de még muflonnal is. Jól gondolod. A vadon élő állatok számára a legjobb élőhely a vadon. Azonban a vadasparkokban is jó életkörülmények között tartják a vadállatokat. Itt olyan gondozók vigyáznak az állatokra, akik tudják, hogyan teremtsenek a vadállatok számára is megfelelő, teljes életet. A vadasparkban sok olyan állatot nézhetsz meg közelről, amelyeket a természetben sosem láthatnál, mert kerülik az emberek társaságát. Aztán vannak olyan állatok is, amelyekkel pedig te nem találkoznál szívesen az erdőben, mert nem szelídek. Egy szó mint száz, a vadasparkok lehetővé teszik, hogy minél több dolgot tudj meg az állatokról, a viselkedésükről, az életükről. Ki tudja, lehet, hogy pont egy ilyen látogatás alkalmával fogod majd eldönteni, hogy te is állatokkal szeretnél foglalkozni, ha felnőtt leszel. Csukás Mese Rádió.

0: amit most hallgatsz, az a...
1: Csukás Mese Rádió!
0: Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, gyerekek! Grammatika vagyok, okleveles nyelvtanprofesszor. A hetet hét kalandból ismerhettek, oda szoktam beszállni, hogy Rozinak segítsek a nyelvtanban. Most én olvasok nektek mesét. Cernák Eszter, első nap az óvodában. Eljött Zoé, a háromfejű kis sárkány első napja az óvodában. A kis sárkány idegesen készülődött. Anya sárkány meg apa sárkány egész héten arról meséltek, milyen jó is lesz majd óvodába járni. Lesz ott sok-sok játék és sok új barát. De hát ők már olyan régen jártak óvodába. Mi van, ha azóta már nincs is ott olyan sok érdekes játék? És mi van, ha nem lesz egyetlen barátja sem? Kedvenc kék, sárga, piros csíkos ruháját vette fel, még a hajába is kék, sárga és piros masnis csatokat tűzött. Kéket az egyik fejére, sárgát a másik fejére, pirosat a harmadikra. De valahogy sehogy sem akaródzott neki elindulni az óvodába. Anya, ez a sárkányfűte a nem elég meleg. Rázta a fejét és eltolta maga elől a bögréjét. Egy pillanat, kicsikém, válaszolta anya sárkány mosolyogva, és egyik fejével már is tüzet lehelt a bögrére. Anya, most meg túl forró a bögre, panaszkodott Zoé. Utána rettenetesen sokáig mosta a három fejének az összes fogát, aztán nem találta a szandálját. Végül egyszerűen túl fáradtnak érezte magát, hogy óvodába menjen.
3: Gyere, kincsem, most már ideje indulnunk,
2: mondta végül az apukája.
3: Szeretnéd, ha repülnénk az óvodáig?
2: Na, erre Zoénak is megjött a kedve az induláshoz. Nagyon szeretett repülni, de egyedül még nem tudott, mert a zöld sárkányoknak csak iskolás korukban kezdett kinőni a szárnyuk. Hamar elhagyták sárkányföldét, elrepültek a tündérek rétje fölött, egészen az unikornisok legelőjéig, de a trollok barlangjánál balra fordultak, hogy kikerüljék a Yetik hegyét. A szivárvány óvoda a Manók erdeje mellett kapott helyet, a világvége fasor 2. szám alatt. Zoé szorosan markolta az apukája kezét, míg megkeresték a csoportját. Az öltöző szobában azonnal felfedezte a jelét, a kobold macskát, amit az anyukája nyáron már minden ruhájába belerajzolt. A kis sárkány könnyen megjegyezte a jelét, mert a kobold macska volt a kedvenc állata. Leült a jele előtti farönkre, és levette a szandálját, hogy kényelmes, benti cipőre cserélje. Alaposan megmosta a kezét, és beletörölte a kobold macskás törölközőbe. Az óvónéni kijött üdvözölni az újonnan érkezettet. Zoé ilyetten látta, hogy az óvónéninek hatalmas orra, és még hatalmasabb csúcsos kalapja van, amit sárga csillagok díszítenek. Szia, én Boszi óvónéni vagyok, te pedig biztosan Zoé, köszöntötte mosolyogva a kis sárkányt. Szia, köszönt vissza Zoé udvariasan, de aztán gyorsan elbújt az apukája lába mögé. Nincs kedved bejönni velem a szobába? Kérdezte Boszi óvónéni, és kezét nyújtotta a kis sárkány felé. Rengeteg érdekes játék van ám odabent. Olvashatunk egy mesét az erdei manók kalandjaiból, színezhetsz unikornisokat, vagy csatlakozhatsz a többiekhez, akik éppen sárkányfűlevest főznek a játékkonyhában. Sárkányfűlevest? Csillant fel Zoé szeme, és egyik fejével óvatosan kikukucskált az apukája lába mögül, hogy belásson a szobába. Odabent egy türkiszkék szoknyás tündérlány már lelkesen kevergetett valamit egy lábasban, miközben egy hófehér unikornis a válla fölött áthajolva fintorogva szaglázta, hogy elkészült-e már az ebéd. Azt hiszem, talán megnézem azt a sárkányfűlevest. Apa sárkány adott egy-egy puszit Zoé mindhárom fejére, aztán a kis sárkány félinken megfogta az óvónéni kezét, és elindult a játékkonyha felé. A tündérlány és az unikornis fiú örültek, hogy egy igazi sárkány segít nekik sárkányfűlevest főzni, és nem sokára már úgy játszottak együtt, mintha mindig is barátok lettek volna. Közben szép lassan megérkeztek a többiek is. Egy hatalmas yeti fiú, aki legalább egy fejjel magasabb volt a többieknél. Egy kis erdei manó lány és egy barlangi troll fiú. Őket nem érdekelte túlzottan a sárkányfűleves, inkább leültek a szoba másik felébe, és levettek egy hatalmas kosarat a polcról. A kosárban mindenféle fadarabok, ágak, apró rönkök, kavicsok és kisebb kövek voltak, melyekből remekül lehetett építeni. Várjatok, mi is jövünk! Kiáltott a Zoé, és ők is leültek a friss mohaszőnyegre játszani. Bozi óvó néni elégedetten figyelte az új kis óvodásait, akik mind együtt játszottak, aztán meg együtt szaladgáltak az udvaron. Még az óvó néni ügyetlenkedésein is mind együtt nevettek, Bozi óvó néninek ugyanis csak a neve volt Bozi. Sajnos túlságosan kedves és jószívű volt, ezért kicsapták a boszorkány iskolából, és még a bibircsókját is elvették. Így aztán Bozi néni sosem tanult meg rendesen varázsolni, és a varázslatai rendre félre sikerültek, amin aztán a gyerekek Zoéval az élen jókat nevettek. A kis sárkány már el is felejtette, mennyire félt reggel az indulástól, és arra gondolt, hogy ez az óvoda tulajdonképpen nem is olyan rossz hely.
4: Kedves gyerekek! Soha ne feledjétek, a legszebb kincs a mese.
5: Boldog, boldog, boldog születésnapot!
6: Sziasztok, én Nagy Adri vagyok, énekesnő, és boldog születésnapot szeretnék kívánni a Csukás Mese Rádiónak.
7: Szervusztok gyerekek, én Nagy Sándor vagyok, és boldog születésnapot kívánok a Csukás Mese Rádiónak.
8: Sziasztok, Nono vagyok, és boldog születésnapot kívánok a Csukás Mese Rádiónak.
9: Szervusztok gyerekek! Nyerges Attila vagyok, és boldog születésnapot kívánok a Csukás Mese Rádiónak.
10: Boldog születésnapot a Csukás Mese Rádiónak!

0: Volt egy ház, abban lakott 7 sűn testvér.
1: Sűn Aladár,
2: sűn Piroska,
3: sűn Adórián,
4: sűn Dorottya,
0: sűn Demeter,
1: sűn Tihamér,
0: s a legkisebb,
3: sűn Balázs.
0: Hogyha jól bevacsoráztak, szűk lett nékik az a ház, s előfordult ilyenkor, hogy kívül rekedt sűn Balázs. Furakodott, nyomakodott, morgott perel dühöngve, semmit se ért, mit tehetett, lefeküdt a küszöbre. Telt az idő, múlt az idő, éjre éj és napra nap. Egyre többször fordult elő, hogy a házból a legkisebb kimaradt.
3: Ebből elég! Turkik vagyok!
0: Kiáltott fel sűn Balázs.
3: Sokan vagyunk, s kicsi nékünk ez a ház. Éppen ezért én elmegyek. Szerbusz néktek 6 testvér. Sűn Aladár, sűn Piroska, sűn Adórián, sűn Dorottya, Demeter és Tihamér.
0: Miután így elbúcsúzott, fogta magát, elindult, lábanyomán porzott a vén gyalog. Így baktatott, így poroszkált, szomszéd tölgyig meg sem állt. Ottan aztán sürgőt forgott, árkot ásott, falat emelt, tetőt ácsolt, ajtót szegelt, és mire a nap leszállt, épített egy kaibát.
3: Ínni,
0: mondta,
3: most már végre kényelmesen alhatok. Nem tolnak ki a küszöbre a nagyok.
0: Falevélből ágyat vetett, kényelmeset belé feküdt, s hortyogott, úgy csörögtek, s remegtek az ablakok. Éjfél tájban vihar támadt, hajlítgatta a vén fákat. Fújt a szél nagy zajjal ám, s arra ébredt, zörögnek a kaiba ajtaját.
3: Ki az?
0: Szólt kifogva-cogva.
3: Ki kapogtat ének idején?
5: Mi vagyunk az,
0: szóltak kintről.
5: Mi vagyunk a 6 testvér.
1: Sűn Aladár,
2: sűn Piroska,
3: sűn Adórián,
4: sűn Dorottya,
0: Demeter
1: és Tihamér.
5: Elvitte a szél a házunk, engedjél be, ázunk, fázunk, idekint, csúron víz a kabát rajtunk és az ink.
3: Jól van,
0: szólt sűn Balázs.
3: Jövök már.
0: S fordult a kulcs, nyílt a zár. Betódultak mind a hatan, tele lett a kaiba. Kérdezte is sűn Tihamér.
1: Mondd csak, testvér, nincs csak ez az egy szoba?
0: Lefeküdtek, elaludtak, s arra ébredt sűn Balázs, újra kicsi lett a ház, mert az éjjel, ide-oda löködve, készurult a küszöbre.
3: Ennyi,
0: mondta fejvakarva.
3: Mit tehetnék? Megnövök. És akkor talán nem lesz ágyom, nem lesz párnám a küszöb.

Csodás napra virrattunk. Számtalan vidám pillanat vár rátok. Mosolyogjatok ma is sokat, mert mint tudjátok, az mindenre gyógyír és mindenkinek jól áll. Csukásmese Rádió.

0: Halló, itt Kőholmi Ferenc beszél.
1: Halihó!
2: Jó reggelt mindenkinek!
3: Csukásmese rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Sziasztok gyerekek, Kassai Katalin vagyok, az M5 kulturális csatorna műsorvezetője. Most egy magyar népmesét hoztam nektek. A kőszívű ember. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon túl, volt egyszer egy szegény asszony, és annak volt 3 szép fia. Azt mondják a legények, hogy ők elmennek, és más országból hoznak maguknak feleséget, mert ott a faluban nem tetszik egy se. Hát ahogy mennek, mendegélnek, egy nagy erdőn vitt keresztül az útjuk. Láttak egy kicsi házikót, és oda bementek. Adjon Isten öreg apánk, mondták a legények. Adna-e szállás nekünk az éjszakára? Adok én szívesen. Megháltak ott a legények, s reggel azt mondja nekik az öreg. Halljátok-e? Erre visz az utatok, s erre is kell visszajönnetek. S amiért szállást adtam, annak fejébe azt kérem, hogy nekem is hozzatok egy szép leányt feleségül. Gondolta magában a 3 legény, hogy hát minek ennek az öregnek a szép hajadon, amikor még csoszogni is alig tud. S úgy magukban kikacagták. Na, el is mentek a legények más országba, s a királyhoz elszegődtek. A királynak volt 3 igen szép leánya. A legények szolgáltak, harcoltak, s úgy megszerette a király őket, hogy a 3 leányát a 3 legénynek adta feleségül. Nagy örömmel vitték őket haza, de csak ugyan azon az úton kellett keresztül menjenek, ahol az öreg lakott. Mikor odaérnek, hát köszönnek. Jó napot adjon Isten öreg apánk! Adjon Isten! Jó sokáig oda voltatok! Látom, magatoknak szép lányokat hoztatok. Hát az enyém hol van? Azt mondják a legények. Nem kaptunk. Na hát, ha nem kaptatok, mind itt nekem kővé változzatok. Csak egyetlen egy leány marad meg nekem feleségnek. Ahogy ezt kimondta, abban a pillanatban a 3 legény és a 2 leány kővé változott. Egy leány maradott meg, s azt ott tartotta magánál. Sepregetett, főzött, sírt a leány. Egyszer az öregnek erős jókedve volt. Azt mondja neki a leány. Öreg apókám, miért változtattad őket kővé?
5: Mert az én szívem is kőből van.
4: Hát hol van a te kőszíved?
5: Ott van az ágyterítőben.
4: Az öregember elment, bolyongott az erdőben. A leány szedett egy csomó virágot, és font egy igen szép koszorút, és reátette az ágyterítőre. Este, amikor hazajött az öreg, kezdett kacagni.
5: Miért tetted azt a koszorút az ágyterítőre?
4: Azért, apókám, hogy örüljön a szíved, felkoszorúztam.
5: Kacagta az öreg. Látom, jó szívű leány vagy. Csak azt gondoltad, hogy ott van a szívem. Hely, pedig nem ott van.
4: Hát hol van apóka? Könyörgött a leány neki.
5: Hát, ide hallgass. Egy rengeteg nagy erdő közepén van egy nagy szikla.

0: és abban a sziklában van egy madárka, és abban a madárkában van az én szívem. Aki szétveri azt a sziklát, s megfogja a madárkát, s kiveszi a szívemet belőle, akkor nekem azon nyomban visszajön a szívem. Hely, a leány gondolkozott. Istenem, ki tudja ezt megtenni? Na, eltelt sok esztendő. A szegény asszony várta haza a három fiát. Azt hitte, már soha nem is jönnek haza. Született neki megint egy fiacskája, s az már akkorára cseperedett, hogy volt vagy 12 esztendős. Édesanyám, azt mondja, nekem nem voltak testvéreim? Hát, az asszony elpanaszolta, hogy volt neki bizony három testvére, s azok elindultak házasodni, de többé sose tértek vissza. Na, azt mondja, akkor tarisznyáljon fel engem, s elindulok a keresésükre. Szegény asszony feltarisznyálta a fiát, s nagy keserves könyhullatások között eleresztette őt is. Hát, amint megyen a legény, leült enni, s azt mondja, aki éhes, az tartson velem. Hát, uram teremtőm, az erdőből egy akkora nagy kos kijött, nagy szarvai voltak. Te legény, hívtál, itt vagyok. Na, megvendégelte azt a nagy kost a legény. Az jól lakott, s azt mondja, húzzál ki egy szört belőlem, s ha bármilyen bajba leszel, segítségedre sietek. Na, a legény ment tovább. Hát, ahogy megint leült enni, azt mondja, ki van itt a közelben? Még van maradék ennivalóm. Hát odaszállott egy galambocska a vállára. Na gyere, egyél velem. Amikor jól lakott a galamb, akkor azt mondja, húzzál ki egy tollat a szárnyamból, és bármilyen bajban leszel, segítségedre repülök. Ment a legény, s addig ment, hogy elérte azt a házacskát, ahol lakott a kőszívű ember. Bekopogtatott, de nem volt otthon, csak a leány. Jó estét! Jó estét! Hol jársz erre, hol még a madár se jár? Azt mondja a legény. Elindultam országvilágot járni. Hát te hogy vagy itt egyedül ebben a házikóban? Nem vagyok egyedül, mondja a leány. Van itt nekem egy öreg apókám, csak az erdőben bolyong most. És a leány akkor ott elpanaszkodta, hogy ott vannak azok a kőszobrok. Elmondta azt is, hogy kaphatná vissza az öregember a szívét. A legény elindult a sziklához, és mikor odaért, hej, azt mondja, ha itt lenne az a nagy faltörőkos, hogy széthányná nekem ezt a nagy sziklát. Hát, uram, teremtőm, ott termett a kos, s a szarvával csak 2-3 döfött rajta, s szét volt a nagy szikla repesztve. Most csak a galamb kéne, hogy elkapja a madárkát. Oda is repült a vállára a galamb azon nyomban, s elkapta a csőrébe a madárkát. A legény a kezébe vette, vitte hamar nagy örömmel, s hát, amikor közeledett a házikóhoz, azt mondja az öregember a leánynak.
1: Jaj, hallod-e, édes leányom, nem tudom, mi van velem, de olyan melegség van rajtam, és úgy ver a szívem tájéka.
0: Hát, ahogy közeledett a legény, az öregembernek kezdtek potyogni a könnyei. Itt van öreg apám, meghoztam a szívét. Az öregember mindjárt a madárka szívét betette a saját szívének helyére, és az ugyanúgy dobogott, mint azelőtt volt. Azt mondja a leány, most öreg apám, élezd életre azokat a kőembereket, hadd legyenek boldogok. Életre is ébresztette őket. Megköszönték az öreg embernek, s megcsókolták egymást, és hazamentek. Nagy lakodalmat csaptak, és boldogan élnek még ma is, ha meg nem haltak.
2: Melyik a kedvenc meséd?
3: Azt nem tudom most megmondani, mert egyszer az egyszer ez, mert mikor bogaras, mikor... Mit tudom én, hát most nem tudok mondani.
2: Te pont olyan vagy, mint Süsü.
3: Süsü. Aki mondja.
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Szerbusztok, kedves gyerekek! Én Müller Péter vagyok, a barátaim Sziáminak hívnak, úgyhogy ti is hívhattok úgy mostantól. És hogyha nagyon röviden be kéne mutatkoznom, és hát miért nem, mert azt úgy illik, akkor én az a szerencsés vagyok, aki abból él és azt csinálja, amit szeret. Picikorom óta verseket írok, dalokat, néha el is éneklem őket, és most mesélni fogok nektek. Csukás István, hogyan viselkedjünk nyilvános helyen? Ugrifüles összeráncolt homlokkal járkált föl alá. Tüskés hátú kíváncsian nézte, majd udvariasan megkérdezte.
1: Ha nem zavarlak, min gondolkozol?
2: Azon gondolkodom, hogy hogyan kell viselkedni azokon a helyeken, ahová többen is járunk. Vagyis a nyilvános helyeken, mint például a moziban, a klubban, a sátortáborban.
0: Tüskés hátú nagyon elcsodálkozott.
2: Ott is kell viselkedni, de hát szórakozni járunk, meg pihenni. Szórakozás közben is meg kell tartani egy-két szabályt. Ne felejtsd, hogy az illem az egymással való érintkezés tudománya. Márpedig ezeken a helyeken elég sokan szoktak lenni.
0: Tüskés hátú ezt elismerte.
2: Az igaz, de azért kíváncsi vagyok, hogy a moziban mit kell csinálnom. Beszéljünk inkább arról, hogy mit nem illik csinálnod először is. Nem illik elkésni. Nem azért, mert lemaradsz a híradóról, hanem mert a későn jövő zavarja a többieket, amíg bemászik a helyére, a sor közepére. Az már szinte törvényszerű, hogy a későn jövőknek mindig középre szól a jegyük.
0: Tüskés hátú a vállát vonogatta.
2: Jó, hát tegyük fel, hogy elkésem. Akkor mit csináljak? Nem állhatok az ajtó mellett, hát megvettem a jegyet. Akkor udvariasan kéri elnézést, és köszönd meg, ha felállnak. És még egyet. Lehetőleg az arcodat mutasd feléjük, mivel felé igyekszel a sorban, ne a hátsó feledet. Értem, és mit nem illik még csinálnom? Hangoskodni, másokat zavarni, zacskót zörgetni, előre elkiabálni a poént, ha már esetleg láttad a filmet. Nem illik még elfoglalni a teljes karfát, az nem csak a tied. Mindig arra gondolj, hogy téged is zavarna, ha mindezt más csinálna. És észkolni se szabad. Jaj, de hogy nem, az ember nem unatkozni jár a moziba, csak halkan izgulj.
0: Tüskés hátú nagyot sóhajtott.
2: Akkor jó, már megijedtem, hogy a sok szabálytól nem lesz időm a filmet nézni. Ha senki se zavarja az előadást, akkor lehet igazán figyelni. És még egy, ha véletlenül elszakad a film, nem biztos, hogy a fügykoncerttől hamarabb összeragad. Valószínű, hogy lassabban ragad. Esetleg a gépészt idegesíti a fütyülés. Nagyjából ugyanúgy kell viselkedni a színházban is egyébként, mint a moziban, annyi különbséggel, hogy ott tapsolni is lehet, ha tetszik az előadás.
1: És ha nem tetszik?
2: Akkor nem tapsolsz. Udvariasan néma maradsz.
0: Tüskés hátú vidáman bólogatott.
2: Hát azért ez nem is olyan nehéz, de kíváncsi vagyok, hogy milyen szabályokat kell megtartani a klub délutánokon, hiszen oda játszani és szórakozni járunk. Azért a klub délutánon is meg kell tartani egy-két szabályt, de ezeket már mind ismered. Ezekről már beszéltünk, vagyis udvariasnak kell lenni, megfelelően kell öltözködni, és csalás nélkül kell játszani. És még egy szabály, semmi olyat nem illik tenni, amitől elmegy a többiek kedve. Ami elrontja a hangulatot.
0: Tüskés hátú ravaszul mosolygott, az jutott eszébe, hogy most azután egy igazán fogós kérdés következik. Kíváncsi volt rá, hogy a nagy illem tanár tud-e majd erre is válaszolni. Meg is kérdezte rögtön.
2: És a táborozásnál ott milyen illemszabályok vannak?
0: De Ugrifüles nem jött zavarba. Egy pillanatig gondolkozott csak, és már mondta is.
2: Kezdjük ott, hogy a táborozáskor kint vagyunk a természetben. Éppen ezért a természettel szemben is illedelmesen kell viselkedni.
0: Tüskés hátú nagyon elcsodálkozott.
2: A természettel? Igen, a fával, a vízzel, a heggyel. Na, erre kíváncsi vagyok. Erre aztán igazán kíváncsi vagyok, hogy hogyan legyek udvarias egy fával. Például nem töröd le az ágát, csak hogy közelebbről megnézd a levelét. Mi lenne, ha mindenki letörne egyet?
3: Nem rázott ki a madarakat a fészkükből? Nem vésed a nevedet a fa törzsébe, hogy így örökítsd meg az emlékedet? Nem dobálod kővel a termést, és nem gyújtasz hatalmas mágiát a tövében?
1: És a vízzel?
3: Nem piszkítod be, mert hát, ha más is, fürödni akar benne. Nem lármázol a horgászok háta mögött, nem nyomsz a víz alá, nem spriccelsz le senkit, nem csúzlizol a sirályokra, nem fursz lyukat a gát oldalába.
1: És a hegy? A hegyel hogyan legyek udvarias?
3: A hegy magas. Éppen ezért nem zúdítasz kőlavinát a völgybe. Nem írtod a növényzetet, nem firkálsz a sziklára, nem vakarod le a turista jelzéseket, nem vadászol erdei lakókra, úgyis gyorsabbak nálad. Ehelyett gyönyörködsz a fában, vízben, hegyoromban. Teleszívod a tüdöd jó levegővel.
1: És nem is játszhatok.
3: Végtelenül sok izgalmas játékot játszhatsz, anélkül, hogy kárt okoznál, vagy zavarnál valakit. Van hely elég.
1: Tüskés hátú hosszan elmerengett, majd így szólt. Hát ígérem, hogy udvarias leszek a természettel.

0: Mesés reggelt! Fedezzetek fel ma is sok csodát! Csukás Mese Rádió.
1: Varga Katalin csupa csel bajban van, elmondja Novák Péter. Szemfüles, a róka vándorútja során megpillantott egy elhagyottnak tűnő várat. Csupa csel vár. A váron mindössze ennyi állt. A kapu szinte magától kinyílt. Aha, úgy látszik, ez is valami csel. Ovakodott be rajta Szemfüles. Az udvart üresen találta, de hátul a mosókonyhában hatalmas gőz volt. A mosókonyhában egy hétfejű sárkány mosott. Csipkés alsó szoknyát, sejemköntöst, virágos főkötőt. Jó napot, csupa csel, köszöntötte Szemfüles. A sárkány friss vizet öntött a mosógépbe. A csipkés ruhákat beletette. Nem gondoltam volna, hogy sárkány létedre ilyen holmikban jársz, csodálkozott Szemfüles. Hagyd el, sóhajtott a sárkány. Nem én hordom, hanem aranyhajú Irinkó. Úgy tudtam, hogy aranyhajú Irinkót már elvitte tőled Mirkó királyfi. Persze. De két nap múlva vissza is küldte az apjához. A szépséges aranyhajú királylányt, ámultozott Szemfüles. A szépséges aranyhajút, bólogatott a sárkány. Nem bírja ki vele senki két napnál tovább. Minden királyfi előbb-utóbb hazaviszi, ha megismeri pukkantságát, nyafkaságát. De hogy került vissza te hozzád? Faggatta Szemfüles a sárkányt, aki cseppet sem látszott csupa cselnek. Ez a munkám, ezért fizet a király. Én elrablom Irinkót, a király pedig jutalmat, vagyis Pele királyságát és lánya kezét ígéri annak, aki tőlem kiszabadítja, hiszen tudhatnád, olvastál elég tündérmesét. Valóban olvastam, de azt gondoltam, hogy a sárkányok önként rabolnak királylányt. Soha sem raboltam önként egyetlen királylányt sem. Nem kedvelem őket. A lovaglást, a bajvívást, a vadászatot, azt igen. De hát, megöregedtem. Valamiből nekem is meg kell élnem, Szemfüles. Így született köztem és Irinkó apja között az egyesség. Minden alkalommal kapok 3 aranytallért. Nem sok, de nekem elég kosztra meg a villanyra. Lakbért nem kell fizetnem. Saját várban lakom. És mi történik akkor, ha valaki végleg elviszi Irinkót? Irinkót? Az lehetetlen. Nincs az a királyfő, aki kibírja mellette. Bárcsak engem szabadítana meg tőle valaki. Ennyi, csupa csel. Ez az egyesség bizony nem csupa csel. Vállalhattál volna valami könnyebb munkát is. Hiszen vállalnék én, de mit? Hát, például köthetnél divatos kabátkákat, festhetnél lámpaernyőt, esetleg fonhatnál fűzfakosarat. Csupa csel mind a 7 feje egyszerre kezdett nevetni. Kitűnő ötlet! Kosarat fogok fonni! Szemfüles, ez egy valódi csupa csel lesz! Azzal már is lecsapta a csipkés alsó szoknyát, s futott fel a lépcsőkön, ahogy csak bírja. Aranyhajú Irinkó éppen egy rózsaszín bögrét készült hozzávágni, ám a sárkány nagyot kiáltott. Megállj, Irinkó! Vég az egyességnek! Viszlek haza apádhoz!
2: Tán feleségül akarsz kérni, te szuszi-muszi, gúnyolta Irinkó.
0: Szó sincs róla, kedves hugom, csak éppen befejeztem a királylány rablást. Mától kezdve mulatságosabb munkát végzek. Azzal vitte, táltos paripára ültette az ámultozó királylányt, és elporzott vele a hegyek között. Szemfülesnek annyi ideje sem maradt, hogy körbesétálja a várudvart, a sárkány már is visszaérkezett. Na, ezzel végeztem. Köszönöm, Szemfüles, hogy megmentettél a nagy bajtól. Fogadd el cserébe 3 hajszálamat. Ha bajba jutsz, csak fújd meg, sietek neked segíteni. Csupa csel várára még aznap kikerült az új tábla, kosárfonás, igazi, tündéri nyírfaveszőből önnek is divatos kosaratfonok. Nem telt bele 2 hónap, s a környék minden lakója csupa csel kosarait használta. Mindig ügyes volt ez a csupa csel, sóhajtott az öreg király, a kosárfonásnak pedig valóságos mestere. De Irinkó, az meg Irinkó. Ez pedig annyit jelentett, hogy aranyhajú Irinkó mellé egy újabb sárkányt kellett keresni. Fel is adtak egy apró hirdetést a tündéri hírekbe, és azóta is várják, hát ha akad valaki, aki csekély 3 aranytallérért vállalja csupa csel feladatát. Aki ismer ilyen sárkányt, értesítse őket.

0: Sziasztok, csukimukik! Én István bácsi vagyok, a mesepostás, és nagyon boldog születésnapot kívánok a Csukás Meserádiónak.
1: Rádió egyfejűeknek.

0: Hallgatók, becsengettek! Hamarosan újra találkozhatunk a barátainkkal!
1: Varázsdoki rendel.
2: Szevasztok, pajtik! Ti tudtátok, hogy a csontjaink is élnek. Élő szövetből vannak, és a többi szervünkhöz hasonlóan nekik is fontos a mozgás és a jó étrend, hogy erősek maradjanak. Szóval, ha valaki rossz csont, és nem figyel rájuk oda, öregkorára elfogynak a csontjaiból az ásványi anyagok, és törékenyek lesznek. Még szerencse, hogy az ebcsonthoz hasonlóan az emberi csont is magától beforr. Viszont fontos, hogy jó irányba álljon, amikor összeforr, ezért kell például gipszbe tenni a törött kart.
1: Ez volt a Mesés reggel. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Műsorajánló következik. Kezdjük vidáman! A Kezdjük vidáman rövid, kedves útravalók. Olyan apró üzenetek, gondolatok, amelyek segíthetnek abban, hogy könnyebben induljon a családnapja. Mert a bölcsőde, óvoda és iskola kezdés nem mindig egyszerű. Új helyhez, új napirendhez és új arcokhoz kell hozzászokni. Rengeteg izgalmas felfedeznivaló vár a gyerekekre. A nyugodt, ráérős nyári reggelek után ismét fontos lesz időben felkelni, felöltözni, fogatmosni, reggelizni, összepakolni, megtalálni a félpár cipőt, vagy éppen azt a bizonyos kedvenc játékot, ami természetesen pont az elindulás előtt tűnik el. Minden reggel 7:30-tól Kezdjük vidáman, a Csukás Mese Rádió felkészítője. Mindenki életében különleges a születésnap. Így van ez a Mese Rádióval is. 2 éves a Csukás Mese Rádió. Szeptember első hetében együtt ünneplünk, még több izgalmas mesével, vidám kalanddal, valamint sok-sok meglepetéssel. Ugye ti is várjátok? Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, és ünnepeljetek velünk a szülinapi héten. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Vasárnap délutánonként elvarázsolunk a Csukás Mese Rádióban. Méghozzá zenével. Bulizz velünk, hagyd, hogy elvarázsoljon a zene. Várnak rád a legvidámabb gyerekdalok és a legmenőbb slágerek. Táncolj, énekelj és bulizz velünk otthon, a kocsiban vagy akár a szabadban. Minden vasárnap 3-tól házi buli. Zenevarázs a Csukás Mese Rádióban.
3: Rádió egyfejűeknek.
4: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok. Halihó! Ez itt a Csukás Mese Rádió. Most már valószínű túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a Mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
5: Én nagyon szeretem.
1: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukás Mese Rádió.
5: Csukás Mese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.
6: Sziasztok, Pató Marci vagyok, és boldog születésnapot kívánok a Csukás Mese Rádiónak.
7: Sziasztok, Mili vagyok, és boldog születésnapot kívánok a Csukás Mese Rádiónak.
8: Szervusztok, gyerekek, Pálos Zsuzsa vagyok, és boldog születésnapot kívánok a Csukás Mese Rádiónak.
9: Sziasztok, gyerekek, Roát és Andrea vagyok, és boldog születésnapot kívánok a Csukás Mese Rádiónak.
0: Boldog születésnapot a Csukás Mese Rádiónak!

0: Csukás István, a bátor tintanyúl, aki elmeséli nektek, Sütz Ila.
1: Bugyó sietett az utcán, az egyik kezében táska volt, a másik kezében az apró pénz. Pompom egy ágon csücsült, egy nagy fa kinyúló ágán, és kíváncsian figyelte a siető Bogyót. Hogy kicsoda Pompom? Ó, igazán senki se ismeri, egyszer ilyen, egyszer meg olyan. Most milyen? Most leginkább egy szőrös sapkához hasonlít, egy kíváncsian figyelő szőrös sapkához. Bogyó a nagy fa alá ért, és azt mondta sokszor egymás után. Kék, piros, kék, piros, kék, piros, kék, piros. Pompom fülelt, de nem értett az egészből egy kukkot se. Lekiáltott hát, mert Bogyó észre se vette őt, s már tovább akart menni.
2: Szia, Bogyó, hova rohansz?
1: Bogyó megtorpant, s felnézett.
2: Szia, Pompom, a papírboltba. Kék, piros, kék, piros, kék, piros. És miért mondod folyton, hogy kék, piros, kék, piros?
1: Hogy el ne felejtsem, válaszolta Bogyó, és már indult is.
2: Veled mehetek? Kérdezte gyorsan Pompom.
1: Bogyó bólintott, Pompom a fejére ült, mint egy sapka, majd ő is mondogatta, hogy kék-piros, kék-piros, kék-piros, kék-piros. Bár még mindig nem értett egy szót sem az egészből. És senki, de senki sem értette, hogy miért rohan Bogyó, és miért mondja, hogy kék-piros, és senki, de senki nem értette, hogy miért mondja a sapkája is. Így értek a papírbolthoz. A papírboltban a pult mögött egy nagybajuszú eladó áldogált. Nyájasan elmosolyodott, mikor meglátta a belépő Bogyót. Még a bajuszán is pödört egyet. Mi tetszik? Kérdezte a bajusz mögül. Bogyó nem mosolygott, hanem gyorsan mondta, hogy el ne felejtse. Kérek egy üveg kék tintát, meg egy üveg piros tintát. Pompom bólintott, hogy aha, minden világos, ezt jelentette hát a kék-piros. De a nagybajuszú eladónak semmi se volt világos, kíváncsian kérdezte. Mire lesz?
2: A kék tinta tornaórára, a piros tinta énekórára, felelte Bogyó.
1: Értem, mondta a nagybajuszú, holott nem értette, hogy miért kell az énekórára, különösen a tornaórára színes tinta, de nem firtatta, csak felsóhajtott, s így mormogott a bajusza alatt. Már csak egy éven van a nyugdíjig, addig fél lábon is kibírom. Odaadta a kék és a piros tintát, a fiókba rakta az apró pénzt, és kifejezéstelen szemmel bámult a távozó kislány után. Még a sapkája is olyan furcsa. Suhant át az agyán, de nem foglalkozott vele többet, vigyázott az idegeire. Bogyó az egyik kezében fogta a táskát, a másik kezében a két tintás üveget. Így siettek, loholtak az utcán. Annyira siettek és annyira loholtak, hogy nem vették észre a kanyarban a gödröt. Bogyó megbotlott, elejtette a két üveget, az üvegek eltörtek, a tinta kifolyt.
2: Ajajajajajaj, mondta Pompom, ez a vacak gödör.
1: Majd visszaevickélt Bogyó búbjára, mert a megbotlástól kicsit előre csúszott. Bogyó nem szólt semmit, leült egy padra, és sírva fakadt bánatában és mérgében, hogy most oda a tinta, és hogy miért nem figyelt jobban arra a vacak gödörre. Pompom együttérzően hümmögött meg krákugott, majd ezt mondta.
2: Ne sírj, azt nem bírom. Meséljek neked a bátor tinta nyúlról?
1: Bogyó abba hagyta a sírást, megtörölte a szemét.
2: Mesélj,
1: szipogta.
2: Figyelem!
1: Rikkantott Pompom.
2: Kezdődik a mese!
1: A bátor tinta nyúl úgy született, hogy egy üveg kék tinta és egy üveg piros tinta kifolyt az aszfaltra. Jött egy csizma, belelépett, így lett a teste. Jött egy macska, belelépett, majd kényeskedve törölgette az aszfaltba a lábát, így lett a két hosszú füle. Oda pattant egy labda, így lett a pamacs farka. Arra jött egy fiú, egy ággal négy lábat húzott neki. Jött egy kutya, megugatta. De a bátor tintanyúl, aki kék és piros színű volt, nem ijedt meg. Felállt, és pofon legyintette a kutyát. A kutya behúzta a farkát, és szó nélkül elsomfordált. A bátor tintanyúl erre még bátrabb lett. Kidüllesztette a mellét, és így szólt. Hrrr, hrrr, mak, mak. Én vagyok a bátor tintanyúl, mindenki reszkessen! Majd döngő léptekkel elindult.
2: Egy-egy vékonyabb fát csak úgy félkézzel megrázott, az ágakon rémülten kapaszkodtak a verebek. A másik kezével csak úgy menet közben felborogatta a kukabödönöket. Majd sorra becsapkodta az utcára nyíló ajtókat. Rálépett egy gumilabdára, a labda kipukkadt. Ahogy ment peckesen, meglátott egy csúzlival lövöldöző fiút. Egyenesen felé tartott. Állj vagy lövök, figyelmeztette a fiú. De a bátor tintanyúl gúnyosan nevetett, csípőre tette a kezét, s így szólt. Lőj csak, te pupák! A fiú mérges lett, megcélozta a tintanyúl fülét, és lőtt. De a kő simán átment a tintafülön, a lyuk meg azonnal összeforrt. A fiú remegett, ilyet ő még sose látott. A bátor tintanyúl rámordult. Mardizomatta, majd adok én neked, te fűlyukasztó, tűnj el a szemem előtt, te csúzli huszár! A fiúnak nem kellett kétszer mondani, Iszkiri elfutott. A bátor tintanyúl tovább sétálgatott, meg lépegetett, és találkozott egy utcai cirkusszal. A cirkusz két szeméből állt, egy idomítóból és egy fokhíjas oroszlánból. Mind a kettőn csikos trikó volt. Az idomító rekedten kiabált. Sokan körülállták őket, de mondanom se kell, hogy senki sem merte a fejét az oroszlán szájába dugni. Ekkor a bátor tintanyúl odalépett az oroszlánhoz, és jó hangosan így szólt hozzá. Mondd, hogy á! Hunyd be szemed, nyisd ki szád! Á! Mondta az oroszlán bambán, behunyta a szemét, és kitartotta a száját. A bátor tintanyúl szépen bemászott az oroszlán szájába, és onnan mondta az idomárnak. Kérem a fagylaltot! Majd integetett, csókokat hintett a közönségnek. A körben állók a hasukat fogták, úgy nevettek, az oroszlán behúny szemmel tátotta a száját. De az idomár nagyon mérges lett, amiért csúfot üztek belőle meg a cirkuszából. Óvatosan hátra sonfordált, és alattomosan rálépett az oroszlán farkára. Az oroszlán ilyetében becsukta a száját, kinyitotta a szemét, és azt akarta kérdezni, hogy ki volt az. De nem tudott beszélni, mert a tintanyúl a szájában volt. A közönség szörnyűködött, az idomár gonoszul villogtatta a szemét. De a bátor tintanyúl nem esett kétségbe, kinyúlt a fokhíjon, megcsiklandozta az oroszlán orrát, meg a bajuszát. Az oroszlán vastag hangon rötyögött, meg kuncogott, és a rötyögés közben kinyitotta a száját. A tintanyúl kimászott, leporolta magát, és így szólt az idomárhoz. Most már két fagylaltot kérek, veszélyességi pótlék! Az idomár mit tehetett? Savanyú képpel odaadta a két fagylaltot. De a tintanyúl nem szerette a fagylaltot, átnyújtotta egy fiúnak meg egy kislánynak, majd nagypeckesen tovább sétált. Hamar híre ment a bátor tintanyúlnak, s nem sokára egész kis sereg követte tisztes távolból persze, hiszen olyan félelmetesen düllesztette ki a mellét, villogtatta a szemét, billegtette a fülét. Egy gyönyörű kis térre értek. A parkőr a szökőkút peremén üldögélt és őrizte a parkot. A bátor tintanyúl megcsodálta a gyönyörű kis teret, s a gyönyörű szökőkutat, meg a parkőrt. Majd körülnézett, és így szólt. Én vagyok a bátor tintanyúl. Körben elismerően mormogott mindenki. A bátor tintanyúl a szökőkútra csapott. Ez lesz a palotám. Mindenki helyeslően bólogatott. A parkőr a vállát vonogatta, hogy neki mindegy, csak ne szepeteljen senki. A bátor tintanyúl most szúrós szemmel a kutyákra nézett, majd így szólt. És minden nap megeszek egy kutyát. A kutyák remegve hátrább húzódtak, most a macskákra nézett szúrósan. Meg egy macskát! A macskák is hátrább húzódtak, a tintanyúl balra nézett, ahol az utcaseprők álltak. Meg egy utcaseprőt! A parkőr a térdét csapkodta, úgy nevetett, még a könnye is kijött, s ezt mondogatta. Na hát, na, na, hi-hi, ilyet még az öreg apám se látott. A bátor tintanyúl ránézett a röhögő parkőrre, és így folytatta. Meg egy parkőrt! A parkőr azonnal abbahagyta a nevetést, meg a vihorászást, meg a hihizést, mérgesen összeráncolta a homlokát, felállt, és egy nagyot bömbölt.
3: Majd adok én neked parkőrt enni. Tudhatnád, hogy a legbátrabb és legerősebb ember a világon a parkőr. Ezzel odament a csaphoz, és kinyitotta. A szökőkút spriccelni kezdett, és a víz elmosta a bátor tintanyulat.
2: Pompom felsuhajtott, de azért ő volt a legbátrabb tintanyúl. Még most is élhetne, ha nem akarta volna megenni a parkőrt.
1: Legközelebb miről mesélsz? Madárvédő golyókapkodóról, suttogta Pompom, s fel alá hintázott a kinyúló ágon.
0: A Bátor Tintanyúl című mesét hallottátok.
4: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió.
1: Hallgass velünk te is ezt a dalt.
2: Parasúton kocsi zörög, a kereke gyorsan pörög, Sári néni vezeti, aki látja, neveti.
3: Poros úton

0: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Te tudod, miért különleges nap szeptember elseje? Mert ezen a napon kezdődik a bölcsőde, az óvoda és az iskola. És még miért? Mert van, akinek éppen ezen a napon van a születésnapja. Te ismersz valakit, aki szeptember 1-én született? Elárulom, hogy ezen a napon 2 éves a Csukás Mese Rádió. Ezt egész héten együtt ünnepeljük. Még több mese, vers, mondóka és ünnepi hangulat vár rád. Tarts velünk szeptember 1. hetében is, és ünnepeljük együtt a Csukás Mese Rádió születésnapját. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Csukás István, a kedves kis napsugár. Fiúk, lányok, figyeljetek, hegyezzétek fületek. A napsugár mindig fent volt, háza volt, a fényes menny volt. Egyszer aztán januárban széjjel nézett a világban, s tündöklik, amerre jár a kedves kis napsugár. Februári felhők mögül a napsugár földre repül. Körül tekint kíváncsian, hogy a tölgyerdőben mi van. Lát egy kislányt, meg egy őzet, a nagy hóban kergetőznek. Mókus ámul, merre jár a kedves kis napsugár? Narcisz, hunyor, iringó, tavasz vizén erringó. Virágzik a domboldal, szedj össze egy csokorral. Elolvad a hóember, nem bír a nagy meleggel. Március néz, merre jár a kedves kis napsugár? Elcseni, így csinál tréfát a hóember piros orrát. A virágot kipattintja, vizet áraszt a patakba. Április néz, merre jár a kedves kis napsugár? Lepkét, méhet megszólítja, röpüljetek szárnyat nyitva. Halló, tüskés hátul süni, ideje már előjönni. Szól a többi hétalvónak, itt a tavasz, nyár lesz holnap. Május ámul, merre jár a kedves kis napsugár? Most sokáig veletek maradok, kisgyerekek. Fussatok ki a rétre, 100 virággal terítve, rózsa, zsája, margarét, tarka-barka lett a rét. Június néz, merre jár a kedves kis napsugár? Barna bőrű viháncolók, hűvös vízbe ugrándozók, símogatva sütök rátok, míg ringatnak a hullámok. Július néz, merre jár a kedves kis napsugár? Áldása a nyári napnak, a földeken most aratnak. Búza sárgul, szőkül árpa, hajlongva a napsugárba. Augusztus néz, merre jár a kedves kis napsugár? Őszi égen száll a fecske, új hazáját keresgetve. A csőrét előre tolja, Afrikába tartagója. Színes kabátot kap a fa, piros lesz az alma arca. Ködbe bújik a hegytető, hűvösebb lesz a levegő. Szeptember szól, merre jár a kedves kis napsugár? Szelet kavargat a réten, bágyattan süt fenn az égen. Az őszi nap alig látszik, faágakkal citerázik. Ám a réten kacagás száll, fent repül a papírsárkány. Október néz, merre jár a kedves kis napsugár? A felhőből vihar támad, hajlítgatja a vént fákat, felveri a tengert lázban, jobb ilyenkor bent a házban. Kibámulni az ablakon, míg a meseszót hallgatom. November súg, merre jár a kedves kis napsugár? Hull a hó a dombra, fára, öltözzetek hóruhába, teszek rá aranygombot, barna diót, sárga makkot, betlehemi istálóban, kisdet fekszik a jászolban, december szól, gyere már, te kedves kis napsugár!
3: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még 7-7 határon túl is hallják. Na gyertek, kerekedjünk most föl, és menjünk el együtt a vásárba, vásároljunk 5 darab állatot.

0: Amit most hallgatsz, az a
1: Cukásmese Rádió.
0: Rádió egyfejűeknek.
2: Varró Dániel beszeptemberült, kedves gyerekek. Ki farát egész nyáron csak vakarta, és fest moziba járt, meg akvaparkba, no, annak mondom, nincsen több gagyi. Tévénézés, hassüttetés, fagyi. A strandon nem lehet tovább időzni, mert véget ért a nyár, és itt az őszni. Beszeptemberült, kedves gyerekek. Ideje megvenni az iskolaszereket. Na most, hogy mit, meg hogy, ez az, amin lendít a magazin elég sokat, hogy segítse az iskolásokat. Megmutat nektek mindent, mi ma dívik, kompjútertől az elefántra dírik. A modernet is, nem csak a hagyományost, mert új idők járnak már nagyon ám most. Nem úgy van ám, hogy az ember csak rábízza magát az ápiszra, vesz rajztáblát, pár hurkapálcikát, és ha mamád a boltban átcibált, hát akkor már minden feltétel adva, és be lehet ülni az iskolapadba. Például kell lenni gépnek, számítónak manapság állítólag. Nem ám füzetek, tollak, amik régen elegek voltak. Aztán, ha mindent jól összegyűjtött a markod, még be kell rendezni az iskola sarkot.
0: Csukásmese Rádió. Szólásmondások.
3: Képzeld, tegnap Bálint kinevette Lizit, hogy maszatos a szája, pedig neki meg csokis volt az egész arca és a ruhája is.
4: Tényleg? És észrevette?
3: Dehogy, csak nevetett szegény Lizin. Nagyon sajnáltam.
4: Hát ez nem volt szép húzás tőle. Vicces, mert más szemében a szákát is meglátja, a magáéban a gerendát sem.
3: Szákát? Gerendát? Nem értem.
4: A szálka egy pici darab fa, a gerenda pedig hatalmas. Ez a közmondás azt jelenti, hogy valaki rögtön észreveszi a másik legapróbb hibáját is, de a saját, talán még nagyobb hibájáról tudomást sem vesz.
0: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kezdjük vidáman. Minden reggel 7:30-tól várjuk a készülődő gyerekeket és szülőket, hogy együtt jókedvűen induljon a nap. Kezdjük vidáman. A Csukás Mese Rádió felkészítője. Csukás Mese Rádió. Tudtad, hogyha jól választod ki, mit veszel fel, a ruhád igazi szupererőt ad? Megvéd a hidegtől, a melegtől, a széltől és az esőtől. Reggel, amikor felébredsz és benézel a szekrénybe, akkor persze nem ez az első gondolat,

0: üveget. Olyan sokfélét láttam már, hogy meg sem tudom számolni. A bölcsődében, az óvodában, az iskolában, sportoláskor vagy ünnepeken másféle ruhát viselünk. Minden reggel néz ki az ablakon, vagy kérdezd meg a felnőtteket, milyen idő lesz, és annak megfelelően öltöz fel. Ha jól választod meg a ruhádat, jól érzed magad egész nap. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Szervusztok, én ifjam Bazsinka József vagyok, a Bartók Rádió műsorvezetője, és nagyon szeretek mesét olvasni a gyerekeimnek, úgyhogy örömmel olvasom most nektek Fecske László Pacsuli király Új Kölnie című meséjét. Pacsuli királyról kevés história kering, pedig van mit mesélni róla. Nevezhetnénk őt első, vagy talán utolsó Pacsulinak is, hiszen ezen a néven soha előtte, de még utána sem született uralkodó. Ő volt a Roma völgy leghíresebb királya. Szerette is a nép. Gyakran küldtek neki virágot, hiszen köztudott volt, hogy kedvelte az illatozó növényeket. Még külön illatszer készítője is volt, aki a vár egyik zugában kísérletezett éjjel-nappal az új szerekkel. Pacsuli király ugyanis kimondottan szerette a különleges kölniket. Ébredéskor, ebéd után, de még este is meglocsolta magát velük. Olykor túlzásba is vitte, s egyik másik katonája, amint ő felsége elhaladt mellette, majd kidőlt a sorból a tömény illatfelhő miatt. Történt egyszer, hogy Pacsuli király megunta az általa használt szereket. Valami újra vágyott. Egy teljesen egyedi illatú kölnire. Olyanra, ami nem erős, nem is gyenge, s amelytől még a katonái sem ájulnak el. Mert hogy nézne az ki, ha ott állnának a csatamezőn, s még mielőtt támadásba lendülnének, a saját királyuk illata miatt kábultan esnének össze. Bizonyosan kinevették volna őket az ellentábor emberei. Így is csúfolták az uralkodót a szomszédos birodalmakban. Több gúnynévvel is illették őt, első Buké, Bűz király, de volt, aki Szagos Alfonznak nevezte, ugyanis Alfonz volt a keresztneve. Egy nyári reggelen Pacsuli király rozmaringért küldetett. Ő volt az illat szerkészítője. Új feladatot kapsz, kedves mester, mondta neki izgatottan a király. Kísérletezz ki nekem egy üde illatot. Egy teljesen új kölnit szeretnék. Olyat, amelynek az illata mindenkit a bűv körébe vonz. Amely meglágyítja a szíveket, barátságra készteti az ellenfeleket, s amelytől a katonáim sem fognak émelyegni. A világ legfinomabb illatát alkosd meg nekem. Rozmaring nagyot nyelt, gondolatai száz felé cikáztak. Ekkora feladattal még soha nem állították szembe. Felség, ahhoz, hogy elkészítsem a világ legtökéletesebb illatát, be kell járnom a nagyvilágot. Meg kell ismernem valamennyi vidék, valamennyi növényét, s más emberek által használt szereket. Számos ismeretet kell gyűjtenem hozzá, csak is aztán alkothatok olyan illatot, amely sokak számára vonzó lehet. Nem bánom hát, mondta a király, de hogy ne utazz egyedül, én is veled tartok. Így hát Rozmaring és Pacsuli király elindultak, hogy körbejárják a világot. Egy hintóval utaztak, melyen a kocsis mellett három délceg katona is ült, hátul pedig egy nagy ládában a mester kísérletezésre való eszközei voltak. Üvegcsék, különféle vegyszerek, porok, fűszerek és ismeretlen eredetű növények gyökerei. Az első megálló Kanna hegyen volt. Ezen a vidéken annyi, de annyi virág nőtt, hogy az utat is elég volt köztük megtalálni. Színes szirmok tengere vezette el őket egy városka központjába. Ott aztán megkérdezték az útjukba eső embereket, hogy mi az, aminek Kanna hegyen a legfinomabb illata van. Az emberek egyszerre vágták rá. A cirádás liliomnak. Merre találjuk ezt a növényt? Kérdezte a király. A hegy legtetején nő, felelte egy virágkötő. Rózsaszínű és kacskaringós szirmai vannak. A király katonái fel is mentek a hegy tetejére, és három kosárral hoztak belőle. Rozmaring előkészítette az eszközeit, és az egyik virágból különleges eljárással hamar előállított egy cseppnyi kölni vizet. Rajta, szagoljátok meg, utasította a katonáit Pacsuli király. Két katonának tetszett az illat, a harmadik azonban fancsali képet vágott, ráadásul nagyokat tüsszentett tőle. Mindhármótoknak meg kell, hogy feleljem. Ti képviselitek az egész hadseregemet. Gyerünk tovább! Adta ki az utasítást a király, majd hintóra pattantak és tovább vándoroltak. két napi kocsikázás után érték el Harmónia völgyet, melynek a legszebb látványossága a fátyolka vízesés volt.

0: Ott is megérdeklődték a helyiektől, hogy minek van Harmónia völgyben a legfinomabb illata. A lakosság egyöntetően a fátyolka vízesésre mutatott. Ennek a csodavíznek nem csak az íze, de az illata is mennyei, mondta egy hídépítő. Valóban az volt. Ilyen vízesésről még a király sem hallott. Rögvest hozatott belőle a katonáival három palacknyit. Rozmaring előállt, és az eszközeivel ismételten kísérletezésbe fogott. Bár a vízzel nem kellett sok mindent csinálnia, hiszen már önmagában folyékony anyagról volt szó, de csipetnyit sűrűbbé tette, úgy adta át a királynak. Rajta, fiaim, szagoljátok, nyújtotta tovább a király a katonái felé, akik közül az elsőnek és a harmadiknak kedvére volt az illat, a középső azonban fancsali arccal fordult el, és akkor áttüsszentett, hogy még a páncélja is megremegett. Ez sem lesz így jó, mondta a király, s már indultak is tovább. Két folyón és három hegyen keltek át, mire elérték Permet erdőt, ahol igen alacsony volt a lakosok száma. A Permet erdei emberek elszigetelten éltek minden más nemzetségtől, és életük nagy része abból állt, hogy folyamatosan fákat ültettek. Így lett a kezdetben néhány száz fából álló erdőből több ezernyi fával benőtt óriási terület. Permet erdő még arról is nevezetes volt, hogy különleges fák nőttek benne. Ezeket permeteknek nevezték el, és egyik érdekességük az volt, hogy a kérgük utánozhatatlan illatot árasztott. Amikor ezt megtudta a király, megkérte az erdőben élőket, hogy hadd hántson le néhány kérget az egyik fáról. A permet erdeiek barátságos emberek voltak, még segítettek is a király katonáinak leszedni a fáról a felső rétegeket, amelyekből aztán Rozmaring ismét kisajtolt néhány cseppet egy különleges eljárással. A kérgek valóban eszményi illattal bírtak. Amikor a mester elkészült a folyadékkal, a katonák megint ott sorakoztak, s a király parancsára megszagolták a kész nedűt. Az első katona elborzadt, a másik kettőnek viszont kedvére volt az illat. Hihetetlen, ami nem felel meg az egyiknek, az megfelel a másiknak, és ami a másiknak nem felel meg, az megfelel az egyiknek, most mi legyen? Töprengett a király. Nem volt mit tenni, a csapat tovább zarándokolt. Annyi vidéket bejárt, amennyit csak tudtak, és csak nagy sokára leltek újabb különlegességre. Épp a kopasz dombra kapaszkodtak felfelé, ahol paraszt emberek éltek. Pacsuli király elmesélte nekik, hogy mi járatban vannak. A legjobb helyen járnak, felség. Mi itt földműveléssel és állattartással foglalkozunk. Nincs is egyéb mesterségünk. Él itt a dombon egy olyan állat, ami sehol másutt nem található meg a világon. Mi csak bolyhos nyúlnak neveztük el, mert bár kicsi a füle, de épp úgy ugrál, mint a mezei nyúl. Amikor megizzad, az izzadság cseppek végig gördülnek a szőrszálain, és az ember azt gondolná, hogy olyankor bűzlik, mint a görény. A bolyhos nyúl azonban olyan kellemes szagot áraszt, amilyet még a legszebb mezei virágok sem. Pacsuli király nagy érdeklődéssel hallgatta a parasztot. Nosza, ez kell nekünk. Hol van egy ilyen bolyhos nyúl? Itt van, a ketrecben tartják, de most éppen pihen. Ha meg akarjuk izzasztani, javaslom, kergessük meg az udvaron. Ki is engedte a paraszt a ketrecből a furcsa lényt, és mindenki a nyomába eredt. Míg a király is futott utána, fején a lötyögő koronával, s vállán a lobogó palástal. Néhány perc alatt a jószág úgy elfáradt, hogy lihegve rogyott a földre. Folyt is a verejték a bolyhain, és az illatszer készítő mester azon nyomban egy üvegcsébe gyűjtötte az értékes cseppeket. Ide kutyult, oda kutyult, míg nem aztán ebből is elkészült a kölni víz. Akkor azonban olyan dolog történt, amin igencsak meglepődött az uralkodó. A katonák orra alá dugva ugyanis nem várt eredmény következett be. Mindhárman összehúzták az orrukat, és nagyokat tüsszentettek. Elképesztő, mondta a király meglepetten, hiszen ennek a lötynek páratlanul finom illata van. Én is beleszagoltam. Nem volt mit tenni, vándoroltak tovább. Már lassan a világ végén jártak, ahol már semmi nem volt, csak elhagyatott viskók. Az utolsó házban egy öreg vegyész, Muskerli professzor lakott. Ő látta vendégül az utazásban megfáradt társaságot, és amikor megtudta, hogy mi a vándorlásuk célja, és azt is, hogy hogyan jártak, miket tapasztaltak az útjuk során, rögves felkapta a tekintetét. Megvizsgálhatom én is azokat az összekutyult szereket? Kérdezte Rozmaringtól. Természetesen, felelte a mester, és átadta az öreg vegyésznek az üvegcséket. Muskátli professzor Mindegyikbe beleszagolt, csak hümmögött, motyogott magában. Majd elővett egy üres edényt, s az összes illatot egybeöntötte. Rosmaring meg akarta állítani a cselekedetben, de már késő volt. A vegyész egy fakanalat vette elő a fiókjából, s balra, majd jobbra kevert vele. Ezt szagolják meg, uraságodék, mondta a vendégeinek, és először a király, majd az illatszerkészítője, végül a katonák is beleszippantottak az edénybe. Nem volt már prüszkölés, nem volt orrfacsarintás, mert az összekevert folyadékok illata mindenkit elbűvölt. Örült is a király ennek, és mielőtt hazaindult volna, egy zsáknyi arannyal köszönte meg a vegyész segítségét. Hazaérve pedig bőségesen megjutalmazta az őt elkísérő katonáit is, Rosmaringot pedig a hűséges szolgálatáért és munkájáért kitüntetésben részesítette. Miután megtisztálkodott, s tiszta ruhába bújt, boldogan fújta magára az új kölnijét, aminek az illatával nemhogy az uradalmában élőket, de bizony az egész világot elvarázsolta.
1: Ne feledjétek! Minden kis lépés egy nagy ugrás a célok felé. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Te tudod, miért különleges nap szeptember elseje? Mert ezen a napon kezdődik a bölcsőde, az óvoda és az iskola. És még miért? Mert van, akinek éppen ezen a napon van a születésnapja. Te ismersz valakit, aki szeptember 1-én született? Elárulom, hogy ezen a napon 2 éves a Csukás Mese Rádió. Ezt egész héten együtt ünnepeljük. Még több mese, vers, mondóka és ünnepi hangulat vár rád. Tarts velünk szeptember 1. hetében is, és ünnepeljük együtt a Csukás Mese Rádió születésnapját. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Pompom meséi. Szegény gombóc Artúr. Pompom ült egy ágon. Hogy ki is Pompom? Ó, hogy nem ismeritek? Ó, igazán senki sem ismeri, mert hol ilyen, hol olyan. Bámulatosan tudja változtatni az alakját, ha akarja, olyan, mint egy szörpamacs, vagy paróka, vagy egyújas kifordított bundakesztyű, vagy szobafestő pemzli, vagy papucsorrán pamutbojt. Most leginkább egy szőrsapkához hasonlít, ahogy ül az ágon, föl, le, föl, lejár, mivel egy kis szellő hintáztatja az ágat. Egyszer fönt, egyszer lent, aztán persze középen is. Picúr kíváncsian figyelte, fölnézett, aztán le is nézett, és persze középre is. Most olyan nehéz vagyok, mint... mint szegény gombóc Artúr, mondta Pompom fülmagasságban, mivel a szellő elfutott, és az ág abba hagyta a hintázást. Elmeséljem? Igen, mondta Picúr. Majd szép lassan megyek, az iskola megvár. Pompom Picúr fejére ült, mint egy sapka, és mesélt. És senki, de senki se vette észre, hogy Pompom nem sapka, és senki, de senki se értette, hogy miért nevetgél Picúr, ahogy lassan, nagyon lassan ballagott az iskolába. Hol is kezdjem a mesét gombóc Artúrról, a dagadt madárról? Legjobb, ha azzal kezdtem, hogy mi volt a legnagyobb szívfájdalma gombóc Artúrnak. Nem, de az se jó igazán. Nem jó kezdet, mert ha lehet, legelőször mindig az örömet keressük, a bánat meg a szívfájdalom még ráér. Vagyis minek örült a legjobban gombóc Artúr? A csokoládénak. Igen, ez a jó kezdet, a csokoládé. Gombóc Artúr a világon mindennél jobban szerette a csokoládét. Ha megkérdezték tőle, hogy milyen csokoládét szeret a legjobban, habozás nélkül fújta, mint aki éjjel-nappal ezen töri a fejét.
4: A kerek csokoládét, a szögletes csokoládét, a hosszú csokoládét, a lapos csokoládét és minden olyan csokoládét, amit csak készítenek a világon.
3: És mi volt a legnagyobb bánat a gombóc Artúrnak? Hogy minden hiába, mert csak hízik, csak kövéredik, csak dagad, pedig keményen és összepréssel csörrel fogyókúrázik. Mikor nem a csokoládéra gondol, akkor a fogyókúrára gondol. Hogy mi mindenről mondott már le? Lemondott a vízről, a tejről, a teáról, a főzelékről, a kenyérről, a sóról, az almáról, a körtéről, a narancsról, a citromról, a kóláról. Lassan már mindenről lemondott, kivéve a csokoládét. Egy reggel látja ám gombóc Artúr, hogy az égen köröznek a madarak. Meg a villanydróton gyülekeznek, meg a háztetőn sorakoznak, aztán hus, elrepülnek Afrikába. Az egyik madár visszakanyarodott, és lekiáltott a bámészkodó gombóc Artúrnak. Te nem jössz? Gombóc Artúr gyorsan megnézte a naptárt, s a homlokára csapott.
5: Hát persze! Ősz van! Teljesen kiment a fejemből, a nagy fogyókúra miatt.
3: Felnézett a fákra, a levelek is lehultak. Vagyis itt az ideje, hogy elinduljon Afrikába. Még egy pillantást vetett a vándorútra kelt madarak után, hogy megjegyezze az irányt, merre kell menni Afrikába. De előbb még becsomagolt. Egy kis bőröndbe egy-két apróságot rakott, poharat, törölköző zsebkendőt, egy nagyobb bőröndbe meg csokoládét. Mert hosszú az út, s bár hosszú az út. Egy nagyobb bőröndbe meg csokoládét, mert hosszú az út, s bár a hosszú úton is szigorúan fogyókúrázni akar, de azért valamit enni is kell. És mivel már repülni régen nem tudott, a szigorú fogyókúra ellenére sem, fogta a két bőröndöt, s elindult gyalog Afrikába. Alig ment pár lépést, megállt, letette a két bőröndöt, megtörölte a homlokát, s felsóhajtott.
5: Ajjaj, de messze van Afrika! Sosem érek oda gyalog!
3: Aztán eszébe jutott valami, s rögtön vidámabb lett.
5: De miért menjek gyalog?
3: Fölszállok erre, fölszállok arra, és szépen odaérek. Ki is állt az út mellé, és integetett az autóknak. Jött is pöfögve a kis teherautó, a sofőr vidáman fütyörészett.
5: Ugorj fel hátra,
3: mondta a sofőr fütyörészve. Gombóc Artúr felmászott, ölébe fogta a két bőröndöt, mivel máshol nem fértek el. A teherautó hátulja leült a földre. Az orra meg az égnek emelkedett. A sofőr abba hagyta a fütyörészést, és roppantul elcsodálkozott.
5: Hogy kerültem én az égbe? Nem vagyok én repülőgép.
3: Majd hátra nézett, és rájött, hogy Gombóc Artúr az oka mindennek. Rákiáltott mérgesen.
5: Azonnal szállj le, te dagadt!
3: Gombóc Artúr leszállt, az autó orra megint a földön volt, a sofőr gyorsan gázt adott, és elrobogott. Sóhajtott Gombóc Artúr.
5: Hogy jutok én Afrikába?
3: Aztán eszébe jutott valami, s rögtön vidámabb lett.
5: Hogy jutok Afrikába? Hát vonaton!
3: Fogta a két bőröndöt, leballagott az állomásra. Az állomáson éppen bent állt egy vonat, a kalauz nagyot kiáltott.
6: Beszállás!
3: Gombóc Artúr gyorsan felült hátul az ütközőre, a másikra meg a bőröndöket rakta.
6: Mehetünk!
3: Kiáltott előre, s a vonat elindult.
4: Ó, végre utazom,
3: gondolta magába Gombóc Artúr, és elégetetten nézte az elmaradozó bakterházakat, a legelésző teheneket, s egy bámészkodó kutyát. Robogott a vonat, robogott, és egyszer csak egy dombhoz ért. Nem volt nagy domb, addig meg se kottyant a mozdonynak, eddig még mindig egyből átment rajta. Éppen ezért rettenetesen elcsodálkozott a mozdonyvezető, mikor a dombtetőhöz közeledve megállt a vonat, majd lassan visszafelé csúszott.
5: Mi ez?
3: Kiabált a mozdonyvezető, és kibámult az ablakon. Gombóc Artúr is elcsodálkozott hátul az ütközőn, mikor újra meglátta a bámészkodó kutyát, a legelésző teheneket és a bakterházakat.
5: Ezeket már láttam, dünnyögte. Az előbb hagytuk el őket.
3: A vonat visszatért a domb aljára, ott megállt, nem csúszott tovább. Mozdony vezető végig szaladt a vonat mellett, meglátta az ütközőn gubbasztó Gombóc Artúrt.
5: Áh, ha! mondta. Egy potyautas! Azonnal szállj le! Miattad nem tudunk felmenni a dombra, te dagadt!
3: Kombóc Artúr leszállt, fogta a bőröngyeit, és búsan nézett az elrobogó vonat után. Ajjaj! Ajjaj! Sóhajtozott. Hogy jutok én Afrikába? Aztán eszébe jutott valami, és rögtön vidámabb lett.
5: Ha, hogy jutok?
3: Hát repülőgépen! Ha-ha-ha! Fogta a két bőröndöt, elballagott a repülőtérre. Fölmászott egy hatalmas repülőgép farkára, és kényelmesen elhelyezkedett. Addig is, amíg elindulnak, majszolgatta a csokoládét, illetve fogyókúrázott, mivel semmi más nem evett, csak csokoládét. Egyszer csak megrázkódott a repülőgép, és elindult körbe-körbe a repülőtéren. Repülünk, újongott Gombóc Artúr. Mégiscsak repülünk Afrikába. Aztán a gép csak körözött a repülőtéren, nem bírt felszállni. A pilóta leállította a motort, kiugrott a fülkéből, s körbejárta a gépet.
5: Aha!
3: Mondta, mikor meglátta Gombóc Artúrt a repülőgép farkán. Ettől a dagadtól nem tudunk repülni, azonnal gyere le onnan! Gombóc Artúr lemászott, a repülő zümmögve eltűnt a levegőbe. Ajjaj, ajjaj, sóhajtozott Gombóc Artúr. Hát hogy jutok én Afrikába? Aztán eszébe jutott valami, és rögtön vidámabb lett.
5: Hogyan? Hát hajón!
3: Fogta a két bőröndöt, s elballagott a kikötőbe.
5: Há, ez jó lesz, mutatott egy kis tehergőzösre.
3: De hogyan jutok fel? Meglátta a teherdarut.
5: Hogyan?
3: Hát teherdaruval! Beült szépen a hatalmas kampóba, két bőröngyét az ölébe fogta, s felkiáltott.
6: Mehetünk!
3: Csikorgott a csiga, feszült a drótkötél, s fent a magasban a darus megvakarta a fejét, majd átfüttyentett a másik darusnak, hogy jöjjön már segíteni. Ketten aztán berakták Gombóc Artúrt a tehergőzös rakodó terébe. A kapitány fent állt a hídon, s a korláton áthajolva figyelte a hajó merülését. Mikor Gombóc Artúrt berakták a hajóba, a hajó rögtön egy métert süllyedt a vízbe. A kapitány azonnal kiadta a parancsot.
6: Mehetünk! Nem bír el többet a hajó!
3: A tehergőzös dudált egy nagyot, s lassan elindult Afrika felé. De olyan lassan ment, hogy a kapitány minden nap megcsóválta a fejét, s így morgott.
5: Ezer árbóc és vitorla! Úgy mászunk, mint egy csiga! Kinő a szakállam, mire Afrikába érünk?
3: Hát, mire Afrikába értek, a kapitánynak olyan hosszú volt a szakálla, hogy belelógott a vízbe. Gombóc Artúr kiszállt a partra, és elbúcsúzott a hajótól. Ahogy integetett, látta, hogy a madarak visszafelé repülnek.
5: Hova mentek?
3: Kiáltott fel nekik.
5: Megyünk haza! Vége a télnek!
3: Mondták a madarak, s hus! Eltűntek a levegőbe. Jaj, mondta Picúr. Szegény Gombóc Artúr, és mi történt vele ott a messzi Afrikában?
5: Találkozott radírpókkal.
3: De erről majd legközelebb mesélek. Megérkeztünk az iskolához, mondta Pompom, és búcsút intve átszállt egy szomorú kopasz úr fejére.

Csukás Mese Rádió. Őszi tárgyunk, az esernyő. Az ősz beköszöntével többször vesszük elő az esernyőnket is. Gondoljunk csak bele kicsit ebbe a szóba. Esernyő. Ez két szó összevonásából keletkezett. Az esőből és az ernyőből. Eső, ernyő. Esernyő. Neked milyen színű az esernyőd? Van sajátod, vagy inkább te az anyu vagy apu esernyője alá állsz be? Az én esernyőm piros színű, és tele van fehér pöttyökkel. Szerintem messziről úgy néz ki, mint egy óriás gomba. Angliában adták el talán a legtöbb esernyőt a világon. Egyrészt azért, mert ott nagy divat volt esernyőt hordani. Másrészt azért is, mert Angliában tényleg nagyon sokat esik az eső. Tudjátok, hogy ki az a világhírű mesehős, aki mindig egy csodálatos esernyőt hordott magánál? Igen, ő Mary Poppins, aki az esernyője segítségével a felhők felé is fel tudott emelkedni. És volt olyan pillanat is, amikor az esernyője fogantyúján található papagáj is mondott egy-két bölcs tanácsot. Én is szívesen elfogadnám ezt a papagájos esernyőt. Ti miért szeretnétek? Szívből kívánom, hogy legyen nektek olyan színű és alakú. Csukás Mese Rádió.

0: Elmondom, kedves gyerekek, hamarosan a 10 órai közeleg. Tizet ütött az óra. A kis mutató a 10-esen, a nagy pedig a 12-esen áll.
1: Halihó! Ez itt a Csukásmese Rádió. Most már valószínű, túl vagytok a reggelin, és indulhat a játék, móka, kacagás. Ez itt a mesés délelőtt. Benne továbbra is várnak csodás mesék, mondókák és vidám dallamok.
2: Én nagyon szeretem.
1: Ebéd előtt pedig jöjjön a cifrapalota, amikor is egy fordulatos népmese után még táncra is perdülhettek. Tartsatok velünk délelőtt is. Csukásmese Rádió.
2: Csukásmese Rádió.
1: Rádió egyfejűeknek.

Sziasztok, Andrea vagyok. Ismeritek az ABC-t? Az jó, mert a következő mese szereplőinek bizony el kell a segítség, hogy rendet rakjanak az elcserélt, elveszett betűk között. És akinek még nem kell tudnia olvasni, fontos szerepet szánok. Jól figyeljetek oda, hogy Panka cicája Cillancs megkapja a tejecskéjét. Csukás István, kalandozás Betűországban. Panka magához ölelte kis cicáját, behunta a szemét, és hip-hop már álmodott is. Álmában repültek, suhantak, és hopp, egy óriási ajtó előtt értek földet. Az ajtó egy nagy A betű volt. Egy szigorú felkiáltójel és egy mosolygós kérdőjel őrizte. Állj! Mondta a szigorú felkiáltójel. Kik vagytok? Kérdezte mosolyogva a kérdőjel. Panka megállt és bemutatkozott. Panka vagyok, és ő Cillancs, a kis cicám. Már így is túl sok P és C van, morgott a felkiáltójel. Menjetek be, nyitotta ki a kaput a kérdőjel. Ez itt Betűország. Beléptek a kapun, és ámultak, bámultak. Betűország csupa betű volt. Nagy H betűk voltak a házak. Az utcán K betűhöz hasonló kutyák szaladgáltak. A levegőben M betűhöz hasonló madarak röpködtek. Az egyik kutya odajött, és csodálkozva vakkantott. Nini, egy kis C. Én nagy C vagyok, te buta, nyávogott Cillancs. A név mindig nagy betűvel kezdődik. Egyszer csak megláttak egy fura figurát. Az egyik kezében fejsze, a másik kezében fűrész, a huna alatt meg egy facsemete. Megállt, egy lyukba beleállította a facsemetét, majd a fejszével kivágta, s a fűrészsel feldarabolta. Az egészet egy szép kis halomba rakta, majd ráírta farakás. Panka megvárta, míg befejezi a munkát, és megszólította. Kérem, hol találunk egy kis tejecskét? A figura mérgesen szólt. Nem látsz a szemedtől? Én favágó Ferkó vagyok. Nem tudom, hol a té. Senki sem tudja. Nincs se nagy té, se kis té. Nincs tejecske. Majd barátságosabban folytatta. Látom, idegenek vagytok, ezért adok egy jó tanácsot. Vigyázzatok a betűkre. Itt most nagy kavarodás van. Tegnap vihar volt, és mindent összekevert. Én is magammal cipelem a fát, ha fát akarok vágni. Intett a fejével, és elmasírozott. Panka végasztalta Cillancsot. Megkeressük a T betűt, és lesz majd tejecske. Tovább mentek, és ahogy mentek, ahogy mendegéltek, Panka megbotlott valamiben. Lehajolt, fölvette. Egy O betű volt. Na hát, gondolta, ez meg biztosan elgurult. Vagy valaki karikázott vele. Zsebre teszem. Egy nagy R betű kergetett egy csomó kisbetűt. Álljatok meg, várjatok meg, kiabált. Nekem kell elől mennem. Enyém az első hely. Velem kezdődik a mondat. Panka megállította a kisbetűket. Köszönöm, mondta az R. Mögöttem sorakozó. A kisbetűk engedelmesen sorba álltak. Látod, sóhajtott a nagy R. Így már van értelme a mondatnak. Olvas fel bennünket. Panka elolvasta. Rend a lelke mindennek. A falnál megcsörrent valami. Trzs! Panka odafordult. Ki szólt? Ki az? Kérdezte. Trzs! Csörrent megint valami. Panka az esőcsatornát nézegette. Csupa lyuk. Kipottyantak belőle a magánhangzók. Egy fél madár szállt Panka vállára, s erőlködve krákogott. Rig! Rig! Ó, te szegény, suttogta Panka. Mit akarsz mondani? Mi a neved? Ki vagy? A félmadár Panka zsebe felé mutatott, ahonnan kilátszott az O betű. Hát persze, tessék, itt az O betű, a tiéd, világos, Rigó vagy. Most már újra Rigó vagy. Mérges csiripelés hallatszott. Panka odanézett, és ilyetten szorította magához Cillancsot. Egy vicsorgó véreb csiripelt dühösen. Ne féljetek, tévedés az egész, ostoba betűcsere. Én veréb vagyok, csak felcserélődött a két betű, nem tehetek róla, most mit csináljak? Csiripelve tovább rohant. Négy lábú patás ól ügetett az utcán, bánatosan nyihogott. Nem akarok ól lenni, nyihaha,
valaki megfordított akaratom ellenére. Ló akarok lenni, lónak születtem, nyihaha, fordítsanak vissza. Jaj, mamám, ha most látnál, biztos sírnál. S elügetett szegény ól, patái csattogtak a köveken. A háztetőről egy sapkás kémény kiabált, huhogott. Nem láttátok a seprőt? Panka a fejét ingatta, hogy nem látták. A kémény tovább dohogott. Akkor nekem kell megkeresni, valaki szétválasztott bennünket. Szép dolog, mondhatom, és sose akartam kémény lenni, nem annak születtem. A kémény lemászott a háztetőről, és elfutott. Alig, hogy eltűnt, arra táncolt egy seprő, ugrálva közeledett. Nem láttátok a kéményt? Kérdezte két ugrás között. Valaki szétválasztott bennünket. Nem akarok seprő lenni, kéményt seprő akarok lenni, egyben. Panka mutogatott. Ott megy a kémény. Dühös kopácsolás hallatszott, Panka és Cillancs kíváncsian arra kanyarodott. Egy hosszú fülű bundás valami szögelt egy plakátot a falra. Hiszen ez egy nyúl, ámuldozott Panka. De milyen furcsa nyúl, mintha hiányozna belőle valami. Elolvasta a plakátot. Elveszett az Y, kérem a becsületes megtalálót, hogy hozza vissza, magas jutalom. Hát persze, gondolta Panka, ez volt a furcsa, ez hiányzott, a nyúlból az Y. Nézegette az Y nélküli nyulat, olyan gömbölyű gömbőc formája volt. Nézd rám, illetve ne nézd rám, kiáltott fel panaszosan a szőrös bundás nagyfülű. Elveszett az Y, most mi vagyok? Null. Cillancs egy L és egy A betűt nyújtott felé, de a nyúl borzadva hárította el. Nem akarok nulla lenni, keresetek egy Y-t és hozzatok egy ékezetet is. Sárga répa a jutalom. Jé, de fura, mondta Cillancs. Egy ház előtt álltak, az ajtó fölé ez volt írva, óriás. A tetőt kinyomva állt az óriás, térdig ért neki a ház. Látom, te is csodálkozol, szólt le. Én órás vagyok. A cégtáblámra az volt írva órás. Reggel arra ébredtem, hogy több van egy betűvel. És ez lett belőlem. Ajjaj, nem vesz tőlem senki órát. Itt valóban nagy a kavarodás, tűnődött Panka. Felnézett egy sárga házra, folt. Ez volt a táblán. Alatta ült egy foltos ruhájú ember, és sóhajtozott. Valaki kicserélte a B betűt. Kivesz egy foltostól bármit is. Cillancs panaszosan nyávogott. Éhes vagyok, nyáú. Már nem bírom sokáig. Panka körülnézett, és meglátott egy cégtáblát. Teabolt. Ez volt kiírva rá. Valamikor tejbolt volt, szólt ki az eladó az ajtón, de elcserélték a J betűt. Ez így nem jó, mondta Panka. Rendet kell csinálni. Hordjuk ide a térre az összes betűt. Mindenki válassza ki a magáét, és hogy ne okozzon kavarodást semmilyen vihar, rakjuk sorba a betűket. Legyen az első az A, utána a B, utána a C. Ez legyen az ABC. A betűk tolakodni kezdtek. A Z, akárhogy furakodott, mindig az utolsó maradt. Ne búsulj, Z, mert ha hátulról nézzük az ABC-t, akkor te vagy az első. Sorba rakták a betűket, s rögtön minden a helyére került. A boltos már nem foltos, a nyúl nem null, a rigó nem rig, a veréb nem véreb, az órás nem óriás, a csatorna nem csörög, az ol nem nyihog, a kémény seprű újra egy, minden betű a helyére visszamegy. A teabolt újra tejbolt lett. Cillancs végre ihatott tejecskét. Betűország lakói megijenezték Pankát és díszpolgárrá választották. Ajándékba kapott egy aranyozott P betűt. Gyere el máskor is, mondták neki mosolyogva. Jó, mondta Panka, majd legközelebb is veletek álmodom, de most felébredek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Emberi szemszínek. Megfigyeltétek már, hogy minden egyes embernek más színárnyalatú a szeme? Bizonyám, ugyanis a szemünk színe ugyanolyan egyedi, mint az új lenyomatunk. Pontosabban a szemünkben lévő szivárványhártyának a színe az, ami mindenkinél más és más. Ezt a szivárványhártyát más néven írisznek is szoktuk hívni. Ez az íris szó különben szivárványt jelent ógörögül. Az írisben van egy melanin nevű anyag, amiből ha sok van, akkor sötétebb a szem, ha kevesebb, akkor pedig világosabb. Van egy egész szemszín skála, ami 20 különböző szemszín kategóriát is megkülönböztet, de én ebből csak a 7 leggyakoribb szemszínt sorolom fel nektek. Kék, zöld, barna, arany, szürke, fekete és az albinó emberek szemszíne, ami jellemzően piros. A végleges szemszínünk 3 éves korunk körül szokott kialakulni, így nem szokatlan jelenség, hogy például egy zöld szemmel született csecsemő szeme később bebarnul. S még egy érdekesség a végére, a tiszta zöld szem a világon a legritkább. Az emberiség 1%-ának van zöld szeme. Nektek milyen színű a szemetek? Az enyém barna, nem a legritkább, de tudjátok, nem is az a lényeg, hanem az, hogy a szemeitekkel mennyire kedvesen tudtok nézni, hiszen a szem a lélek tükre. Csukás Mese Rádió.
2: Tudjátok, melyik a naptárban a legszebb nap?
3: Melyik?
2: Hát a szüli nap!

0: Te örülsz a Csukás Mese Rádiónak?
1: Igen, nagyon örülök. És annak is örülök, hogy én is benne lehetek a Csukás Mese Rádióba.
2: Én is így szeretnék dolgozni a Mese Rádióba.
1: És hallottam, hogy beomták, hogy Csukás Mese Rádió.
0: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Minden nap egy újabb kaland. Tartsatok a Csukás Mese Rádióval. Ma is.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Apu autót vett, nagyon szép Skoda. Beleülünk, megyünk ide-oda. Első utunk a piacra vezet,

0: Figyeljetek, kezdődik a mese.
1: Minden nap van születésnap, de sokára lesz az enyém.
2: Szervusztok, kedves gyerekek, Banner Géza vagyok. Nagy szeretettel kívánok boldog születésnapot a Csukás Mese Rádiónak.
3: Szervusztok, kedves gyerekek, Blaskó Péter vagyok. Boldog születésnapot kívánok a Csukás Mese Rádiónak.
4: Szervusztok, gyerekek! Bátyai Éva színművész vagyok, és boldog születésnapot kívánok a Csukás Mese Rádiónak.
5: Sziasztok, én Fodor Imre vagyok, a Duna csatorna műsorvezetője, és csak annyit szeretnék mondani, hogy nagyon boldog születésnapot, Csukás Mese Rádió!
6: Boldog születésnapot a Csukás Mese Rádiónak!
7: Sziasztok, én Pató Marci vagyok, és mivel ma van a festészet napja, azt jutott eszembe, elmondom nektek, hogy szerettem meg egyszerre a festészetet és a történelmet. Amikor gyerek voltam, Szegeden a Móra Ferenc Múzeumban rengetegszer láttam Munkácsi Mihály Honfoglalás című festményének színvázlatát, és ezután otthonra is elvittem ennek egy kicsinyített, kinyomtatott verzióját, és kitettem az íróasztalom felé. Nagyon sokat nézegettem ezt a képet, így megszerettem egyszerre Munkácsi Mihályt, a festészetet és a magyar történelmet. Ehhez kapcsolódóan hoztam most nektek egy mesét. Csukás István, Mirmur kalandjai, egy kis csacsi története. Mirmur híres festő lesz. A színházasdi óta az udvarlakói szívükbe zárták a kis csacsiékat, de a legnagyobb sikert mégiscsak Mirmur aratta a plakátjával. Itt is, ott is suttogták róla, hogy milyen nagy festő, és Mirmur is kezdett peckesebben járni. Különös szokásokat vett fel egyik napról a másikra. Valahonnan szerzett egy selyem darabot, s azt a nyakába kötötte sálnak. Aztán meg egy szén darabot talált, s azzal telirajzolt minden tiszta papírost. S mikor összegyűlt belőle egy csomó, kiszögelte a nyúlketrec oldalára, s fölülre odaírta nagy betűkkel: kiállítás egész nap nyitva. Jöttek is az udvar lakói, megnézték a képeket. Nagyon tetszett mindenkinek. Mirmur pedig szerényen elmosolyodott, mikor dicsérték. Született tehetség vagy, mondta Morzsa, s megveregette Mirmur vállát. Aztán egyszer csak odarobogott Tyúkanyó rengeteg csirkéjével, és azt mondta Mirmurnak, hogy rajzolja le őket. Mirmur felnézett az égre, összehúzta a szemét, aztán azt mondta: rendben van, most jó a világítás, üljetek le. Leültette őket, középre Tyúkanyót, s egyik oldalára is 10 csibét, a másik oldalára is 10 csibét. Ne mozogjatok, szólt a csibékre, s elővette egy nagy papírt, letette a földre, s elkezdte rajzolni őket. Mosolyogjatok, szólt Tyúkanyó csibéire. Mirmur pedig elkezdte nagy gonddal rajzolni Tyúkanyót, de közben bizony a csibék elunták a várakozást. Izegni mozogni kezdtek, s az egyik kis csibe a sor végéről óvatosan Lábujjhegyen átment a sor másik végére, olyan óvatosan, hogy a kandúr észre se vette. A többiek majd megpukkadtak a nevetéstől. Aztán, mikor Mirmur egy pillanatra nem nézett oda, még egy kis csibe átment. Úgyhogy az egyik oldalon 8-an maradtak, a másik oldalon meg 12-en lettek. Mirmur közben lerajzolt a Tyúkanyót a papír közepére, s hozzákezdett, hogy a csibéket is lerajzolja. Rajzolja, rajzolja, először az egyik sort. De hát a csibék, míg nem nézett oda, átszögdöstek a másik oldalra, úgyhogy az egyik oldalon csak 2 maradt. Mirmur kicsi csodálkozott ugyan, de lerajzolta azt a 2-t. Aztán nagy komolyan hozzáfogott, hogy a másik sort is lepingálja, merezgette a szemét, nézegette a világítást. De a csibék visszaszögdöstek, úgyhogy ott csak 3 maradt. Mirmur lerajzolta őket. Végre kész lett a kép, s megmutatta Tyúkanyónak. Hát a többi csibém hol van? Kérdezte Tyúkanyó. Itt csak 5-öt látok, nekem pedig 20 van. Akárkitől megkérdezheted, mindenki tudja. Mirmur vakarta a fejét, nem tudta, mit csináljon. Látja ő, hogy 20 kis csibe van, de mikor rajzolta őket, akkor csak ennyi volt. A kis csacsi, aki ott állt a nyúlketrecnél, oda ment Mirmurhoz, és azt súgta neki.
8: Mondd, hogy jöjjön vissza később, a többit bízd rám.
7: Mirmur megmondta Tyúkanyónak, hogy jöjjön később, kicsit még csiszolni kell a képen, Tyúkanyó el is ment a csibéivel. A kis csacsi azonban az egyik csibét visszacsalogatta. Gyere, mondta neki, most téged egyedül fogunk lerajzolni. A kis csibe büszkén kifeszítette a begyét, tollas kis fejét gőgösen feltartotta. A kis csacsi odasúgta Mirmurnak.
8: Rajzold le annyiszor, ahány csibe hiányzik. Úgy se lehet észrevenni, olyan egyformák. Mir Moore le is rajzolta az egyik oldalra 8-szor, a másik oldalra 7-szer a csibét. Még egyszer megszámolták a kis csacsival, hogy megvan-e mind a 20. Aztán Mir Moore összetekerte szépen a képet, s elindult, hogy elvigye tyúkanyónak. Ez volt a legnehezebb munkám, mondta a kis csacsinak. Köszönöm, hogy segítettél. A kis csacsi bólintott, de mire válaszolt volna, Mir Moore már messze járt a képpel.
9: Csukásmese Rádió.
10: Találós kérdés.
4: Sziasztok! Réka vagyok. Ma egy aprócska, mégis nagyon fontos dologra gondoltam. Így szól a találós kérdés. Ez egy kicsi, fémből készült tárgy, és furcsa kis fogai vannak. Ha vele elfordítasz valamit, az kinyílik, vagy bezárul. Sokszor csörög a zsebben, mert egymás mellett laknak. Házak, kapuk, ajtók barátja. Mi lehet ez? Bizony, a kulcs. Nagyon ügyesek vagytok. Én mindig nagyon vigyázok a kulcsaimra, nehogy elhagyjam őket. Képzeljétek, nekem rengeteg kulcstartóm is van, amiből az egyik süsüs. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok, Csukásmese Rádió!

Lázár Ervin, a négyszögletű kerekerdő. Részlet. Maminti, a kicsi zöld tündér. Előadja Morvai Noémi. Ma fát vágni megyünk, mondta Mikka Makka. Csak erősek jelentkezzenek, egérelek, ne nyújtogasd az ujjad, gyenge vagy. Ezt rám mondja? Méltatlankodott egérelek a szomszédjának, és félkézzel kinyomott egy fenyőtobozt. Tapints csak meg a muszklimat! Történetesen Ló Szerafin, a kék paripa állt mellette. Szégyenlősen lenézett, tekintetével megkereste a szürke avarban szürkélő egeret, s reszketek hangon mondta, nem merlek megtapintani, mert belehalsz. Különben tényleg pompás izmaid vannak. Na ugye? Mondta egérelek, és rátartian leballagott az erdőbe. Mert mégis, hát favágás. Azért persze összegyűlt a favágó brigád. Mikka Makka, mint brigádvezető és faügyi szakértő, Szörnyeteg Lajos a legjobb szívű behemót, Bruckner Siegfried a nagyhangú öreg oroszlán, a Romó, a fékezhetetlen agyvelejű nyúl, a fent

0: Tőfenyőfa fejét csóválta, Dömdödöm csak annyit mondott, Döm. Majd kis szünet után enyhe gunnyal hozzátette, Dödöm. De azért magukkal vitték Vacskamatit. Persze, természetesen, mert titokban mindnyájan szerették. Ezt titokban Vacskamati is tudta. Az erdő mélyén Mikka Makka kiválasztotta az alkalmas fát, egy eukaliptuszt. Ebből lesz a legjobb hajó, mondta. De hiszen tegnap még repülőt akartál építeni, kotyogott közbe Vacskamati. Mikka Makka lekicsillően rápillantott. Repülő hajót, mondta a foga között. Olyat még nem hallottál? Vizen hajó, levegőben repülő, szárazföldön vonat. Ez a válasz mindannyiukat elkápráztatta. Hiába Mikka Makka a fej, az agyvelő, a vállalkozó szellem. A favágásban viszont elég járatlanok voltak, vitatkozni kezdtek, hogyan fogjanak hozzá. Először reggelizzünk, mondta Bruckner Siegfried. Lehurrogták, már csak azért is, mert délután 2 óra volt. Bár valamennyien tudták, hogy Bruckner Siegfried a nap bármelyik órájában képes reggelizni. Sőt, reggeltől estig képes reggelizni. És vitatkoztak tovább, hogy fejszével kell elkezdeni, a fűrésszel folytatni, vagy fordítva. Merről kell odaállni? Hova dől a fa? Merre kell mellőle szaladni? Nagy Zoárd, a lépkedő fenyőfa meg egyenesen azt mondta, hogy igazán udvariatlan dolog egy fát kivágni. Míg a többiek vitatkoztak, 3 félre vonultak. Nevezetesen Bruckner Siegfried, Szörnyeteg Lajos és Dömdödöm. Bruckner Siegfried reggelizett, a másik 2 meg elővett szépen egy fűrészt, és fűrészelni kezdte a fát. Mire ezek befejezték a vitatkozást, és Bruckner Siegfried a derekatáján járt a reggelinek, majdnem végeztek is a munkával.
1: Vigyázat, azonnal dől,
0: mondták.
2: Nehogy a reggelimre dőljön,
0: mondta nekik teleszájjal Bruckner Siegfried. Emezek meg kiabálni kezdtek Dömdödömnek és Szörnyeteg Lajosnak.
3: Ne úgy állj, amúgy húzd, emit szorítsd, amot lazítsd, vigyázz jobbra, vigyázz balra, alá, fölé, na emeld már, engedd, toljad, vonjad, rúgjad, vágjad, kalapáljad.
0: Ha csak kiabálnak, az nem lett volna baj, de sajnos oda is rontottak, rángatták, lögdösték, döfölték, ráncigálták Szörnyeteg Lajost meg Dömdödömöt. Recsent, s dölt az eukaliptusz. Ugrottak 100 felé, de szegény Dömdödöm a nagy tolongásban nem tudott elugrani. Puff, ráesett a hátára.
1: Dömdödöm, Dömdödöm,
0: siránkozott fájdalmasan. A többiek rohantak vissza, még Bruckner Siegfried is félbehagyta a reggelizést, és odafutott, segíteni akartak.
3: A lábánál fogva húzzuk, a kezénél fogva, nem, a fejénél fogva,
0: rikoltoztak.
3: Ugyan már, a fát kell fölemelni,
0: morgott Mikka Makka. Nekiveselkedtek, de hiába erőlködtek, meg sem moccant. A fa alól meg egyre halkabban jött a Dömdödöm.
3: Úgy se bírjuk, úgy se bírjuk,
0: sápítozott Vacskamati.
2: Ha ez a finom szellem, akkor edd meg,
0: nyögte neki izzadva Bruckner Siegfried, és szomorúan hozzátette,
2: a reggelire.
0: Erre Vacskamati is beállt emelni, de csak nem mozdult a fa. Ekkor egy vékonyka hangot hallottak a hátuk mögül.
3: Majd én segítek,
0: csilingelte valaki. Mind arra fordították a fejüket, először nem láttak semmit. Pedig Ló Szerafin még a szemüvegét is feltette. Persze nem is igen láthatták, mert aki megszólította őket, alig látszott ki a fű közül. Akkora volt, mint a kis ujjam, egy picike zöld lány. Zöld a ruhája, zöld a haja, zöld a szeme, kis zöld sityak a fején. A zöld sityakon egy zöld gyémánt, mint a mákszem,
2: A

0: kora. De úgy fény lett, hogy végül is emiatt vették észre. Aha, mondta Mikka Makka.
1: Egy felcicomázott szöcske.
0: Nem szöcske vagyok, kiáltott az icike-picike lány. Maminti vagyok.
1: Ne zavarj bennünket, dömdödömöt mentjük, szólt rá Bacska Mati.
0: Újra neki veselkedtek a fának, dömdödöm meg csak jajgatott.
2: Dömdödöm, dömdödöm.
0: A zöld lány oda akart furakodni hozzá, de Nagy Zoárd szeliden eltolta onnan. Ne lábatlankodj itt! Maminti futkosott hát körülöttük, de nem fért a fához. Hol Lószerafin csánkjába, hol Mikka Makka könyökébe, hol Szörnyeteg Lajos hátába, hol Nagy Zoárd ágaiba, hol Bruckner Siegfried sörényébe, hol Aromó oldalába, hol meg Vacska Mati hüvelykujjába ütközött.
3: Engedjetek, engedjetek,
0: kiáltozta.
1: Mikka Makka feléje fordult. Azonnal takarodj, hord el magad, pucolj, lépj olajra, tűnj el, nem látod, hogy zavarsz, nem látod, hogy dömdödömöt mentjük?
0: Maminti a picike zöld lány méregbe gurult, zöld szeme villámokat szórt. Ostobák, mondta. A ruhája ujjából elővett egy zöld varázspálcát. Akkorkát, mint egy negyed fok piszkáló, és suhintott vele. Mind sóbálvánnyá váltak, csak a szemük forgott ilyetten. Maminti odasétált köztük a fához, és csak úgy félkézzel megemelte.
3: Mász ki,
0: mondta. Dömdödöm kimászott, megkönnyebbülten tapogatta a hátát.
3: Dömdödöm,
0: mondta. Azt jelentette, hogy köszönöm. Aztán még egyszer mondta, hogy dömdödöm. Ez meg azt jelentette, ha lehet, ezeket változtasd vissza. Maminti megint suhintott a zöld varázsvesszővel. Visszaváltoztak. Hálálkodtak. Csak Bruckner Siegfried morgott.
1: Remélem, a reggelimet nem változtattad sóbálványjá.
0: A többiek nevették. Mamintit, a kicsi zöld tündért Lószerafin kék hátára ültették, úgy vitték haza diadallal. Máig is ott lakik köztük.
4: Mesés délelőttöt! Tartsatok velünk ma is! Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Nyulász Péter, mi az ami? Találós kérdések? Felolvassa nektek Tóth Vera. Piros kabát, rajta pettyet megszámolhatsz, nem is egyet. Van 6 lába, meg 2 csápja, nagyon kedves kis bogárka. Mi az?
6: Ez a Katica.
4: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
7: Szervusztok, kedves gyerekek! Rák Kati vagyok, és ma én mondom nektek a mesét. Vadadi Adrien Ákos óvodába megy. Ákos óvodás táskája. Ákos már egy ideje óvodás, de még sosem maradt az óvodában egyedül. Vagy az anyukája játszott vele a babakonyhában, vagy az apukájával épített magas tornyokat, vagy a nagymamájával rajzolgatott egészen ebédig. Ákos szeret óvodába járni, de csak akkor, ha nem kell egyedül ott maradnia. Ma reggel, amikor megérkezett az óvodába, az anyukája legugolt hozzá, hogy elbúcsúzzon tőle. Én most elmegyek dolgozni, de ebéd után már itt is leszek érted, azzal egy nagy puszit cuppantott Ákos pofiára, és bekísérte a csoportszobába. Ákos pityeregni kezdett. Az ajtóban belecsimpaszkodott az anyukája lábába, és csak szorította, hogy ne menjen el. A gyerekek köréje gyűltek, az óvó néni vigasztalni próbálta, de Ákos rájuk sem nézett, csak bújt az anyukájához, és egyre keservesebben sírt. Lea szólalt meg elsőnek. Nem kell félni tőlünk, mi aranyosak vagyunk. Én építek veled magas tornyot, ha akarod, tette hozzá Dani. Ákos nagy nehezen engedte csak el az anyukáját. Sokáig integetett utána. Azután belekuporodott az óvónéni ölébe, és hagyta, hogy az óvónéni vigasztalja. Hamarosan melléjük ült Dani is. Óvónéni, játszunk hátamon a zsákomat, és már a hátára is ugrott, hogy az óvónéni a mondókára előre, hátra ringassa. Dani azt szereti a legjobban, amikor a játék végén az óvónéni az ölébe repíti, és jól megcsiklandozza. Olyankor aztán úgy kacag, hogy kedvet kap a zsákos-mákos játékhoz mindenki. Most is sorba álltak a gyerekek, egyikük a másik után, hogy az óvónéni a hátára vegye őket. Egyedül Ákos üldögélt magában a szőnyegen, és csak bámulta a többieket. A gyerekek nevettek, rötyögtek, kacagtak, amikor az óvónéni egymás után megcsiklandozta őket. Egyszer csak Ákos felpattant, kinyitotta a csoportszoba ajtaját, és se szó, se beszéd, kiszaladt a folyósóra. Az óvónéni várt egy darabig, hát ha Ákos visszajön. Azután kikukucskált az ajtón, hogy meglesse, mit csinál. Ákos ölében az óvódás táskájával a szekrényénél ücsörgött. Mit csinálsz idekint? Kérdezte az óvónéni. Gyere be, ne legyél itt egyedül. Csak megszagolom anyukámat, húzta elő Ákos a táskájából anyukája pizsamáját, és jó alaposan végig szimatolta. Én inkább itt maradok anyukám pizsamájával. De amikor az óvónéni Ákos hátára segítette az óvodás táskát, és azt mondta, hogy pizsamástól, óvodás táskástól is bejöhet a csoportszobába, Ákos visszament vele a gyerekek közé. Először Danival magas tornyokat épített, aztán Leával a babakonyhában főzőcskézett, végül pedig az óvónénivel rajzolgatott, egészen ebédig. Persze a táskába a csomagolt pizsamát, egy pillanatra sem vette le a hátáról. Ebéd után, amikor az anyukája érte jött, csillogó szemmel újságolta neki, holnap majd apupulcsiát hozom el.
4: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
8: Sziasztok! Engem Malek Andreának hívnak, általában énekelni szoktam, de most mesét fogok mondani nektek. Amit tudni kell róla mindenképpen az az, hogy én 3 gyermeknek vagyok a mamája, hamarosan nagymamája is leszek egy kisfiúnak, ami engem nagyon-nagyon inspirál arra, hogy rengeteg mesét olvassak, és bejöjjek ide a rádióba, és nektek is elmondjak egy-két mesét. A Kecske Gida és a Farkas. Német mese. Átdolgozta Rónai György. Kecske mama megéhezett. Alig várta már, hogy egy kis friss füvet haraphasson a réten. Azt mondta a kis Gidának.
9: Jól figyelj rám, Gidácska. Én most elmegyek egy kicsit legelni. Minél zsengébb füvet harapok, annál ízletesebb tejet kapsz tőlem.
8: De nagyon vigyázz, be ne engedj senkit, amíg odajárok. Bezárom az ajtót. Ki ne nyisd belülről senkinek. Bezárta az ajtót, aztán még beszólt az ablakon a kis Gidának.
9: Még egyszer mondom, ki ne nyisd, ha csak a jelszónkat nem hallod.
8: Remélem, tudod a jelszót?
9: Hes csúnya farkas!
8: Mekekte az ablak mögött a Gida.
9: Hes csúnya farkas!
8: Éppen arra kullogott a farkas.
9: Meglapult egy bokorban, végighallgatta a párbeszédet, és jól megjegyezte magában a jelszót.
8: Kecske mama nem vett észre semmit. Szép csöndesen ballagott a rét felé. A farkas
7: alig várta, hogy eltűnjék a kanyarodóban. Előlépett a bokorból, odaosont az ajtóhoz, elváltoztatta a hangját, és azt mondta.
9: Jaj, kedves gidácskám, vissza kellett jönnöm, itthon felejtettem valamit, engedj be gyorsan.
7: A gidácska jól emlékezett az anyja tanácsára.
10: Beengedlek, hogy ne engednélek,
7: mondta.
10: Csak előbb hadd halljam a jelszót.
9: Noha csak az kell,
7: dörzsölte odakinn a kezét a farkas, aztán kivágta a jelszót.
9: Hős csúnya farkas, hős csúnya farkas.
7: A kis gidának azonban gyanús volt ez a nagy hessegés. Mi ez az éhes lihegés hozzá, és mi ez a furcsa rekedtség? Azt mondta.
10: Most már mindjárt beengedlek, csak még előbb a lábadat szeretném látni.
7: A lábamat? Kérdezte meglepve odakint a farkas. Miért akarod te a lábamat látni?
10: Azért, mert anyácskámnak szép fehér lába van, a tied meg...
7: mondta a gida kikandikálva a résen,
10: a tiéd meg úgy látom barna. Hát csúnya farkas, hát csúnya farkas!
7: A farkas látta, hogy fölsült. Nem sikerült rászednie az okos kis gidát. Mi egyebet tehetett? Szégyenkezve elkullogott.
4: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délelőttöt. Ma is sok mesével és dallammal készültünk. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Minden nap van születésnap, de sokára lesz az enyém.
2: Sziasztok! Gregor Bernadett vagyok, és boldog születésnapot kívánok a Csukás Mese Rádiónak.
3: Jó napot kívánok! Grillus Vilmos vagyok, és boldog születésnapot kívánok a Csukás Mese Rádiónak.
4: Szervusztok, gyerekek! Én Györgyi Anna vagyok, színésznő, és boldog születésnapot kívánok a Csukás Mese Rádiónak.
5: Boldog születésnapot a Csukás Mese Rádiónak!

0: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Döbrentei Ildikó, a tarka kutya biciklije.
2: Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy tarka kutya. Nagyon szeretett volna egy biciklit.
3: Múlnak az évek, lassan megöregszem, és még soha nem volt semmim. Nincs házam, kertem, rongyszőnyegem, nincs játékom, fésűm, saját tálkám, nincs semmim, de ez nem volna baj, ha lenne egy biciklim. Egy kétkerekű, pedálos biciklim. Csak két kerék, csak két pedál. Ha lenne egy biciklim, én mindig pedáloznék, mindig tekernék, mindig kormányoznék, mindig gurulnék. Ha lenne egy biciklim, körbe karikáznám a világot.
2: Egyszer egy fényes autószalon előtt vitt el az útja. Benézett, elámult. Körös-körül autócsodák ragyogtak, pirosak, sárgák, zöldek, kétajtósak, négyajtósak, komfortos, hatalmasak és sportosan kicsik. Minden autónak négy kereke.
1: Mennyi kerék? Gondolta a tarka kutya. Nekem csak kettő kéne.
2: És akkor hirtelen elállt a lélegzete.
1: Hátul a raktár ajtóhoz támasztva ott porosodott egy igazi kétkerekű bicikli. Nem divatos drága fajta, csak a féle egyszerű régi módi. A kormánya rozzant, a kereke rogyant, a pedálja rozsdás.
2: Látszott, hogy már régen nem használta senki.
1: A tarka kutya maga sem tudta, hogyan, de belépett a fényes autószalomba.
2: Mit tetszik parancsolni? Fogadta a tulajdonos. Melyik modell érdekli önt?
3: Ami ott hátul.
2: A kétajtós, a négyajtós.
3: Én csak azt a...
2: A komfortosan hatalmas, sportosan kicsi.
3: Már régen szeretnék egy olyan...
2: Ebben a pillanatban trombita harsant, és egy hangszóró azt bömbölte.
4: Figyelem, figyelem, kezdődik a nagy autóverseny. Kérjük a versenyzőket, álljanak rajthoz.
2: A tarka kutya most vette észre, hogy az autószalon egy versenypálya szélén áll.
1: Balra óriási lelátó hullámzott, tömve nézőkkel, jobbra autószerviz, darus kocsival, odébb zegzugos alagút, egy nyaktörő viadukt, és mindenütt kanyarok, kanyarok, kanyarok.
2: Pillanat! A szalon ajtaja kitárult, és a tulajdonos egy piros sportkocsiban elszáguldott a versenyre.
1: A tarka kutya egyedül maradt.
2: Nem mert oda menni a biciklihez, csak messziről nézte.
3: Ha én nékem, ilyen biciklim lehetne, egy ilyen kétkerekű pedálos, én mindig pedáloznék, én mindig tekernék, én mindig kormányoznék, én mindig gurulnék. Ha én nékem ilyen biciklim lehetne, én körbe karikáznám a nagy világot.
2: Így ábrándozott, még akkor is, mikor a tulajdonos visszaérkezett a versenyről. Nos, sikerült a választás?
3: Igen, én azt a...
2: Azt a...
3: Azt a...
2: Kérem, itt minden eladó. Tessék azt a...
3: Azt a biciklit, ha lehetne.
2: A biciklit, értem, a bicikli zavarja önt. Bocsánatot kérek, az öreg járművek kiállításáról maradt itt, mert nem kellettek senkinek. Azonnal eltávolítjuk, már is viszem.
3: Majd én viszem.
2: Ön? Kérem, nálunk a vevőszava parancs, tessék parancsolni.
1: A tarka kutya nagy levegőt vett. és rátette az első mancsát a bicikli rozsdás kormányára.
2: Aztán óvatosan felült a nyeregbe, csöngetett egyet, és kikarikázott a szalomból. A tulajdonos döbbenten bámult utána.
1: A tarka kutya pedig pedálozott és pedálozott, tekert, és kormányzott, és gurult, és karikázott.
2: Azóta is karikázik. Talán a világot is körbe karikázta, ha csak el nem kopott a kereke.
1: Így volt?
2: Így volt?
1: Nem így volt. Égből pottyant mese volt.
0: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Cifrapalota. Népmese és népzene a Mesés délelőttben.

0: Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Mátyás király és a szalontai kovács. Magyar népmese. Felolvassa Kőszegi Ákos. Mátyás király egyszer, mikor szokása szerint szegény vándorlegénynek öltözve járta az országot, jó napszállat után érkezett be nagy szalontára. A cudar téli zimankó bekergette az embereket a tűzhely mellé. Hiába bolyongott a király a csendes utcákon, sem egy lelket, sem egy nyitott ajtót nem talált sehol. Fáradt volt pedig a király, fázott is kegyetlen, az éhség is elcsigázta. Ugyan megörült, mikor a város szélén meglátott egy kovács műhelyt. Könnyű volt meglátni, mert a nyitott ajtón röpködtek kifelé a szikrák, ahogy a mester odabent kalapálta a vasat az üllőn. Szerencsés jó estét! Köszönt be Mátyás a kovács műhelybe. Mi áradban vagy, öcsém, ebben a kutyának se való időben? Biccentett a kovács. Szegény vándorló vagyok. Rám szakadt az este. Nincsen hova mennem. Megáldaná kelmedet az Isten, ha juttatna szegény fejemnek valami kis zugot éjszakára. A kovács letette a kalapácsot, beletörölte a kezét a bőrkötője sarkába, aztán a karjára kapaszkodott a királynak. Kerülj beljebb, öcsém, a tiszta szobába, hát ha kerül valami harapnivaló is. Szabadkozott a király, hogy nincs ő az ilyesmihez hozzászokva. Jó lesz neki a műhely sarkában is egy falat kenyér és egy kis szalma vacok. De a kovács barátságosan a vállára ütött neki. Otthon parancsolgas, öcsém! Márton kovács olyan úr a maga viskójában, akár a király Budavárában. Igaza van ennek a jó embernek, gondolta Mátyás. És nem kérette magát tovább, hanem letelepedett az asztal mellé, amely már akkor le is volt terítve szép fehér abrosszal. Szép fehér abroszon nagy mázas cseréptál, mázas cseréptálban forró tejbekása, jó sűrűn behintve mazsolaszőlővel. Tessék, egyék, nem lesz egyéb. Kínálkozott szívesen Márton kovácsné. Jó étel ez annak, aki szereti. Bíztatta Márton kovács a vendéget, s jó példaadás okáért úgy belekanalazott a tálba, hogy öröm volt nézni. Mátyás is neki fohászkodott, hanem inkább csak a mazsoláját halázgatta a rózsás fakanállal, s mosolyogva mondogatta. Jó nekem a mazsolája is. Odafönt is ezzel élek péntek napokon. Hol légyen az az odafönt? Kérdezte Márton kovács. Hát Budavárban, a királyházában. Márton kovácsnak torkán akadt a forró tejbekása, alig bírt szóhoz jutni tőle. Hát miféle szerzet vagy te tulajdonképpen? Mátyás Varga vagyok. Mátyás király udvari vargája. Kezem munkájából élő szegény ember. A kovács megnyugodott. Az már más, mondta. Majd megijedtem, hogy tám valami előkelőség vagy, aki a király őfelségével mártogat egy tálba. De ha te is csak ilyen magamformájú szegény ember vagy, éltessen az Isten mazsolaszőlővel. Hinsd meg vele még egyszer ezt a kását, anyjuk. Ahogy az asszony kiperdült a konyhára, azt kérdi a kovács a vendégtől. Hát aztán, hogy mondja a szolgálat? Van-e jó gazdád? Nincsen rá panaszom. Ám bátor, néha nagyon is kötözködő kedvében van a király. A minap is úgy vágott a fejemhez egy fejelés csizmát, hogy mind kihullott belőle az aranypatkó. No, öcsém, bizonyosan benned volt akkor is a hiba. Nem az az ember Mátyás király, aki ok nélkül bántaná a kisebbet. Tán nagyon is ormótlan foltot vetettél a csizmájára. Szó, ami szó, ízén elnagyoltam rajta az öltést. De nem csoda, mikor a királyné asszony is egyre zavarta hozzám az inasát, hogy hát az ő templomba járó csizmácskája mikor lesz már készen. Éppen erre lépett be Márton kovácsné, s megszólalt nagy áltatosan, míg teleszórta a kását mazsolával. Ó, de szeretném én egyszer a királyné asszony csizmácskáját látni. Valami szépség lehet az, ugye lelkem, Mátyás Varga? Bíz azon, van mit nézni, hanem mást mondok én kegyelmednek. Szalajtsa föl egyszer a gazdát Budavárába. Küldök tőle ezért a mazsolás kásáért szakasztott olyan egy pár csizmát, amilyent a királyné is csak húsvét napján húz a lábára. Olyan jó ízűt nevetett erre a tréfa beszédre Márton Kovács meg a felesége, hogy alig győzték a könnyüket törülgetni. Hát mire egészen szárazra törülköznek, egy szem mazsola nem sok, már annyi sincs a kásán. Ugorj már egy kis mazsoláért, asszony, mondja megint a Kovács. Ne éhezzék ez a szegény fiú. Sose menjen, néném asszony, szabódott Mátyás. Ne fossza ki én miattam az élés kamráját. Jut is, marad is, nevetett Márton Kovácsné. S úgy meghintette még egyszer a tálat, hogy több volt már benne a mazsola, mint a kása. S mire Mátyás végzett a vacsorával, akkorra már ágyat is vetett neki a jó asszony a kuckóban, Márton Kovács subájára. Nem is álmodott a király a selyembánkoson soha olyan szépet, mint most a tulipántos subán. Nem is ébredt fel addig, míg a Kovács másnap reggel ki nem verte a szeméből az álmot egy nagy libazsíros lángossal. Ezt majd elviszem az útra, mondta Mátyás, mert nem időzhetek tovább. Sietős az utam, nagyon várnak már otthon a király csizmái. Hanem annyit mondhatok gazduramnak, hogy nem bánja meg, ha fölkeresi Mátyás Vargát a budai várban. Kezet adott rá Márton Kovács, hanem azért harmadnapra már úgy elfelejtette Mátyás Vargát, mintha soha hírét se hallotta volna. Nem adhat hitelt az ember minden jött-ment vándorló szavának. Meg aztán volt ő neki egyéb dolga is. Jött a szalontai vásár, arra készülődött. Kalapálva a sok patkót, járomszöget, kocsivasalást. Ahogy javában dolgozgat, egyszer csak leugrik ám a műhely ajtóban egy habos paripáról egy kényes dalia. Ezüst a ruhája, uras a tartása, haragos a szava, a szeme járása. Itt lakik-e Márton Kovács? Én vagyok az, vitéz úr. Szolgálhatok valami rangos acélpatkóval? Nem kell én nekem a te rangos acélpatkód, hanem kell lesz te magad, Márton Kovács. Mátyás király hivat magához Budavárába. Azt mondják, valami rosszat beszéltél róla a minap holmi vándorló legénynek. Elállt Márton Kovácsnak a szíve verése. Elbúcsúzott a síró rívó feleségétől. Aztán fölkapaszkodott a szamarára, és megindultak a királyhoz nagy csendességben. Csak akkor szólalt meg Márton Kovács, mikor fölértek Budára. Szépen megkérem, vitéz uramat, ne vezessen engem addig ő felsége színe elé, míg Mátyás Vargával nem beszéltem. Hadd váltanék egy-két szót azzal a haszontalan csavargóval. Magam is úgy akarom, felelte a király vitéze, s vezette a Kovácsot márvány lépcsőkön, bíbor szőnyegeken keresztül, föl a várba. A szemét sem merte fölvetni szegény Kovács, csak mikor a vitéz a fülébe súgott neki. Ott ül Mátyás Varga a sarokban. Csak ugyan ott ült Mátyás király, nagy aranykarszékben, korona a fején, bársonyköntös a vállán. Nevetve csapott a tenyerébe a szalontai Kovácsnak. Isten hozott, Márton Kovács! Hát csak nem jöttél volna el, ha érted, nem küldök. No, kerüljünk beljebb a tiszta szobába, hát ha akad valami harapnivaló. Azzal karonfogta a Kovácsot, s vitte befelé egy kis benyílóba, ahol már meg volt terítve az asztal szép fehér abrosszal. A szép fehér abroszon nagy mázas cseréptál, a mázas cseréptálban tejbekása, jó sűrűn behintve mazsola szőlővel. Tessék, egyék, nem lesz egyéb. Kínálkozott szívesen a királyné, aki egyszerre csak bent termett a szobába. Jó étel ez annak, aki szereti, mosolygott a király a kovácsra, akinek nem kellett nagy biztatás, mert még ki is kaparta a tálat. Jól esik, szolgám, kérdezte a király, s intett a királynénak, aki kivitte az üres tálat, meg visszahozta tele mazsolás kásával. Csak hogy most már ezüst volt a kásája, vert arany a mazsolája. Láss hozzá, Márton kovács, unszolta a király a vendégét. Szeretette a tejbe kását? Jó nekem a mazsolája is, felelte a kovács. Ilyet nem minden pénteken lehet enni szalontán. A király elmosolyodott, s maga is segített telerakni a kovács zsebét arannyal, hogy csak úgy dagadt bele. Aztán odaszólt a királynénak. Ugorj már, hékám, egy kis mazsoláért, hadd teljen be vele ez a szegény ember. Sose menjen, fölséges asszonyom, szabódott a kovács. Ne fossza ki én miattam a kincses kamráját. Jut is, marad is, nevetett a királyné, s megint telehintette arannyal a tálat. Jutott már belőle még a csizma szárába is Márton kovácsnak. Mikor aztán felkészülődött a jámbor, s nagy hálálkodva elköszönt királyi gazdájától, az ajtóból visszaintette Mátyás. Hey, de eszefelejti ember lettél, Márton kovács! Mit szól otthon az asszony, ha itt felejti ezt a pár csizmát, amilyent a királyné is csak húsvét napján szokott a lábára húzni? Azzal a karjára akasztott egy pár bársonycsizmát, aminek ezüst volt a sarka, aranya varrása, két karbunkulus kő a két pityke gombja. Tiszteltetem a feleséged, Márton kovács. Egészséggel szaggassa el a Mátyás Varga ajándékát. Jaj, dehogy szaggatta, dehogy! Élete fogytáig külön polcon tartogatta Márton kovácsné a kamrában a királyné csizmáit. S még a koma asszonyának is csak sátoros ünnepeken mutatta meg.

0: vacsora.
1: Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Aranyszőrű bárány. Népmese. Volt egyszer egy szegény ember, akinek annyi gyermeke volt, mint a rostalika. Még egyel több. Hol volt, mit tegyenek, hol nem. S a szegény embert vetette fel a bús a gond, hogy mit tudjon csinálni ezzel a sok gyerekkel. Eleget mondta nekik, menjenek szolgálatba. De egyik restebb volt a másnál, mind az apjára tátotta a száját. No, mégsem úgy volt egészen. A legkisebb ügyes legényke volt, nem nézhette, hogy a testvérei egész nap ácsorognak. Ő bizony, azt mondta az édesapjának, elmegy világgá, s addig meg sem áll, míg valami jó helyet nem talál. A szegény ember bezzeg nem bánta, hadd menjen, egyel kevesebb kenyérpusztító lesz a háznál. Elment a legkisebb legényke, ment, mendegélt, hegyeken, völgyeken által, s estére kelve egy faluba ért. Ott megtudta, hogy van a faluban egy erős gazdag ember, akinek annyi juha van, mint égen a csillag, s most éppen pásztort keres a nyáj mellé. Ment egyenest a nagy juhos gazdához, s elé mondta, hogy mi jóba jár. Épp jókor jöttél, mondja a gazda. Mert elkergettem a juhászomat. Hát hallod-e, én felfogadlak, s ha egy esztendeig hűségesen őrzöd a juhaimat, bizony meg nem bánod. Megalkuttak, hogy ha egy esztend ilyenkor a nyájból egy sem hibázzik, ad egy aranyszőrű bárányt. Abban megélhet úri mód, míg a világ, s még két nap. Itt a kezem nem disznóláb, mondja a legény, s kezet csaptak magyarosan. A juhos gazda adott neki egy szépen szóló furuját, jól feltarisztjáltatta, s a legény kihajtatta a nyájat a rétre. Közmint legyen mondva, a juhos gazdánál 3 nap volt az esztendő, de még eddig nem akadt legény, aki az esztendőt kiszolgálta volna, mert éjjel-nappal talpon kellett lennie. S ha csak behunyta a szemét, annyi juh hibázott a nyájból, hogy egy szegény embernek elég lett volna egész életére. No, ez a legényke bezzeg nem aludt el. Mikor egy kicsit elálmosodott, elévette szépen szóló furujáját, fújta, fújogatta, s hát uram, teremtőm, amennyi juh, mint táncra kerekedett. Az aranyszőrű bárány el nem maradt tőle, ez mindig előtte táncolt, de olyan szépen, olyan módosan, hogy csupa csuda. Mikor letelt az esztendő, szépen hazahajtotta a nyájat, a kapu előtt elévette szépen szóló furujáját, fújta, fújogatta, s a juhok táncolva mentek be az udvarba. Ott állott a gazda az udvar közepén, s számolta a juhait. De csak úgy csillogott a szeme, mikor látta, hogy egy sem hibázzik a nyájból. No, te legény, mondja, megöregedtem. Kenyeremnek javát megettem, de még ilyen szolgám nem volt. Neked ígértem, neked is adom az aranyszőrű bárányt. Legyen rajta szerencséd. Hely, örült a legény, örömében nem találta a helyét. Elbúcsúzott a gazdától illendőképpen, s ment az aranyszőrű bárányjal hazafelé. Mentek, mendegéltek szépen lassan, s estére egy faluba értek. Ott a legény szállást kért egy jó gazda embernél, aki azt mondta.
3: Istené a szállás, kerüljön beljebb, öcsém uram!
2: Bement a házba, de magával vitte az aranyszőrű bárányt is. De nézték, csodálták a bárányt, különösen a házi lány nézte, csodálta sokáig. Egész éjjel be nem tudta hunyni a szemét, mind az aranyszőrű bárányról gondolkozott. Addig s addig gondolkozott, hogy fölkelt az ágyból, s szépen a bárányhoz orozkodott. Gondolta, hogy míg a legény alszik, kiviszi a bárányt, s valahol eldugja. No, hiszen ezt jól elgondolá, mert ahogy a kezét rátette, a bárány szőrére ragadt egyszeribe. Oda bizony, mind a két keze. Eközben hajnalodott, s a legény fölébredt. Látja, hogy a leány a bárány hátához van ragadva. Gondolkozott, hogy már most mit csináljon. Ő bizony tovább megy a bárányjal, s hadd jöjjön vele a lány is. Hát úgy is tett. S ahogy kiértek az utcára, elővette szépen szóló furujáját, s fújta, fújogatta. Hely, lásd csodát! Táncolt a bárány, bárány hátán a leány, hogy csak úgy porzott belé az utca. Meglátja ezt egy asszony, aki éppen akkor vetett be kenyeret a sütőkemencébe. Kiszaladt a sütőlapáttal, s szídja égtelenül a leányt.
0: Nem szégyelled magad leány létedre,
2: mondta az asszony. Mert egyszerre csak a lapát a leány hátához ragadt. Lapát nyeléhez az asszony, s a legény csak fújta tovább, fújogatta szépen szóló furujáját. Táncolt nagy begyesen elől a bárány, bárány hátán a leány hátán a lapát, lapát nyelén az asszony. Úgy mentek végig az utcán. Ahogy a templom elé érnének, éppen jön ki a templomból a pap, s utána a sok nép. Kacagtak a népek, de a pap erősen megbotránkozik azon, hogy mi történik itten. Oda szalad az asszonyhoz. De csak ért volna hozzá, a pálca az asszony hátához ragadt. A pálca végéhez a pap, s az is táncolt a többi után. A vénasszonyok összeverték a tenyerüket, s elkezdettek kiabálni, jajgatni.
0: Jaj, jaj, még elviszik az aranyszájú papunkat, ne hagyjuk emberek, asszonyok!
2: Nosza utána az egész falu népe. Megfogják a papot, hogy visszahúzzák, de ahogy rátették a kezüket, sorba mind odaragadtak. A legény pedig fújta tovább, fújogatta szépen szóló furujáját, s táncolt a bárány hátán a leány hátán a sütőlapát, lapát végén a sütőasszony hátán a pálca végén a pap után az egész falu. Így értek egy városba. Ez éppen a király városa volt. Ott a legény betért egy kocsmába, tarisznyába tette a furujáját, hadd pihenjen egy kicsit a bárányjal az egész falu. Kérdi a kocsmárost.
0: Miféle város légyen ez?
2: Mondja a kocsmáros.
4: Ez a király városa.
2: Szóból szó kerekedik, s a kocsmáros elmondja, hogy a király erősen szomorú, mert van egy szépséges leánya, aki még soha nem nevetett. Kihirdette az országban, hogy annak adja a leányát, aki meg tudja nevettetni, de még eddig hiába próbálkoztak. A király kisasszony olyan szomorú, mint a háromnapos esős idő.
0: No, gondolja a legény. Szerencsét próbálok, hát ha én meg tudom nevettetni.
2: Ment a király udvarába, mellette a bárány után az egész falu, de az utcán nem táncoltatta őket. Bejelenteti magát a királynál, s elé mondja, hogy ő megpróbálná, hát ha meg tudná nevettetni a király kisasszonyt.
5: Jól van, fiam,
2: mondja a király.
5: Próbáld meg, de ha meg nem nevetteted, kikergetlek az országomból.
0: Egy életem, egy halálom, akárhogy is lesz, megpróbálom, mondja a legény. Csak a király kisasszony álljon ki a tornácba.
2: Azzal lement az udvarra, a király pedig kiállott a lányával a tornácra, s úgy várták, hadd lám, mit tud a szegény legény. Hiszen mindjárt megmutatta, hogy mit tud, csak elővette szépen szóló furujáját, fújta, fújogatta, s utcu neki bolond eszed, ami volt is, mind elveszett. Táncolt a bárány hátán a leány hátán a sütőlapát nyelén a sütőasszony hátán a pálca végén a pap után az egész falu. No, ilyen táncot még nem látott a világ. Kacagott a király, de hát még a leánya is. A könnye is kicsordult, s csengett a palota a kacagástól. A bárány erre még nagyobbakat ugrott, s egyszerre csak levált a hátáról a leány hátáról a lapát nyeléről a sütőasszony, asszony hátáról a pálca, pálcáról a papról az egész falu, s úgy táncoltak egyesben. Most meg a király kezdett könyörögni, hogy ne táncoljanak már többet, mert ő is meghal, a lánya is meghal a sok kacagásban. Noha úgy, hát a legény eltette a furujáját, s egyszeriben vége volt a táncnak.
0: Hallod-e, te juhászlegény? Mondja a király. A leányomat megnevettetted? Hát neked is adom, s vele fele királyságomat.
2: A papot ott tartották, az mindjárt össze is adta a fiatalokat. Ott maradt a falu is az udvarban. A juhászlegényből lett király egyszeriben 6 lovas hintókat küldött az apjáért, s testvéreiért is. Ezekből mind nagy urak lettek. Még ma is élnek, ha meg nem haltak.

0: A kedvesség ragadós. Ragasszátok át másra is. Ez a Mesés délelőtt. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Ez a nap más, mint a többi.
2: Sziasztok, kedves gyerekek! Halász Judit vagyok. Boldog születésnapot kívánok a Csukás Mese Rádiónak.
3: Sziasztok! Götz Anna vagyok. Boldog születésnapot kívánok a Csukás Mese Rádiónak.
4: Sziasztok, Herman Lilla vagyok, és boldog születésnapot kívánok a Csukás Mese Rádiónak.
5: Sziasztok, Horváth Lili vagyok, és nagyon boldog születésnapot kívánok a Csukás Mese Rádiónak.

0: A szegény ember és a róka. Élt egyszer egy szegény ember, akinek nem volt egyéb vagyona, mint két ökör és egy darabka föld az erdő szélén. Az öreg egész állónap a földjét művelte, de nem sok sikerrel. Épp hogy egy kis búza megtermett rajta. Egy nap aztán, mikor éppen szántáshoz készülődött, égtelen ordításra kapta fel a fejét. Közeli erdőből jött, és az ember eldobva kaszált, kapát, szaladt a hang után. Aztán az erdő mélyén megpillantotta a medvét és a nyulat, amint civakodtak. Olyan viccesnek találta a furcsa párost, hogy mikor felnevetett, az erdő is beleremegett. Azok egyből abba hagyták a csetepatét. A medve, mikor észrevette, hogy a szegény ember kinevette, óriási haragra gerjedt.
1: Hogy mersz engem kinevetni? De most majd megbánod. Felfalom a két ökröd, de még téged is.
0: A szegény ember úgy megijedt, hogy térdre ereszkedett és könyörögni kezdett. Legalább annyit várja, míg egyszer megvetem a földem. Hogyha már nem leszek, legalább a gyerekeim ne éhezzenek.
1: Estig adok haladékot, de csak is miattuk. Fesd el a búzát, de utána felfallak.
0: Hiesztett rá a medve, majd otthagyta.
2: Fogta most a fejét a szántóvető, ugyan mit évő legyen.
0: Elindult a földjére,
2: akárhogy törte a fejét, nem jutott az eszébe semmi, hogyan járhatna túl a medve eszét. Amíg így gondolkodott, melebotlott a rókába. Hát téged meg mi lelt? Mire föl ez a nagy keserűség?
0: Kérdezte tőle a rókakoma. A szegény ember elmesélt neki mindent töviről hegyire.
2: No, ezért bánkódom én. Estig a fejemet veszik. Az nem olyan biztos. Segítek én neked, csak nem ingyen, mondta a róka. Mégis mivel fizessek?
0: Kérdezett vissza a szegény szántóvető.
2: Ha van ököröd, van egy tyúkod is. Ezek éppen megteszik. A feleségemnek valóban van pár tyúkja, hát legyen. Odaadom a rókának, gondolta magában az ember. Majd kezet ráztak az egyességre. Aztán a róka elhadarta a tervét a szegény embernek. Elbújjak ebbe a bokorba. Ha majd jön a medve, jó nagyot rikkantok, ő pedig majd azt hiszi, az emberek vadásztak az erdőben. Akkor előkapod ezt a szenes zsákot, ráveszed, hogy bújjon bele. Én pedig nem sokára előmászom a rejtekemből, gyanútlanul megkérdezem, mi van a zsákodban, mire te azt feleled, hogy szén. Én pedig addig kötekedem majd, amíg rá nem csapsz a szenes zsákra egy lapáttal. A szegény embernek tetszett a róka terve. Gondolta, most végre móresre taníthatják a medvét. Kerestek egy zsákot, majd a róka elbújt, és már csak azt várták, hogy arra sétáljon a medve. Jött is nem sokára, és minden éppen úgy történt, ahogy a róka megjósolta. Amint elkiáltotta magát, a medve megijedt, és kérte a szántóvetőt, hogy bújtassa el. Az pedig szíves örömest felajánlotta a kezébe akadt szenes zsákot. Miközben a medve a zsákban lapult, előbukkant a róka. Jó hangosan, hogy a medve is hallja, ráköszönt a szegény emberre. Atyar Isten! Hát magánál mi ez a nagy batyú?
0: Ó, ez csak egy kis szén, amivel befűthetek, válaszolt az ember.
2: Nem hiszem én azt,
0: fortyant fel a róka. Majd az ember, hogy bebizonyítsa igazát, rácsapott a

rákra, s agyon ütötte a medvét. Hogy örült a szegény ember, hiszen ezentúl már nem kellett a medvétől tartania. Ám a róka nem feledkezett meg az egyességről. Holnap megyek a fizetségemért, majd búcsút intett. A szegény ember mosolyogva viszonozta, és közben egy újabb csel járt az eszében. Na majd meglátjuk, ki iszik először a medve bőrére. Másnap már hajnalban ott állt a róka az ember kunyhója előtt. Engedj be, vén ember! Megjöttem a tyúkokért! Csak egy percet várja, míg felöltözöm, kiáltott ki neki. Ám ahelyett, hogy tovább feküdt volna az ágyban, hangosan vogyítani és csaholni kezdett. Róka megijedt. Hívd vissza a kutyáidat, öreg! Magam sem tudom, hogyan, de tanyát vert nálunk két fenevad. Akárhogy próbálom, nem tudom elkapni őket. Mentsd inkább az írhád, válaszolta az ember. Róka pedig csak ennyit mondott. Legalább addig fogd meg őket, amíg elfutok. Utcu neki szaladt, ahogy csak bírt. Szegény ember jót nevetett magában.

0: Használd ma is a mosolyod, hogy megváltoztasd a világot. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, gyerekek! Én Kádár L. Gellért vagyok, és ma én olvasok nektek mesét. A király kutyája, székely népmese. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy király. Annak volt egy nagyon-nagyon szép leánya, s volt neki egy kutyája, amit rettentően szeretett. Nem adta volna oda senkinek a világ semennyi kincséért, az egész országért. Akárhova ment sétálni, a kutyát vitte magával. A leányát eljegyezte a szomszédország királyfia, és az a királyfi, ahogy járogatott a királykisasszonyhoz, hát erőst megtetszett neki a kutya. Kérte a királykisasszonytól, könyörgött, mert a királytól nem merte kérni, addig könyörgött, addig istenkedett, hogy a király kisasszony, mikor az apja nem volt otthon, odaadta a kutyát a vőlegényének. Elvitte a királyfi a kutyát, de elfelejtette megkérdezni, hogy minek hívják. Hiába szólott neki így, hiába szólott neki úgy. A kutya csak szomorkodott. Gondolt egyet a királyfi, és azt mondja az inasának. Most elmész oda a király kisasszonyhoz, s megkérdezed, hogy mi a kutyának a neve. De úgy kérdezd meg, hogy azt senki ne hallja, csak egyedül a király kisasszony. El is ment a királyfinak az inasa, de mikor a nagy terembe belépett, éppen az asztalnál ültek a király, a feleséges, a leánya. Hely, de nagy bajba volt az inas, hogy tudja ő megkérdezni, hogy minek hívják a kutyát. Állt egy darabig, állt. Egyszer azt mondja a király kisasszonynak. Azért küldött engem ide az, hogy mondd meg neki azt, hogy minek hívják azt. A király kisasszony átlátott a szitán, és azt mondja. Mondd meg neki azt, annak hívják azt, ahogy te állsz ott, úgy ülök én itt. Hát, elment az inas, és megmondta a királyfinak. Gondolkozott a királyfi, törte a fejét, mi lehet az, és nagy későre rájött. Biztosan az inas, mikor odament, erőst meg volt ijedve, s nem merte megkérdezni a király kisasszonytól az apja jelenlétében, minek hívják a kutyát, és azért mondta a király kisasszony, hogy annak hívják azt, ahogy te állsz ott, úgy ülök én itt. Azt mondja a kutyának, ide gyere, félsz! S hát, disznó adta, teremtette, a kutya felugrott, s a királyfinak nyalta az arcát, és ugrált örömében. Azt se tudta, mit csináljon, mert a kutyának a neve félsz volt. Hely, de mikor elment az inas, nagy méregbe keveredett a király, és azt mondja a leányának, mit beszélgettél te az inassal? Hát, édesapám, ezt én meg nem mondhatom. Hát, ha nem mondod meg, akkor menj el az országomból, hogy ne is lássalak. Nagy sírás, keserves könyhullatások között a király kisasszony összeszedte magát, és elment. Elment a szomszédország királyfiához, aki a vőlegénye volt. Na, oda jó helyre ment. A királyfi egy csöppet se haragudott, hanem egyből nagy lakodalmat csaptak, megesküdtek. Telt múlt az idő, a király kisasszonynak született egy erős, szép gyermeke. Gondolta magában az öreg király, jó lesz, ha kibékülök a leányommal, s meglátogatom. Beleültek a feleségével egy szélhintóba, és elmentek, hogy meglátogassák a leányukat, és mikor a leányát meglátogatta, akkor látta meg, hogy ott van a legkedvesebb kutyája. Azt mondja a király kisasszony. Na, édesapám, most már úgyis mindegy, megmondom, hogy mit mondtam az inasnak. És a király akkor tudta meg, hova került az ő legkedvesebb kutyája, s mit beszélgetett a leánya. Kérte a bocsánatot, hogy ne haragudjon a leánya. Szánta, bánta, de immár mindegy volt, mert úgyis megbékéltek, s még ma is élnek, ha meg nem haltak. Aki nem hiszi, járjon utána.
0: Ne felejtsetek el mosolyogni, mert az minden helyzetet szebbé varázsol. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Pesteritz Dóri vagyok, és most én fogok nektek egy nagyon tanulságos mesét olvasni. Két nagyon fontos dologról szól, az irítségről, és arról, hogy segítsetek, ahol tudtok és tehetitek. Hallgassátok sok szeretettel. A szorgalmas és a restleány. Népmese. Volt egyszer egy öreg ember és egy öreg asszony. Az öreg asszonynak az előbbeni urától volt egy leánya, s a bácsinak is volt egy leánya az előbbeni feleségétől. De az öreg asszony haragudott a férjének a lányára, nem szívelte egyáltalán. Annyira jutottak, hogy a leányt elhajtotta, hogy menjen el szolgálni. Azt mondta az öreg ember, no, ha nem szíveled az én leányomat, akkor süss neki hamuba sült pogácsát, s menjen el, amerre a szeme lát. Elindult a lány, s ment egy darabig. Egyszer elért egy körtefát. Azt mondja a körtefa neki, hová mész te leányocska? Megyek szolgálni. Leányocska, gyere, tisztíts le engem a száraz ágaktól. Hogyha engem megtisztogatsz, jó tettedért, jót kaphatsz. Oda ment a leányocska, a körtefát szépen letakarította, s tovább ment. Elért egy szőlőbokrot. A szőlőbokor is azt mondta neki, hová mész te leányocska? Megyek szolgálatra. Akkor azt mondotta a szőlőbokor is neki, gyere, tisztíts meg a száraz vesszőktől, metszél meg, s kapálj meg. Mikor visszafordulsz, meglásd, jó tettedért, jót kapsz. A leányocska szépen megmetszette, megkapálta, s tovább ment. Ment, amíg elért egy kemencét. Az a kemence össze-vissza volt omladozva, olyan rossz volt. Azt mondta neki, gyere ide, leányocska, sikálj meg engem. Meglásd, mikor visszafordulsz, jó tettedért, jót kapsz. Akkor a leányocska mindjárt földet gyúrt, megsikálta, s tovább ment. Elért egy forrást, egy kutacskát, egy kicsike kutacskát. De az a kutacska rendetlen, elhanyagolt volt. Azt mondja a kutacska neki. Hová mész te, leányocska? Megyek hosszú útra, szolgálatra. Gyere ide, takaríts ki engem szépen. Meglásd, mikor hazatérsz, jó tettedért, jót kapsz. Akkor a leány szépen kitakarította, kimerte az állott vizet belőle, és tovább ment. Ment, s ahogy ment, találkozott egy kis kutyával. Azt mondja az a kutya neki. Vuff, hová mész te, leányocska? Megyek szolgálni. Vau, gyere, takaríts meg engem, s nyírj meg, s mikor visszafordulsz, akkor jó tettedért, jót kapsz. Vuff! Akkor a leányocska megnyírta, szépen megtakarította. A kutya megköszönte, s a leányocska tovább ment. Ment, s egyszer csak elért egy szép házat. Kérdezik, hogy milyen útban van. Azt mondja nekik is, hogy megy szolgálatot keresni. Azt mondja az egyik öregasszony neki, maradj meg itt nálunk. Itt van 7 szoba, 6-ot seperj ki, de a 7-be ne menj. A leányocska ott maradt, és ott szolgált egy esztendeig. Meghallgatta az öregasszonyt, és úgy csinált mindent, ahogy ő mondta. Mikor az esztendőnek vége lett, így szólt az öregasszonyhoz. Most már haza akarok menni, hogy megmutassam apámnak s anyámnak, hogy mit szolgáltam. Akkor azt mondja az öregasszony, na, most gyere velem, meghallgattál szépen, és most meg is kapod, ami jár neked. Akkor az öregasszony benyitott a 7. szobába. Ott volt egy rakás ezüstpénz, s egy rakás aranypénz. Azt mondja az öregasszony a leánynak, most hengergőz meg ebben az ezüstpénzben, ami rád ragad, az a tied. Mikor a leányocska felállott, akkor megint azt mondta, no, most hengergőz meg szépen az aranyban. Akkor meghengergőzött a leányocska abban is, azután felállott, s elbúcsúzott. Jött az úton visszafele, elérte a kutyát. A kutya olyan szépen táncolt, olyan öröme volt, mikor odaért hozzá, s azt mondta. Fau, no, leányocska, most gyere ide hozzám, s innen rólam vegyél, ami neked tetszik, s amit te szeretsz. A jó tettedért, fau, most visszajár. A kutya tele volt aggatva gyöngyel, s a leányocska vett, amennyi kellett, s szépen felrakta magára. Ment tovább. Mikor odaért a kutacskához, az olyan szép volt, hogy csupa gyönyörűség, csészikék, kancsókák voltak ott kirakva, amivel lehetett merni. S a leányocska merített, egyet ivott, s megnyugodott. Azután szépen felkelt, s jött hazafelé. Mikor odaért a kemencéhez, ott sültek a bélesek, kalácsok. Azt mondja a kemence. Gyere ide, egyél amennyi jól esik, mert a jó tettedért visszajár. Evett is, hozott is. s ahogy jött hazafelé, odaért a szőlőbokorhoz. Hát ott olyan szép szőlő volt, ehetett, ihatott, amennyi kellett. A Bélesre éppen jól esett. Tovább jött hazafele, s odaért a körtefához. Nagyon meleg volt, mikor odaért, s azt mondja a körtefa neki. Gyere ide, leányocska, már nagyon sok ideje várlak. Megért a körte. Vegyél és egyél, amennyi jól esik, s haza is vigyél, amennyi kell. Még közeledett hazafelé, már a kakas meglátta, hogy jön. Felállott a kapu tetejére, és szólani fogott. Kukurikú, kukurikú, jön az én nénikém ezüsttel, arannyal telifuttatva. Mikor közelebb jött, meghallotta a leány is, s szaladni kezdett, hogy örömet hozzon az apjának. Megint szólott a kakas. Kukurikú, kukurikú, jön az én nénikém arannyal és ezüsttel futtatva. De az öreg asszony azt kiabálta. Hallgass te, nem igaz! Megint kiáltott a kakas. Kukurikú, kukurikú, jön az én nénikém arannyal és ezüsttel futtatva. Mikor a leányocska bement a kapun, mondta az öreg asszony. Elég sokat kaptál, de most elmegy az én lányom is, s az sokkal többet hoz, mint te hoztál. Akkor az asszony sütött neki is egy hamuba sült pogácsát, betette a tarisznyájába, és elment az ő leánya is. Abban a nyomban odaért a körtefához. Azt mondja a körtefa. Gyere ide, leányocska, takaríts meg engem a száraz ágaktól. Jó tettedért, jót kapsz. Akkor a leány azt mondja neki. Én a csecsebecse lábacskáimat, s vacsa-vacsa kezecskéimet nem csipkézem meg, akármi is lesz. És tovább ment. Elérte a szőlőbokrot. A szőlőbokor is azt mondta neki, hogy menjen oda és metsze meg, mert a jó tételért jót kap. De a leány neki is azt mondta, hogy ő a csecsebecse lábacskáit, vacsa-vacsa kezecskéit össze nem szurkálja, ha akármi is lesz. Akkor tovább ment, s elérte a kemencét. Kemence azt mondta neki. Gyere ide, te leányocska, gyúrjál földet, sikálj meg engem, mert jó tettedért jót kapsz. De a leány azt mondta, hogy ő a csecsebecse lábacskáit, vacsa-vacsa kezecskéit nem mártja a sárba, ha akármi is lesz. Akkor tovább ment, elérte a kutat, és a kút azt mondta, gyere ide, leányocska, merd ki ezt az állott vizet, mert jó tettedért jót kapsz. De a leány neki is azt mondta, én a csecsebecse lábacskáimat, vacsa-vacsa kezecskéimet be nem piszkítom, akármi is lesz. Akkor tovább ment. Elérte a kutyát. A kutya mondja neki. Vau, vau, gyere ide, leányocska, nyírjál meg! De a leány azt mondta neki. Én rád nem teszem a vacsa-vacsa kezecskéimet, csecsebecse lábacskáimat, én be nem piszkítom, akármi is lesz. Akkor tovább ment, és elérte ő is azt a nagy kastélyt, és bekéreckedett, hogy ott aludjék. Őt is megkérdezték, hogy hova megy. Azt mondja a leány, hogy megyen hosszú útra, szolgálatra. Akkor azt mondja az az előbbeni öregasszony neki, hogy maradjon ott náluk, mert ott már volt egy leány, s az nagyon jól viselte magát, s nagyon jól is járt. Ott is maradt, és az öregasszony azt mondta neki, itt van ez a 6 szoba, seperd ki, te a hetedikbe be ne menj. A leány a 6 szobát kiseperte, s a hetedikbe sem ment be egy darabig, de egyszer mégis bement. Még nem telt le fele az esztendőnek, mikor benyitott oda. Akkor látta csak, hogy mi van oda benn. Kígyók, békák, s azok úgy összemardosták, hogy sebes lett egészen. Mikor kijött onnan, oda ment a gazdasszonyhoz, s azt mondta, hogy ő nem szolgál tovább. Nem is fizették ki, mert nem fogadott szót. Hazafele indult. Amint jött, útközben összetalálkozott a kutyával. Oda ment hozzá, hogy kérjen a gyöngyökből, de a kutya azt mondta. Vau! Nem akartál megtisztítani, most maradsz a csecsebecse lábacskáiddal, s a vacsa-vacsa kezecskéiddel. Mehetsz utadra, vau! Jött nagy szomorúan, s odaért a kúthoz. Nagyon szomjas volt, s el akart venni egy kancsót, hogy igyon. De a kancsó elhúzódott tőle, s azt mondta a kút. Menj innen, mert sajnáltad a kezedet s a lábadat. Semmit sem kapsz. Akkor elért a kemencéhez. Ott sültek már a bélesek, kalácsok. Mikor nyúlt oda a kemence szájához, hogy vegyen, sütötte a kezét, nem tudott venni. Azt mondja a kemence. Menj el innen, nem érdemled, hogy jót tegyél, mert sajnáltad, hogy bemártsad a csecsebecse lábacskáidat s a vacsa-vacsa kezecskéidet. Akkor tovább ment. Elérte a szőlőbokrot, azon rengeteg szőlő, amit csak enni és inni kellett volna. Oda ment, hogy szakítson egy gerezdet, s vegyen egy pohár szőlőlét. Akkor a szőlőbokor eltaszította a kezét, s azt mondta neki. Menj el, mert nem akartál megmetszeni, s nem akartál megkapálni. Most nem érdemled meg. Elért a körtefához, de ott sem tudott szakítani egy körtét se. Mikor közeledett haza, akkor a kakas felhágott a kapu tetejére, és szólani fogott. Kukurikú, kukurikú, jön az én nénikém sebesen, szomorúan. Akkor az ördöngős asszony odament, s azt mondta. Nem igaz, arannyal jő haza. De a kakas megint elkezdte. Kukurikú, kukurikú, jön az én nénikém sebesen, szomorúan. De az öreg asszony megint csak azt mondta. Nem igaz, mert arannyal jön haza. Harmadszor is azt mondta a kakas. Kukurikú, kukurikú, jön az én nénikém sebesen, szomorúan. Mikor elmondta, akkor belépett a lánya kapun, s akkor meglátta az anyja is. Nem igaz, nem igaz, kiabálta, de az öregember azt mondta. Látod, az én leányom jobban szolgált, mint a tied. S akkor összevesztek, s az öregasszony és a leánya elment a háztól. Az öregember és a kedves leánya boldogan éltek továbbra is, és akinek csak tudtak, önzetlenül segítettek.

0: Sziasztok! Becsengettek! Irány a suli!
1: Ez volt a Mesés délelőtt. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Műsorajánló következik. A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is. Figyelem, gyerekek! Itt a legújabb pályázat, a legmesésebb mesemondó. A Csukás Mese Rádió és az M2 Mese TV közös pályázata 3 és 10 éves kor közötti gyermekek számára 3 korcsoportban. A lehetőség, hogy egy szabadon választott népmesét, műmesét vagy versesmesét életre kelts egyedi, szerethető és mesés módon, saját hangon. Hogy milyen legyen az előadásmód? Mindenképpen egyedi. Úgy add elő, mint ki maga is szereti. Adj saját hangot a szereplőknek, nevezd nevén őket. Vigyél bele életet, hangoddal játszva, mutass képeket. Legyen figyelemfelkeltő, lehengerlő, ha kell, cuki, mert velünk együtt hallgatja az összes csuki-muki. A tét nem cseké. Az, hogy a szüleiddel együtt a Csukás Mese Rádió és az M2 Mese TV Mikulás rendezvényén ott lehess. A beküldött pályaművek díjazásáról szakmai zsűri dönt. A legszebben mesélők meghívást kaphatnak az M2 Mese TV és a Csukás Mese Rádió stúdióiba, és a pályaműveket műsorba szerkesztjük. Szüleid segítségével rögzítsétek a hangfelvételt, és küldjétek el a Csukás Mese Rádiónak. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon. Ne késlekedj, mert szeptember 1-től várjuk a pályázatokat. Itt az idő, akár te is lehetsz a legmesésebb mesemondő, vagyis a legmesésebb mesemondó. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon. Mindenki életében különleges a születésnap. Így van ez a Mese Rádióval is. 2 éves a Csukás Mese Rádió. Szeptember 1-hetében együtt ünneplünk, még több izgalmas mesével, vidám kalanddal, valamint sok-sok meglepetéssel. Ugye ti is várjátok? Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, és ünnepeljetek velünk a szülinapi héten. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
1: Műsorajánlót hallottatok. 1-es és a 2-es. Egymás mellett az óra tetején. Felül, középen. Mindkét mutató a 12-esen pihen. Dél van természetesen. Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
3: Hallgass te is!
1: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Ez a nap más, mint a többi.
5: Szervusztok, gyerekek! Én Hüvösbölgyi Ildikó vagyok, és nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánok a Csukás Mese Rádiónak.
6: Szervusztok, gyerekek! Kamarás Iván vagyok, és boldog születésnapot kívánok a Csukás Mese Rádiónak.
7: Szervusztok, gyerekek! Katona Kinga vagyok, és boldog születésnapot kívánok a Csukás Mese Rádiónak.
8: Szervusztok, gyerekek! Koncz Gábor vagyok, és boldog születésnapot kívánok a Csukás Mese Rádiónak.
0: Boldog születésnapot a Csukás Mese Rádiónak!
5: Szervusztok, gyerekek! Én Hüvösvölgyi Ildikó vagyok, és Csukás István Süsű a sárkány című meséjéből olvasok fel nektek egy részletet. Az a címe, hogy Fele királyság és a királylány kese. A trónterembe lihegve futott be a mindentudó kancellár. A kancellárnak nagy szakálla volt, és arról volt híres, hogy ő a legravasabb ember a birodalomban, és hogy mindent tud. Most is, ahogy egy kicsit kifújta magát, elmondta a nagy hírt.
3: Uram, királyom! Most kaptam titkos forrásból a hírt, hogy országunk határát átlépte egy félelmetes sárkány.
5: Az öreg király összecsapta a kezét.
3: Még csak ez hiányzott nekem. Nem elég, hogy hideg van, még ez a sárkány is.
5: Majd észbe kapott, hogy már tud a sárkányról, és szigorúan nézett a kancellárra.
3: Már tudom. Már elküldtem a hadvezéremet, hogy üzze ki az országból.
5: De a kancellár csak mosolygott, majd a vázához lépett, ahonnan már belépése óta hallotta a fogvacogást, és megkocogtatta.
3: Jaj, jaj, ki az?
5: Hallatszott a vázából.
3: Dörög búzza, meleg mállé, tényleg, ki az?
5: Csodálkozott az öreg király. A kancellár még finomabban mosolygott, és így szólt.
3: Felséget hadvezére.
5: Az öreg király nagyon csodálkozott.
3: A hadvezérem? De hát mit keres a vázában? Hé, te, bújj elő!
5: A hadvezér kidugta a fejét a vázából, de nem hagyta abba a fogvacogást.
3: Ez már az öreg királynak is sok volt. Idegesítette az állandó fogvacogás. Tűnj el a szemem elől! Ne is lássalak! Ne is halljalak!
9: Tűnök!
5: Vacogta a hadvezér, s a vázával együtt az ajtóhoz ugrált, kinyitotta, s kiugrott rajta.
3: Vigyázz! Lépcső!
5: Kiáltott utána a kancellár. De a hadvezér már messze járt, csak a hangja hallatszott a lépcső aljából.
3: Tudom, dom, dom, dom, dom!
5: S nagy csörömpöléssel földet ért. A kitüntetései csiregtek, csörögtek, mert azokat mindig a mellén hordta. A ravasz kancellár megvárta, amíg az öreg király lecsillapodott, s abba hagyja a járkálást. Az öreg király nem sokára lecsillapodott, és így szólt a kancellárhoz.
3: Hát most mit tegyünk? A hadvezérem nem ér egy hajítófát se. Török búzza, meleg mállé. Minek adtam neki a sok kitüntetést?
5: Pályázatot kell hirdetni, mondta a ravasz kancellár a szakállát simogatva.
3: De mire?
5: Csodálkozott az öreg király.
3: A sárkány legyőzésére,
5: felelte a ravasz kancellár.
3: S ígérje odaérte felséged a fele királyságát, meg a leánya kezét. Hát úgyis azért jött a sárkány. A leányomét? Kérdezte az öreg király meghökkenve. Meg a fele királyságát? A lányt is megígérjem,
5: makacskodott az öreg király.
3: Természetesen, felelte a ravasz kancellár. Ez mindenütt így szokás. Hát, ha így szokás, akkor kihirdetem.
5: Dünnyögött az öreg király, az ablakhoz ment és lekiáltott.
3: Figyeljetek ide, ti ott, alattvalók! Annak adom a lányom és a fele királyságom, aki megvív a sárkánnyal és legyőzi.
5: Majd lenézett a térre, és látta, hogy nincs ott egy lélek sem.
3: Török búza, meleg mállé, hát ezek meg hová lettek? Érvényes így a pályázat?
5: A ravasz kancellár megnyugtatta.
3: Érvényes? Hát ki lett hirdetve?
5: A dada, aki eddig figyelt és hallgatózott, most hirtelen kisurrant az ajtón, s rohant fel a király kisasszonyhoz. A király kisasszony szép volt, mint a hajnalban nyíló rózsaszár, s szépségének híre hetet hét országon át elterjedt. Főleg most, hogy eladó sorba került. Kezdték is egymásnak adni a kilincset a kérők. De hát vagy a királylánynak nem tetszett az egyik, vagy az öreg királynak a másik, vagy a ravasz kancellárnak a harmadik.
3: És most itt van ez a rúd sárkány.
5: Sietett is a dadus, hogy megvigasztalja, bátorítsa a szeme fényét, nehogy még baja legyen a rossz hír hallatán.
3: Kisasszonykám, kisasszonykám,
5: kiáltott már az ajtóból,
3: hallotta kisasszonykám a hírt.
5: Milyen hírt? Kérdezte rosszat sejtve a királylány,
3: hogy sárkány érkezett az országba.
5: És mit akar a sárkány?
9: kisasszonykámat, mondta a dadus olyan vigasztaló hangon, amilyenen csak tudta. De hát semmit sem ért, mert a királylány azonnal elájult rémületében. Jaj, jaj, kisasszonykám, vigasztalta a dadus, nincs olyan nagy baj, nincs, nincs, mert bajvívást hirdettek, és majd csak jön valaki, na, valami királyfi, majd csak legyőzi a sárkányt.
5: A király kisasszony lassan éledezett. Az ablakba könyökölt búsan, és énekelt szomorú hangon, de olyan szomorú hangon, hogy a dadus csendesen sírdogálni kezdett.
9: Én vagyok a bús királylány, akit elrabol a sárkány. Csak hull, hull a könnyem. Senki sincs, aki megmentsen. Álmodtam egy királyfiról, engem szeret, nékem dalol. Csak hull, hull a könnyem, senki sincs, aki megmentsen.
5: Szállt, szállt, szállt a dal. De hiába, mert nem hallotta senki, csak a dadus. Olvassatok és hallgassatok sok süsüt, és nekem ez azért is nagyon kedves ez a mese, mert ha hiszitek, ha nem, annak idején én voltam a királylány hangja.
10: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, kedves gyerekek! Engem Csernák Jánosnak hívnak, és egy mesét hoztam nektek ma. Egy nagyon kedves íróbácsi, nagyon kedves, aranyos, tanulságos meséjét. Móra Ferenc, három matyi. Szomorú kis iskola volt az a miénk, ahol én a betűvetést tanultam. Se ajtaja, se ablaka, ahogy a mese mondja. Azaz, hogy volt bíz azon ablak, de csak akkora, hogy nem fért be rajta annak a bolondos napraforgónak a virágtányérja, amelyik előtte ágaskodott. Annál nagyobb volt az ajtó. Máig is csodálom, hogy ki nem sétált rajta az egész iskolaszoba. És ezen az öreg ajtón akkora repedések voltak, hogy a tanító úrék macskája mindig azon ugrált be, ha a bodri kutya meg akarta szabni a bundáját. Ti persze azt gondoljátok, hogy én most csak mókázok mesemondó jókedvemben. Azám azóta nagyon sok esztendő megette egymást, de a tenyerem tám még ma is csupa seb a patfaragástól. Nekünk magunknak kellett összeiszkábálni azt a padot, amelyiken ültünk. Összeállt egy-két jó pajtás, s addig fúrt, faragott, még meg nem volt a pad. Egyik végén ült az egyik gyerek, másikon a másik. Bíz azon nem esett olyan kényelmes ülés, mint a mostanin, hanem azért mégis pingáltunk mink akkora főbetűket, hogy alig fértek a palatáblára. Csak éppen a nyakra valójuk adott sok gondot. Azt sehogy se tudtuk jó helyre kötni. Bele is merültünk a nagy munkába úgy, hogy meg se hallottuk a kopogtatást a csupa hasadék ajtón. Csak akkor ütöttük fel a fejünket, amikor már a tanító úr előtt állt a jövevény. Mezitlábas, vékony dongájú, sápat fiúcska. Csuda, hogy el nem vitte a szél, míg idáig ért. Mi kéne, ha volna? Öcsikém, kérdezte a tanító úr. Iskolába szeretnék járni, suttogta félénken a gyerek. Miféle legényke vagy te? Mi szél hozott ebbe a mi falunkba? Se apám, se anyám. Egy falubeli rokonom hozott ide magához. Kicsoda az a rokon? Öreg Bános Pék. Öreg Bános Pék volt a legágról szakadtabb ember a falunkban. Belőle űzött tréfát minden pajkos sieder. Hát neked mi a neved? Három Matyi. Mesébe se lehet ilyen furcsa nevet hallani. Tanító úrunk is elmosolyogta magát, s föltette nagy kerek pápa szemét, úgy vette szemügyre szegény három Matyit. Egy Matyinak is kicsi vagy, fiam? Hát még háromnak. Hol adjak én most egyszerre három embernek helyet az iskolában? Egyszerre összebújtunk valamennyien, és csendesen morogtunk. Ide nem ül, ide nem fér, csináljon magának padot! Három Matyi zavarodottan sütötte le a szemét, s forgatta a kezében konyakkalapját. Tudod mit, fiam? Mondta a tanító úr. Telepedjél meg a kuckóban, ott lesz csak a jó világ a télen. Nagy bogja kemencéje volt az iskolánknak, annak a zuga lett a három Matyi tanyája. Sose volt még kuckónak odavalóbb lakója. Világ életemben nem láttam gyámoltalanabb teremtést a mi Matyinknál. Jó kedvünket rajta tölthettük, soha annak szavát nem vehettük. Annál többet vette a tanító úr. Karácsonyra három Matyi volt a legjobb diák. Ha valami kérdést egyikünk se tudott, mondja csak, három Matyi. Ha minnyájunknak megbicsaklott az esze a számtani példában, ugorj csak, három Matyi. Ha írt, csupa gyöngyszem. Ha leckét mondott, mint a vízfolyás. Hanem egyszer annál csendesebb lett három Matyi, még ha a tanító úr kérdezte is. Leckéjét, ha fölmondta, csak makogott, hogy kín volt hallgatni. Mocskos, rendetlen az írása, hogy rossz volt nézni, elhányta a betűket, hogy csak úgy kiabált egyik a másikért. Ha a tanító úr szólította, nem ugrott, mint a labda, hanem vánszorgott, mint egy törött szárnyú veréb. Mi bajod neked, Matyi fiam? Tudakolta tőle sokszor a tanító úr, megsimogatva beesett, sápadt orcáját. Nincs nekem semmi se, motyogta Matyi bágyattan, s olyan fáradtan dőlt vissza a kuckóba, hogy szinte megsajnáltuk. Nem haragudtunk már rá, hiszen nem volt már jobb deák ő se, mint mink. Nem dicsérte már a tanító úr se. Szegény Matyi, egyre fogyott, mint a megszegett kenyér. Egyszer megesett vele, hogy elaludt az iskolában, kezéből kiesett a könyv, s nem ébredt fel e zajra. Neki támasztotta a fejét a kemencének, s úgy elszundikált, hogy csak arra ébredt fel, mikor a tanító úr megrázta a vállát. Kedves fiam, szedd össze a holmidat és menj haza. Aki elalszik a könyve mellett, annak nincs semmi keresete az iskolában. A fiú kivörösödött szemét a tanító úrra vetette, de nem szólt semmit. Összeszedte az egyetmását, s könyvbe lábadt szemmel kiment az iskolából. Tanító úrunk szomorúan nézett utána, aztán kedvetlenül járt les fel az iskolában, kisvártatva pedig fölvette a kalapját. Gyerekek, legyetek csendben! Elmegyek három Matyiékhoz. Nem is volt nekünk kedvünk semmit dévajsághoz. Azon tanakodtunk, mi lesz most három Matyival, mikor egyszerre csak visszajött a tanító úr, karján hozta Matyit, mint egy beteg galambot. Fiúk, álljatok fel! Tiszteljétek meg vele ezt a kis pajtástokat, aki különb hős, mint Kinizsi Pál volt. Kinizsi Pál erős férfi volt, a hadakozás neki játék. Három Matyi gyönge, mint a harmat, és ez a gyönge 4 hét óta alig fogta le a szemét éjféltől reggelig. 4 hét óta beteg az öreg bános pék, és azóta három Matyi süti helyette a kenyeret. Fiaim, becsüljétek meg ezt a kis hőst. Melyiktek ad neki helyet maga mellett? Talpra ugrott az egész osztály. Én is! Én is! Egész életemben büszke leszek rá, hogy három Matyi mellettem választott helyet magának.

0: Na jó van. Majd megmondom én neked.
1: Amit most hallgatsz, az a...
2: Csodás Bátor Rádió!
1: Rádió egyfejűeknek.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Te tudod, miért különleges nap szeptember elseje? Mert ezen a napon kezdődik a bölcsőde, az óvoda és az iskola. És még miért? Mert van, akinek éppen ezen a napon van a születésnapja. Te ismersz valakit, aki szeptember 1-én született? Elárulom, hogy ezen a napon 2 éves a Csukás Mese Rádió. Ezt egész héten együtt ünnepeljük. Még több mese, vers, mondóka és ünnepi hangulat vár rád. Tarts velünk szeptember 1. hetében is, és ünnepeljük együtt a Csukás Mese Rádió születésnapját. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szerbusztok, drága gyerekek! Én Trill Zsolt vagyok, és ma én mesélek nektek. Csukás István, Oriza Triznyák Mír-Múr kalandjaiból. Oriza Triznyák és a megkergült robot. Oriza Triznyák meglátott egy hatalmas plakátot. Szótagolva elolvasta. Szuper robot! Ne szalassza el! Nem szalasztom el, morogta a bajusza alatt. Semmiféle alkalmat soha nem szalasztok el. Persze, hogy kipróbálom. Belépett az üzletbe, oda ment az ásítozó eladóhoz. Én is kipróbálhatom? Kérdezte. Te is kipróbálhatod? Ingyen van. Reklám, mondta unatkozva az eladó, és egy nagy dobozt nyújtott át. Oriza Triznyák vérszemet kapott, vagyis nagy mohón így szólt. Azt a kis dobozt is megkaphatnám? Megkaphatod, ásítozott tovább az eladó. Legalább hamarabb véget ér ez a reklámhadjárat. Oriza Triznyák a parkon át hazaegyensúlyozott a dobozokkal. A szófacsaró seregélyek ámulva néztek utána. Mit visz? Mit visz? Szit miv? Cserregték. Riminyák bácsi, a parkőr, csak a fejét rázta. Mír-Múr pedig egy bokor alatt szunyókát. És nem csinált sehogy. Oriza Triznyák az ecetfa árnyékába először a nagy doboz nyitotta ki. Mindenféle alkatrészek, csavarok, drótok, lemezek voltak benne, és a tetején egy nyomtatvány, meg egy rajz, ezzel a szöveggel. Ön is összeszerelheti a szuperrobotot, ha pontosan követi a rajzot. Követem, követem, mormogott. Felnyitotta a kicsi dobozt is. Egy játékorgona volt benne, és egy nyomtatvány. Az orgona 5,5 voltos elemmel működik, de lehet beletenni 2 darab 1,5 voltos elemet is. Ha a billentyűket lenyomjuk, megszólal az orgona. A billentyű, motyogott, és nekilátott a munkának. A rajzot kiszögezte az ecetfára. Egyszer a nagy dobozra nézett, egyszer meg a kis dobozra, ide-oda járt a szeme. Szuper robot? És ha csinálnék egy 2-szeresen szuper robotot? Megcsinálom. A 2-ből csinálok egy szuper-szupert. Lesz szám csodálkozás, lesz szám ámélkodás. Villám gyorsan szétszerelte a játékorgonát, majd a nagy dobozból is kiszedte az alkatrészeket. Kezébe fogta a kulcsot, kidüllesztette a mellét, s úgy állt ott, mint a világ legnagyobb szerelője. És így is gondolta. Én vagyok a világ legnagyobb szerelője, kiáltotta. Egyet innen, egyet onnan. Oriza Triznyák szélsebesen szerelt. Már kész volt a lába. Egy kicsit ugyan furcsán festett, hogy a körme helyén billentyűk fehérlettek. Azután elkészült a törzse, elhelyezte benne a játékorgona fújtatóját.

0: A robotnak kigyulladt a szeme, majd sípolt egyet.
1: Á!
0: Majd fölemelte először a jobb lábát, utána a bal lábát. Megy! Megy a szuper-szuper robot! Újjongott. Oriza Triznyák csoda robotja! Éljen! És éljek én! A robot sípolva, csikorogva és világítva a szalmakalaphoz lépegetett, amelyben Oriza Triznyák szokott aludni. Fölemelte, és szép lassan darabokra tépte. Ne, ne, ne csináld! Kiáltott rá Oriza Triznyák, de a robot rá se hederített. Az ecetfához lépkedett, és billentyű körmeivel lefűrészelte az összes gajat. Eltűnt a kellemes árnyék. Jaj, nekem! Fogta a fejét Oriza Triznyák. A robot csikorogva feléje tartott. A szeme villogott, a szája sípolt. Kinyújtotta a kezét, és elkapta Oriza Triznyákot. Engedj el! Azonnal engedj el! Nyávogott rémülten Oriza Triznyák. A robot fölemelte, majd háromszor a földhöz verte. Jaj! Tapogatta a fenekét a kandúr. Amikor a robot újra kinyújtotta a kezét, futásnak eredt. Ennek felese tréfa. Szégyen a futás, de hasznos. A robot kinyújtott kézzel, világító szemmel sípolva futott utána. Feldöntöttek egy kerékpárost, egy utcaseprőt és egy pincért. Átugrottak egy csatornamunkást, egy kinyújtott lábot és téglagyári megállót, aki Oriza Triznyákhoz csatlakozott. – Hová futunk? – kérdezte a kandúr.
2: – Ha nem vetted volna észre, menekülünk –
0: mondta Oriza Triznyák. Téglagyári megálló hátra nézett. Szép robot, te ismered? Én csináltam, szuper, szuper, és milyen jól fut. A park felé kanyarodtak. Mirmur felébredt, mikor ráléptek, s ámulva nézett utánuk.
1: Várjatok meg, fiúk, megyek én is.
0: Hárman futottak elől, hátul a robot, körbe-körbe. Legázoltak egy homokvárat, egy pamut gombolyagos kosarat, és a gyönyörű nemesített rózsákat, a park büszkeségét. Ekkor kapcsolódott be az üldözésbe Riminyák bácsi, a reszkető fejű parkőr. Rázta a botját és kiabált.
3: Fűre lépni tilos, rohangálni tilos, motorbiciklit behozni tilos!
1: Ez nem motorbicikli, hanem szuper-szuper robot, morgott elől Oriza Triznyák.
2: És nem hoztuk be, jött az magától.
0: Így nem lesz jó, lihegte Oriza Triznyák. Ki fogunk fulladni? Csináljunk egy cselt. Háromig számolok, és hárman három felé szaladunk. Jobbra futott téglagyári megálló, balra futott Mirmur, középen futott Oriza Triznyák.
2: A robot habozás nélkül Oriza Triznyákot követte.
0: Riminyák bácsi meg a robotot.
1: Morgott Oriza Triznyák.
2: Nem egészen sikerült a csel, újat kell kitalálnom.
0: Fölmászott a fára, a robot utána.
2: Ez se jó,
0: morgott Oriza Triznyák. Lemászott a másik oldalon, a robot utána. Riminyák bácsi megfogta a robot karját.
1: Meg vagy te fáramászó motorbicikli!
0: A robot apróra tépte Riminyák bácsi kalapját, ketté törte a szöges botját, majd Oriza Triznyák után futott.
4: Mirmur és téglagyári megálló egy bokorban kuksolt, és töprengett.
2: Valamit ki kell találni.
0: De mit? Miből lehet ez a robot? Kérdezzük meg Oriza Triznyákot. Ő csinálta. Megvárták, míg arra kanyarodnak, és megkérdezték.
2: Miből van a robot? Vasdarabokból és játékorgonából, lihegte futás közben a kandúr.
1: Vas, vas, vas, megvan. Szerzünk egy mágnest. Az vonza a vasat, mondta Mirmur.
0: A vasboltból egy hatalmas mágnespatkót hoztak. Elbújtak a bokorban, és megvárták, míg újra arra kanyarodnak. Kitartották a mágnespatkót.
1: A robot lelassult. Egyre lassúbb lett, aztán megállt.
0: Majd röpülni kezdtek a csavarok, a drótok, a lemezek. Mindet magához vonzotta a mágnes. Csak a billentyűk maradtak, mert azok elefántcsontból készültek.
2: Oriza Triznyák hálásan mosolyogva megölelte őket. Köszönöm, már majdnem kifutottam a világból. Mit csináljunk ezzel a sok alkatrésszel? Vigyük vissza?
0: Elszaladtak a nagy dobozért, meg a kis dobozért. Telerakták mind a kettőt.
2: Egy kicsit összekeveredtek.

Nem baj, majd szétválogatja, akinek kell. Visszahoztuk, kipróbáltuk, nem tetszik. Tegyétek a többihez, mondta az ásítozó eladó. A robotot oda, a játékorgonát ide. Ballagtak a park felé. Mirmúr megszólalt. Azért Riminyák bácsinak kellene venni egy új kalapot. Ő nem tehet a robot szerelésről. Veszünk, jelentette ki Orizatriznyák. Bementek egy kalapboltba, és vettek egy gyönyörű vadászkalapot Riminyák bácsinak. Hadd örüljön!

0: A Csukás Mese Rádió. A gyerekek rádiója.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Szerintem a nyelvtörők még unaloműzése is kiválóak. Először tanuljunk meg együtt egyet közösen, aztán hívjátok ki a családotokat egy nyelvtörő bajnokságra. Jó, figyeljetek! Elmondom nektek egyszer gyorsan, egyszer lassan, aztán mondjátok utánam. Mára tudjátok. Mit sütsz kis szücs, tán sós hús sütsz kis szücs? Most elmondom lassan, aztán mondjátok együtt velem. Mit sütsz kis szücs? Most mondjuk együtt. Mit sütsz kis szücs? Jöhet a következő rész. Tán sós hús sütsz kis szücs. Most együtt. Tán sós hús sütsz kis szücs. Készen is vagyunk! Akkor most még egyszer egyben közösen. Mit sütsz kis szücs? Tán sós hús sütsz kis szücs. Nagyon ügyesek vagytok! Csak így tovább. Gyakoroljátok sokat, mondjátok egyre gyorsabban és gyorsabban, hiszen tudjátok, ismétlés a tudás anyja. Sziasztok!
1: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják. Ezt a dalt, amit most fogunk énekelni, nagyon lassan fogjuk kezdeni, aztán picit begyorsulunk, és végül még egy picit begyorsulunk. Figyeljetek csak!

0: Sziasztok, kedves gyerekek! Lacfi János vagyok. Küldjetek levelet István bácsinak, a mesepostásnak.
1: Sziasztok! Fodor Imre vagyok, és most én mesélek nektek. Lázár Ervin, egyszer fába szorult egy hernyó. Egyszer fába szorult egy hernyó, jó magas fa legfelső ágába, és jajgatott, sírt keservesen. Szép hernyó volt, piros vonalakkal, meg kékekkel csíkozott. És természetesen sárgákkal is. A szeme, mint két rubin, vagy három rubin, mert nem tudom pontosan hány szeme volt a hernyónak, de akár kettő, akár három gyönyörű volt. Bár most sírt mind a két, vagy mind a három szemével, pikpak hullottak a könnyei, avagy pikpak puk, az esetben három szeme volt. Különben szépek voltak a könnyei is, sőt, talán a könnyei voltak a legszebbek. Valaki bömböl dörmögte a medve, valaki ordít rivalta a farkas, valaki szepeg, mekegte a kecske, valaki sír, kiáltotta a róka, valaki zokog, makogta a nyúl, valaki ri, recsegte a borz, valaki sír ri, cincogta az egér, valaki itatja az egereket, mondta a hős cincér, valaki nagyon keservesen sírdogál, mondta a katica bogár. Ej, ki lehet? Kérdezték mindegyütt. Ez úgy hangzott, mint a karének. A medve, a farkas, a róka basszus, a kecske tenor, alt a borz és a nyúl, az egér és a cincér s a katica szoprán. Az meg ott fent sírt rít tovább. Mentsük meg, mondta a medve, a medvéknek ugyanis általában jó szívük van. Mentsük, vágta rá a farkas, a kecske, a róka, a nyúl, a borz, az egér és a hős cincér. Ja, és a katica is rávágta. Mivel hogy általában a farkasoknak, a kecskéknek, a rókáknak, a nyulaknak, a borzoknak, az egereknek és a hős cincéreknek is jó szívük van. Ja, igen, és a katicáknak is. De hogy mentsük meg? Kérdezte a cincér. Megrázom a fát, mondta a medve. A róka röhögött. Üvöltök egyet, s attól a fa elengedi, vélte a farkas. A róka heherészett. Tanácsokat kell neki adni, rebegte a kecske. A róka kacarászott. Helikoptert kell bérelni, így a nyúl. A róka hahotázott. Fel kell ugrani az ágig, tanácsolta a borz. A róka rötyögött. Avagy izé, jelentette ki maga biztosan a cincér. A róka röhécselt. Mit röhécselsz, kacarászol, heherészel, hahotázol? Mérgelődött a katica. Inkább azt mondd meg, hogyan mentjük meg? Talán neked nincs ötleted? Kérdezte tőle a róka. De igenis van, kiáltotta a katica bogár. Egymás hátára kell állnunk, úgy elérjük. Na lám, mondta a róka, nem csak hét pettyed van, de eszed is. Eldőlt hát, hogy egymás hátára állnak, kicsit még vitatkoztak azon, hogy ki legyen legalul, a nyúl a rókát akarta, a borz az egeret, a kecske a katicát. Nem akarok megint heherészni, mondta a róka. Így kell felállnunk. Alul a medve, rajta a farkas, aztán a kecske, kecskén a borz, rajta a nyúl. Ho-ho, vágott közbe a katica. Talán úgy, hogy a kecskén te, s rajtad a borz, aztán a nyúl. Na jó, egyezett bele a róka, szóval rajtam a borz, a borzon a nyúl, rajta az egér, aztán a cincér, s legtetején a katica. Ő épp eléri azt az egyént, aki fönt bömböl. Nosza, felugrottak egymás hátára, legtetőn a katica. Egy hernyó, kiáltotta. Eléred? Kérdezték a többiek. A katica nyújtózott, de egy icipici hiányzott. Bánatosan leszólt hát. Még egy hangya kellene, egy picurka hangya. Ha ráállna a hátamra, épp elérné. Látod, mondta dühösen a cincér, nekem kellene legfelül lennem. Én nagyobb vagyok, mint te, én éppen elérném. A róka erre megint heherészett. Ne vihogj, rázkódik tőle a májam. Mordult rá a borz. A katica meg mérgelődött fejt. Ej, de buta vagy te, cincér. Hát azt hiszed, ha te lennél legfelül, magasabbak lennénk? Azt! Vágta rá a hős cincér. Na jó, akkor cseréljünk helyet. Helyet cseréltek, a cincér ráállt a katica hátára, persze éppen úgy nem érte el a hernyót, mint a katica. Érdekes, pedig én nagyobb vagyok, csodálkozott. A borz meg fájdalmasan felkiáltott. A májam! mert hogy a róka megint csak röhécselt. A fába szorult hernyó meg jajgatott, sírt, jajongott. Nagyon-nagyon a fába szorult. Azt mondod, egy hangya kellene? Kérdezte legalul a medve. Kicsit lihegve mondta, hiába nem volt könnyű a farkas, a kecske, a róka, a borz, a nyúl, az egér, a cincér s a katica. Igen, egy hangya, mondta a katica. Egy icipici hangya. Akármilyen icurka, picurka. Hej, hangya! Hangya! Gyere ide, hangya! Kiabáltak mindannyian. De hiába, mert éppen nem járt arra egy hangya sem. Vagy ha arra járt, nem akart segíteni. Pedig általában a hangyáknak is jó szívük van. Egy hangya, egy kis hangya, egy icurka-picurka hangya. Így aztán nem sikerült megmenteni a hernyót. Sírhatott, ríhatott.
2: Sziasztok, én Kovácsovics Fruzsi vagyok, és nagyon boldog születésnapot kívánok a Csukás Mese Rádiónak.
3: Sziasztok, én Káderel Gellért vagyok, és boldog születésnapot kívánok a Csukás Mese Rádiónak.
0: Sziasztok, kedves gyerekek, Lacfi János vagyok, boldog születésnapot kívánok a Csukás Mese Rádiónak.
4: Szervusztok, gyerekek, Mező Misi vagyok, és boldog születésnapot kívánok a Csukás Mese Rádiónak.
5: Boldog születésnapot a Csukás Mese Rádiónak!
6: Csukás István, Süsü a sárkány. Süsü híre megérkezik a királyi várba. A nagy virágos rét szélén, a krumpli vermek után, a veteményes kert mellett állott a királyi vár. Hát, elég ütött kopott, meg rogyadozó, meg mállott vakolatú volt. Egyetlen tornyán a szélkakas is úgy berozsdásodott, hogy csak minden szökőjében nyikorgott egyet. De azért vár volt, sőt királyi vár, mert benne lakott a király. És ahol a király lakik, az a királyi vár. A király öreg volt már nagyon, a vár meg húzatos, vagyis szegény öreg király mindig, de mindig vázott. Most is a sarokban gubbasztott, három pokrócot is magára terített, hogy csak a koronája látszott ki, mégis fázott. Hogy ne fázzon annyira, tornázott egy kicsit a pokróc alatt. Óvatosan mozgatta a lábát, hajlította a derekát. S hogy rendbe menjen minden, lábmozgatás, meg derékhajlítás vezényelt is magának. Egy-kettő, egy-kettő, ördög vigye el, de hideg van. Török búza, meleg máli, így egy-kettő, egy-kettő, elcsapom az összes favágót. Egy-kettő, elén, török búza, meleg máli, de akkor kivág fát. Egy-kettő, dada jött be valamiért a trónterembe, és csodálkozva hallgatta a hangokat, mivel nem látott senkit, csak a sarokban egy halom pokrócot. Aztán észrevette a pokrócok fölött a koronát, sóhajtott egyet, s így szólt. Jaj, uram király, csak nem fázik felséged, de fázom, nyöszörgött a pokróc. Ebben a palotában mindig hideg van, de a leghidegebb mindig pont itt a trónteremben, vagyis ahol én vagyok. Miért van pont ott mindig a leghidegebb? Dadus erre nem tudott válaszolni, csak sajnálta a vacogó királyt, de úgy sajnálta, hogy majd megszakadt a szíve. Hozok egy kis forró teát, ajánlotta. De az öreg király csak legyintett. Mire ideér, kihűl. Már 4 liter forró, illetve kihűlt teát ittam. Nem használ az semmit, csak lötyög a hasamban. Jaj, jaj, török búza, meleg báli. Ekkor az udvarról nagy zaj meg kiabálás hallatszott. Mi az, mi az? Megjöttek a favágók, örvendezett a király. Mindjárt megnézem, mondta a dada, és oda ment az ablakhoz. Hát, ahogy lenézett, látjám, hogy két marconas oldos kiabál, magyaráz, mutogat az összegyűlt népnek. Mikor az egyik marconas oldos beszélt, a másik helyeslően bólogatott, meg hümmögött, s mikor a másik marconas oldos beszélt, akkor az egyik helyeselt neki. Most éppen az egyik marconas oldos beszél. Ha én mondom nektek, elhihetitek. Ekkor a rémisztő, tüzet okádó, fogcsattogató sárkány még ükapám se látott. Csak a kis ujja akkora, mint a félkarom. Csak a kis ujján a köröm akkora, mint egy béklapát. A szája meg akkora, hogy kibesétálhatna rajta egy-egy lovas katona. Tömeg szörnyűködött, meg rémüldözött, meg sóhajtozott, hogy hajjaj, csak egy suszterinas felejtette nyitva a száját. De ő is megbánta, mert belepült egy légy. Most a másik marconas oldos köszörülte a torkát, s így folytatta a beszédet. Csak annyit mondok, hogy a bendője 100 akó, a tüdeje meg 100 kovácsfújtató. A tömeg újra megborzongott, meg sóhajtozott, csak a suszterinas nyúlkált a szájába, kereste a legyet, pedig az már rég elrepült. Majd megint az egyik marconas oldos vette át a szót. Jött felém, mint egy hegy. Én kirántottam a kardomat, s azt kiáltottam, hogy megállj, te kutyasárkány. De hát csak jött felém, meg se hallotta. Erre én levágtam az egyik fejét, de semmi se használt. Meg se kottyan neki, csak jött tovább, erre levágtam a másik fejét. De hát minden hiába, fittyet hányt az egészre. Fent a trónteremben fülelt az öreg király, majd türelmetlenül megkérdezte, mivel nem hallott jól a pokrócoktól. Török búza, meleg máj, mit fecseg az ott lent? Jaj, felséges királyom, valami sárkányról beszél, sopánkodott a dadus, de a király csak legyintett. Török búza, meleg máli, ne sopánykodj itt, hanem akkor hívd a hadvezéremet. A dadus kiáltott az ajtón, hogy hadvezér, s nagy csörömpöléssel, meg fogvacogással becsörtetett a hadvezér. Uram, ki egy sársál? Az öreg király figyelte a hadvezért. Mi a baj a hadvezéremnek? Te is fázol? Nem, én félek, mondta a hadvezér vacogva. De az öreg király ilyen aprósággal nem törődött. Kiadta a parancsot. Te vagy a hadvezérem, megparancsolom, hogy azonnal üzd el a sárkányt. A hadvezérnek erre elkezdett vacogni a foga, hogy beszélni se tudott. Csak ezt hajtogatta. Majd, mikor az öreg király nem nézett oda, gyorsan belebújt a nagy virágos vázába, amely a sarokban áll. Lent a téren most a másik marconas oldos beszélt nagy hangon. Itt vanni, mutatta a behorpadt sisakját. Magatok is láthatjátok a saját szemetekkel. A tömeg megbámulta az össze-vissza horpadt sisakot, s megborzongott újra. Megborzongott a suszterinas is, de most erősen becsukta a száját, nehogy belepüljön egy légy. Az egyik marconas oldos sem akart lemaradni. Így szólt. A saját szemetekkel láthatjátok, hogy nincs meg a kardom. S felmutatta az üres jobb kezét. Nincs bizony, mert ott maradt a sárkány szívében, de még azt sem használt, és csak annyit ért, mintha megkarcoltam volna. Úgy ám, csak jött felém. Végül mit tehettem? Se kardom, se semmim, Hát elfutottam. A tömeg még jobban megborzongott, úgy bámult az egyik marconas oldos üres jobb kezét. A susszerinas meg egy óriási csapott a pékmester hátára, mert odaszállt a légy. De meg is bánta rögtön, mert akkora orbavágást kapott a pékmestertől, hogy feldagadt az orra, olyan lett, mint egy cipó. Dagadt orra tapogatva, busongott hát, hiába akarta megmagyarázni, hogy csak a légy miatt ütött, mert dagadt orrától nem tudott rendesen beszélni. Így hát hallgatott, és búsongott, és az orrát tapogatta. Most a másik marconas oldos beszélt. Bizony, most itt állunk orr nélkül, meg behorpadt sisakkal. Bizony, a tömeg már éppen sóhajtozni készült, amikor berobogott a két favágó, fa nélkül, fejsze nélkül, már messziről kiabáltak egymás szavába vágva. Egy sárkány! Jaj, egy sárkány! Kiáltozott az egyik. Az összes fánkat, az összes fánkat! Kiáltotta a másik. Ellopta, összetörte. Kiáltotta az egyik. Jaj! Kiáltotta a másik. A tömeg éppen nagy lélegzetet vett, hogy sóhajtson egyet, amikor befutott a két taligás is, messziről kiáltozva. A taliga ripitje, kiáltotta az egyik. Tengely kerék repetje, kiáltotta a másik. Aki nagy futásban megbotlott, s egy kicsit megharapta a nyelvét, így nem tudta rendesen kiejteni a szavakat. A sárkány az a gazkutya, kiáltotta az egyik. Bum! Csak úgy recsegett, kiáltotta a másik. Ez már sok volt, ez már mindennél több volt. Mindenki szívét félelem szállta meg. Rohan mindenki a házába, bezárta az ajtót, s egy pillanat alatt kiürült a tér.
7: Csukásmese Rádió. A vadgesztenye fa terméséről. Ti is szoktatok ősszel gesztenyét szedni? És mit csináltok azzal a sok gesztenyével? Sorba teszitek őket? Az igen, jó hosszú sor lehet a végeredmény. Na és gesztenye bábút készítetek belőle? Hű, de remek! Én nem is ismerek olyan gyereket, aki ősszel ne szeretne gesztenye bábút készíteni. Ismeritek netán Kip Koppot Marék Veronika könyveiből? Ő is egy ősszel készült gesztenye gyerek, aki talán éppen azért lett Kip Kopp, mert a gesztenyék is kopogva érkeznek le ősszel a földre, az avarba, vagy épp az autók tetejére. Kip Kopp, Kip Kopp. Hazánkban csodálatos vadgesztenyefákat találhatunk, melyek tavasszal fehér és rózsaszín színben virágoznak, ősszel pedig gesztenye termést hoznak. Azt viszont talán kevesebben tudjátok, hogy a vadgesztenyefa barna termésének sok-sok gyógyító tulajdonsága is van. Csinálnak belőle például lábunk erejét gyógyító krémet. Sőt, aki nagyon odafigyel arra, hogy kevés vegyszert használjon, az saját kezüleg is tud mosószert készíteni vadgesztenyéből. Na, mit szóltok hozzá? Csukásmese Rádió.
8: Énekeljetek velem, hogy a hangunkat még hetet hét határon túl is hallják. Mivel minden évben egyszer mindenkinek születésnapja van, ezért érdemes megtanulni ezt a dalt, hogy a tortánál együtt énekelhessétek.

0: Sziasztok! Hegedűs Johanna vagyok, és én is a Csukás Mese Rádiót hallgatom.
1: Boldog, boldog, boldog születésnapot!
2: Sziasztok, én Nagy Adri vagyok, énekesnő, és boldog születésnapot szeretnék kívánni a Csukás Mese Rádiónak.
3: Szervusztok gyerekek, én Nagy Sándor vagyok, és boldog születésnapot kívánok a Csukás Mese Rádiónak.
4: Sziasztok, Nono vagyok, és boldog születésnapot kívánok a Csukás Mese Rádiónak.
5: Szervusztok gyerekek!
6: Nyerges Attila vagyok, és boldog születésnapot kívánok a Csukás Mese Rádiónak.
7: Boldog születésnapot a Csukás Mese Rádiónak!
8: Szervusztok, kedves gyerekek! Én Poják Anita vagyok, és ma én olvasom el nektek Csukás István pompom meséi közül az ásító szörnyeteget. Pompom ásítozott az ágon. Álmosan előre-hátra billegett az ágon, és ásítozott. Hogy kicsoda pompom? Hogy nem ismeritek? Ó, igazán senki se ismeri. Egyszer ilyen, egyszer olyan. Most milyen? Most leginkább egy szőrsapkához hasonlít. Egy ásító szőrsapkához. Hát bizony, itt az ősz, mikor a természet készülődik a nagy téli alvásra. Ősszel már nagyon álmos, s bár a természet nem tud ásítani, de van más, akit megvisel ez a nagy alvási készülődés, és az bizony tud ásítani. Itt van például Picúr, aki most ébredt föl, és már is ásítozik, pedig jól aludt, és ásítozni különben is csak este szoktak. De hát ő nem tehet róla, erről csak is a természet tehet. Nem Picúr természete, hanem a kinti természet. És Picúr bent ásítozik. Ásítozva mászik ki az ágyból, két ásítás közben kortyol egyet a kávéjából. Udvariasan visszafolyt egy ásítást, mikor elköszön, de az ásítás hűségesen elkíséri kint is. Így hát világos, hogy a gondolatok is lustán cammognak a fejében. Mégpedig ilyen gondolatok. Haj, eső lesz. Majd még az eső is elaludt. Mert ha bár szinte az ember fejét súrolják a felhők, nem esik semmi, nem hull semmi, csak egy csomó vacak elszáradt falevél. De az is milyen lassan. Így ért el a fa alá, amelyen pompom ásítozott, előre-hátra billegve. Most éppen előre billegett. Meglátta Picúrt, és ásítozva megszólította. Á, szia Picúr, hova rohansz? Picúr álmos szemmel felpislogott. Szia, az iskolába.
9: De egyáltalán nem rohanok. Inkább úgy érzem magam, mintha alvajáró lennék.
8: Pompom legyintett.
9: Te legalább jársz, én meg mindjárt. Ez az idő, elkísérhetlek. Perceken belül elalszom, ha nem mozgok.
8: Picúr bólintott egyet lassan.
9: Nagyon lassan.
8: Elkísérhetsz. Na, mi lesz már?
9: Lomhább vagy, mint egy étcsika. Ha sokáig vacakolsz, gyökere tereszt a lábam.
8: Pompom lomhán kászálódott lefelé az ágról.
9: Várj, van itt valami. Ez az, most megvagy.
8: Eldobhatom ezt a levelet, vagy direkt őrzöd a fejeden?
9: Eldobhatod, dünnyögte Picúr.
8: Ez a világ leglustább falevele. A többi már rég lent van. Nyomás! A rokonaid már leértek.
9: Pompom lepöckölte Picúr fejéről a falevelet. Majd ráült, mint egy sapka. És senki, de senki se tudta, hogyha Picúr ásítozik, miért ásítozik a sapkája is.
10: Haj,
9: Pompom. Nem tudom, te hogy vagy vele, de ez a búbánatos idő beszivárgott egész a szívembe. És én is bánatos leszek tőle. Meg ez az ásítás is.
8: Hát igen, bólogatott Pompom.
9: A búbánattal én is így vagyok, de ez az ásítás, ez még semmi.
8: Hogy semmi?
9: Hát úgy semmi, hogy ez még nem az igazi ásítás.
8: Hát mi az igazi ásítás, ha ez nem az igazi ásítás?
9: Hajjaj, az igazi ásítás az, mikor ásító szörnyeteg ásít.
8: Bizony, ásító szörnyeteg, még sose láttam. Sőt, még nem is hallottam róla, sőt, még nem is álmodtam vele.
9: Pompom lustán bólogatott. Mind a három vágya teljesülni fog, mert nem sokára hallani fogsz róla, és nem sokára találkozni fogsz őkelmével, és azután biztos, hogy álmodni is fogsz vele. Ugyanis most kezdődik ásító szörnyetek munkaideje, és ő nem szokott lógni, meg hiányozni, meg beteget jelenteni, mint egy közönséges táppénzcsaló. Nem, nem. Ha itt az idő, bizony átjön az üveghegyen túról, és neki lát. Mikor jön át az üveghegyen túról? Minek lát neki? Hát a munkának. De az már nem munka, hanem hivatás. És mi a hivatás? A lomtalanítás. Picur álmosan elmosolyodott. Talán a lomtalanítás? Nem, nem, dehogy. Nem ószeres ő, lombot talanít, vagyis levéltelenít. Érted már? Látom, hogy nem érted. Na jó, akkor elmesélem ásító szörnyetek történetét. Tulajdonképpen valamikor ásító sárkány volt. Picur félbeszakította. Ásító, nem keveredte össze a dolgokat? Hallottam már hétfőjű sárkányról, meg tűzokádó sárkányról, meg papírsárkányról, meg sárkányvasútról, de ásító sárkányról még nem hallottam. Biztos, hogy van ilyen. Pompom kicsit megsértődött, még a hangját is fölemelte. Persze, hogy van, ne szólj közbe folyton, inkább figyelj. Picur bólintott, hogy figyel, és Pompom lassú, vontatott hangon belefogott a mesébe. Bár az igaz, hogy nem volt mindig, vagyis, hogy nem volt mindig ásítozó. Csak olyan rendes, normális, szorgalmas öreg sárkány volt. Éldegélt egy jó kis barlangban az üveghegyen túl, és szorgalmasan rabolgatta a királylányokat. Ott őrizte őket, és mikor aztán végre a lovagok is megérkeztek, meg egyéb vitézek, hogy kiszabadítsák a királylányokat, a sárkány udvariasan kiment elébük. Mert jól nevelt sárkány volt, és ismerte a legfontosabb illemszabályokat. Na, aztán, ahogy illik, először sértegették egy kicsit egymást a lovagokkal, meg becsmérelték egymást, és mikor már minden sértést meg becsmérlést elmondtak, s több nem jutott az eszükbe, akkor szépen megvívtak. Aztán mindenki ment a dolgára. Így élt a sárkány boldogan, vidáman, és nagyon meg volt elégedve a világgal. Tehát múlt az idő, és egyszer csak a sárkányra nagyon szomorú napok következtek. Hogy nem, egyre kevesebb lett a királylány, és a lovagok meg a vitézek is nagyon megritkultak. Aztán, hogy nagyon sokáig nem jött egy lovag se, de még egy icipici se, a sárkány nagyon elkámpicsorodott. 400-500 évig még csak biztatgatta magát, hogy majd csak jön valaki azért az utolsó királylányért, de nem jött senki. A királylány meg közben megunta az egészet, és hazaszökött. A sárkány pedig egyre mélabúsabb lett, egyre jobban unatkozott, már-már a kedélybetegség kerülgette. Így nem csoda, hogy egy szép napon ásított egy icipicit. Majd egy közepeset, és végül már olyan óriásikat, hogy csak úgy recsegett az állkapcsa. Nem is tudta abba hagyni. Ásítozott reggeltől estig, estétől reggelig. Már nem törődött sem az illemszabályokkal, sem a királylányokkal, ez a rossz szokás teljesen elhatalmasodott rajta. És nem elég, hogy elhatalmasodott, még a külsejét is megváltoztatta. A sok ásítozástól egyre nagyobb lett a sárkány szája, a többi része meg összement. Úgy, hogy végül csak egy nagy száj maradt belőle. Ekkor vette fel az ásító szörnyeteg nevet. És csak búsult, meg ásítozott, hogy nem néz feléje senki. Hát egy napon, ahogy ásítozott, meg búsult, egyszer csak eszébe jutott valami. Nagyon ritkán történt ez meg szegénnyel, úgyhogy nagyon megbecsülte, ha valami eszébe jutott. És örült is neki mód felett. Ha-ha, bömbölte, eszembe jutott valami. Nem jönnek hozzám a lovagok? Akkor nekem kell elmenni ő hozzájuk. Világos, mint a vakablak. Hogy ez eddig nem jutott eszembe, hurrá! El is indult azon nyomban, ment, mendegélt, völgyön, hegyen át, meg ákon, bokron át, meg egyenesen és cikcakban, de akárhogy is nézelődött, meg bámészkodott, meg meresztette a szemét, nem látott egy lovagot se. de még csak egy iciri-picirit se.
5: Hova csodába bújtak?
9: Morogta,
5: mintha a föld nyelte volna el őket.
9: Hát ahogy ment tovább, elérkezett egy városhoz. Örvendezve kiáltott.
5: Na végre előbújtatok, gyáva kukacok, hó, ha-hó!
9: De a gyáva kukacok, a remegű térdő nyúlszívűek és a félelemtől begazolt pocegerek nem örvendeztek a sárkánynak, hanem villámgyorsan elfutottak.
5: Álljatok meg, barátocskáim!
9: Bömbölt utánuk nyájas hangon.
5: Én vagyok itt, a jó öreg lányrabló. He-he, a ti öreg barátotok, akit már 500 éve nem láttatok. Hát szabad így megfeledkezni rólam.
9: De az embereket nem hatotta meg a nyájas hang. Futottak, bújtak, remegve és vacogva, mert hogy ilyen nagyszájú bömbölőt bizony még nem láttak. Ásító szörnyeteg értetlenül nézte őket, majd könyörgésre fogta a dolgot.
5: Ne fussatok, hé, hová szaladtok? Ezt nem így szoktuk csinálni. Gyertek vissza szépen, előbb sértegessük egymást egy kicsit. Olyan rég duncsiztunk már. Hé!
9: De bizony az emberek erre se hallgattak. Ész nélkül menekültek. Bezárkóztak a házaikba, beszögeztek ajtót, ablakot, és vacogtak és reszkedtek. Hogy is ne, hiszen régen elmúlt már a lovakkor, csak valahogy elfelejtették értesíteni erről a sárkányt. Ásító meg lógatta a fejét, meg sírdogált, meg rídogált elkeseredésében. De hiába sírdogált, senki nem akart vele megvívni. És itt vége is lenne a mesének. Ha egy valaki nem maradt volna ott az utcán, és az az egy valaki nem volt más, mint az utcaseprő, illetve a város köztisztasági alkalmazottja. Hogy miért nem futott el? Egyszerűen azért, mert nem ért rá futkosni. Annyi, de annyi volt a lehullott falevél, hogy ki se látszott belőle. És hiába söpört fel egyszer, hiába takarított kétszer, mindig maradt még a fán levél, sehogy csak akartak egyszerre lehulni. Ásító szörnyeteg szipogott még egy ideig, majd csak úgy szokásból egy óriásit ásított. Hát, uram fia, a fákról az összes levél lehullott a hatalmas húzattól, mégpedig egyszerre. Az utcaseprő odanézett, majd amoda, és hatalmasat kórjantott örömébe.
5: Köszönöm a segítséget, pajtás! Akárki is vagy, ezt nagyon ügyesen csináltad!
9: Ásító szörnyeteg egy kicsit felhúzta az órát.
5: Én nem vagyok akárki. Nézzél csak meg jobban. Én vagyok ásító szörnyeteg, valójában pedig egy sárkány. És ugye, te meg egy lovag vagy. Egy kicsit megváltoztál, de nem baj. Állj ki velem pár viadalra, már teljesen berozsdásodtak az izmaim.
9: Az utcaseprő mosolyogva csóválta a fejét.
5: Nagyon szomorú vagyok, hogy csalódást kell okoznom, de én tényleg nem vagyok lovag. Lovakra nem futja a városnak. Kis város ez. Különben Hörpentő Dániel vagyok, egy kisváros utcaseprő mestere.
9: Ásító szörnyeteg elszomorodott. Fancsali képpel kérdezte.
5: Hajjaj, és nem ismersz egy lovagot?
9: Nem ismerek. A lovagok már rég kivesztek. Az utolsó, aki itt élt, átképezte magát Bakternak. De annak is van már vagy 200 éve. Ásító szörnyeteg sápítozott. Letottyant a fenekére.
5: Jaj, nekem, szegény fejem, hova legyen? Itt állok egyedül, és nekem senki se szólt. És most mit csináljak?
9: Hörpentő Dániel ravaszul összecsippentette a szemét. Vagyis ráérsz, azt mondod. Na jó, beveszlek a szakmába. Majd lassan kitanulod. Na figyelj csak, egyszerű. Ásítasz. Ezt tudod? Most jön a szakma. Mikor kifújod, ide lehelj a kiskocsiba. Világos? Ásító szörnyetek érdeklődve figyelt, s lelkesen bólogatott.
5: Világos.
9: Majd kitátotta a száját, óriásit ásított. A fejét felfelé tartotta, s a falevelek mind a szájába repültek, mint egy hatalmas porszívóba. Teli szájjal a kiskocsi felé fordult, és belefújta a leveleket.
5: Így jó?
9: Kérdezte büszkén.
5: Hümmögött
9: Hörpentő Dániel, mert nem akarta elkapatni az utcaseprő tanoncot.
5: Elsőre megteszi.
9: Ám ásító szörnyeteg egy ilyen icipici dicsérettől is boldog lett.
5: boldog és buzgó.
9: És nem tolhatnám a kiskocsit? Kérdezte nagy igyekezettel.
5: Úgy látom, van kedved a szakmához, dicsérte meg hörpentő Dániel.
9: Tolhatod. Ásító szörnyeteg ragyogóképpel tolta a kiskocsit, és elégedetten rikkangatott közben.
5: Jaj, de jó, van egy szakmám, nyugdíj, esztéka.
9: Ettől fogva hörpentő Dániel mindig együtt járt ásító szörnyeteggel, aki nagyon komolyan vette az új szakmát, és nem össze-vissza, hanem tervszerűen ásítozott. Tiszta is lett a város, hogy csodájára jártak messze földről, ők pedig kaptak egy csomó oklevelet és dicséretet. Picúr mosolyogva hallgatta a mesét.
5: Nagyon érdekes volt, teljesen elmúlt az ásításom.
9: Majd a toronyórára nézett.
5: Jaj, mindjárt becsöngetnek, rohanjunk!
9: Az iskola kapujában elbúcsúzott Pompomtól. Pompom felugrott egy ágra, s onnan kiáltott.
5: Iskola után megvárhatlak?
9: Picúr visszaintett a kapuból.
5: Megvárhatsz, de ne ásíts!
11: Csukás Mese Rádió. Alapszínek. A piros, a kék és a sárga. A Föld nevű bolygón megszámlálhatatlanul sok szín van. Ezt gondolom ti is észrevettétek. A színekről nagyon sok tudós is gondolkodott. Vajon miért van ennyi különböző árnyalatú szín? Mi emberek minden színt látunk, vagy az univerzumban vannak olyan színek, amiket mi emberek még nem is ismerünk? A színekkel foglalkoztak már a filozófusok, a képzőművészek és a fizikusok is. Egy biztos, a tudomány mai állása szerint három alapszint különböztetünk meg egymástól. A pirosat, a kéket és a sárgát. Azért ezt a három színt hívjuk alapszínnek, mert ezeknek a színeknek az összekeveréséből rengeteg további színt tudunk kikeverni. Mondok is példákat, jó? Például, ha a piros és a sárga festéket összekeveritek, akkor narancssárga színt kaptok. Ha a pirosat és a kéket összekeveritek, akkor abból lila lesz. A sárga és a kék festékből pedig nem más színt kapunk, mint a zöldet. Hát nem varázslatos? Csukás Mese Rádió.

így potyognak össze a gesztenyé a járdán az úton, és ti is tudtok ilyen bábot csinálni, összeszedik.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, István bácsi vagyok, a mesepóstás. Ebben a mesében megismerkedhettek egy aprócska őrmanóval, aki a nagycsoportos Titi óvodájának udvarán lakik, titokban. Böszörményi Gyula, kis Titi rendet tesz. Történt egyszer, hogy kis Titi nagycsoportos óvodást, homokvárépítőt és manóbarátot óriási baj érte. Messze földön, de legalábbis az egész napraforgó óvodában híres volt ő arról, hogy nedves homokból meseszép bástyákat, falakat, palotákat tud építeni. Aznap is épp elkészült legújabb művével, egy igen szép, karcsú toronnyal, mikor bum, az építménybe üres műanyag palac csapódott, összedöntve az egészet. Mi volt ez? Kiáltott ilyetében kis Titi. Rakéta, felelte erre Dömötör, aki szintén a napraforgó óvodába járt, és akit mindenki, még a szülei, az óvónénik és a társai is csak Dödőnek szólítottak. Te dobtad rá a tornyomra? Kérdezte kis Titi, aki abban reménykedett, hogy a csúfos rombolás csupán a véletlen műve volt. Én bizony, húzta ki magát Dödő. És tudd is meg, hogy direkt csináltam. Kis Titi nem értette, miért okoz örömöt Dödőnek a pusztítás, de veszekedni sem akart, nem volt kedve. Fogta a műanyagpalackot, ami ledöntötte a tornyát, és Dödő felé nyújtotta. Tessék, itt a rakétád, mondta. Védd el a kukába. De hogy viszem, rántotta meg a vállát Dödő. Jó helyen van az ott, ahová esett. Dödőről tudni kell, hogy az óvodások közt ő volt a legnagyobb. Ez persze nem is csoda, hiszen álló nap folyton csak evett és ivott. Az anyukája reggelente külön táskában adott neki mindenféle csokit, cukrot, kekszet, fóliába csomagolt szendvicset, és annyi üdítő meg kakaós italt, amennyivel egy egész medencét meg lehetett volna tölteni. Nehogy éhezzél, kisfiam, mondta minden reggel Dödő anyukája, aki maga is akkora volt, hogy kitelt volna belőle még két másik anyuka, és talán egy kisebb fajta nagymama is. Mindent tegyél meg, hogy mire érted jövök, teljesen üres legyen a táskád. Dödő engedelmes gyerek volt, így az utolsó morzsáig befalt mindent, és a táskáját is üresen vitte haza, mivel a cukorkás zacskókat, csoki papírokat, szendvics fóliákat, papírszalvétákat és műanyag palackokat mind-mind szerte dobálta az óvodában. Kis Titi, a messzeföldön híres nagycsoportos óvodás, homokvárépítő és titkos manóbarát, szomorúan nézte a műanyag palack rakétát, ami lerombolt a szépséges tornyát. Vajon miért nem szólt rá senki Dödőre, hogy hagyja abba a szemetelést? Talán félnek tőle, mert olyan nagy darab? De hiszen az óvónénik sokkal nagyobbak nála. Akkor talán Dödő anyukájától félnek, akiből ugyebár két másik anyuka és egy kisebb fajta nagymama is kitelne. Nagy rejtély volt ez, amit kis Titi egyedül sosem fejtett volna meg. Szerencsére volt neki egy rettentően okos és még annál is titkosabb barátja, aki a segítségére lehetett. Ott is hagyta mindjárt a homokozót, hogy felkeresse őt az odvas tölgy tövében. A sűrű bokrok mögött, ahová az óvó nénik szeme sosem lát be, kis Titi óvatosan megkopogtatta a fa törzsét.
2: Mi van már? Ki az?
1: hallatszott az odú mélyéről egy mérges, vékonyka hang. Én vagyok itt, a kis Titi, felelte a messzeföldön híres homokvárépítő és manó barát. Gyere elő, kérlek, mert szükségem van a segítségedre. Láss csodát! A tölgyfa mohos odújából ekkor egy aprócska őrmanó kecmergett elő, aki nagy szakállat, a fején pedig piros sityakot viselt. Úgy hívták, hogy Hupli-hahó, kopotgatyó, és régi barátság fűzte kis Titihez, aki egyszer segített neki megtalálni elveszett piros őrsityakját.
2: Szia!
1: Üdvözölte a hírneves homokvár építőt a manó.
2: Halljam, mi a bánatod?
1: Kis Titi apróra elmesélte, hogy járt ő a szépséges karcsú tornyával, no meg a műanyag palack rakétával, ami lerombolta azt.
2: Szóval dobálódzik a dödő,
1: recsegte a manó bosszúsan.
2: Ez nem jó.
1: Ráadásul a saját szemetét sem hajlandó eltakarítani, sóhajtott kis Titi. Amerre jár, mindenfelé csoki papírok, üres zacskók, maszatos papírzsebkendők maradnak utána.
2: Ez még semmi,
1: jelentette ki kopotgatyó, égbe bökve a mutató ujját. Miket beszélsz, Hupli-hahó? Csodálkozott kis Titi. Tán azt szeretnéd, hogy még több szemét jelezze dödő útját?
2: Az bizony,
1: viccentett kopotgatyó.
2: És mindjárt el is intézem, hogy így legyen. Semmi az egész, csupán aprócska varázslat.
1: Ezzel az űrmanó egyet pattintott az ujjával, majd szépen visszamászott az odújába. Kis Titi már tapasztalatból tudta, hogy ha Hupli-hahó kopotgatyó varázsol, annak az eredménye nem mutatkozik meg mindjárt. Türelmesen ki kell várni, hogy mi lesz. Hát fogta magát, előbújt a tölgyfa mögül, majd az óvoda falánál álló szemeteshez indult, hogy beledobja a műanyag palackot. Alig emelte meg azonban a kuka fedelét, dödő rakétája hús, kiugrott a kezéből, és hangosan zörögve-görögve eltűnt a sarok mögött. Aha! Mosolyodott el kis Titi. Kezdődik a varázslat. A következő két órában a napraforgó óvodát nyugodtan átnevezhették volna fejtetőre állt óvodának, akkora lett a felfordulás. Eleinte dödő nyomába csupán két csoki papír és három eldobott zsebkendő szegődött, mindenhová követve őt. A fiú nem is törődött velük, inkább a táskájába nyúlt, hogy elővegye soron következő szendvicsét. Sietve bontogatta

0: fólialabdacsok, ugyanis nem hagyták magukat eltakarítani. Ügyesen félreugrottak a seprű elől, legördültek a lapátról, kicselezték a partvist, és rendületlenül meneteltek tovább a gazdájuk után. Dödő, aki egyetlen vacakrágót, olvadt bombont, törött kekszet sem talált, egyre csak matatott a táskájában, ám abban semmi mást, csak is szemetet lelt, amit aztán mind eldobált. Hamarosan már az egész óvoda tele lett az ő recsegbe ropogva zörögve masírozó üdítős dobozaival, zacskóival, szalvétáival. A kis és nagy csoportosok, a takarító, óvó és konyhás nénik mind Dödő nyomába futva próbálták felkapkodni azokat hiába. A szemétsereg tovább követte a fiút, aki most már óvégatva menekült, míg a kukáknál találta magát, ahol kis Titi várt rá. Talán, ha nem össze-vissza mindenfelé, inkább a helyükre dobnád őket, akkor kibékülnének veled, mondta a világhíres homokvárépítő és Manó barát. Igazad lehet, vörösödött el Dödő szégyenében, majd fürgén hajolgatva sorra a kukába dobta az elcsitult szemétsereg minden darabját. Így lett tisztaság újra a napraforgó óvodában, kis Titi pedig igazán elégedett lehetett Manó barátja hupliha-hó kopott gatyó varázslatával, hiszen Dödő soha többé nem szemetelt.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Csak játék, mondja dalomra a kortárs, s a jövő mit se szól rá, elfeled.

Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: A macska cicó. Népmese. Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy király. Ennek a királynak volt 3 fia. Hát ezek a fiúk már mind házasodni valók voltak. Azt mondta az apjuk, hogy házasodjanak meg. Fellökött a levegőbe 3 pálcát, minden fiúnak a részére egyet, és azt mondta, kinek amerre esik a pálcája, arra kell menni nősülni. A nagyobbik fiúnak a gróf kisasszonyok felé hullott a pálcája, a középső fiúnak a báró kisasszonyok felé, a legkisebb fiúé pedig egy sűrű erdő felé hullott. El is indultak a fiúk, de a kisebbik nagyon búsult. Azon gondolkozott, hogyan tud ő mennyasszonyt kapni az erdőben. Ahogy ment mendegélt az erdőben, talált egy kis macskacicót. A macskacicó folyton nyávogott utána. Azt mondja a királyfi. Felséges királyapám azt tanácsolta, hogy errefelé jöjjek házasodni, de én itt nem találok leányt. Azt mondja a macskacicó. Ne búsulj, én elmegyek te hozzád. Addig nem tudott a királyfi hazamenni, amíg meg nem ígérte, hogy feleségül veszi a cicát. A másik 2 testvére már otthon volt. Azok örültek, mert szép mennyasszonyt kaptak. Az apjuk kérdezte sorra, hogy kinek milyen a mennyasszonya. A legnagyobbik azt mondta, hogy az övé gróf kisasszony. A közbelső mondta, hogy az övé báró kisasszony. A legkisebb azt mondta, hogy majd meglátják. Na, akkor a király azt parancsolta, hogy menjen el minden vőlegény a mennyasszonyához, és hozzon egy szép virágcsokrot. A 2 nagyobbik fiú örömmel ment a mennyasszonyához, de a kisebbik nagyon búsult. Mikor odaérkezett az erdő szélére, a cicó már várta. Látta, hogy nagyon búsul. Azt mondja neki, édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd meg, miért búsulsz. Hogy ne búsulnék, mikor felséges királyapám azt parancsolta, hogy mindenik vőlegény vigyen a mennyasszonyától egy virágcsokrot. Hát én a macska cicótól hogy vigyek? Ne búsulj, csak feküdj le és aludj, mondta a cicó. Akkor megkapart egy nagy odvas fát, és sok kis macska cicó jött elő. Egyik cicó ezüstvirágot hozott, a másik aranyvirágot, a harmadik gyémántvirágot, s a mennyasszony összeélezgette mind egy csokorba. A másik 2 királyfi már otthon volt, a kicsi későre ért haza. A király azt mondta, hogy nagyon szép a csokor, mindenkié nagyon szép, de a legkisebbé a legszebb. Kérdezték, hogy mondja már meg ki a mennyasszonya, de csak azt felelte, hogy majd meglátják. Telt múlt az idő, egy hét múlva újra azt parancsolta a király, hogy menjen mindenik a mennyasszonyához, és hozzon egy kendőt. Elmentek a királyfiak, a 2 nagyobb nagy örömmel, de a kisebbik csak nagyon búsult. Mikor odaért az erdő szélére, a cicó már várta, azt mondja. Édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám. Mondd meg, miért búsulsz. Hogy ne búsulnék, mikor most kendőt kell vigyek a mennyasszonyomtól. Hát a cicó nem tud szőni. Ne búsulj, csak feküdj le és aludj. Megint megkaparta az odvasfát, előjöttek a kis cicók. Egyik aranyszálat, a másik ezüstszálat, a harmadik gyémántszálat hozott. A mennyasszony megszőtte. Amikor hazaérkeztek, a király megnézte a kendőt. A 2 nagyobbik fiúnak azt mondta, hogy hát szép, szép a kendő, amit hoztak, de a legkisebbnek azt mondta, hogy ez nagyon szép. Mondd meg ki a mennyasszonyod. Majd meglátjátok. Megint telt az idő. Nem sokára a király azt mondta, hogy most már hozza el mindenik a mennyasszonyát. A 2 nagyobbik örvendezve ment a mennyasszonyáért, de a legkisebb most már igazán nagyon búsult. Arra gondolt, hogyan vigye ő a macska cicót haza? Még eddig minden megvolt, ami szükséges, de most már nincs mit tenni, csak be kell mutatni. A macska cicó ott várta az erdő szélen. Megint azt mondja neki, édes kicsi mátkám, csak azt a szomorú arcodat ne látnám, mondd miért búsulsz. Hogy ne búsulnék, mikor felséges királyapám azt parancsolta, hogy mindenik vigye haza a mennyasszonyát, én téged cicót hogy vigyelek? Ne búsulj, csak feküdj le és aludj. A királyfi gondolta, hogy most nem alszik el, de csak nem tudott magának parancsolni, és csak elaludt. Amikor felébredt, egy gyönyörű szép királyi palotában ébredt fel, és egy nagyon szép királykisasszony volt mellette. azt se tudta, hogy mit csináljon. Nagyon meg volt ijedve, de a király kisasszony azt mondta neki, hogy ne búsuljon, mert ő az, akit macskacicó képében megkért, de ő el volt átkozva, hogy addig mindig macskacicó legyen, amíg valaki meg nem kéri macskacicó képében. Macskacicó voltam, most te megkértél, és visszaváltoztam király kisasszonynak. Voltak ott a királyi palotában inasok, kocsisok, szobalányok, gyönyörű szép hintó lovak. Beült a királyfi a király kisasszonnyal a hintóba, 12 ló húzta, így mentek hazafelé. Mikor hazaértek, már odahaza állott a lakodalom a legjavában. Mikor észrevették az őrök, hogy jönnek, a királynak hírt adtak, hogy jön más országból a király vendégségbe. Mikor odaérkeztek, akkor látta a király, hogy az az ő fia és a menyasszonya. Nagyon csodálkoztak, hogy soha nem mondta meg, hogy az ő menyasszonya kicsoda, de ez a menyasszony volt a legeslegszebb. Megtartották a lakodalmat, incidától boncidáig ért a vége. Itt a mese vége.
0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: sängen. Na végre elaludt a gyertya.
1: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Kányádi Sándor, Ballaga folyó. Előadja Gyarmati Erik. Ballaga folyó csöndesként füzekálnak a part mentén. Nézik a vizet, bámulják. Ámuldoznak a vén fűzfák. Kérdik egymást, s a folyót is, hová ballag a sok-sok víz. A folyó csak ballagdál, meg-megáll minden pataknál. Fölveszi őket becézve, ülteti, mintha szekérre. Viszi, ringatja, dajkája. Néznek a fűzfák utána. Összesusognak, aggasztja őket a folyó nagy titka. Víz fölött fecske cikázgat örömére a fűzfáknak. Tőle is kérdik, s megtudják végre a folyó nagy titkát. Tengerbe ballag tengernek, állnak a fűzfák, merengnek, s véges végig a part mentén rügyezni kezdnek csöndesként.
1: Mosolyogj ma is sokat! A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. Ti is észrevettétek, hogy mennyi mesében szerepel a süni, mint kedves jó barát? Ezekben a történetekben ő mindig egy nagyon piros almát hord a hátán. A sündisznócska a mesékben kicsit félénk, de kedves és vendégszerető állat. De nézzük meg, hogy mit tudhatunk meg a természetben található igazi sünökről. Magyarországon az úgynevezett keleti sün honos. Ha az őszi erdőben keressük őket, akkor cserjésekben, az őszi avarban találkozhatunk velük. A sünök éjjeli életmódot folytatnak, úgyhogy ne lepődjetek meg, ha ti már éppen álomra hajtanátok a fejeteket, ő meg csak akkor kezd megmozdulni a kertben. A süni ősszel már nagyon készül, mert rövidesen elérkezik számára a téli álom ideje, és akkor a szervezetében lévő folyamatok lelassulnak, testhőmérséklete pedig lecsökken. Jó éjszakát, sünök! Tavasszal találkozunk! Csukás Mese Rádió.
1: Sziasztok, Pató Marci vagyok, és boldog születésnapot kívánok a Csukás Mese Rádiónak.
2: Sziasztok, Mili vagyok, és boldog születésnapot kívánok a Csukás Mese Rádiónak.
3: Szervusztok, gyerekek, Páló Zsuzsa vagyok, és boldog születésnapot kívánok a Csukás Mese Rádiónak.
4: Sziasztok, gyerekek, Roát és Andrea vagyok, és boldog születésnapot kívánok a Csukás Mese Rádiónak.
5: Boldog születésnapot a Csukás Mese Rádiónak!
6: Szervusztok, gyerekek! Én Benkő Péter vagyok, színész, és egy mesét fogok elmondani nektek. Mirmurról, a kandúrról, és arra kérlek benneteket, hogy csukjátok be a szemeiteket, és képzeljétek el, hogy néz ki Mirmur, milyenek az autók, milyenek a bútorok, milyenek a ruhák, a színek. Képzeljétek el, és gyertek velem ebbe a nagyszerű kis kalandba Csukás István Mirmur nyomoz Budapesten című könyvéből mondok el most nektek egy részletet. Óbudán már nagyon régen is laktak, ez a címe. Egy taxi állt a bécsi kapu előtt, a taxis éppen rádión vette fel a megrendelést.
7: A Quincunba tudom, hogy Óbudánba megyek.
6: Mirmur hallgatózott. De jó lenne menni, gondolta. A taxis, mintha meghallotta volna, kinézett az ablakon, és mosolyogva így szólt. Jaj, de szép kis cica. Milyen intelligens képed van. Elvigyelek? Bár Mirmur nem szerette, ha kis cicának nevezik, igyekezett intelligens képet vágni, és szaporán bólogatott. A taxis kinyitotta az ajtót. Na gyere! Mirmur beugrott a taxiba, a taxis megsimogatta, és elindultak. Átvágtak a Moszkva téren, lekanyarodtak a Margit körútra, és onnan végig autóztak a Dunaparton. Balra látta a rózsadombot, amelyet egy Gülbaba nevű török dervis ültetett tele rózsával, amikor itt voltak a törökök. Ma már a rózsák helyén házak vannak, csak a domb neve őrzi a régi időket. Ott van fönn Gülbaba sírja is, egy kis épületben, amit törökül Türbének hívnak. Érdemes meglátogatni, mert megérdemli. Aki szerette a rózsákat, nem is lehetett rossz ember. Lejjebb vannak a fürdők. Az első a Lukács fürdő. A forrást már nagyon régóta ismerik. Ismerték már az ókorban is. A középkorban pedig gabona malmot és puskapor malmot hajtottak vele. Most már nincsenek malmok, most csak fürödnek benne, de ez is nagyon jó. Mellette van a császárfürdő. Mátyás király korában kedvelt fürdőhely volt. A törökök is nagyon szerettek fürödni a jó, meleg, kénes vízben. Még újabb részt is építettek hozzá, és azt mondják, hogy a legnagyobb magyar, vagyis Széchenyi István itt ismerkedett meg későbbi feleségével. Hát bizony híres fürdő, sok híres ember járt ide. Mellette van a Komjádi Béla sportuszoda, a magyar vízilabda válogatott egykori kapitányáról nevezték el. Versenyeket szoktak tartani itt, de azért lehet benne fürödni és úszkálni a közönséges halandóknak is. Budapestet a fürdők városának is nevezik. Hát miért Murudán nem nagyon szeretett fürödni, a macskák inkább mosakodni szoktak, de azért megcsodálta a fürdőket. A Dunapartról fölmentek a Lajos utcába, amely Nagy Lajos magyar király nevét őrzi, aki a királynénak egy egész város részt épített itt. Elsuhantak az amfiteátrum mellett, ezt még a rómaiak építették, nagyjából 2000 éve, és még mindig állnak a falak. Hát, azért régen tudtak építkezni. Körszínház volt eredetileg, amikor még ez a vidék a római birodalomhoz tartozott. A Lajos utca, amelyen mirmúrik robogtak, már a római időkben is fő útvonal volt, valamikor elvezetett Aquincumig. Mirmúrék is megérkeztek, a taxi megállt, Mirmúr kiugrott, és intelligensen nyávogva elbúcsúzott. Leselkedett befele. Itt vannak a romok, gondolta. Jó volt Oriza Triznyák jele. És én is jó nyomozó vagyok, mert megtaláltam. Az O betűt ugyan nem találtam, de majd hozzáképzeljük. Itt úgyis minden csupa jó, vagyis régi. Kényelmesen bámészkodott, hiszen a romok nem szaladnak el. Ha már megmaradtak 2000 évig, még kibírnak pár percet. Mirmúr gyorsan kitalált egy verset, mindjárt el is szavalta. Laktak itt is, jól tudom, habár minden csuparom. Valamikor itt város volt, a városban házak álltak. A házakban emberek éltek, sétálgattak az utcákon. Itt-ott még ma is megvan a régi kőburkolat, és őrzi a kocsi nyomokat. És volt minden. Például húspiac és közfürdő, és volt templom, volt vízvezeték, és volt szökőkút. Mirmúr elmerengett a régi város romjai között, elképzelte az embereket és az elsuhanó időt. Biztosan voltak macskák is, mormogta a bajusza alatt. De azért hallhatóan, mert valaki megszólalt mellette.
8: Meg kutyák is.
6: Mirmúr felkapta a fejét, és rögtön visszapottyant a jelenbe, és megnézte, hogy kiszólt. Vigyorgó, nagy fülű kutyát látott, aki barátságosan bólogatott, majd udvariasan bemutatkozott.
8: Hopp, pardon, téglagyári megállónak hívnak. Lehet nevetni,
6: de Mirmúr nem nehetett. A kutya elégedetten nézte.
8: Nem tehetek róla, mondta. Ezt a nevet kaptam. A gazdámnak kedves emlékei fűződnek a téglagyári megállóhoz. Hát téged hogy hívnak? És mit keresel itt?
6: Mirmúr is udvariasan bemutatkozott, mosolygott.
9: Mirmúrra nevem. És éppen nyomozok. De ez maradjon kettőnk között.
6: Téglagyári megálló olyan lelkesen bólogatott, hogy majd leesett a feje.
8: Hú, ez nagyon izgalmas, és én is nyomozni akarok. Miután nyomozol? Mit keresel? És kit keresel?
6: Mirmúr intett.
9: Gyere, hajolj közelebb, itt még a falnak is füle van.
6: A romokra nézett, és kiavította magát.
9: Illetve a romoknak, mert valak nincsenek. De fül azért lehet, érted?
6: Téglagyári megálló zavartan megrázta a fejét.
8: Ezt nem értem. Milyen fül? És kinek a füle?
6: Mirmúr fölényesen legyintett.
9: Hát ezt csak úgy képletesen mondtam. A lényeg az, hogy nem szabad fecsegni.
6: Téglagyári megálló összepréselte a száját, és közelebb hajolt. Mirmúr suttogva mondta.
9: A jelet keresem, amit Oriza Triznyák hagyott.
8: Hol? Suttogott téglagyári megálló is.
9: Itt valahol, mutatott körbe Mémur. A nyomak ide vezettek, vagyis a múltból kell elindulni. Az ó betűből én megyek balra, te indulj jobbra, és középen találkozunk ott a múzeumnál.
8: Elindultak az egyik jobbra, másik balra. Téglagyári megálló eltűnt Mémur szem elől, Mémur körülnézett, hogy mi emelkedik ki a romok közül, hát meglátott egy oszlopot. Megcélozta és odafutott. Most is jól gondolkozott, vagyis jól eltalálta Oriza Triznyák észjárását, mert az oszlopon ott volt a jel. Egy papír csík futott körbe, arra volt rajzolva. Mémur nézte, vajon mit jelenthet? Egy ó betű és egy mozdony, majd a homlokára csapott. Miau! Világos! A mozdony a pályaudvaron van, az óból megyünk az állomásra! Leszette és összetekerte a papírt. Nem kell, hogy az egész környék lássa. Körülnézett, hogy hol van a mosolygós kutya. Téglagyári megálló előbukkant egy rom mögül, és vigyorogva nyalogatta a száját. Több jelet is találtam, mondta. Először egy darab kolbászt, aztán egy fél virslit, aztán meg egy sonkás zsömlét.
9: Hol van? Kérdezte Mémur nagyot nyelve.
8: Megettem, vigyorgott téglagyári megálló. Rohanok vissza, nagyon jó lesz ez a nyomozás, és eltűnt a romok között. Mémur legyintett.
9: Én még ilyen buta kutyát nem láttam.
8: Majd a kutya után kiáltott.
9: Nyáú, a jeleket nem esszük meg.
8: De téglagyári megálló már messze járt, nem hallotta. Mémur fogta a tekercset, és kiügetett a római romok közül.
0: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szúnyogálni támad kedvetek.
10: Hallgass te is!
0: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok, kedves gyerekek! Én Kisfaludi Zsófi vagyok, és most én fogom nektek elmondani Tordon Ákos Egy szem cinege erdei élete című meséjét. Én is úgy keltem ki a cinege tojásból, akár a többi cinege fiúka, mesélte a cinege. Úgy csipogtam, úgy tátogattam kicsi csőrömet, akár a többiek. Velük együtt növekedtem, velük tanultam meg repülni. Hanem egyben mégis különböztem a többi cinegétől. Nem akartam elhagyni az erdőt, s mikor azok mind a kertek, házak, emberek közelében kerestek szállást maguknak télvíz idejére, én ott maradtam szép hazámban, a rengeteg nagy erdőben. Tavasszal bújtam ki a cinege tojásból, amikor zöldült a világ. Csak a vidám és zöld nyarat ismertem, s azt hittem, örökké tart. Az ősztől nem ijedtem meg. A színpompás, tarka erdő a zöld erdőnél is jobban tetszett nekem. Hanem amikor elerett a levéleső, s hullott a fákról, bokorról, bizony összeszorult a szívem. Az éppen megült faágról a földet beborító levélszőnyegre néztem, amikor váratlanul egy igyekvő csigabigát pillantottam meg. Hová visz téged a nagy igyekezett csigabiga? Ide, ide, a fa tövébe, felelte a csigabiga. Milyen jó, hogy éppen ennek a fának az ágán ülök, most elbeszélgethetünk kedvünkre egymással, örültem meg a csigabiga válaszának.
1: Szó sem lehet róla, szólt a csigabiga nagy komolyan. Bebújok a csigaházba, csigaházam betakarja az avar, a hullott levelek szőnyege, s én alszom a jó melegben, csak tavasszal bújok újra elő.
0: S azzal már ott se volt. Azaz, mégis ott volt, csak nem láthattam többé, mert mélyen elrejtezett a levelek alatt.
1: Jó álmokat!
0: Kiáltottam mérgesen, és elröppentem. Barátomat, a kis mókust kerestem fel.
1: Álmosan ült a fészkében, és lompos farkával vigyázva takarta roskadásig elemózsiával telt kamrácskája ajtaját. Ilyenkor téli álmom előtt már nem szívesen fogadok vendégeket, még legjobb barátaimat sem,
0: mondta barátságtalanul, és nagyot ásított.
1: Bocsáss meg, kedves mókus,
0: válaszoltam udvariasan. Nem tudtam, hogy a mókusok ilyen tájt aludni készülnek, és továbbáltam.
1: Erdő fölött szálltam,
0: mező fölött szálltam. Az egek pásztorai, a szelek, fellegnyájukat terelgették az égen, és len a mezőségen éppen akkor iparkodott haza a mezei egérke.
1: Hová, hová,
0: mezei egér? Szólítottam meg. A mezei egérke előbb megijedt és elbújt, de amikor meghallotta, hogy én, kis cinege szóltam hozzá, előbújt hirtelen rejtekéből, és így felelt.
1: Hazamegyek a házamba, föld alatti lakásomba, jobb oda bent, mint idekint. Nézd csak fel az égre, látod-e a sok felhőt? Azok hozzák az esőt.
0: És már ott se volt. Eszembe jutottak a fürge gyíkok, békák, a hallgatag erdei siklók. Vajon hová tűntek? Bizony, ők is átalusszák a telet. Ki kövek alján, ki öreg fák odvában, sötét üregében, ahol helyet talál. A hörcsög is, mintha drága prémbundáját féltené az esős és zimankós időjárás viszontagságaitól, föld alatti termeiben, begyűjtött gabonájából eszegetve szundikálja át a telet. Maga a borz sem sétál kinn a nyírkos, nedves időben, hanem száraz és tiszta lakásában, a borzvárban éldegél. De én ágról ágra szállva még vígan éltem. Már kinőtt meleg téli toll ruhácskám, megvédett a hideg szél ellen. Amikor elerett az eső, így énekeltem. Es, eső, es, engem ne keres. De az eső mégis rám talált. Én meg egy csapzott bundás nyuszira akadtam. Meg is dorgáltam nyomban.
1: Ilyenkor minden rendes nyuszi a nyuszi házban alszik.
2: Micsoda?
3: Szökkent talpra a tapsívüles nyuszi.
0: Hogy költheted ilyen henye hírét a nyúl nemzetségbe?
1: Hogyan? Ti nem alusztok téli álmot? Csodálkoztam.
0: Bizony, a nyuszi válaszra sem méltatott, hanem megvetően odébb iramodott.
1: Később az őzike magyarázta meg nekem, hogy a nyuszi, mióta világ a világ, esőben, szélben, hóban, fagyban, a szabadban marad, s újonnan nőtt meleg téli bundájában dacol a hideggel.
0: Őzike lett ekkor az én jó barátom. Ő mesélte el azt is, hogy a medvék is barlangjaikba húzódtak, és hosszú téli álomra hajtották medvefejüket.
1: Fagyos szél zörgette az ágat. Napról napra nőtt a hideg. Aztán egyszerre csak fehér lett a világ. Olyan fehér, amilyennek előtte sohasem láttam.
0: Mi ez a nagy fehérség? Kérdeztem Őzikét, aki annyival okosabb volt nálam.
1: Ez a hó, felelte. Alvó erdők, alvó mezők takarója.
0: Szépnek szép, ismertem el, csak éppen elfedi előlem az ebédemet. Nem látom az apró magvakat, szemeket, s bizony nekem már nagyon üres a begyem.
1: Harmadnapra még üresebb lett, s hiába kértem a fától, erdőtől, mezőtől tanácsot, mit évő legyek. Aludtak mind, s én ott álltam a nagy télben, tanácstalan.
0: Bántam, szántam, miért is nem hallgattam Cinege testvéreim tanácsára? Miért maradtam künn az erdőn?
1: Aztán gondoltam egy nagyot, s utánuk repültem. Meg is találtam őket, s velük együtt átvészeltem a telet. Azóta is mindig a házak közelébe költözöm télire.
2: Hallgassuk együtt a Csukás Mese Rádiót.
3: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Orgoványi Anikó. Ígéret. Elmondja Kassai Katalin.
5: Szeretnék én is jó lenni, szépen ülni, csendben enni, és nagy szemekkel figyelni, hogy mit mesél az óvónéni. De nem tehetek róla, ha olyan érdekes a világ, és érdekel engem még annyi más izgő-mozgó változás. Ugrálás és futkosás, evés közben sustorgás, és a lomhán ülő csendben egy jó leső kis kuncogás.
6: Ne haragudj, óvó néni, igyekszem majd jónak lenni, már csak néhány év, és sikerülni fog talán. És ígérem, hogy egyszer még nagyon büszke leszel rám.
3: Csukás Mese Rádió.

0: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Volt egyszer egy kemence, belebújt a kis Bence. Kormos volt a kemence, fekete lett kis Bence. Ránézett a mamája, nem ismert a fiára. Becsukta a kemencét, jól elverte kis Bencét.
0: Csukás Mese Rádió. Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok! Szacsvai László vagyok, és boldog születésnapot kívánok a Csukás Meserádiónak.
1: Sziasztok, gyerekek! Szarvas József vagyok, és boldog születésnapot kívánok a Csukás Meserádiónak.
2: Szervusztok, gyerekek! Szerenyei Béla vagyok, és boldog születésnapot kívánok a Csukás Meserádiónak.
3: Szervusztok, gyerekek! Tóth Augusta vagyok, és boldog születésnapot kívánok a Csukás Meserádiónak.
4: Boldog születésnapot a Csukás Meserádiónak!
5: Sziasztok, gyerekek! Én Berettyán Nándor vagyok, és most Csukás István Pompom újabb meséi nyomán Torzomborz kalapevő című meséjét fogom olvasni. Pompom ült az ágon, fészkelődött, izgett, mozgott és ugrált. Hintázni akart, de az ág nem mozgott és nem hintázott, mivel nem jött a szellő, ami megmozgassa. Szélcsend van, dünnyögött Pompom. Nem jön semmi szellő. Nem baj, majd moccanatlan várok. Picúr biztosan jön. Abban teljesen biztos vagyok. Nem is csalódott. Picúr lépkedett arra szép lassan. Feltűnően szépen, és feltűnően lassan. Szia, Picúr! Veled mehetek? Velem jöhetsz, de van egy kívánságom. Ki vele? Harsogta Pompom. Látatlanban teljesítem. Az a kívánságom, hogy így szépen fél oldalt ülj a fejemre, mintha kalap lennél. Most olyan kalapos idő van. És nekem még sose volt kalapom. Pompom lelkesen hadarta, egyáltalán nem csodálkozott a különös kívánságon. Jó, majd fél oldalt ülök. Azt mondod, hogy még sosem volt kalapod. És milyen kalapod nem volt még sosem? Vagyis milyen kalapot szeretnél? Téli kalapot, nyári kalapot, köcsök kalapot, pörge kalapot, vadász kalapot, szombrérót vagy cilindert? Picúr mosolyogva válaszolt. Szeretnék egy nyári kalapot. Pompom átalakult nyári kalappá, és féloldalasan Picúr fejére ült. Parancsolj, már meg is van. Eredeti nyári. Picúr megtapogatta a nyári kalapját, illetve Pompomot, aki teljesen olyan volt, mint egy igazi nyári kalap. Van egy gyönyörű nyári kalapom, pompom, pompás szép új kalapom, pompom. Pompom is elégedetten illegett, mint egy valódi nyári kalap. Büszkén csücsült Picúr fején. Ám egyszer csak megmerevedett, megborzongott, és riadtan és rémülten így suttogott. Jaj, nekem, milyen ostoba kelekútja, szeleburdi és eszetlen vagyok. Jaj, jaj, jaj. Picúr értetlenül hallgatta a jajveszékelést. Mit jajgatsz? Most kalap vagy. A kalapok nem szoktak jajgatni. Hát, éppen ez az, nyöszörgött Pompom. Ha eltűnnék, ha valaki eltüntetne, azonnal értesítsd a rendőrséget, a tűzoltóságot, a vörös keresztet. Picúr csodálkozva nézett, nem nagyon értette, hogy mi a baj. Mi ez a riadalom? Értesítem, de mi a baj? És miért remegsz? A kalapok nem szoktak remegni. Pompom az utca végére mutatott remegve.
6: Ott van, ott van, miatta jajgatok, meg remegek.
5: Mi van ott?
6: Torzomborz kalapevő. Most fald be egy kalapot, láttad? A saját szemeddel láthattad, hogy micsoda étvágya van. Jaj, nekem, te atyaisten, még képes, és engem is kalapnak néz. Mi lesz, ha engem is kalapnak néz?
5: Picúr odanézett, és látta, hogy egy nagy torzomborz valami lekapta egy kopasz fejéről a kalapot, és megette.
6: Változz át, gyorsan változz át, sürgette Pompomot. Legyél nyaksál.
5: Remélem, sálat nem eszik. Pompom gyorsan átváltozott nyaksállá, s Picúr nyakába simult.
6: Én is remélem, hogy sálat nem eszik.
5: És a kalapokat miért eszi? Kérdezte Picúr.
6: Mindjárt elmesélem, csak előbb húzódjunk a fa mögé. Biztos, ami biztos. Hát, ha még emlékszik, hogy az előbb kalap voltam.
5: A fa mögé húzódtak, Pompom kicsit megnyugodott, nagy levegőt vett, és mesélt. Torzomborz kalapevő valamikor egy kalap volt. Vagy legalábbis annak készült. Vagyis egy kalapos műhelyben kezdődött az egész. A kalapos mester éppen egy új kalapot készített, fürgén szabta, vágta és formázta.
6: Itt egy kicsit levágunk, nyisz-nyisz, itt egy kicsit behajtjuk, hop-hop.
5: A kalapos inas egy nagy seprűvel seperte a műhelyt. Csapkodta a port egyenest a kalapos orra alá. A kalapos mérgesen tüsszögött. Arrébb söpörte tapsi fülű, te két balkezes! Nem kapok levegőt! A kalapos inas morogva a sarokba ment, a kalapos folytatta a munkát.
6: Levágjuk, nyisz-nyisz, behajtjuk, hop-hop. Itt van az ujjamban az egész. Nincs nagyobb kalapos nálam. Nyisz-nyisz, hop-hop. Ez már nem is kalap, hanem egy kalap költemény. Ez már olyan tökéletes, hogy nem is bírom folytatni.
5: Hol vagy te, rosszcsont? Te inasok szégyene. Én most átugrom a vendéglőbe. Kicsit megöblögetem a torkom, kimosom a port. Most seperte tapsi fülű. Most porolj, te szörgombóc! Alig, hogy elment a kalapos, az inas eldobta a seprűt, fogta az ollót, és a készülő kalaphoz ment, vigyorogva.
6: Itt egy kicsit levágunk, nyisz-nyisz, itt egy kicsit behorpasztjuk, hop-hop. Itt van a kis ujjamban az egész. Ez már nem is kalap, hanem egy kalap versike.
5: Az új kalap rémesen nézett ki az átalakítás után. A többi kalap nevetett, hahotázott, bruhaházott a polcon.
6: Nézd a kajlát!
5: Kiáll a szőre!
6: Nézd a csámpást!
5: Lelóg a karimája! Te világcsúfja!
6: Te torzomborz!
5: A torzomborz új kalap mérgesen morgott, dühösen vicsorgott.
6: Ti kiglancolt nyavajások!
5: A kalapos visszajött, és azt hitte, hogy nem lát jól. Nagyokat pislogott, és amikor jól látott, égtelen dühös lett.
6: Mi csináltál, te gézengúz? Hát ez meg mi a ménkű? Mi a nyavaja ez a csámpás torzomborz?
5: Ki vele a szemétdombra? Ne is lássalak, te kalapok szégyene! És kidobta a kalapot a kukába. A torzomborz kalap szörnyű bosszút fogadott, amiért kinevették és kidobták.
6: Nem vagyok jó kalapnak? Akkor jó leszek. Kalappusztítónak! Akkor minden kalapot megeszek. Mindet befalom, mindet szétrágom, mindet összemorzsolom. Én vagyok torzomborz kalapevő. Reszkessetek, nyavajások!
5: És azóta eszi a kalapokat válogatás nélkül. Pompom rémülten felkiáltott, mutogatott és remegett.
6: Jaj, erre jön, ott jön!
5: Torzomborz kalapevő suhant a levegőben, és félelmetesen morgott.
6: Mrrr, kalapot akarok! Van itt valami nyavajás kalap?
5: Pompom fogvacogva válaszolt.
6: Nincs.
5: Picur megrázta a fejét, és bátran válaszolt. Itt nincsen kalap. Semmiféle kalap nincs. Nem is volt, és nem is lesz.
6: Itt csak egy nyaksál van,
5: de azt nem adom. Torzomborz kalapevő megvetően morgott.
6: Nem érdekel a vacak nyaksálat. Rrr, mrrr. Engem csak a kalap érdekel. Én vagyok torzomborz kalapevő, és minden kalapot befalok. Hol vagytok, nyavajás kalapok? Rrr, mrrr.
5: Azzal elsuhant, kalapokra vadászva. Pompom megkönnyebbülten sóhajtott, a homlokát törülgette.
6: Egészen beleizzadtam.
5: Picur aggódva ingatta a fejét, ráncolta a szemöldökét. Mi lesz a többi szegény kalappal? Valamit ki kell találni. Pompom szaporán bólogatva biztatta.
6: Igen, igen. Törd a fejed!
5: Picur törte a fejét erősen, tűnődve mondta. Az világos, hogy jó étvágya van.
6: Túlságosan jó étvágya,
5: helyeselt Pompom. Az még nem lenne baj, folytatta Picur a töprengést. Az a baj, hogy csak kalapot eszik.
6: Ez a nagy baj.
5: Mi lenne, ha rászoktatnánk valami másra?
6: De mire? Kérdezte Pompom.
5: Talán
6: a csokoládéra.
5: mosolygott Picur. És ki az, aki rá tudná szoktatni a csokoládéra? Pompom diadalmasan vágta rá. Gombóc Artúr! Óriási ötlet! Gyerünk! Siettek, rohantak és megérkeztek Gombóc Artúr házához. Épp egy nagy bőröndel állt a kapuban.
7: Engem kerestek? Kérdezte udvariasan.
5: Téged? Jaj, de jó, hogy megtaláltunk! Lihegte Picur.
7: Hát igen, épp az imént jöttem meg. Egy kis csokoládéért voltam,
5: mutatott rá a nagy bőröndre Gombóc Artúr.
7: Valódi külföldi csokoládé.
5: Külföldi is jó, rikkantott a Pompom.
7: Igen, igen, mosolygott Gombóc Artúr. Bár én szeretem a hazai gyártmányt is.
5: Miért kerestek? A csokoládéról szeretnénk veled beszélni, mondta Picur. Gombóc Artúr lelkesen bólogatott.
7: A csokoládéról velem mindig lehet beszélni. A legszebb álmomból is nyugodtan felkelthette.

0: Fic úr. Nagyon nagy jót tennél, és megmentenéd a szegény, ártatlan kalapokat, hogy ne egyék meg őket. Gombóc Artúr szeme felcsillant az evésre, azt megértette. Gyerünk, rám mindig számíthattok, ha evésről van szó. Hozd a csokoládét, mutatott Pompom a bőröndre. Gombóc Artúr megragadta a bőröndöt, és elindultak, hogy megkeressék Torzon Borz kalapevőt. Nem sokáig kellett keresni, hamarosan megtalálták, mert ott lapult egy ágon, és hopp, elkapta Gombóc Artúr kalapját, és megette. Vigyázz a kalapot! Kiáltott Pompom, de már elkésett. Gombóc Artúr a fejét tapogatta. Na hát, micsoda pompás étvágya van. De ha megetted a kalapomat, ráülhetnél helyette a fejemre. Mert mi lesz, ha napszúrást kapok? Vagy mi lesz, ha megfázom? Torzon Borz kalapevő vigyorogva Gombóc Artúr fejére ült. Gombóc Artúr a bőrönben kotorászott, és szeliden megkérdezte. Szereted a csokoládét? Nem szeretem. Még sosettem. Csak kalapokat ettem. Morgott Torzon Borz kalapevő. Akkor nem tudod, hogy mi a jó. Addig nem nyilatkozhatsz, amíg meg nem kóstoltad. Tessék, ezt most vettem. Külföldi. Nyújtott fel Gombóc Artúr egy szelet csokoládét. Kíváncsi vagyok rá, harape, kuncogott Picúr. Attól ne félj, aki egyszer belekóstol, az már többet más sem akar enni. Én csak tudom. Mosolygott Gombóc Artúr, és figyelte, ahogy Torzon Borz kalapevő bekapta a csokoládét. Hé, te kalapevő, ne nyeld le rögtön, akkor nem érzed az ízét. Előbb forgasd, majd majszold, majd tedd át jobbra, tedd át balra, és a végén nyelni se kell, mert az egész rég elolvadt a szádban. Torzon Borz kalapevő követelőzve hadarta. Kérek, kérek, még! Ráharapott, sikerült, örvendezett Picúr. Ez se eszik többet kalapot, rikkantott Pompom. Gombóc Artúr belemarkolt a bőrönbe, és igazságosan osztogatta a csokoládét. Hármat ő kapott, egyet felnyújtott. Te még kezdő vagy, még bele kell jönned. Figyelj! Egyet a papának, egyet a mamának, egyet a kis cicának, egyet neked. Picúr vigyorogva jegyezte meg. Ilyen szép Torzon Borz kalapja nincs senkinek. Gombóc Artúr vidáman helyesed. Igen, igen, és ugyanaz az ízlésünk. Mind a ketten a csokoládét szeretjük. Ezután dupla adagot kell beszereznem. Picúr az órára nézett. Jaj, elkések, rohanjunk! Elbúcsúztak Gombóc Artúrtól és az új kalapjától. Futottak, és szerencsésen megérkeztek az iskolába. Picúr, megvárhatlak? Kérdezte Pompom az ajtóban. Megvárhatsz, mondta mosolyogva Picúr.
1: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Tudjátok, melyik a naptárban a legszebb nap?
3: Melyik?
2: Hát a szüli

0: Neked melyik mese a kedvenced?
1: Süsű, nagyon jó. Nagyon tetszett.
2: Süsű, a sárkány.
0: Szereted Süsűt?
2: Szeretem.
3: Szeretem.
4: A Süsűt szeretem a legjobban.
0: Csuklás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: volt.
1: Sziasztok! Eltaláló feltaláló vagyok, és nem fogjátok elhinni, mit találtam fel a Csukás Meserádió szülinapjára. Elfújhatatlan gyertya. Hát nem zseniális? Mi? Ilyen is van már? Na mindegy. Boldog születésnapot!
2: Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek. Mese a rádió alakú tortáról. Előadja Gubik Petra. Egyszer volt, hol nem volt, a hármas határhegyen túl, ott, ahol a kis kertes házak előtt a kiskutya műcsontot túr, született egy meserádió. Ennek hírét hallva sok mesemondó, meseíró, poéta és énekmondó érkezett, hogy megnézze, mi a csuda kerekedik ki ebből a rádióból. Dicsérték a kis rádiót, tanítgatták, nevelgették, szeretgették. S a Csukás Mese Rádió, mivel ez volt a becsületes neve ennek a hangzó tüneménynek, a sok szeretettől egyre csak növekedett, hiszen befogadta és hallgatóinak sugározta azt a rengeteg mesét, verset, dallamot, mondókát, kedvességet, okosságot, amit csak szélesebb világon a gyermekeknek írtak vagy énekeltek. Mire a rádiócska közel egy éves lett, már teli volt önbizalommal, no meg mesepostával, álombirodalommal, sorozatokkal, dicsérő hallgatói levelekkel, sikeres pályázatokkal és lelkesedéssel. Ebben a Csukás István meseíróról elnevezett rádióban rengeteg olyan meseszereplő élt, akik mind-mind Csukás István szívéből pattantak ki egykoron. Közülük a legnagyobbat pont a legkisebb ugrifüles tudta ugrani, a legszebb verseket Süsü a sárkány tudta írni, a legjobb ötletek viszont kétségkívül Pompom fejéből pattantak ki. Pompom a nyár utolsó napján összehívta a Csukás Mese Rádió szereplőit, királylányokat, a szegény ember legkisebb fiát, a hétmérföldes csizmát, a beszélő varázs szőnyeget, nagy ho-ho-ho-horgászt, gombócartúrt és az egész mesebeli nagy sokadalmat. Ekkor Pompom felpattant Picúr fejére, és a következőket mondta. Drága mesehőseim! Szeptember 1-én lesz a Csukás Mese Rádiónak az első születésnapja. Arra gondoltam, hogy süthetnénk neki egy nagy tortát ajándékba. Kinek mi a véleménye az ötletemről? Először Gombóc Artúr, a testes madár szólalt meg, mert ha valaki, hát akkor ő nagy tudós volt a témában. Remek ötlet, Pompom barátom, de egy kicsit pontosítsuk a tervet. Javasolnám, hogy a torta mindenképpen csoki ízesítésű legyen. Sokan egyetértettek a javaslattal, de voltak egyéb ötletek is. Szerintem legyen a torta zöld színű, mert hát ugye a logónk is zöld, és akkor marcipánból rá lehetne tenni a fejemet azzal a mondattal, hogy rádió egyfejűeknek, vetette fel Süsü a sárkány. Nem rossz gondolat, szólt ekkor István bácsi a mesepostás, de talán valaminek utalnia kellene a tortában arra is, hogy ez egy rádió. Ezen a bölcs hozzászóláson mindenki elgondolkodott. Ekkor a semmiből egyszer csak tévé Maci szólt hozzá a beszélgetéshez. Éppenséggel nekem lenne egy jó megoldásom erre. Vendellel, a kis alvókámmal mi mindig tévé alakú tortát szoktunk sütni, ha a televíziónak van születésnapja. Mi lenne, ha a készülő torta rádió alakú lenne? Micsoda ötlet! Kiáltott fel elismerően a Didergő király. Én ezzel rendelkezésetekre bocsátom az udvari konyhámat! Ezen a napon az összes mesehős a készülő tortáról beszélt. Mindenféle népmesékből kértek kölcsön hozzá cukrot, meg egy csipetnyi sót, lisztet, csokoládét és marcipánt. Aztán a három legügyesebb cukrász, Cica Mica a Futrinka utcából, Mátyás király udvari szakácsa és Terka néni, István bácsi a mesepostás felesége, nekiláttak és megsütötték a tortát. Olyan ízes, mézes, mázos torta lett belőle, hogy azok a meseszereplők, akik az óperenciás tengeren túl éltek, még ők is idesereg lettek, hogy lássák ezt a rádió alakú, belül csokis, kívül zöld marcipános ünnepi tortát. Ekkor megjelent Maminti, a kicsi zöld tündér, és a következőket mondta. Csodás alkotás! Már csak a jó kívánságokat kell belevarázsolnom, és vihetjük is a rádióhoz. Azzal sorba állította a mesebirodalom apraja nagyját, akik aztán minden szépet és jót kívántak a meserádiónak és hallgatóiknak. Olyan születésnapi jó kívánságokban részesült ekkor a rádió és a hallgatóság, amiről csak álmodhattak a valódi világban az emberek. Ezekből a mesebeli kedvességekből mindenkinek jutott, ugyanis szeretetet, jóságot, belátást, sok hallgatót, hosszú életet és békét kívántak a mesehősök a Csukás Meserádiónak. Aki nem hiszi, járjon utána!
0: Csukás Meserádió. Madarak az őszi erdőben. Fontos tudnotok, hogy kétféle madár létezik. Aki elröpül ősszel déli, melegebb vidékekre, és aki itt marad velünk és áttelel. A madáretetők nagyon hasznosak. De csak akkor, ha gondot viselünk rájuk, és ősszel és télen végig rakunk bele friss magot az áttelelő madaraknak. Ugyanis az éhes madárkák onnantól kezdve, hogy egyszer ettek egy madáretetőből, már számítani fognak legközelebb is a kirakott téli eleségre. Ha kirándultok ősszel az erdőben, mindig álljatok meg egy kicsit és hallgassátok a madárhangokat. Kop-kop, kop-kop, kikopog. Biztosan hallottátok már a nagy fakopáncsot, vagy másik nevén, a tarkaharkályt kopogtatni. Most elárulok egy kedvességet erről a madárról. A hímet a nősténytől, a fejük színéről tudjátok megkülönböztetni. A hímeknek piros, a nőstényeknek pedig fekete a fejükön található pihepuhatól. A fakopáncs igazi környezetvédő madár, hiszen ő azért kopácsolja a fák törzsét, hogy szabályozza a rovarok számát és gyógyítsa a fákat. Köszönjük a munkádat, drága fakopáncs, azaz harkály! Csukás Meserádió.
3: Gárdonyi Géza, a kutya meg a nyúl. Valamikor réges-régen, a világnak kezdetén, minden állat békességben éldegélt a föltekén. Ki volt akkor nagyobb úr, mint a kutya meg a nyúl? Erdőn, mezőn együtt jártak, együtt éltek, együtt háltak. Megosztották, amit fogtak, szóval jó barátok voltak. Egyszer, hogy a tél beállott, és a földre sok hó szállott, azt mondja a füles nyúl, rakjunk tüzet, kutya úr!
4: Rakjunk tüzet, aki lelke, ne reszkessünk a hidegbe.
3: Nosza, hamar galjat szednek, tüzet raktak, melegszenek, melengetik bundájukat, átalfázott írhájukat. Haj, de jó a meleg télen, a havas, zord erdőszélen. Azt mondja a vidám nyúl, játszunk egyet, kutya úr.
4: Mit játszunk?
3: Te lakodalmat.
4: Jól van, játszunk lakodalmat.
3: Cincogjunk, meg brummogjunk, ugrándozzunk, táncoljunk. Felszökken hát a vígnyúl, szembe véle kutya úr, ugrándoznak, bokáznak, keringélnek, cicáznak, s hogy a táncot szebben járják, egymást hopp-hopp. Hanem íme mi történik? Az állatok így regélik, ahogy ottan ugrándoznak, nevetgélnek, bolondoznak, meglökte a kutyát a nyúl, s tűzbe ugrott a kutya úr. Váú! Üvölt a kutya, mit csináltál, te buta? S hogy így rája kurjantott, a farkába kaffantott. A nyúl uccu, vesd el magad, farka nélkül tovaszalad.
4: Nem kergeti a kutya,
3: leégett a papucsa. Azóta csepp a nyúlfarka, s mesztelen a kutya talpa, s azóta van, hogy a nyúl fut, ha jön a kutya úr.
0: Csukásmese Rádió.
5: Találós kérdés.
6: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Egy kedves találós kérdéssel készültem nektek. Így szól. Ennek a kis kartonlapnak szép kép van az elején, a hátuljára pedig írhatsz üzenetet. Ünnepekkor, születésnapra vagy nyaralásról szokták elküldeni. Postán utazik, és örömet, jó kívánságokat visz annak, aki megkapja. Mi lehet ez? Igen, ez a képeslap. Én nagyon szeretek képeslapot kapni, mert olyan kedves gesztus és jól esik, hogy gondoltak rám. De természetesen írni is szeretek. A nagyimnak születésnapjára mindig zenélő képeslapot küldünk. Nagyon szereti. Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.

0: Sziasztok! Becsengettek! Hamarosan újra találkozhatunk a barátainkkal!
1: Varázsdoki rendel.
2: Hey, mi a kő? Hát, Pajtik, ha már így kérdezitek, a kő a Földön és más bolygókon található ásványokat jelenti, de tudtátok, hogy a testünkben is lehetnek kövek? Nem csak akkor, ha megesszük, amit egyébként kifejezetten nem tanácsolok. Lehet a vesénkben, az epénkben, a fogunkon, de még az orrunkban is. Kövek akkor alakulnak ki bennünk, ha valamiért a szervezetünkben lévő folyadékok lelassulnak, besűrűsödnek, és a bennük lévő anyagoknak van idejük lerakódni. Ezt nagyon fontos megelőzni, úgyhogy igyatok sok vizet, és akkor nem lesz szükség bányászengedélyre.
1: Műsorajánló következik.
3: Mindenki életében különleges a születésnap. Így van ez a Meserádióval is. 2 éves a Csukás Meserádió. Szeptember első hetében együtt ünneplünk, még több izgalmas mesével, vidám kalanddal, valamint sok-sok meglepetéssel. Ugye ti is várjátok? Hallgassátok a Csukás Meserádiót, és ünnepeljetek velünk a szülinapi héten. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek. Nem, gyerekek, itt a legújabb pályázat, a legmesésebb mesemondó. A legszebben mesélők meghívást kaphatnak az M2 Mese TV és a Csukás Mese Rádió stúdióiba, és a pályaműveket műsorba szerkesztjük. Ne késlekedj, mert szeptember 1-től várjuk a pályázatokat. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon. Kezdjük vidáman! A Kezdjük vidáman rövid, kedves útravalók. Olyan apró üzenetek, gondolatok, amelyek segíthetnek abban, hogy könnyebben induljon a családnapja. Mert a bölcsőde, óvoda és iskola kezdés nem mindig egyszerű. Új helyhez, új napirendhez és új arcokhoz kell hozzászokni. Rengeteg izgalmas felfedeznivaló vár a gyerekekre. A nyugodt, ráérős nyári reggelek után ismét fontos lesz időben felkelni, felöltözni, fogat mosni, reggelizni, összepakolni, megtalálni a félpár cipőt, vagy éppen azt a bizonyos kedvenc játékot, ami természetesen pont az elindulás előtt tűnik el. Minden reggel 7:30-tól Kezdjük vidáman, a Csukás Mese Rádió felkészítője.
1: Műsorajánlót hallottatok. A kismutató a 3-ason, a nagymutató pedig a 12-esen áll, ami azt jelenti, hogy 3 óra. Kezdődik a délutáni móka. Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
4: Hallgass te is!
1: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
5: Minden nap van születésnap, de sokára lesz az enyém.
6: Szervusztok, kedves gyerekek! Banner Géza vagyok. Nagy szeretettel kívánok boldog születésnapot a Csukás Mese Rádiónak.
7: Szervusztok, kedves gyerekek! Blaskó Péter vagyok. Boldog születésnapot kívánok a Csukás Mese Rádiónak.
8: Szervusztok, gyerekek! Bátyai Éva színművész vagyok, és boldog születésnapot kívánok a Csukás Mese Rádiónak.
9: Sziasztok, én Fodor Imre vagyok, a Duna csatorna műsorvezetője, és csak annyit szeretnék mondani, hogy nagyon boldog születésnapot, Csukás Mese Rádió!
0: Boldog születésnapot a Csukás Mese Rádiónak!
10: Szervusztok, gyerekek! Levicki Gábor vagyok, és most Csukás István bácsi egy meséjét fogom elolvasni nektek. A címe Mirmur, a gólkirály. Egy pamut gombolyag gurult be a szobába a félig nyitott ajtón. Mirmur, a kandúr szaladt utána, rugdosta, és telitorokból kiáltozott. Passzold le! Lőd kapura! Gól! A kis csacsi kíváncsian nézte a virágtartóról, előre hajolt, hogy jobban lásson, de Mirmur nem törődött vele. Folytatta a rudosást és az ordítozást. A kis csacsi nem bírta tovább a hallgatást, megkérdezte. Mit csinálsz, Mirmur? Mizmur Fokhegyről válaszolt. Focizok, én vagyok a gólkirály. A kis csöcsi nem értette egészen, de nem akart teljesen tudatlannak látszani, és bólintott. Nagyon szeretett volna játszani ő is, de Mizmur olyan fölényesen viselkedett. Gólkirály, gondolta magában. Én még sosem voltam gólkirály. Megvárta, míg Mizmur közelebb jön, és megkérdezte. Ezt ketten nem játszhatják? De, felelte Mizmur, te leszel a közönség. Jó, mondta örömmel a kis csöcsi. Mi csináljak? Maradj a helyeden, és kiabálj, felelte Mizmur. Mit kiabálja? Kérdezte a kis csöcsi. Mizmur türelmetlenül válaszolt. Hát azt, hogy passzold le, meg lőtt kapura, meg gól, ennél egy kicsit ugrálhatsz is. Most támadásba lendülök, folytatta Mizmur, és újra elkezdte rúgdosni a pamut gombolyagot, rohangált vele ide-oda a szobában. A kis csacsi meg elkezdte kiabálni, hogy passzold le, lőtt kapura, gól, és ugrált a virág. Tartó. Egészen érdekes játék ez, vigasztalta magát. Majd jól megfigyelem, és legközelebb én leszek a gólkirály. A sok rúgdosástól a pamut gombolya kezdett meglazulni, a szál vége kicsúszott. A kandúr azonban annyira beleélte magát a játékba, hogy nem vette észre. És bizony egyszer csak teljesen kibomlott a gombolyag, és Mizmur belegabajodott. A szál rátekeredett mind a négy lábára, hogy moccanni sem bírt. A kis csacsi nem értette, de azért lelkesen kiabált. Passzod le! Lőd kapura! Mizmur megzavarodva ráncigálta az összekuszálódott pamutot, szeretett volna kiszabadulni, de csak annál jobban belegabajodott. A kis csacsi teletorokból bíztatta. Gól! És egy kicsit ugrált hozzá. Mizmur nagyon dühösen nézett, és rámordult a kis csacsira. Samu, hagyd már abba ezt a buta kiabálást! A kis csacsi megsértődve elhallgatott. Így is jó, gondolta magában. Én el is hallgathatok, és nézni kezdte a csillárt. Mizmur egyre dühösebben rángatta, húzgálta a pamutot, de nem tudott belőle kiszabadulni. Végre fáradtan, csüggetten leült a földre. A kis csacsi odapillantott, de aztán tüntetően újra a csillárt kezdte bámulni. Mizmur vékony, könyörgő hangon megszólalt.
4: Segíthetnél, hallod?
10: A kis csacsi ránézett. Úgy gondoltam, folytatta Mizmur, hogy megkereshetnéd a szál végét. A kis csöcsi megsajnálta. Olyan ügyefogyott volt a kandúr képe. Lemászott a virágtartóról, és keresgélni kezdte a szál végét. Megvan, szólt.
4: Bózd ki,
10: kérte Mizmur. Legközelebb ugye... Én is lehetek gólkirály, kérdezte a kis csacsi, és kibogozta Mizmurt. Mizmur ránézett, hogy nem csúfolódik-e, de a kis csacsinak nagyon barátságos arca volt. Igen, mondta Mizmur, legközelebb te leszel a gólkirály, én pedig csillant fel a szeme. Gólzsák leszek a híres kapus. Egymásra nevettek. Majd Mizmur sietve összenyalábolta a pamutot, és kiszaladt vele a szobából.
1: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Élt egyszer egy fiú, akit Matyinak hívtak. Volt ennek a legénynek egy lútja. Azzal indult el szerencsét próbálni. Útjuk egyenesen Döbrögbe, a vásárra vezetett. A város ura éppen vadászott, mikor megpillantotta a fiút és annak szép fehér libáját. Döbrögi úr ki is adta a parancsot.
1: Azonnal hozzátok ide, nekem azt a szép göbölyű libát.
0: Az alattvalók rohantak is a lúdhoz, de Matyi megfogta, kezébe vette, s el nem eresztette. Dübe gurult az uraság, s rögvest parancsot adott.
1: Kapjon 25 botütést a fiú, aki nem tiszteli méltóságomat.
0: És már ki is vették kezéből a ludat. Matyi elszenvedte a 25 verést, majd oda kiáltott. Ne félj, uram, meglásd! Háromszor adja ezt Kennek ludas Matyi vissza. S ezzel útnak indult. Eltelt 3 hosszú év. Döbrögi éppen a palotáját építette újjá. Új mesterembereket keresett. Ezért Matyi gondolt egyet, s itáliai ácsmesternek adva ki magát, jelentkezett az uraságnál. Döbröginek nagyon megtetszett az Itáliából érkezett ifjú, s rögvest felfogadta. Matyi kapott az alkalmon, s megkérte Döbrögit, menjen ki vele az erdőbe, segítsen neki fát választani. Egy óvatlan pillanatban, mikor az uraság nem figyelt, Matyi fogta, egy fához kötözte, és jól elnáspángolta.
2: Emlékszik még rám?
0: Megmondtam, hogy Kennek 3-szor adja ezt ludas Matyi vissza. Siránkozott Bíz a fájdalomtól az uraság, fájt a háta a botütésektől. Minden felől hívták az orvosokat, hogy enyhítsenek Döbrögi baján, de az ugyan nem múlt el. Másnap egy német orvos érkezett a palotába. Elküldte az egész udvart gyógyfüveket szedni. Mikor kettesben maradtak Döbrögivel, Matyi levette az áruháját, és az uraság elé lépett, hogy leverje rajta a második részletet.
2: Jajgatott ismét a Döbrögi, de még hogy?
0: Aztán elérkezett a vásárnapja. Döbrögi kísérete nélkül már ki sem mert merészkedni az utcára. Elrendelte, hogy kutassák át az egész várost, nehogy Matyi megint erre ólálkodjon. Annak ellenére, hogy az egész város őt kereste, Matyi nem ijedt meg. Sőt, ez az alkalom tökéletes volt számára, hogy betartsa az ígéretét. Oda ment egy árushoz, és vett tőle egy lovat. Majd lefizetett egy szegény fiút, hogy adja ki magát ludas Matyinak. Még egy ludat is a kezébe adott. A fiú éppen Döbrögi hintója mellett baktatott, mikor észrevették.
3: Azonnal fogjátok el,
0: parancsolta az uraság, és mindenki rögvest a ludas Matyinak öltözött fiú után eredt. Döbrögit pedig magára hagyták hintójában. Ekkor nyomban ott termett az igazi Matyi.
2: Tudja, uram, ki vagyok én? Hát én vagyok a ludas Matyi.
0: És már vette is elő a pálcáját, hogy ismét elnáspángolja Döbrögi uraságát. Kiabálhatott hát a Döbrögi segítségért, de senki fia nem hallotta szavát. Matyi pedig betartotta ígéretét, s harmadszor is visszaadta a verést. Mikor befejezte, elkötötte Döbrögi egyik lovát, felkapta lúdját, s otthagyta Döbrögit s a várát mindörökre. Az uraság jaj veszékelve szállt ki a hintóból, de hiába küldte Matyi után katonáit, ő már rég messze járt. Az emberek, mikor meglátták a pórul járt uraságot,
2: hangos kacagásban törtek ki. Lettem nagy mulatság, Döbrögi pedig szégyenkezett, hogy harmadszor is túljárt az eszén Ludas Matyi.

0: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Kedves gyerekek, Oswald Marika vagyok, operettszínésznő. Az operett, jobb, ha tudjátok, az a felnőtteknek szóló mese. De én, amikor nagyon kicsi voltam, még óvodás, meg még annál is kisebb, nagyon imádtam, amikor a szüleim mesét olvastak nekem, és ezért is maradtam úgy, hogy a mai napig imádom a mesét. Sztelek Csillár meséjét fogom elmondani nektek. Döme már óvodás. Aki elmeséli nektek, Oswald Marika. Anya, nézd, ott jönnek Petijék. Várjuk meg őket, mondta Döme lelkesen az óvoda kapujához érve. 2 évvel ezelőtt, amikor Döme óvodás lett, bizony nem volt ilyen vidám. Szívesebben maradt volna otthon anyával. Mióta viszont Petivel jó barátok lettek, sürgette reggelente az indulást. Jó, hogy csöpörög az eső, igaz, Döme? Sokan jönnek a te jeleddel óvodába, mondja kedvesen Peti mamája. Az óvodában minden gyereknek saját jele van. Döme épp az esernyőt kapta. Legyen tornya is, javasolta Peti Dömének. Délelőtt várat építettek. Ezt nagyon szerették, mert az itteni kockák nagyobbak voltak az otthoniaknál. Pakoljatok, gyerekek, kérte később az óvónéni. Szerencsére a várral éppen készen lettek. Kezdődött a délelőtti foglalkozás. Énekeltek, majd rajzoltak egy keveset. Döme, neked ma különösen szép lett a munkád, dicsérte meg az óvónéni. Mindenki a saját családját rajzolta meg. Döme anyát szép nagyra készítette, és még a haját is kiszínezte. Magát apa és anya közé tette, és természetesen fogták egymás kezét a képen. Anyának biztosan tetszeni fog, örült már előre Döme. Óvónéni, Karcsi elrontotta a homoktortámat, sírt Anna. Jajaj, szomorodott el az óvónéni. Gyere, Karcsi, kérj bocsánatot. Az lesz a legjobb, ha a kamionnál fuvarozol Annának homokot, hogy új tortát készíthessen. Ha kész lesztek, én is megkóstolom. Karcsi körül gyakran volt baj, de Döme jól kijött vele. Legszívesebben azonban Petivel játszott. Most is kavicsokat gyűjtöttek egy várhoz. Te a sárgákat keresd a toronyhoz, én meg a fehéreket a falhoz, javasolta Döme. Mehetnek a naposok, szólt az óvónéni. Néhányon beszaladtak az udvarról. Ők szépen megterítettek, mire a többiek is beértek. Nem találom a cipőmet, panaszkodott Sári. A betorduló gyereksereg először átvette a benti ruháját és cipőjét, majd a fürdőszobában mindenki gondosan megmosta a kezét. Nagy volt a zsibongás és a nyüzsgés. Szökőkút, kurjantott a Karcsi, és sajnos már le is fröcskölte az egyik kislányt. Ma úgy látom, még a szappan is rakoncátlanabb a kelleténél, mondta Ica néni a dadus, amikor megjött a lármára, és éppen akkor csúszott ki Pisti kezéből. Sipírsz befelé, teregettem mosolyogva a gyerekeket. Kész vagyok, ült le Döme elsőként a helyre, mert már nagyon korgott a gyomra. Jaj, de jó! Örültek a gyerekek. Aznap nagyon finom volt az ebéd. Húsleves, utána szilvás gombóc. Ica néni segített minden asztalnál merni a tányérokba. Kivételes nagy csönd volt, mindenki elfoglalt az evés. Ha mindig ilyen szépen esztek, akkor nem sokára elkezdünk kést is használni az ebédnél, ígérte az óvónéni. Áó, bocsánat, jajdul fel Kati. Véletlenül kiborította a vizét. Ica néni lecserélte a terítőt, Kati pedig ügyesen feltörölgette a padlót. Mire az ebéd véget ért, néhányan már igen álmosan pislogtak. Gondosan mossátok a fogatokat, figyelmeztette a gyerekeket az óvónéni. Tisztálkodás után mindenki a saját matracán fekve hallgatta a mesét. Ma egy olyan mackóról fogok mesélni nektek, aki most megy életében először óvodába. A mese végére sokan elaludtak. Döme is elálmosodott, ujját a szájába tette, mert így szokott elaludni. Nézd, úgy alszik Döme, mint egy kisbaba, súgta oda Zsuzsi Katinak. Döme nagyon szégyelte magát, és erősen elhatározta, hogy leszokik az új szopásról. De jó, hogy már itt vagy, szaladt oda Döme anyához, aki ma különösen korán jött érte. Amíg az uzsonna befejeződött, anya az öltözőben várt, és a falra kitett sok szép rajz között keresgélte az ismerős alkotásokat. Mesélj, hogy telt a napod? Kérte anya öltözés közben. Képzeld, újságolt a Döme, az udvaron kavicsból csináltunk labirintust, Petivel a szobában meg várat. Tanultunk egy új szép éneket is, és az ebéd ma szilvás gombóc volt. Na és ezt nézd, anya, be tudom kötni a cipőmet, mutatta büszkén Döme. Vidáman indultak haza.

0: Töltsetek sok időt ma is a szabadban! Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, csukimukik! Én István bácsi vagyok, a mesepostás, és nagyon boldog születésnapot kívánok a Csukás Mese Rádiónak.
2: Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. Neked milyen típusú hajad van? Szökhajad? Tudod, az azt jelenti, hogy egyenes.
1: Vagy göndörhajad van?
0: Esetleg hullámos, mint a tenger?
1: Egyszer úgy megnézném.
0: Te most növeszted a hajadat? Vagy már alig várod, hogy levágathasd? Vagy te úszni jársz, és ezért egészen apróra, sűnire van vágva a hajad? Vagy te az a típus vagy, akinek a derekáig is leér a haja, és ha megmosod, akkor egy órát kell szárítani, hogy végre száraz legyen. Ha, látjátok, mennyi kérdés, pedig csak egyetlen dologról kérdeztelek. A hajadról. Csukás Mese Rádió.
2: Nyulász Péter, mi az, ami? Találós kérdések. Akitől hallhatjátok, Kocsisen Brigitta. Egyenes és görbe forma, pici jelek szépen sorba. Szavak lesznek, mondatok, hogyha összeolvasod. Mik azok?
3: Ezek a betűk.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
4: Szerbusztok, kedves gyerekek! Szolnoki Péter vagyok, és ma én mondok nektek mesét. Csukás István, az egy helyben áldogáló követ.
5: És még egyszer...
4: Erőlködve krákogott valaki, reszelte, köszörülte a torkát, hümmögött, küngetett, mint aki hajszálat nyelt, vagy sok fagylaltot evett, vagy légy repült a szájába. Elhallgatott egy pillanatra, erőt gyűjtött, levegőt vett, és újra kezdte. Lackó végre meghallotta, és megkérdezte. Ki szólt? Ki az? A válasz rövid volt, de hangos. Ez volt a leghangosabb hümmögés az összes közül. Úgy hangzott, mint egy köhögés. Lackó kicsit álmos szemmel körülnézett. Sötét volt, alig derengett valami világosság, de annyit a sötétben is észrevett, hogy nem az ágyban van, hanem valami ismeretlen helyen. De érdekes módon egyáltalán nem félt, pislogott egy-kettőt, hogy jobban lásson, és kíváncsian körülnézett. Nem látott senkit, csak egy gombát, egy nagy kalapú gombát. Újra hallatszott a hümmögés, de most már nem olyan erősen, inkább finoman, udvariasan. Lackó csodálkozva szólalt meg, inkább persze csak úgy magának. Nem látok senkit, csak egy gombát. Te szóltál? És közelebb lépett a gombához. A gomba azonnal megszólalt, és meg lehetett állapítani, hogy egy kicsit szószát jár. Na végre! Én, persze, hogy én, ki más? Hadarta a gomba, körülnézett, mint aki meg akar győződni róla, hogy valóban nincs másik gomba a környéken, majd kicsit szemrehányóan folytatta. Már egy fél órája hűmögök meg rákogok, hogy méltóztassál végre észrevenni, illetve megszólalni. Vagyis, hogy én elsőnek nem beszélhetek, de másodiknak. Akkor már igen. Engedd meg, hogy bemutatkozzam. Elhallgatott, s várakozóan nézett Lackóra. Lackó mosolyogva figyelte a fecsegő gombát, majd észbe kapott, hogy bólintania kell, mert a gomba addig nem tudja folytatni a beszédet. Bólintott hát. A gomba azonnal folytatta, kicsit zsörtölődve és panaszosan, mert nem szerette, ha ilyen hosszú szüneteket kell tartani a beszédben. Na végre! Majd előkelő karmozdulattal önmagára mutatott. Én vagyok a követ! Majd maga köré mutatott kicsit hanyagul. És ez itt mögöttem az álomrét, álomjátszótér, vagy amit éppen akarsz. De az biztos, hogy én vagyok a követ. Lackó töprengve ráncolta a szemöldökét, valami eszébe jutott erről a követ dologról, meg is mondta rögtön a gombának. Követ? De hiszen te egy helyben áldogálsz. A követek pedig mozognak. Vonaton utaznak, repülőn repülnek, követségbe mennek. De a gombát nem lehetett megingatni ilyen ülle-fülle beszéddel. Nagy önérzetesen válaszolt. Na és? Hát aztán mit számít az? Egy helyben áldogáló követ vagyok. És tudtam, hogy te pont erre fogsz mozogni. Habár nem vonaton és nem repülőn, hanem az apostolok lován. Vagyis, hogy erre fogsz gyalogolni álmodban. Bizony. Vagyis minden rendben van. Te erre jöttél, és én itt vártalak téged. A fő az, hogy találkoztunk. Lackó ámoldozva kérdezte. Te tudtad, hogy én erre jövök? A gomba fölényesen nevetett, önelégülten kacarászott, önhitten kuncogott. Én még ennél is sokkal többet tudok. Ezért vagyok követ. Például tudom a nevedet, valamint az összes becenevedet. A gomba abbahagyta a nevetgélést, meg a kacarászást, komoly képet vágott, s hivatalos hangot ütött meg, mint valami nagyképű végrehajtó. A fent nevezett személyt Lackónak hívják, nevezik még továbbá Lászlónak, ezen kívül Laci Pacinak. Eddig igazam van? Lackó gyorsan ráhagyta. Eddig igen. A gomba hencegbe folytatta. Na, várj, várj, azt is tudom, hogy ma kedd van. Lackó bólintott, hogy valóban kedd éjszaka van, de hát honnan ismeri a gomba a fagylaltost? A gomba titokzatoskodó képet vágott, és lehalkított hangon beszélt. És azt is tudom, hogy mit keresel. Bizony. És újra várakozóan nézett Lackóra. Lackó már tudta, hogy álmodik, és valami motoszkált is a fejében, hogy tényleg keres valamit, de mit is? Visszagondolt gyorsan az elalvásra, és majdnem a homlokára csapott. Hát persze, az üveggolyó! Elveszett, vagyis azt keresi. De nem szólt egy szót sem az üveggolyóról. Kíváncsi volt, hogy a gomba eltalálja-e. Kicsit közönyös hangon kérdezte. És mit keresek? A gomba kuncogott, mint aki belelátott Lackó gondolataiba, az is lehet, hogy valóban belelátott. Mikor kikuncogta magát, így szólt borzasztó nagyképűen. A nappal elgurult üveggolyódat keresed, és hozzá kell tennem, jó helyen keresed. Éppen ezért vagyok itt, hogy átadjam az üzenetet. Vagyis ebből is láthatod, hogy én vagyok a követ. Vagyis minden összevág. Itt vagy te, itt vagyok én, és itt van ez az üzenet. Ki meri még tagadni, hogy én vagyok a követ? Meghatalmazott tejhatalmú, rendkívüli és kinevezett követ. A gomba hangja harsogott, zengett, mint a hangszóróból beszélne. És mintha már nem is törődne azzal, hogy hallgatják-e. Vagyis mintha elfelejtette volna, hogy Lackóhoz beszél. Most kicsit megállt, szünetet tartott, a levegőbe bámult tűnődve, és így folytatta. Ha egy kicsit nagyobb lennék, lehetnék nagykövet is, de a magasság nem számít. Csak az számít. A gomba megállt a beszédben, mint amikor a hanglemezen megakadt a tű. Ekkor valaki halkan, de érthetően pisszegett Lackó lábánál. Pszt, pszt. Lackó fülelt, majd akaratlanul is suttogóra fogta a hangját. Ki pisszegett? Én a hangya, hangzott a válasz. Itt vagyok a fűben, hajolj le, kérlek. Lackó azonnal lehajolt. Mit akarsz? A hangya nagyokat nevetgélt beszéd közben, meg vihogott, mint akik csiklandoznak. Csak azt, hogy ne félj a gombától. Bolond egy kicsit, de különben ártalmatlan. Teljesen ártalmatlan. A múltkor azt képzelte magáról, hogy híres csillagász, és felfedezett egy csomó új csillagot, a kis gombát, a nagy gombát, a gombaszekeret és az esthajnal gombát. Látod azt ott a szélen, azt a fényeset? De mondom, ne félj tőle. Lackó mosolyogva nézett a hangyára. Nem félek. A gomba megköszörülte a torkát, s folytatta a beszédet, mintha nem is hagyta volna abba. Egy szóval összefoglalva csak az számít, hogy betartva az utasítást és alkalmazva az ilyenkor szokásos ceremóniákat, átadjam neked az üzenetet. Szigorúan nézett Lackóra, össze-vissza ráncolt képpel, bár inkább hűvös és előkelő akart lenni, mint a követek általában. És mi az üzenet? Kérdezte Lackó. A gomba képe még ráncosabb lett, a hangja még előkelőbb. Mindig egyenesen előre, ez az üzenet. Lackó elfojtotta a mosolyt és a nevethetnékjét. Érezte, hogy nem szabad kinevetnie a gombát, végül is átadta az üzenetet, vagyis szívességet tett neki. Éppen ezért megköszönte, és egy kicsit meg is dicsérte. Köszönöm, hogy átadtad az üzenetet. Én mindjárt láttam, hogy csakis te lehetsz a követ. Begy szóra. A gomba láthatóan zavarba jött, de azért boldogan húzta ki magát.

0: Sziasztok! Gregor Bernadett vagyok, és boldog születésnapot kívánok a Csukás Mese Rádiónak.
1: Jó napot kívánok! Grillus Vilmos vagyok, és boldog születésnapot kívánok a Csukás Mese Rádiónak.
2: Szervusztok, gyerekek! Én Györgyi Anna vagyok, színésznő, és boldog születésnapot kívánok a Csukás Mese Rádiónak.
3: Boldog születésnapot a Csukás Mese Rádiónak!
4: Szervusztok, gyerekek! Bence Ilona vagyok. A bűvös virág Csukás István verse. Ha szereted, viszont szeret. Ha mosolyogsz, ő is ám. Ha bánat ér, megosztozik szegény szíved bánatán. Cirógatod, megcirógat. Becézgeted, örül ám. Szíved örül, lelked röpül csodálatos illatán. Orvosság ez minden bajra, gondocs a bút űzi ám. Szíved lelked meggyógyítja, míg merengsz az illatán.
5: Amikor még kicsi voltam, ezt a mesét én is sokat hallgattam.
6: Szervusztok, gyerekek! Harsányi Gábor vagyok, Gabi bácsi, színművész író. Egy nagyon aranyos mesét olvasok fel nektek, akinek az írója Csukás István. A mese címe: Mitől álmos a szék?

0: A kis csacsi türelmesen várt, míg a szék befejezi az ásítást, és megkérdezte. Mitől vagy ilyen álmos?
1: Lakodalomban voltam, felelt a szék. Egész éjjel nem aludtam.
0: Lakodalomban? Hát ez nagyon érdekes. Hogy kerültél oda? Kérdezte a kis csacsi.
1: Kölcsönkértek, válaszolta a szék,
0: és lehúnyta a szemét. A kis csacsit nagyon érdekelte a lakodalom, és egy kicsit megrázta a szék lábát.
1: Mi az? Ki van itt? Ébredt fel a szék.
0: Én vagyok, szólt a kis csacsi. Nem mesélnél valamit a lakodalomról?
1: Szívesen, felelt a szék. Az úgy kezdődött, hogy kölcsönkértek.
0: Ezt már hallottam, gondolta a kis csacsi, de nem szólt közben, nehogy megharagudjon a szék.
1: És bevittek egy nagy-nagy szobába. A szobában állt egy hosszú-hosszú asztal. Az asztalon volt sok-sok tányér, és a tányéron volt sok-sok...
0: A szék ásított egyet, és elaludt. A kis csacsi nem tudta, hogy mit csináljon, de mert nagyon érdekelte a lakodalom, óvatosan megrázta a szék lábát.
1: Mi az, ki az? Ja, ébredt fel a szék. Hol is hagytam abba?
0: A tányéron volt sok-sok,
1: emlékeztette a kis csacsi. Csont, vágta rá a szék. Csont? Rögtent meg a kis csacsi. Ja, mondta a szék, csont az később volt, mikor már lerágták róla a húst. Aztán jöttek a vendégek, engem a főhelyre állítottak. A mennyasszony ült rám, bizony, dicsekedett a szék. Aztán jött egy ember, szalag volt a kalapján,
0: verseket mondott. Milyen verseket? Kérdezte a kis csacsi.
1: Várj csak, na, mindjárt eszembe jut, mondta a szék. Ma itt mindenki nevessen, a fazékba beleessen.
0: Biztos, hogy így volt, kérdezte a kis csacsi.
1: Biztos, felelte megsértődve a szék. Ha nem hiszed, nem mesélek tovább.
0: Hiszem, szólt a kis csacsi. Csak mondjad.
1: És aztán táncoltunk. Láttad volna, milyen szépet táncoltunk. A piszkafa ugrott középre, derékon kapta a seprüt, s úgy járták a csürdöngölőt.
0: Hol? A szobában? Kérdezte a kis csacsi.
1: Nem, mondta a szék. A kamrában. Minket kivittek, kellett a hely bent. De a zene azért behallatszott, és a zsíros bödön énekelt mély hangot.
0: Vár csak, ezt énekelte.
1: Dön, dön, dön, dön, dön, dön, éljen a bödön.
0: Jaj, nagyon szép, mondta kis csacsi.
1: Vár csak, mondta a szék. Teljes csupor is énekelt. Por, por, por, éljen a csupor, ezt énekelte.
2: Ásított a szék. Egyre emlékszem a lakodalomból.
0: Nagyon érdekes volt, szólalt meg a kis csacsi, és te igazán nagyon fontos helyen álltál.
1: Ugye? Kérdezte a szék. Most már érted, hogy miért vagyok olyan álmos?
0: Eltúlzod ezt az álmosságot, gondolta magába a kis csacsi, de nem mondta meg a széknek. Megköszönte a beszélgetést, és elbúcsúzott, de a szék nem válaszolt. Már az igazak álmát aludta.
3: Csukás Mese Rádió. Őszi lábbelink, a gumicsizma. Ti is szerettek az esőben egyik pocsolyából a másikba ugrálni? Bevallom, én még most is szeretek belelépni a pocsolyába, de csak akkor, ha a szeretett piros gumicsizmámban vagyok. Hogy miért csak akkor? Mert az én gumicsizmám nem ázik át, és így nem lesz vizes a zoknim sem. Mert az átázott zoknimat viszont nem szeretem. A gumicsizmát először a bányákban és a földeken dolgozó emberek használták. Kicsit hasonló ennek a csizmafélének a története, mint a farmernek. Ugyanis a gumicsizma, főleg a klasszikus, ami felér a térdedig, annyira kényelmes és vízhatlan volt, hogy az emberek elkezdték felfedezni maguknak. De jó, ebben jó lehet csónakba szállni is, meg horgászni is. Meg zuhogó esőben kutyát sétáltatni, meg ősszel a legborongósabb időben is kimenni benne a természetbe. Bizony, ne feledjétek, egy jó gumicsizma ősszel aranyat ér. Csukás Mese Rádió.

0: A megtekeredett kígyó. Történt egyszer, nem is olyan rég, egy verőfényes reggelen a zebra csikó maga köré gyűjtötte a barátait, a kis orrszarvút, a zsiráfot, a majomikreket és a kis elefántot. Azt mondta nekik. Nézzétek, milyen szép idő van! Tegnap nagyon sokat esett az eső, most biztos találunk majd a bozótban sok-sok finom gyümölcsöt. Menjünk és szedjünk, amennyit bírunk, lepjük meg a családot. A jó barátok megörültek az ötletnek, mert már nagyon unták, hogy folyton a tűző napon rohangálnak, a patakparton fürdenek és az árnyékban pihennek. Szerettek volna csinálni valami jót. Szedték is a tappancsaikat, patáikat, lábaikat, kinek milyen volt. És a zebra csikó vezetésével elindultak a nagy bozótos felé. Egyedül a kis elefánt aggódott. Nekem mindig azt mondták, hogy oda nem szabad menni, mert ott lakik a mérges kígyó. A többiek persze csitították, hogy nem kell félnie, nincs ott semmilyen mérges kígyó, csak rengeteg finom és szaftos gyümölcs. Így a kis elefánt is megnyugodott, és vidáman csörtetett tovább a barátaival. Amikor odaértek, látták, hogy a zebra csikónak igaza volt. Minden bokor csak úgy roskadozott a piros és sárga gyümölcsöktől, de annyi volt, hogy a fele le is potyogott a földre. Ma jól lakunk! Kiáltották. A zsiráf és a majmocskák a fenti ágakról szedegettek, a kis elefánt ügyesen kapkodta fel a földről a gyümölcsöket, az orrszarvú pedig meglökdöste a bokrokat a szarvával, hogy a lepotyogó gyümölcsöket a zebra is elérje. Olyan jól érezték magukat, és olyan finomakat ettek, hogy nem is vették észre, milyen gyorsan elszaladt a nap. Amikor kicsit hűvösebb lett, azt mondta a zebra csikó. Ettünk, mulattunk, menjünk haza. A csapat gyorsan elkezdte összeszedni a maradék gyümölcsöket, hogy haza is jusson belőle, amikor a kis elefánt egyszer csak nagyot kiáltott.
1: Segítség! Kígyó!
0: Erre a többiek is gyorsan odaszaladtak, és mit látnak? Az egyik bokor kellős közepén ott tanyázott egy hatalmas kígyó, aki halkan sziszegve ingatta a fejét.
2: De félelmetes!
0: Ijedeztek.
2: De vajon mit sziszeghet?
0: Az egyik kismajom összeszedte a bátorságát, amikor látta, hogy a kígyó nem mozdul, és közel hajolt hozzá.
3: Mit sziszegsz?
0: Kérdezte tőle. A kígyó lassan felemelte a fejét, és azt mondta.
3: Segítsetek!
0: A barátok nagyon meglepődtek, hogy a nagy kígyó segítséget kér tőlük, és megkérdezték.
3: Mi történt veled, kígyó? Hogy jutottál bajba? Megláttam a szép gyümölcsöket, és nem tudtam nekik ellenállni.
0: Válaszolt halkan a kígyó.
3: De te nem mérges kígyó vagy?
0: Kérdezte a kis elefánt, akit nagyon érdekelt a kígyó, hiszen szakasztott úgy nézett ki, mint a saját ormánya, csak nem szürke, hanem zöld.
3: Dehogy vagyok, mondta a kígyó.
0: Csak sokan nem szeretnek, és ilyeneket terjesztenek rólam.
3: Szóval megláttam a gyümölcsöket, és csak csúsztam és ettem, és mire végeztem, észrevettem, hogy csomót kötöttem magamra.
0: A barátok nekiálltak tanakodni, hogyan segíthetnének a kígyón, aki ott búslakodott a bokor közepén egy ágra csavarodva. A két kis majom hirtelen felugrott.
4: Majd mi?
0: Azzal gyorsan be is másztak a bokorba. Ügyes kezeikkel óvatosan kicsomózták a kígyót, aki szép lassan ki tudott mászni a bokorból, és csillogó zöld szalagként csusszant a földre.
3: Nagyon köszönöm nektek,
0: hálálkodott.
3: De annyira elfáradtam,
0: folytatta a kígyó,
3: hogy alig bírok mozdulni. lassan besötétedik, és nem fogok elérni az odúmig, és a szüleim nagyon le fognak szidni. Nem tudtok segíteni.
0: A kisállatok megint tanakodni kezdtek, mit évők legyenek, mert nekik is sietni kellett volna haza. Majd azt mondta a zsiráf. Segítsünk neki! Azzal lehajolt, hogy a kígyó finoman rá tudjon tekeredni a nyakára. És most mondd, hogy merre! A barátok haza siettek a kígyóval, aki nem győzött hálálkodni nekik, és megígértette velük, hogy hamarosan meglátogatják. Az állatok igent mondtak, majd szedték a lábukat ők is, hogy időben hazaérjenek. Útközben felpakoltak még egy csomó gyümölcsöt és finomságot, mert gondoltak a szüleikre is, és siettek, hogy még vacsora előtt hazaérjenek. Otthon aztán volt nagy öröm és meglepetés, amikor a zebracsikó elmesélte a szüleinek, hogy mi történt. Nagyon büszkék voltak rá, hogy ilyen sok gyümölcsöt hozott. A kis elefántot is megdicsérték a szülei, hogy legyőzte a félelmét. A zsiráfot pedig azért, hogy ilyen jó szívű volt, és segített a kígyónak hazamenni. A kis majmoknak is nagyon örült a majompapa és a majommama, hogy milyen ügyesen ki tudták csomózni a bajba jutott kígyót, úgyhogy nagy volt a boldogság a szavannán. Mindenki elégedetten, jól lakottan és fáradtan hajtotta álomra a fejét, és elalvás előtt azon gondolkodtak, hogy legközelebb vajon milyen kaland várja majd őket.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Sziasztok, kedves gyerekek! Halász Judit vagyok. Boldog születésnapot kívánunk a Csukás Mese Rádiónak.
1: Sziasztok! Götz Anna vagyok. Boldog születésnapot kívánok a Csukás Mese Rádiónak.
2: Sziasztok, Herman Nilla vagyok, és boldog születésnapot kívánok a Csukás Mese Rádiónak.
3: Sziasztok, Horváth Lili vagyok, és nagyon boldog születésnapot kívánok a Csukás Mese Rádiónak.
4: Boldog születésnapot a Csukás Mese Rádiónak!
5: Szervusztok, gyerekek! Én Hüvösvölgyi Ildikó vagyok, és Csukás István Süsű a Sárkány című meséjéből olvasok fel nektek egy részletet. Az a címe, hogy Fele királyság és a királylány kese. A trónterembe lihegve futott be a mindentudó kancellár. A kancellárnak nagy szakálla volt, és arról volt híres, hogy ő a legravasabb ember a birodalomban, és hogy mindent tud. Most is, ahogy egy kicsit kifújta magát, elmondta a nagy hírt. Uram királyom, most kaptam titkos forrásból a hírt, hogy országunk határát átlépte egy félelmetes sárkány. Az öreg király összecsapta a kezét.
6: Még csak ez hiányzott nekem. Nem elég, hogy hideg van, még ez a sárkány is.
5: Majd észbe kapott, hogy már tud a sárkányról, és szigorúan nézett a kancellárra. Már tudom. Már elküldtem a hadvezéremet, hogy üzze ki az országból. De a kancellár csak mosolygott, majd a vázához lépett, ahonnan már belépése óta hallotta a fogvacogást, és megkocogtatta.
6: Jaj, jaj, ki az?
5: Hallatszott a vázából.
6: Török búza, meleg mállé, tényleg ki az?
5: Csodálkozott az öreg király. A kancellár még finomabban mosolygott, és így szólt.
6: Felséget hadvezére.
5: Az öreg király nagyon csodálkozott.
6: A hadvezérem? De hát mit keres a vázában? Hé, te, bújj elő!
5: A hadvezér kidugta a fejét a vázából, de nem hagyta abba a fogvacogást.
6: Ez már az öreg királynak is sok volt. Idegesítette az állandó fogvacogás. Tűnj el a szemem elől! Ne is lássalak! Ne is halljalak!
5: Vacogta a hadvezér, s a vázával együtt az ajtóhoz ugrált, kinyitotta, s kiugrott rajta.
6: Vigyázz, lépcső!
5: Kiáltott utána a kancellár. De a hadvezér már messze járt, csak a hangja hallatszott a lépcső aljából.
6: Tudom, dom, dom, dom, dom!
5: S nagy csörömpöléssel földet ért. A kitüntetései csiregtek, csörögtek, mert azokat mindig a mellén hordta. A ravasz kancellár megvárta, amíg az öreg király lecsillapodott, s abba hagyja a járkálást. Az öreg király nem sokára lecsillapodott, és így szólt a kancellárhoz.
6: Hát most mit tegyünk? A hadvezérem nem ér egy hajítófát se. Török búza, meleg mállé. Minek adtam neki a sok kitüntetést?
5: Pályázatot kell hirdetni, mondta a ravasz kancellár a szakállát simogatva.
6: De mire?
5: Csodálkozott az öreg király.
6: A sárkány legyőzésére, felelte a ravasz kancellár. S ígérje odaérte felséged a fele királyságát, meg a leánya kezét. Hát úgyis azért jött a sárkány. A leányomét? Kérdezte az öreg király meghökkenve. Meg a fele királyságát? A lányt is megígérjem,
5: makacskodott az öreg király.
6: Természetesen, felelte a ravasz kancellár. Ez mindenütt így szokás. Hát, ha így szokás, akkor kihirdetem.
5: Dünnyögött az öreg király, az ablakhoz ment és lekiáltott.
6: Figyeljetek ide! Ti ott, alattvalók! Annak adom a lányom, és a fele királyságom, aki megvív a sárkánnyal, és legyőzi!
5: Majd lenézett a térre, és látta, hogy nincs ott egy lélek sem.
6: Török búza, meleg mállé, hát ezek meg hová lettek? Érvényes így a pályázat?
5: A ravasz kancellár megnyugtatta.
6: Érvényes? Hát ki lett hirdetve?
5: A dada, aki eddig figyelt és hallgatózott, most hirtelen kisurrant az ajtón, s rohant fel a király kisasszonyhoz. A király kisasszony szép volt, mint a hajnalban nyíló rózsaszár, s szépségének híre hetet hét országon át elterjedt. Főleg most, hogy eladó sorba került. Kezdték is egymásnak adni a kilincset a kérők. De hát vagy a királylánynak nem tetszett az egyik, vagy az öreg királynak a másik, vagy a ravasz kancellárnak a harmadik. És most itt van ez a rút sárkány. Sietett is a dadus, hogy megvigasztalja, bátorítsa a szeme fényét, nehogy még baja legyen a rossz hír hallatán. Kisasszonykám, kisasszonykám, kiáltott már az ajtóból, hallotta kisasszonykám a hírt. Milyen hírt? Kérdezte rosszat sejtve a királylány, hogy sárkány érkezett az országba. És mit akar a sárkány? Kisasszonykámat, mondta a dadus olyan vígasztaló hangon, amilyenen csak tudta. De hát semmit sem ért, mert a királylány azonnal elájult rémületében. Jaj, jaj, kisasszonykám, vigasztalta a dadus, nincs olyan nagy baj, nincs, nincs, mert bajvívást hirdettek, és majd csak jön valaki, na, valami királyfi, majd csak legyőzi a sárkányt. A király kisasszony lassan éledezett. Az ablakba könyökölt búsan, és énekelt szomorú hangon, de olyan szomorú hangon, hogy a dadus csendesen sírdogálni kezdett. Én vagyok a bús királylány, akit elrabol a sárkány. Csak hull, hull a könnyen. Senki sincs, aki megmentsen. Álmodtam egy királyfiról, engem szeret, nékem dalol. Csak hull, hull a könnyem, senki sincs, aki megmentsen. Szállt, szállt, szállt a dal, de hiába, mert nem hallotta senki, csak a dadus. Olvassatok és hallgassatok sok süsüt, és nekem ez azért is nagyon kedves ez a mese, mert ha hiszitek, ha nem, annak idején én voltam a királylány hangja.
7: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Fekete István. Iskolás akartam lenni. Aki elmeséli nektek, Szabó Gyula.
1: Sírás-révás volt persze a saját házunkban, olyan sírás-révás, ami nem kis bánatot jelentett, mert apám kijelentette, hogy még csak 5,5 éves vagyok, és a rendelet előírja betöltött 6 évet. Péter is megy iskolába, Ernő is, meg Ilona, hát csak én nem mehetek. És könnyeim tócsájában borultam az asztalra, mert tudtam, hogy apámat semmilyen könnyek nem indítják meg. Szerencsémre, Öspörös bácsi átjött valamiért, és megtudakolva bánatomokát, azt mondta apámnak. Hát írjátok be ezt a szamarat, ha mindenáron egy egész, szép, szabad évet akar eldobni az életéből, majd megbánja még, mint a kutya, amelyik 9-et kölykezik. Öspörös bácsi valami iskola székjelnök is volt, és az ő ajánlata elől már apám se térhetett ki. Öltöz fel rendesen, mondta, de aztán azt nem akarom hallani, hogy meguntad az iskolát, mert akkor baj lesz. Rohantam öltözni, mintha búcsúba indultunk volna, valami nagy ünnepre. Cipőmet tisztítottam, aranygombos tengerészruhát öltöttem, és egyáltalán nem értettem, hogy a házban senki se törődött az én rettenetes izgalmammal. Apám nyugodtan reggelizett, nagymama a fehér nemű szekrényben rakosgatott, és meghökkenten nézett rám, amikor megkérdeztem, ne vegyem-e föl az új téli kabátomat. Augusztusban, de fiam! Nézett rám a szemüvege fölött, és hűvös kezét a homlokomra tette. Pedig nincs is lázad. Végül is apám befejezte a reggeliét, és kézen fogott, ami különösen ünnepélyessé tette bevonulásunkat az iskolának kisebbik termébe, ahol az első és második osztály volt elhelyezve. A két tanteremnek ilyen tájt határozottan mosókonyha szaga volt, mert a téglás tantermeket nyár végén lúgköves forró vízzel kellett felsúrolni, nem csak a tisztaság, hanem a bolhák és egyéb csúszó-mászó ugró apró népség miatt is, amelyek a zavartalan nyári porban rendkívül elszaporodtak. Ebben a kisebbik teremben János bácsi uralkodott, Ganszler János bácsi, a segédtanító, aki most is ott ült a dobogón, de már egyedül volt, mert végzett azokkal az asszonyokkal, akik elhozták a gyerekeiket beiratni az elsőbe. Jánoskám, tolt maga elé apám, Jánoskám, írd be ezt a gyereket, mindenáron elsős akar lenni. Nem lehet, hiszen tudod, hogy nem lehet, keserítette Ganszler János bácsi az én gyermeki szívemet. A rendelet világos, világos, nem világos, az Öspörös úr akarja, és vállalja írt a felelősséget. Én meg unom már, hogy ez a gyerek folyton folyvást ott bőgjön a nyakamon. Az más, mondta János bácsi, akkor lehet. Állj ide elém, Pista! Odálltam, belül remegve, kívül azért egyenesen. Mi a neved? Hát János bácsi nem tudja. Elsősorban én nem vagyok most János bácsi, hanem tanító úr. Ismétlem tehát, mondd meg a nevedet. Pista! Rebegtem, miközben apám kilépett az ajtón. A teljes nevedet mond! Fekete Pista! Keseredtem el. Fekete István. Így már jó. Születtél? Igen. Úgy értem, mikor születtél? Év, hónap? 1900. január 25-én, reggel 2:30. Na látod, jól feleltél. Nem vagy te azért olyan nagyon buta. Elmetsz. Hétfőn reggel 7:30 itt jelentkezel, ebben a szobában. Igen. Hát akkor elmehetsz. Tétováztam kicsit, aztán megfordultam, és elindultam az ajtó felé.
2: Ho-ho! Ökörd jött a kentek házába, hát köszönni talán nem tudsz. Aki ide belép, vagy innen kilép, az úgy köszön, hogy adjon Isten, hangosan, értelmesen.
1: Adjon Isten, rebegtem, de már nem éreztem magamon a szép ruhát, és már nagyon is másnak éreztem azt az egész iskola ügyet. János bácsi azelőtt sohasem beszélt így velem. Miközben hazafelé bandúkoltam, olyasféle érzésem volt, mint amikor valamit elkövettem, amit még számon kér tőlem valaki. Ez az aggályoskodásom azonban nem tartott sokáig, mert hamarosan megkönnyebbültem, ha arra gondoltam, hogy az iskolába járás majdnem beláthatatlan messzeségben majdnem 2 hét múlva kezdődik. Különben is ott lesz Péter, Ernő, Deres Laci, a lányok közt Kovács Treszka és Ilona is. Ilona, szóval a Kácsaljai együttes teljes létszámban. Mire levetköztem, szinte egészen elfeledtem az egész iskola ügyet. És amikor a hétköznapi agyonnyúzott nyári ruhámban teljesen céltalanul mezítláb elindultam a kertbe, már úgy néztem át velünk szemben az iskola kapujára, mintha valahol messze-messze közeledne az a perc, amikor én oda belépek. Találomra nekiindultam az utcának, és mindent másnak láttam, mint az előtt. Talán azért is, mert tegnap kis eső esett, és most olyan kimosdottnak látszottak a házak, olyan közel jött a falu vég, tiszta a toronyóra is, mintha messze látón néztem volna. A levegő most kezdett fölmelegedni, és én tétovázás nélkül fordultam be a Gyaláni útra, bár erre semmi különösebb dolgom nem volt. Arra gondoltam talán, hogy elmegyek a Gyaláni árokig, amelyen kis gyaloghíd visz keresztül, amire ráfeküdtünk, a deszkák között hunyorogva láthattuk a kishalak játékos ficánkolását, amit csak így a deszkák árnyékában lehetett látni. Ezek a futó gondolatok céltalanok voltak. Csak mentem az úton, madarakra leskelődve felfelnéztem az akácfák fölé. Megálltam egy-egy pillanatra, mint aki vár valamire. Valamire, ami biztosan eljön.
0: Az Iskolás akartam lenni című mesét hallottátok.

0: kettő csitteget, csetteget, ki fizeti ennyivel a telet?
1: Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés délután, egy kis lazítás ebéd után. Pihentető mesék és dallamok segítenek nektek, ha esetleg szunyókálni támad kedvetek.
2: Hallgass te is!
1: Ez a Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Szervusztok gyerekek, Bannár Géza vagyok. Zelg Zoltán, a szekrény álma. Mindenki aludt már a szobában, csak a fali óra ketyegése hallatszott. A bútorok is elaludtak. Ugye nem tudtátok, hogy a bútorok is szoktak aludni? S nem hinnétek, hogy álmodni is szoktak, pedig így van. És most elmondom nektek, mit álmodtak azon az éjszakán a szoba bútorai. Egy piros csőrű, sárgalábú madár szállott a levegőben, fölötte felhők alatta útra kelt fa levelek. De hiába kémlelte a tájat, sehol egy fa, melyen megpihenhessen. Pedig már fáradt volt a piros csőrű madár, nagyon fáradt. 9 folyón, 3 hegyen és 993 rét fölött repült át, s boldogan lepihent volna akármilyen csenevészbokron, akármilyen kopárfaágon, pedig nem ok nélkül kelt ilyen messzi útra. Azt hallotta egy sárga csőrű, piros lábú madártól, hogy túl a hegyeken, s túl a 9 folyón, egy erdő közes közepében van egy tölgyfa. Akkora tölgyfa nincs több az országban, s olyan öreg, hogy még arra is emlékszik, mikor a szél kibújt a barlangjából. De még arra is, mikor a nyulak farkasvadászatra jártak a szomszéd erdőbe. Ezt a tölgyfát indult megkeresni a piros csőrű madár, mert ezen a fán szeretett volna fészket rakni. Szállt is, már repült egy fél napja, mondta is, hogy elfáradt, megszólított hát egy alatta repülő falevelet. Hová, hová, falevél? A szomszéd erdőbe, a jegenye fához. Miért mégy oda a falevél? A gazdám küldött üzenettel. Aztán ki a te gazdád, falevél? Még azt sem tudod? Ő az ország legnagyobb tölgyfája. Akkor te az én falevelem vagy, kiáltotta boldogan a piros csőrű madár. Éppen a gazdádat keresem. Azt pedig könnyen megtalálod, igazította útba a falevél. Ne nézzél se jobbra, se balra, repülj csak egyenesen, és számoljál 999-et. Mire az ezrediknél tartanál, már ott leszel a tölgyfa felett. Így is történt, s a piros csőrű madár másnapra már olyan gyönyörű fészket rakott, hogy még a madarak királya se látott olyan szépet. Örült is neki álmában a szekrény, hiszen ő volt az a csodálatos tölgyfa, mielőtt még kivágták, mielőtt az asztalos műhelybe vitték, mielőtt szekrény lett belőle.

0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Tüskés hátú sűn barátom, merre jártál, mondd a nyáron.

0: Sziasztok! Én Holló Patrik vagyok, és ma én fogok nektek mesét olvasni. Gárdonyi Géza, iskolában. Mikor elmúltak a forró nyári napok, egy szép reggelen megszólalt az iskola csengettyűje. Csilingiling, írka tábla, fiúk, lányok, iskolába! A csengettyű hangja bejárta a házakat. Minden ablakon beszólott. Csilingiling, ébredjetek, iskolába siessetek! A gyerekek kiugrottak az ágyból, az ablakhoz futottak, úgy hallgatták, mit hirdet az iskola csengettyűje. Csilingiling, írka tábla, gyertek, gyertek iskolába! A gyerekek sietve öltöztek föl. Előkeresték a tarisznyát, táskát, palatáblát, írkát, plajbázt és tollat. Mennek már a gyerekek. Egyik innen, másik onnan. Az iskola kapujában összetalálkoznak. Jó reggelt, Miska! Hadd Isten, Jancsi! Te megnőttél! Te is pajtás! A padok megtelnek, a tavalyi tanulók hátrébb ülnek. Azok helyére, akik tavaly utoljára jártak, mennek a helyükre újjak. Ni! Épp most vezetik be az ajtón Gergely Miskát meg a húgát, a kis Juliskát. Az anyjuk vezeti őket. A tanító úr az asztal előtt ül. Ne féljetek, mondja nekik. Szeretem én a gyerekeket. De azok mégis félnek. Jaj, nem voltak ők soha ilyen helyen, ahol mindent tudnak. Hogy is ne félnének, mikor ők nem tudnak semmit? Jaj, ha a tanító úr asztalánál kérdezni, melyik az A betű? Pedig a kérdéstől nem menekülnek meg. A tanító úr megsimogatja Miska fejét, és azt kérdezi tőle. Hogy hívnak, édesfiam? Miska félénken felel. Úgy hívnak, hogy gyere ide, Miska. A gyerekek nevetnek a padban. Csit, mondja a tanító úr. Mit nevettek? Jól felelt a Miska. Őt csak ugyan úgy hívják, gyere ide, Miska. Miska felbátorodik. Hátra mer most már tekinteni a pajtások közé. Alig várja, hogy ő is beülhessen a padba, a Balog Jancsi mellé, akivel együtt paripázott egész nyáron. Juliskának úgy dobog a szíve, alig tud lélegezni. Érzi, hogy Miska után rá kerül a kérdés. Hát ha őtőle azt kérdi a tanító úr, hány csillag van az égen, vagy ráparancsol, hogy tüstén olvasson el egy egész könyvet, a tanító úr csak ugyan meg is szólal. Mondd meg te is a nevedet, lányom! Juliska tudja a nevét. Jaj, de nem meri megmondani. Hát, ha nem tetszik a tanító úrnak. Hát, ha nem is úgy kell kimondani, hogy Juliska, hanem valahogy másképpen. Oda simul az édesanyjához, irul-pirul zavarában. Pedig a tanító úr olyan jóságosan néz rá. Néma ez a jó leány, mondja az anyjának. Dehogy néma, feleli az anyja. Hallaná csak tanító úr, milyen nótázás csap néha. Beszélj, no, lányom, mondd meg a nevedet. Különben azt hiszi a tanító úr, hogy néma vagy. Juliska összeszedi magát, és így suttog. Juliska! Na, hál' Istennek, mondá a tanító úr. Bizony megijedtem, hogy elállt a szólásod. Hát azt tudod-e, hány lába van a tyúknak? Három. Feleli neki bátorodva Juliska. Az iskolás gyerekek nevetnek, a tanító úr is nevet, Juliska is nevet. Jó is volna, mondja a tanító úr. Te bizonyosan szereted a combját. Azzal az új tanulók is helyre ülnek. Majd meglátjátok 10 hónap múlva a vizsgálaton. Milyen bátran beszél mind a kettő.
1: Láttad már Süsüt?
2: Egyszer anyával elmentünk ott a majálisra, néztük tegnap a Süsüt sokáig. Elmentem nyaralni, volt egy csücsi, egy hasonló sárkány, csak nem volt haja.
1: Miért Süsü a kedvenced?
2: Képzeld el, hogy a mamáiknál látom, Süsüt is olyan jó volt. Süsü csinált szívecskét.
1: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

am hacer tutto rodito.

0: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok, és ismét hoztam nektek egy izgalmas rejtvényt. Így hangzik a találós kérdés. Ez a különleges dolog mindig ott van, ahol az étel készül. Kerek vagy négyzetes, használat közben forró, és ha jól csinálod, ízletes, illatos falatok készülnek benne. Néha füstöl benne a forró olaj vagy a zsír, néha pirít, de mindig jót tesz a gyomrodnak, ezt garantálom. Mi lehet ez? Találd ki, és mondd ki hangosan, bátran. Helyes! Ez a serpenyő. Köszönöm, hogy velem játszottatok. Hamarosan újra találkozunk egy másik találós kérdéssel. Sziasztok!
1: Sziasztok! Szacsvai László vagyok, és én is a Csukás Mese Rádiót hallgatom.
2: Móra Ferenc, Szellőcske, Szelecske, Szél. Aki elmeséli nektek, Berek Kati.
3: Gáborka kint hevert a vadszőlőlugasban. Szagos fodor ment a virágokból volt a derékalja, puha gyebből a vánkosa. Szellőcske pedig ott ringatta magát fölötte az ágakon, s nagy dudorászva megcirógatta a lombokat. Nagyon szép nótákat dúdolgatott, bizonyosan mindnyájan hallottátok már tőle. Álom, álom, édes álom, szállj le rája könnyű szárnyon, szempilláit fogd le lágyon, álom, álom, édes álom. Ki dadolgat itten? Kérdezte Gabika, mikor már nagyon sokáig hallgatta az altatót. Ki cirogatja az arcomat? Szellőcske nagyot kacagott. Lírum lárom, pajdikám, nem ismertél, ugye rám? Szellőcske az én nevem, vidám az én életem. Hip-hop, ide-oda lebegek, hűsítem a meleget, enyhítem a hideget, virágokat ringatok, pilléket csókolgatok, kergetőzöm a madárral, rétek erdők illatával a levegőt frissítem. Aki engem nem szeretne, nincsen olyan senki sem. Ennyi, de csak jó isteneket, kedves szellőcske! Egész nap futkározol, bújócskázol, hintágatsz, danolgatsz, de hát iskolába nem kell neked járnod. Nem ám, mert én még kicsike vagyok, de ha akkora leszek, mint a bátyám, akkor majd én is megpróbálkozom vele. Tudom, hogy örülnek majd a gyerekek, ha letörülgetem az arcukról a verejtéket, mikor nehéz lesz a számtani feladat. Hát bátyád is van, szellőcske. Van bizony, az csak a mulatságos fickó. Ej, de szeretném megismerni. No, megállj, majd előhívom, hogy mulattasson. Nekem úgyis másfelé van dolgom. A szegény föld népét kell megnéznem, azokra nagyon ráfér egy kis hűs huvalom. Szellőcske megrázkódott, egyszer-kétszer belefújt az arany sípjába. Hát, uram, teremtőm, egyszerre táncolni kezdtek a falevelek, s fönt az égen szép lassan ballagni kezdtek a bárányfelhők. Megérkezett Szellőcske bátyja. Ő táncoltatta a leveleket, ő terelgette a fellegnyájakat. Gabika örömmel kiáltott elébe. Nini, te híres, hiszen én téged ismerlek, te vagy a Szelecske. Te szoktad olyan magasra felvinni az én sárkányomat. Hát mi jóban fáradsz? Sóhajtok, szélmalmokat hajtok, a vizen a hajót repítem, segítek a búzát szelelni, madárnak tengeren átkelni, a harangszót szétvinni messzire, az Istennek ő dicsőség.

0: Ha pattogok, rászkódik a földbe lehű, ha dobog a lovam lába, porka varog a nyomába, s a fejemmel elérem a felhőket az égen. Ha-hó, ha-hó, ha-hó, kirobok, kisivít, midörög, lábam alatt a mező dübörög, húj, húj, miropog, erdő csikorog, akire én ráfújok, elszalad, meg nem áll, én vagyok a szél király. Jaj, jaj, jaj, a szél király! Gabikának ilyettében elállt a szíveverése. Szeretett volna elszaladni, de meg sem bírt mozdulni. Sikoltani akart, de egy hang nem jött ki a száján. Ja, Istenem, mindjárt elviszi a szél király, már érezte a hideg lehelletét a homlokán, már a kezét is megfogta. Hát, mikor a szemét kinyitja, akkor látja, hogy apuka keltegeti, az fogja a kezét. Szaladjunk, öcskös, mert mindjárt elkap bennünket a szél király. Hadd tegyelek a zsebembe, hogy meg ne találjon. Alig értek be a tornácra, mindjárt kitört a nyári zivatar. Lángolt az ég, rezgett a föld, sírtak a felhők, csikorogtak a fák, amerre a hatalmas szél király vágtatott. De Gabika már nem félt tőle, ott ült az ablaknál, édesanyja ölében.
1: A Szellőcske Szelecske Szél című mesét hallottátok.

0: Szervusztok, gyerekek! Én Hüvösbölgyi Ildikó vagyok, és nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánok a Csukás Meserádiónak.
1: Szervusztok, gyerekek! Kamarás Iván vagyok, és boldog születésnapot kívánok a Csukás Meserádiónak.
2: Szervusztok, gyerekek! Katona Kinga vagyok, és boldog születésnapot kívánok a Csukás Meserádiónak.
3: Szervusztok, gyerekek! Koncz Gábor vagyok, és boldog születésnapot kívánok a Csukás Meserádiónak.
4: Boldog születésnapot a Csukás Meserádiónak!
1: Csukás István, a sínen ül egy fehér nyúl. Előadja Kőszegi Ákos. Mozin innen, téren túl, hol a hatos befordul, ahol az a nagy közért, s fagyit adnak forintért, mindig málnát, de rémes, de ez itt most mellékes. S szemben áll egy új trafik, rágó gumit kapni itt. Szóval ott a sarkon, hol rikkancs rikkant rikácsol, mozin innen, téren túl, sínen ült egy fehér nyúl. Szeme piros, füle 7 centimétert is elért, bármi fület, nyulat is, láttunk már nagyobbat is. Hogy hol? Falun, múlt nyáron, a vízhordó szamáron, és még, ejnye, ne tarts föl, itt van, nézd meg egy tükör. A mi nyulunk, értsünk szót, közepes nagyságú volt, bár csak úgy körülbelül, mivel nem áll, hanem ül. Üres az út délelőtt, így nem vették észre őt. Se mozis, se fagyis, málnát kutyul a hamis. Se közértes eladó, se rikkancs a rikkantó, se rohanó emberek, se a szájtátó gyerek. Nem is csoda, háttal állt, lekötötte a plakát. Se az álmos trafikos, mikor jött egy villamos. Csikorogva, csattogva jött a hatos kattogva, üvegablak plétető, elől ült a vezető. Hátul ült csőbendegúz, a nagy bajszú kalaúz, ölében a táskája, fejében a sapkája. Nadrág gombot sárga részt, számolta az apró pénzt, az ablaknál utasok élvezték a húzatot. Nocsak vonal, átszálló, feltételes megálló. Nem kaptak több húzatot, felálltak az utasok. Majd előre mentek mind, hogy mi baj, s miért állnak itt. A vezető mutogat. Nézzétek csak a nyulat. Ott ül, lenn a sínen. Hogy zavarjuk el innen? No, mordul cső bendegúz, a nagy bajszú kalauz. A nyílt pályán megállat, e torzomborz vadállat. Biztos cirkuszból szökik, és azóta körözik. Tán harap is. Jobb lenne, ha magától elmenne. Feliett a trafikos. Miért

0: állt meg a villamos. Oda néz a közértes. A fagyis is, bár mérges, sehogy se fogy a málna, pedig nagyon kínálja. S mert baj lehet, komoly is, ajtóban áll a mozis. Néz a rikkancs, szó mi szó, ez itt egy szenzáció. Nézik bárgyún szó nélkül, a sinen egy nyuszi ül. Végre jött egy kisfiú, iheg, liheg, nagyon fú, két kezével integet. Enyém a nyúl, emberek, már mióta kergetem, lukat furt a ketrecen, és a lukon megszökött 7 és 8 óra között. Legyen tanúm a világ, nem csinál több galibát, s nem tétovázott sokat, fülön csípte a nyulat. Mindenki megkönnyebbült, minden szembe mosoly ült. Szabad lett immár az út, a villamos elindult.
1: Töltsetek sok időt ma is a szabadban. Ha friss levegőn játszotok, az segít abban, hogy mosolygósabbak legyetek. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukásmese Rádió.
1: Találós kérdés.
2: Sziasztok, gyerekek! Réka vagyok. Ma egy olyan dologról mesélek, ami sok mindenki életét megkönnyíti. Így szól a találós kérdés. Ez a tárgy lehet hosszúkás, lehet olyan formájú, hogy a tenyeredben is elfér. Sok-sok apró fogacska áll benne sorban. Ha végig húzod a hajadon, szépen kisimítja és rendbe teszi a frizurád. Lehet puha, műanyag vagy fa. Van, aki mindig a táskájában hordja. Na, kitaláltátok? Igen, de ügyesek vagytok, ez a fésű. Én minden reggel megfésülöm a hajam, hogy ne kuszálódjon össze, de néha napközben is többször használom. Ti szerettek fésülködni? Ez volt a találós kérdésem. Sziasztok!
0: Csukásmese Rádió.
3: Te tudod, miért különleges nap szeptember elseje? Mert ezen a napon kezdődik a bölcsőde, az óvoda és az iskola. És még miért? Mert van, akinek éppen ezen a napon van a születésnapja. Te ismersz valakit, aki szeptember 1-én született? Elárulom, hogy ezen a napon 2 éves a Csukásmese Rádió. Ezt egész héten együtt ünnepeljük. Még több mese, vers, mondóka és ünnepi hangulat vár rád. Tarts velünk szeptember 1. hetében is, és ünnepeljük együtt a Csukásmese Rádió születésnapját. Csukásmese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Boldog, boldog, boldog születésnapot.
2: Sziasztok, én Kovácsovics Fruzsi vagyok, és nagyon boldog születésnapot kívánok a Csukás Mese Rádiónak.
3: Sziasztok, én Káder L. Gellért vagyok, és boldog születésnapot kívánok a Csukás Mese Rádiónak.
4: Sziasztok, kedves gyerekek, Lacfi János vagyok. Boldog születésnapot kívánok a Csukás Mese Rádiónak.
5: Szervusztok, gyerekek! Mező Misi vagyok, és boldog születésnapot kívánok a Csukás Mese Rádiónak.
6: Boldog születésnapot a Csukás Mese Rádiónak!
7: Csukás István, Tóbiás és a csodaautó. Sétálni megy Tóbiás. De mi ez a nagy suhanás? Berregés és dudálás. Falhoz lapul Tóbiás. Baj, baj, nem vitás, remeg lapul Tóbiás. Jaj, jaj, mi ez? Ez megvadult. Tóbiás a kalapba bújt. Egész nap nem állhatok itt, ki kell találnom valamit. Hopp, meg is van. Minél előbb, veszek én is egy berregőt. Jöjjön kérem, ezt ajánlom. Ez az autó, mint az álom. Vagy a másik, ez is csodás. Ámul és bámul Tóbiás. Egyik csodás, másik pompás. De nincsen itt valami más? Kicsi legyen, s ára olcsó, ilyen kéne, ilyen autó. Az eladó legyingetett, ott hátul keressen egyet. Ez a kicsi, ez kell, nem más, így örvendezett Tóbiás. Arcán vidám mosoly gyúlt, beleült és elgurult. A goromba sofőr vakkant, el innen az útból tök mag. Eltiporlak, mint a morzsát, vagy mint a káposztatorzsát. Tóbiás lágyan a kocsit, megsimogatja egy kicsit. Mutassuk meg, mit tudunk. A nagy alatt átbújjunk. A kamionos ámult, bámult, majd Tóbiás után szágult. Megállj, megállj, elkaplak. A fékbe tapos csak. De sose éri utol, mert elromlott a motor. Se baj, mondta Tóbiás. Itt az autóm a csodás. A végére akaszlak, s szépen hazavontatlak.
0: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
8: Figyelj, főpróba! Hip, hop! Nagyon jó! Csinálunk még egy főpróbát, de hangosabban mondd, hogy jön buk. Hip, hop!

volt az, most jön a step. Figyelj, így kell steppelni, mutatom. Lehet háttal is, meg oldalt, meg szemben. Meg hátta, meg oldalt, meg szemben. Ő az éjszakától soha se fél, bár a sűrű erdő csupa veszély. Azt beszélik róla, ravasz, mint a róka, jön

0: dog hip hop jön fokozat.
1: Ő az éjszakától soha se fél,
0: bár a sűrű erdő csupa veszély.

0: A végén egy hatalmas nagy hip-hop jön Vuk, anyu is, apu is, meg mindenki! Hip-hop jön Vuk! Hajoljatok meg és tapsoljátok meg magatokat, nagyon ügyesek voltatok.
1: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Csukás István. Tappancs játszani szeretne. Hol volt, hol nem volt, volt egy szép nagy mező, a mező szélén volt egy ház, a háznak volt egy udvara. Ott éldegélt Tappancs a mamájával. Ragyogott a nyári nap az égen, és Tappancs kíváncsian nézte. Majd jobbra nézett, majd balra nézett, majd egyenesen előre. Jobbra a nagy házat látta, balra a szép mezőt látta, elől meg a mamáját. A ház csendesen áldogált, a mező zöldelt, a mamája aludt. Tappancs felsóhajtott. Haj, haj. Azután megint sóhajtott. Haj, haj. Két sóhajtás között meg ezt gondolta. Játszani szeretnék, futkosni szeretnék, meg csaholni, meg vakkantgatni, meg ugrabugrálni, meg emberegni. Tappancs a lábára fektette a fejét, és búsan pislogott a kutyaolból. A fejében lustán kavarogtak a gondolatok. A gondolatok is búsak voltak. Mindig azt mondják, hogy Tappancs ne ugrálj, Tappancs ne vakkancs, Tappancs ne csaholj, Tappancs ne futkos. Haj, haj. Megint pislogott egy nagyot, és búsan tovább gondolkozott. Pedig itt van ez a gyönyörű idő, fent süt a nap, balra zöldel a mező, és itt vagyok én, és megvan mind a négy lábam. Aztán újabb gondolatok kavarogtak. És a négy lábamon kiválóan tudok futni. Hát akkor miért nem futok? Futni akarok, játszani szeretnék. Nem pislogott tovább, nem gondolkozott többet, felállt és elfutott. Tappancs futott, futott ki a rétre, zöld mezőre, bársonyfűre, vakkangatott, ugrándozott, hempergett, megbolondozott. Hát ahogy futott, egyszer csak egy csomó sárga gombolyaggal találkozott. Tappancs lefékezett, s vidám szemmel mosolyogva nézte őket, majd vakkangatva, csaholgatva bemutatkozott. Wow, wow, wow, wow. Engem Tappancsnak hívnak. Kiskutya vagyok, és nagyon szeretnék játszani. Gá, gá, gá, mondták a gombolyagok. Mi vagyunk a kislibák. Az egyik kisliba közel merészkedett Tappancshoz, és bátran gágogta. És miénk a világ? Tappancs mosolyogva bólogatott, és így szólt. Helyes, akkor játszunk fogócskát. Én leszek a fogó. Egy, kettő, három. A kislibák szétfutottak, köröztek és cikcakkoztak. Tappancs ugrott, és egy kislibát felborított. A kisliba jajgatott, a libamamba odafutott, és belecsípett Tappancsba. Buta liba, morgott Tappancs. Nem is bántottam, csak játszottam. Baktatott tovább a mezőn, és egyszer csak találkozott egy csomó, nagy bundás bégetővel. Megállt előttük, és udvariasan bemutatkozott. Wow, wow, vak, vak, Tappancs vagyok a kiskutya, és játszani szeretnék. Be, be, bégettek a nagy bundások. Mi vagyunk a bárányok? Az egyik bégető Tappancs elé állt nagy merészen. Másképpen barikák, és miénk a világ, és engem úgy hívnak, hogy Bárány Bernát. Szép neved van, Bárány Bernát, dicsérte meg Tappancs. Apukámat meg úgy hívják, hogy Kos Domonkos, anyukámat meg úgy hívják, hogy Jú Jolán. Nekik is szép nevük van, de mondd, szeret játszani? Nagyon szeretek, vágta ki Bárány Bernát. Például bakugróst, például fűrágost, például szürcsölőst. Játszunk bújócskát, javasolta Tappancs. De már nem tudtak bújócskát játszani, mert egy nagyon erős fog megfogta a nyakát, és felemelte a levegőbe. Majd megrázta, és kidobta a bárányok közül. Egy hatalmas farkas kutya volt, és így morgott. Te nem vagy bárány, semmi keresni valód itt. Nem vagyok bárány, nem vagyok bárány, dünnyögött Tappancs. Azt én is tudom, hogy nem vagyok bárány, csak játszani szeretnék. Tovább baktatott, tovább bandukolt, mikor egy nagy fához ért. A fához egy szürke bozontos nagy fülű volt kikötve. Tappancs megbámulta, majd udvariasan bemutatkozott.
3: Wow, wow, vak, vak, Tappancsnak hívnak, és kiskutya vagyok. I-á, i-á,
2: jázott a nagy fülű.
3: Én vagyok a szamár, más pedig csacsi, és azért vagyok megkötve, hogy el ne futkossak, de azért nem unatkozom. Gyere közelebb, elárulok valamit. Verseket írok, suttogta büszkén. Akarod hallani? Tappancs bólintott, bár magában azt gondolta, hogy inkább játszani szeretne. A csacsi harsányan elszavalta a verset. Így ordibál a szamár, nem vagyok énektanár, csak vagyok egy kis csacsi, a többi, mint locsi-fecsi. Hogy történt, hogy nem? Egy darás szállt arra, és a csacsi rémülten kirúgott a két hátsó lábával, és eltalálta Tappancsot. Nem akarattal rúgtalak meg, kiabálta szamár, de Tappancs gyorsan elfutott. Nem kedvelte a rúgdosó versfaragókat. Egyre nagyobb lett a fű, Tappancs lelassult, lomhanevickélt a dús fűben. Egyszer csak a feje fölött lágy kolomb szót hallott. Glingalong, glinglong, szólt a kolomb. Tappancs kíváncsian fölnézett. Két gyönyörű barna szemet látott, meg két tömzsi szarvat. Tappancs belenézett a gyönyörű barna szembe, és így szólt. Engem Tappancsnak hívnak, kiskutya vagyok, és nagyon szeretnék játszani.
4: Mondta a barna szem gazdája. Látom, hogy kiskutya vagy. Én vagyok Muuu a tehén, és én is szerettem játszani valamikor, amikor kisborjú voltam, de most nem érek rá. Legelnem kell, hogy legyen sok tejem. Keres más játszótársat, Tappancs. Sok szerencsét, Tappancs.
3: Tappancs tovább ügetett. Legalább barátságos volt, gondolta, meg szép szeme és szépen szóló kolombja van. Ahogy ugrándozott meg ügetett, meglátott egy fát. A fa tövében meglátott egy kecskét, oda volt kötve a fához.
4: Na, ő biztos unatkozik, örvendezett Tappancs, s már messziről kiabált. Ha-hó, én vagyok, jövök már, akarsz velem játszani?
3: A kecske leszegte a fejét, s alulról nézte a vakkangató kiskutyát. Nem szólt egy szót sem. Tappancsnak ekkor eszébe jutott valami.
4: Az jutott eszébe, hogy látott ő már kikötve valakit, és az a valaki a hátsó lábával megrúgta.
3: Megtorpant gondolkozott.
4: Világos, hogy nem szabad hátulról menni.
3: Tovább gondolkozott.
4: Világos, hogy előről fogok menni.
3: És így is tett. Előről ment, barátságosan mosolyogva.
4: Ám a kecske nem mosolygott.
3: Nagyot öklelt a fejével, és Tappancs repült a levegőben.
4: Ez is olyan rugdosós, gondolta Tappancs dühösen, és elfutott.
3: Futás közben elpárogott a dühe, s már mosolyogva csaholva állt meg egy kőkerítésnél. Ugrándozott, próbálkozott, míg végre fölkapaszkodott a kerítés tetejére.
4: Tappancs előtt nincs akadály,
3: gondolta büszkén, majd lenézett a kerítésről. A kerítés mögött egy udvar volt, az udvaron rengeteg nyúl. Ugrándoztak, bukfenceztek, kergetőztek, heverésztek.
4: Megörült Tappancs. Mennyi játszótárs! Örvendezve rájuk vakkantott. Wow, vak, vak! Én Tappancs vagyok, és nagyon szeretnék veletek játszani. Wow, wow!
3: Még végig sem mondta a mondókáját, mikor a nyulak rémülten szétfutottak, s remegve pislogtak rá a távolból.
4: Hát ezeknek mi bajuk? Ámuldozott Tappancs. Én csak játszani akartam velük.
3: Búsan üldögélt a kőfal tetején, mert nem volt kedve leugrani se. Lógatta az orrát, lesújta a fülét, s pislogott szomorúan. Hát ahogy ott üldögélt meg szomorkodott, meglátott valakit. Rögtön abba hagyta a szomorkodást meg az orlógatást, felállt a kőfalon és kíváncsian figyelt. Egy hatalmas, gyönyörű kutya közeledett és finoman mosolygott. Tappancs bátortalanul visszamosolygott, oldalt hajtva a fejét.
4: De gyönyörű kutya! A legszebb kutya, amit eddig életemben láttam!
3: Gondolta Tappancs, majd boldogan felsóhajtott egy picit.
5: És rám mosolygott?
3: Bátran visszamosolygott hát ő is, és bemutatkozott.
4: Tappancsnak hívnak!
3: A nagy kutya figyelmesen megnézte Tappancsot, majd így szólt. Örvendek, illemtudó kis kutya vagy. Tappancs elpirult a dicséretre, a nagy kutya barátságosan folytatta.
4: Engem Lordnak hívnak, és örülök, hogy megismerkedtünk.
3: Tappancs gyorsan rávágta.
4: Én is örülök, nagyon igazán, hidd el!
3: Elhiszem, bolintott Lord finoman. Honnan jössz?
4: Tappancs a háta mögé mutogatott. Onnan a szomszédból, ott élek, illetve ott születtem.
3: Lord erre is bólintott, majd megkérdezte. És mit csinálsz ott fönn a fal tetején?
4: Tappancs lehajtotta a fejét, úgy motyogta. Én a fal tetején felmásztam.
3: Lord tapintatosan érdeklődött. És miért másztál föl? Tappancs még jobban lehajtotta a fejét, és még halkabban motyogta.
4: Azért másztam fel, mert játszani akartam a nyulakkal, de ők nem játszottak velem. Elfutottak.
3: Kappancs nagyot sóhajtott. Senki se akar játszani velem. Miért nem akar velem senki se játszani? Se a kislibák, se a bárányok, se a szamár, se a tehén, se a kecske, se a nyulak.
2: Lord mosolyogva nézte a panaszkodó tappancsot. Ne búslakodj, ne csüggedj, mindenkinek lesz játszótársa, keresd meg a tiedet, van időd bőven.
3: Tappancs hálásan nézett Lordra, majd elbúcsúzott, s leugrott a kőfalról. Futás közben boldogan így morfondírozott. Milyen udvarias, milyen barátságos, milyen szépen elbeszélgettünk, és milyen igaza van. Rengeteg időm van. Megyek, és megkeresem a játszótársamat. Harsánynyerítés hallatszott a mezőről. Tappancs meglátott egy futkározó kis csikót.
4: Várj meg,
3: kiáltotta a kis csikónak. A csikó nagyot ugrott, nekiíramodott, és futás közben bíztatta Tappancsot. Gyere, vakarcs, érjél utol, fogjál meg! Tappancsnak nem kellett kétszer mondani. Nyakába szedte a lábát, és úzsgyi rohant a kis csikó után. De hiába, Tappancsnak kurta volt a lába, nem érte utól a szélként száguldó csikót. Ihegett, lihegett, s fáradtan leült a fűbe.
4: Most meg azért nem játszottam, mert elfáradtam, gondolta búsan. Haj, de hát nem teltek róla, hogy ilyen rövid a lábam.
3: Aztán gyorsan megvigasztalódott.
4: Majd megnövök, megnő a lábam is, és akkor utolérek minden vágtató csikót.
3: Ahogy ott feküdt és tűnődött, finom illatok csapták meg az orrát. Szaglászott, szimatolt, s megállapította, hogy honnan jön a finom illat. Óvatosan kúszott a fűben, s meglátott egy gőzölgő kutyatálat. Onnan jött a finom illat. Meglátott két kutyakölyköt, aztán meglátott egy szigorú kutyamamát. Tappancs tudta a szabályt, hogy más tájjában nem szabad beleenni, így hát messziről nézte csak a lefetyelő szőrgombolyagokat. De egyszer csak meglátott valaki mást is, aki szintén messziről bámulta a falatozókat. Egy círmos bundájú kis cicát. Psz, piszegett neki Tappancs, majd magára mutatott.
4: Itt vagyok.
3: A cica egyből felmászott a fára, és onnan figyelte a pisszegő, mutogató kiskutyát. Tappancs a fa alá sétált, és felszólt a cicának.
4: Ne félj, beszélgessünk!
3: A círmos bundájú kis cica lassan megnyugodott.
4: Mennyi kutya? Gondolta. Hová csak néz a macska, mindenhol kutya van. Bár ez itt lent barátságosnak látszik, meg mosolygósnak.
3: Visszamosogott Tappancsra. Tappancs felvakkantott a fán gubbasztó círmos bundásnak.
4: Engem Tappancsnak hívnak. Kis kutya vagyok, de azért ne félj.
3: A círmos bundájú kis cica gúnyosan elhúzta a száját.
4: Azt látom, hogy kutya vagy, te nagy okos, és egyáltalán nem félek tőled.
3: Hangosan megesznyávogta.
4: Engem Cillancsnak hívnak, kis cica vagyok, ha nem látnád, és egyáltalán nem félek.
3: Ennek nagyon örülök, akkor talán még barátok is lehetnénk. Cillancs eltűnődött, majd megrázta a fejét.
4: Az sajnos nem lehet. Kutya és macska nem lehet barát.
3: Miért? Kérdezte Tappancs elszontyolodva.
4: Nem tudom, vallotta be Cillancs őszintén. Nem tudom, hogy miért, nekem is úgy mondta a mamám. Kár, nagy kár,
3: sóhajtott Tappancs.
4: Miért kár? Mi a nagy kár?
3: Az a nagy kár, hogy nem lehetünk barátok, magyarázta Tappancs. Ha barátok lehetnénk, jókat játszhatnánk,
4: én nagyon szeretek játszani.
3: Cillancs is sóhajtott.
4: Én is nagyon.
3: Tappancs is sóhajtott.
4: Miért nem lehet mindenki egyforma?
3: Cillancs a fejét rázta. Azért nem lehet mindenki egyforma, mert akkor csupa macska lenne a világon, vagy csupa kutya. És az nagyon unalmas lenne. Ekkor sürgető nyávogás hallatszott.
4: Hív a mamám! Szia, Tappancs!
3: Tappancsnak is rögtön eszébe jutott a mamája, meg az is eszébe jutott, hogy éhes, meg az is eszébe jutott, hogy álmos. Nem töprengett tovább, felvágta az orrát, beleszimatolt a levegőbe, és nyílegyenesen futott hazáig. Boldog vakkantással köszöntötte a mamáját.
4: Itt vagyok, éhes vagyok, utána meg álmos vagyok.
3: A mamája mosolyogva nézte. Hát megérkeztél, te világjáró. Itt a finom vacsora.
1: Csukás Mese Rádió. A gesztenye püré.
6: Ugye azt tudjátok, hogy a vadgesztenyefa termése nem ehető. De mi a helyzet az édesgesztenyefa termésével? Bizony, az már nagyon is ehető. Ha kimondjuk azt a szót, hogy édesgesztenye, szinte érezzük a szánkban a gesztenyemassza krémes ízét. Ősszel a piacokon gyakran lehet kapni édesgesztenyét. Az édesgesztenye világos barna és laposabb, mint a vadgesztenye. A gesztenyepüré elkészítésének első lépése, hogy egy apró bemetszést teszünk a nyers gesztenyén, majd forró vízbe tesszük és megfőzzük az édesgesztenyét. Amikor az megfőtt, kiszedjük a belét a héjából. A megfőtt édesgesztenyét aztán összenyomkodjuk, megcukrozzuk, majd átnyomkodjuk egy krumpli passzírozón, és már ehetjük is. Igen, van, aki finom tejszínhabot is tesz rá. Ne feledjétek, a szelíd gesztenye nagyon egészséges. Van benne C-vitamin, B-vitamin és sok rost is. Erre mondják, egészséges és finom is. Csukásmese Rádió.
7: Sziasztok, kedves gyerekek! Én Mihály Csaba vagyok, és ha hiszitek, ha nem, egy olyan barátommal fogunk nektek felolvasni közösen egy mesét, akivel már 22 éve nagyon jó barátok vagyunk. Ő egyben a zenekar gitárosa.
8: Sziasztok, gyerekek! Én Fülöp Lórán vagyok, igen, én vagyok a zenekar gitárosa. Csabával most fel fogunk olvasni egy olyan mesét, ami ránk nem igaz, néha mi is mondunk igazat, néha mi is füllentünk, de azért 22 éve tart ez a barátság, úgyhogy fogadjátok szeretettel ezt a mesét. Csukás István verses játéka. Füllentős játék. Zöld erdőben jártam, verépcsordát láttam, füvet legerésztek, lustán heverésztek. A nyakukban kolomb szólt, vakvarjú volt a pásztor, s hogyha eljött az este, sorba mindet megfejte. Nincs finomabb étel, mint a friss veréptej. Mind megitta, s teli lett a lukas hordó feneke. Ezt a mesét hiszed-e?
7: Elhiszem, ha majd látom, hogy tehén ül az ágon, és ha látok olyan ökröt, amely ide-oda röpköd, füllentettél az elép, tejet nem áld a verép, nem volt igaz egy szavad se, füllentős volt ez a mese.
8: Van nekem egy fűzfasípom, akkor is szól, ha nem fújom. Nőtt azon egy piros alma, holnap lesz a lakodalma. Császárkörte a vőlegény, fél lábára viceg szegény. No de se baj, vacsora nem lesz, csak zenebona. Lakmározunk hajnalig, míg mindenki jól lakik. Gyertek mind a palotámba, kilenc lukú furujába, egértól a teteje, ezt a mesét hiszed-e?
7: Össze-vissza beszéd volt ez, ebből ez lesz, abból az lesz. Fűzfasíból piros alma, sok beszédnek sok az alja. Bicegős a császár körte, lábát vajon mibe törte? Mit is beszélek hiába, körtének nincs is lába. Megfelelek minden szóra, az egérnek nincsen tolla. S furujának nincs teteje, füllentős volt ez a mese.
8: Van nekem egy olyan kutyám, sose szalad a nyúl után. Inkább szépen felöltözik, teljes kávét reggelizik, pipára gyújt, s csak úgy frakban, kerékpárjára fölpattan. Az utcákon kerekezik, macskával sose veszekszik. Mindenki kezel vele, ezt a mesét hiszed-e?
7: No, ez aztán furcsa eset. Figyeljünk csak egy keveset, nyulat, macskát nem zavarja, teljes kávéját kavarja, s pipázik is, ezán fura. Mi mindent tud ez a kutya? S frakban ül a kerékpáron, nem hiszem el, kisbarátom. Nem volt igaz felese, füllentős volt a mese.
8: Utoljára én maradtam, tarisznyámat teliraktam, van itt sok fura mese, igaz vége s eleje. Volt egyszer egy gőgös bolha, nem állt senkivel se szóba, csak egyedül pattogott, idáig hiszed-e, mondd?
7: Idáig igen, a bolha nem is állatott szóba soha senkivel, hiszen nem tud még beszélni sem.
8: Egyszer ám a koma talált a földön egy fényes krajcárt, megörült neki nagyon, hisz ez nagyon nagy vagyon. Úgy is régen fájt a mája, miért nincsen neki csizmája? Megkérte hát a vargát, csináljon neki csizmát, ám a varga fejét rázta, kevés a pénz a csizmára. A bolha a kovácshoz ment, egy krajcárért patkolja meg. A kovács ráállt a boltra, örült is nagyon a bolha. Ráült szépen az üllőre, talpát nyújtotta a dőre, és a kovács megpatkolta, s ugrani akart a bolha. De a patkó nem engedte, s ide bújt be a zsebembe. Megmutatom, hiszed-e?
7: Elhiszem, ha megmutatod.
8: Itt van, magad is láthatod. Hű, a bolha elugrott, inged ujján befutott.
9: A következő mesét én is nagyon szeretem. Hallgass te is figyelmesen.

0: Móra Ferenc, mikor Panka főzte az ebédet. Aki elmeséli nektek, Rutkai Éva.
1: No, azt el nem felejtem, ha olyan öreg leszek is, mint az országút. Király ő felsége ünnepen se eszik olyan ebédet, mint amilyennel Panka megvendégelt a múltkor. Olyan nagyon hétköznap volt pedig, de még milyen hétköznap, hogy amikor apuka megkérdezte anyukát, mi lesz az ebéd, azt felelte: paprikás krumpli. Drága jó étel, mosolyogtam el magam. Mit eszünk utána? Tudakozta Panna. Kenyeret, haját, bélit, háromfélit. Elfanyarodott erre a Panka mosolygós ábrázata, mint aki vadalmába harapott. Nem is tud anyuka egyebet főzni, pittyeztette el a száját. Főzte jobbat, nevetett anyuka. Arra Panka fölgyűrte a gunyácskája ujját, felkötötte zsebeskötőjét, s úgy kiserdült a konyhára, hogy mire kiértem, már a második tányérnak csorbította le a szélét. De már látom, az isteni szakásnénak teremtett, mondtam. Hát, ha még a főztömet megkóstolod, apu, sose kívánkozol többet paprikás krumplira. Hát milyen lesz az a híres ebéd? Suhintott leves. Csak a leves sok legyen. Pulyka pecsenye. Csak a csontja kevés legyen. Lekváros gombóc. Erre már szólni se tudtam, csak az ölembe kaptam Pankát, és csókoltam rajta akkorát, hogy Gabócica feliet rá. Ásított, és unottan kérdezte: Mi a jó? Az ebéd, Gabócica, az lesz a jó, tarts velünk te is. Gabócica alamuszian körül hízelegte Pankát, s visszafeküdt a tűzhely alá. Én is mentem dolgomra, de déli harangszóra megint ott ültem a sarokban, a macska asztalnál. Kész-e az ebéd, világhíres szakácsné? Tessék helyet parancsolni, csörgette a kulcsait Panka, és kikiáltott a konyhába. Kukta! Hozd be a suhintott levest! A Kukta Vilmácska volt, fehér patyolat a ruhája, rózsapiros az orcája, kis fatányér a kezében, suhintott leves a tányérban. Tessék, egyék, nem lesz egyéb! Ettük volna ám a levest, de nem ment bele a kanál. Oly sűrű volt szegényke, hogy villával kellett szurkálni. Elitta a levét, mentegetőzött Panka. Kukta, hozd be a pulyka pecsenyét! Beszaladt Vilmácska, patyolat a ruhája, patyolatosabb az orcája, üres a kacsója, tele jajszóval a pici szája. Jaj, elvitte a Gabó macska a pulyka pecsenyét. Se baj, mondom én, máskor mink visszük el az ő pecsenyéjét. Kukta, hozd a lekváros gombócot! Szalad a Vilmácska, kormos a ruhája, kormosabb az orcája, de legkormosabb az az irgalmatlan bogrács, amit lezöttyent az asztalra. Teli a bogrács valami fehérrel, úszkál a fehérség közepében valami nagy feketeség. Ennyi, mondom, hisz ez fűrészpor. Dehogy, zsemlemorzsa! Ja, az ám, meg sem ösmertem. Hát ez a fekete, kinek a labdája? Jaj, apuka, minek tartasz olyan rossz szemet, hiszen az lekváros gombóc. De már ezt megkóstolom, fohászkodom el magam, s fogom a kést, kapom a villát, szurom a gombócba. Hát, uram, fia, kiugrik a gombóc, gurul a konyhába, onnan a tornácra, stán a világból is kiszalad, ha utána nem küldöm Vilmácskát. Szaladj, Kukta, csípd meg a gombócot! Vilmácska elszaladt. Panka mérgében megkapta a bográcsot. A bogrács mérgében megsütötte Panka kezét, s lett olyan visítás, hogy a Gabócica ilyetében felszaladt a háztetőre. Hol fáj lelkem? Szorongattam a kacsóját. Megállj, van az én patikámban erre is orvosság. Siess, apuka, mert úgy ég a kezem, mint a parázs. Kis kezét a tenyerembe vettem, s a másikkal simogattam. Nyúlháj, daruháj, majd meggyógyul, ha nem fáj. S egyszerre úgy meggyógyult az én Pankám keze, hogy már tapsikolni is tudott vele, mire anyuka behozta a paprikás krumplit. Na, apuka, próbáljuk meg, melyikünk bír belőle többet megenni. Éppen a tálfenekét kapargattuk, mikor nagy lelkendezve visszatért a kis Kukta. Nem állt meg a gombóc, nem ám, nem állt meg, még most is szalad. Szaladjatok utána, ha ráértek. Aki megfogja, Kitörheti benne a fogát?
0: Mikor Panka főzte az ebédet című mesét hallottátok.
2: Mosolyogj ma is sokat. A mosolygás boldoggá tehet téged és másokat is. Ez a mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Tudjátok, melyik a naptárban a legszebb nap?
4: Melyik?
3: Hát a szüli nap!

0: Szervusztok gyerekek, Bolba Éva vagyok, most én mesélek nektek. Vadadi Adrien Ákos óvodába megy című kötetéből, a piros cumi. Ebéd után a gyerekek lefekvéshez készülöttek. Amíg a Dadus néni mindenkinek megágyazott, az óvodások az óvónénivel fogat mostak. Aki pedig már kész volt, az öltözőben várakozott. Lea erőkereste az alvós barátját, és körben nyargalázta vele a mosdót meg a folyosót. Közben ő is, és a lovacskája is nagyokat nyerítettek. Ákos Dani mellé ült. Dani kivette a zsákjából a dobozát, és kinyitotta. Tel is tele volt cumival. Dani válogatni kezdett közöttük. Egyszer a zöldet vette a szájába, aztán a pirosat. Utána az oroszlánosat fogta a kezébe, majd a vízilovasat forgatta meg. Ákos csak ült és figyelt. Ő sosem cumizott, még az ujját sem szopta. Otthon szüleivel szokott elaludni, az óvodában pedig hol anyukája pizsamájával, hol pedig apukája pulcsiával szeret összebújni. De most nagyon megtetszett neki Dani doboza. Tel is tele a sok színes cumival. Dani észrevette, hogy Ákos nézi őt. Így hát oda nyújtotta neki a dobozát, hogy vegyen egyet magának. Ákos sokáig gondolkozott, aztán a pirosat választotta. Rögtön a szájába dugta. Dani végül a kéket vette ki, és ő is bekapta a cumit. Aztán becsukta a dobozát, és visszatette a zsákjába. Amíg Lea a lovacskájával körbe-körbe futkorászott, a két fiú csak ült egymás mellett szótlanul, és álmosan pislogva cumizott. Amikor a Dadus néni elkészült az ágyazással, az óvó néni behívta a gyerekeket a csoportszobába. Ákoson egy pillanatra megakadt a szeme. Nem is tudtam, hogy te cumizol, mondta. Ákos nem válaszolt semmit. A piros cumival a szájában bevonult a csoportszobába, és megkereste az ágyát. Leült a kis székre, és hagyta, hogy a Dadus néni kikapcsolja a szandáját, lesegítse a pólóját. A nadrágját és az okniát már egyedül is le tudta venni. Mindent szépen a szék támlájára hajtott, a szandáját megigazította. Kis segítséggel felhúzta a pizsamáját, és bebújt az ágyba. Észre sem vette, hogy az óvodás táskája benne az apukája pulcsiával az öltöző szekrényen maradt. Az óvó néni mesélt. A mese végén halkan énekelt. Közben mindenkit megsimogatott és betakargatott. A gyerekek becsukták a szemüket. Minden elcsendesült. De egyszer csak Dani megszólalt. Kérem vissza a cumimat! Ákos behunyta a szemét, mintha aludna, a tenyerét pedig a cumira tapasztotta. Ákos, most már kérem vissza a cumimat, mondta Dani hangosabban. Az óvó néni Ákos ágya mellé ült. Dani kéri vissza a cumiját, súgta a kisfiú fülébe. Ákos kinyitotta a szemét, de a cumit nem eresztette. Az óvó néni hiába kérte így meg úgy, Dani hiába türelmetlenkedett, egyre hangosabban. Ákos meg sem mozdult. Akkor az óvó néni felállt, megkereste Ákos óvodatáskáját, kivette belőle apukája pulcsiját, és azt mondta. Akkor ezzel most én alszom. Azzal a hátára terítette a pulcsit, és becsukta a szemét. Lea és Dani nagyot nézett. Aztán Lea oda nyújtotta Daninak a lovacskáját. Dani elvette, és rövid gondolkozás után elcserélte a kék cumiját az óvó nénivel Ákos pulcsiára. Amikor az óvó néni a kezébe fogta a cumit, úgy tett, mintha ő is a szájába tenné. Még hangosan cuppogott is hozzá. A gyerekek nevettek, az alvókák meg körbe-körbe jártak. Ákos is felült. Tetszett neki a cserebere. Hol le a lovacskájával horkolt nagyokat, hol a kék cumit dugta a párnája alá, hol pedig apukája pulcsiával takarózott be. Aztán szépen minden visszavándorolt a helyére. A lovacska le a kezébe, a kék cumi Dani szájába, a piros meg a dobozába. Apu pulcsia pedig Ákos ágyába. Az óvó néni halkan énekelt. A gyerekek becsukták a szemüket. minden elcsendesült.
1: Csukás Mese Rádió.
2: Az új lenyomatokról. Ha azt mondom, hogy új lenyomat, akkor nektek biztosan most egy sok apró vonalból álló kép jut az eszetekbe. Nem is vesszük észre, hogy milyen sok helyen hagyjuk ott az új lenyomatunkat. Egy liftben, amikor megnyomjuk az emeletet jelző gombot, vagy az üvegpohár falán, amikor épp iszunk belőle. Azt viszont nem mindenki tudja, hogy miért is olyan fontos az új lenyomatunk. Én most elárulom nektek. Nincs két ugyanolyan emberi új lenyomat. Képzeljétek el, hogy mind a 10 ujjunknak különbözik a lenyomata. Így nem véletlen, hogy sok detektív történetében a rabló új lenyomata lesz az árulkodó bizonyíték, amit véletlenül ott felejtett a tett helyszínén. Napjainkban már vannak olyan országok, ahol az útlevél mellett már az új lenyomatodat is megnézik, vagy be is fotózzák. Ha meg szeretnéd nézni az új lenyomatod mintázatát, akkor azt legegyszerűbben úgy teheted meg, hogy befestékezed az egyik ujjad hegyét, majd rányomod egy papírra. Na, hogy tetszik? Csukás Mese Rádió.

Sziasztok! Patrik vagyok. Bevezetlek benneteket a nyelvtörők világába. Így együtt válhatunk profikká. Figyeljetek csak! Elmondom nektek én egyszer gyorsan, egyszer lassan, és aztán ismételjétek utánom. Ha tudjátok. Láma, láma, mama, nem állam, állha a láma. Most elmondom lassabban. Mondjátok együtt velem. Láma, láma, mama. Most mondjátok velem. Láma, láma, mama. Mehetünk tovább. Nem áll. Most együtt. Nem áll. És a legvége. A málha a láma. Próbáljuk együtt. A málha a láma. Készen is vagyunk. És akkor most még egyszer egyben, közösen. Lám a láma, mama. Nem áll a málha a láma. Nagyon ügyesek vagytok, csak így tovább, amennyiben értelmes a nyelvtörő szövege,

0: vagyok. Ma Csukás Istvántól egyik kedvenc versemet fogom elmondani nektek. A kutya első verse. Asztal alatt sűrű homály, asztal alatt kincses bánya, rég feledett kéziratok, közöttük a gazdi lába. Mivel minden zugot elönt a sok telefirkált papír, ez meg milyen foglalkozás? Szegény gazdi egész nap ír. Közben nyög, meg sóhajtozik, és füstöt fúj, mint a kémény. Ködös szemmel hova bámul, dől belőle a sok élmény. Jön a kutyám szimatolva. Ő most egy nagy nyomozó ebb, fölfedezi a világot, és most az orrával főleg. Megtelik az orrsövénye, minden szagot külön választ. Csípőst, fanyart, dohost, szúróst, felsorolni ki tudná azt. Csodálatos szimatával betalál az asztal alá. Futólagos üdvözlésként a lábam puhán megnyalál. Majd mindkinek megtelt orra, s rájött, hogy van éles foga, rákcsál, mar, tépa homályban, nagy szuszogva és morogva. Én csak félig figyelek rá. Markában tart még az ihlet, nem a lábam rágja, érzem. Hát akkor mit rákcsál itt lent? Lenézek. A szája tele, rövid verssel, hosszú verssel, bűntudatos szemmel néz rám. Most mi lesz? Ugye nem verszel? Rágd át magad, de ne nyeld le, szólok. Hát, ha beteg leszel, a vers a lélek étke, s jobb, ha te még kolbászt teszel.
1: Mesés délután a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Ez a mesés délután. Egy kis lazítás ebéd után. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, kedves gyerekek! Szirota Jennifer vagyok, és nagyon örülök, hogy most én mesélhetek nektek. Izmindi Katalin, őszi gyümölcsök napja az óviban. Vasárnap délután apával elmentünk Nagy Jéghoz gyümölcsöt szedni. Tudod, nagypapa, az óvónéni azt mondta, hogy vigyünk őszi gyümölcsöket az óviba. Magyaráztam nagypapának, miközben a kosarammal a kezemben a kert felé indultam. Apa és nagypapa összemosolyogtak. Nagypapa kertjében mindig volt valami finomság, eper, ribizli, cseresznyés,

0: Nye, barack. Gondoltam, ezekből viszek be az oviba. De hiába jártam körbe a kertet, nem találtam egyiket sem. Nagypapa, mi történt a kerteddel? Kérdeztem kétségbe esetten. Hol vannak a gyümölcsök? Hol a finom eper és a piros ribizli? Nagypapa megint csak mosolygott. Fannikám, az eper és a ribizli nyári gyümölcsök, most pedig ősz van, magyarázta nagypapa. Ilyenkor alma, körte, szilva és szőlő van a kertben, valamint sok dió. Ó, értem, nem baj, azok is jók lesznek, vágtam rá gyorsan. Akkor almát, körtét, szilvát, szőlőt és diót viszek az oviba. Nagypapa meg is töltötte a kosaramat. A diók mellé került bele fényes piros alma, finom roppanós körte, érett szilva és néhány fürt zöld és piros szőlő is. Azokból csipegettem is egy kicsit. Másnap az oviban nagyon sok gyümölcs gyűlt össze. Márti néni körbeültetett minket, s beszélni kezdett. Mesélt az évszakokról, arról, hogy most ősz van, s ilyenkor hidegebb az idő, sokszor esik az eső. Mi is elmondhattuk, hogy mit tudunk az őszről. Ősszel a napocska is hamarabb megy aludni, szólalt meg Bence. Lepotyognak a fákról a makkok és a gesztenyék, mondta Matyi. És a levelek is lehullanak a fákról, tettem hozzá olyan halkan, hogy csak a mellettem ülő Márti néni hallotta. Igen, a levelek is lehullanak, simogatta meg bátorítóan a fejemet Márti néni, majd folytatta a mesélést. Megtudtuk, hogy ősszel is tartogat számunkra a természet kincseket, az őszi gyümölcsöket. Megnéztük, hogy kinél milyen gyümölcsök lapultak a kosárkákban. Szépen egymás után kellett megmutatni őket. Elsőként Réka mutatta meg, nála körte és mandula volt. Bencénél nagyon sok szilva, még ringló is. Csengénél pedig a szőlő mellett dió és mogyoró is megbújt a kosárban. Rám is sor került, így én is megmutattam az almát, a körtét, a szilvát, a kétféle szőlőt és a diót. Márti néni mindenkit nagyon megdícsért. Megehetjük az összes gyümölcsöt? Kérdezte Peti. Igen, de először alaposan megmossuk őket, bólintott Márti néni. Segítettünk megmosni az almát, a körtét és a szilvát, Hajni néni pedig felszeletelte őket. Megmostuk a szőlőt is, ezt nem kellett szeletelni, ezt szemenként csipegethettük. Végül Hajni néni feltörte a diót, a mogyorót és a mandulát is, így ezeket is megkóstolhattuk. Kezdetét vehette az őszi gyümölcslakoma. Én mindent megkóstoltam, a körte íz lett a legjobban, az volt a legédesebb.
1: Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok gyerekek, én Herman Nilla vagyok, és egy kis verset hoztam nektek ma. Osváth Erzsébet. Jött őszanyó. Jött őszanyó hideg széllel, aranysárga vészfestékkel. Sárgák lettek a levelek. Fújtak, fújtak őszi szelek. Fújtak, fújtak őszi szelek. Lehullottak a levelek. Itt vannak a fák alatt. Látod a sok aranyat?

0: szabad.
1: Sziasztok! Eltaláló feltaláló vagyok, és nem fogjátok elhinni, mit találtam fel a Csukás Meserádió szülinapjára. Elfújhatatlan gyertya. Hát nem zseniális? Mi? Ilyen is van már? Oh. Na mindegy. Boldog születésnapot!
2: Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Csukás István. Süsüt kitagadják. Hol volt, hol nem volt, a vadüröm földön túl, de a bogáncsos réten innen, ott annál az írdatlan magas hegynél, onnan már a madár is visszafordul, volt a sárkányok birodalma. Pontosabban senki se tudja, hogy hol, hiszen emberfia nem jár a sárkányok között, hogyan is merészkedne a tüzet fújó, lángot ogádó szörnyetegek közé. De hogy arra fele van valahol, azt mindenki tudja. Ha máshonnan nem. A nagy ordítozásból, bömbölésből, morgásból, tűzfújásból a sárkányok királya az írdatlan hegy legbelsejében lakott 9 gyerekével. A királynak 3 feje volt. A gyerek sárkányoknak szintén. Kivéve a legkisebbet. Annak bizony már csak 1 feje volt. Csúfolták is eleget ezt az egyfejű legkisebbiket, akit pedig ezért Süsűnek hívtak. Meg talán azért is hívták Süsűnek, mert egyéb másban is elütött a testvéreitől. Szelíd volt, mint a bárány. Félénk volt, mint egy kecskegida. Jámbor volt, mint egy kolduló barát. Amúgy persze külsőre pontosan olyan behemót nagy volt ő is, mint a többi sárkány. De csak külsőre. Belül meg mint egy kisegér. Morgott is eleget az apa sárkány, meg dirmegett, meg dörmögött a 3 fejével. Micsoda szégyen, meg hogy hajjaj, ilyen gyáva nyulat kilátott. Meg az, hogy mintha nem is az én fiam lenne. Mikor már eleget pormogott, meg dirmegett, meg dörmögött, meg már a szemét is bántott a legkisebb gyerekének az egy feje, mert hiába hunyt be 6 szeme közül 3-at, akkor is csak egy fejet látott. Nos, mikor már mindezt nagyon megunta, elküldte Süsüt, régi sárkány szokás szerint, hogy számoljon le az ellenségével. Elmagyarázta neki az irány. El se tévedhetsz. Mindig csak előre, és csak egyszer kell jobbra térned a húzatos völgynél. Ott lakik rögtön az ellenségem. Aztán azt is elmagyarázta a második fejével, hogy mit csináljon vele. El se tévesztheted. Addig ütöd, meg dögönyözöd, míg van benne szusz. Harmadik fejével csak mordult egyet. Na, lódulj már! De ez éppen 3 hónapja volt, már kezdték is elfelejteni Süsüt. Az apa sárkány is leszokott a szemhunyorgatásról. Vidáman nézegette többi gyereke 3 fejét, úgy gyönyörködött bennük. Az ám, de egyszer csak nagy énekszó hallatszott az országútról. A sárkány gyerekek kitódultak a kapuba, az öreg sárkány meg az írdatlan hegy legmélyén hallgatózott magába. Süsű énekelt. Szállt a hangja a hegyek felé. Ó, a rózsa bimbó lehetné, rám szállnának szépen a lepké. Kicsi szívem vélük dobogna, nem lennék ilyen nagy otromba. Ezt a vágyam senki se érti, se gyerek, se nő és se férfi, senki itt a világon. Mi is az én titkos nagy álmom, jaj! A sárkány gyerekek, mikor megpillantották Süsüt, visszatódultak az írdatlan egy belsejébe, s egymás szavába vágva kiáltoztak. Megjött Süsü, itt van Süsü, Hallom, mordult rájuk az apa sárkány. Nem vagyok süket. A sárkány gyerekek elhallgattak, és kíváncsian nyújtogatták a nyakukat. Süsü abba hagyta az éneklést, letörölte a lábát a barlang bejáratánál, és vidáman köszöntötte a testvéreit. Szervusztok! Hogy vagytok? Itt vagyok, ragyogok! Szia, szia, szia, válaszoltak a testvérek vihogva. Majd mikor Süsü az apa sárkány elé ért, elhallgattak, és kíváncsian várták, hogy mi is lesz. Süsü mosolyogva állt az apja elé, egy feje vidáman ragyogott, meg piroslott, mint egy alma. Majd így szólt. Megjöttem. Látom, morgott az apa sárkány első feje. Mit csináltál az ellenségemmel? Dír megett a második feje. Hé? Dörmögött a harmadik feje, mivel egy kicsit nagyot hallott. Ez is csak át is mosolygott. Az apa sárkányba rettenetes gyanú ébredezett. Megnyúztad? Morgott az első feje. Porrá törted a csontját? Dír megett a második feje. Hé? Dörmögött a harmadik feje. Süsü a fejét rázta minden kérdésre, majd összeszedte a bátorságát, és megmondta az igazat. Gyógyfüvet szedtem neki, vizes borogatást raktam rá. Az apa sárkány nem hitt a fülének. Mi? Kérdezte mind a három fejével. Beteg volt, védekezett Süsü. Influenza, csak nem hagyhattam ott betegen. De most már meggyógyult. Az apa sárkány rettenetes dühbe jött. Fújta a tüzet mind a három fejével, mint valami óriási kovács fújtató. Tűnj el a szemem elől, ne is lássalak, fordította az első feje. Te sárkányok szégyene, te elfajzott egyfejű korcs, kitagadlak, bömbölte a második feje. Brr, brr, brr, berregte a harmadik feje. Süsü behúzta a nyakát, fülig piros lett a szégyentől, s lassan hátrált kifelé. A testvérei vihogtak, rötyögtek, viharáztak és röhögtek, újjal mutogattak a kifelé és hátráló Süsüre, nagyot csíptek a karjába, hatalmasokat ütöttek a hátába. Bruhaha, nézd, hogy lóg a taraja, mondta az egyik testvér. Süsü zsóhajtott, és így dünnyögött. Elbújdosok, de hova? A másik testvér így folytatta. Ilyen gyáva, ilyen rút, nézd, hogy iszkol, nézd, hogy fut. Süsü tovább zsóhajtozott. Majd akad egy gyalogút. A harmadik testvér így csúfolódott. Egy fejébe oda néz, alig pislákol a rész. Süsü megadóan bólintott. Sose voltam nagy vitéz. A negyedik testvér Süsü fülébe suttogott. Gúnyosan. Hé, telüke, féleszű, kerekótya, Süsü. Süsü is sóhajtott egyet. Haj, nem terem nekem hű. Az ötödik, hatodik, hetedik és nyolcadik testvér már csak ezt kiáltotta Süsü után, hogy ha-ha-ha, bruha-ha, ne is lássunk már soha. Mivel közben Süsü kiért az irdatlan hegyből, s bánatosan battyogott az országúton, lepke, lepke, kis lepke. Egy szamárkóró bólogatott, hajlongott a szélben, lehör, lehör. Aztán már nem hajlongott, hanem csodálkozva hasalt a földre. Süsü lépett rá, majd döngő léptekkel továbbment. Dam, dam, dam. Ismeretlen helyen járt. Csodálkozva forgatta a fejét jobbra-balra. Gyönyörködött a piros, sárga, kék virágokban. Lassan a szíve is megkönnyebbült. Nem fájt már neki annyira, hogy kitagadták. A sárkány király dörgő hangját sem hallotta, s a testvérek gúnyos nevetését is elvitte a szél.
2: Élményeket és jó kedvet mindenkinek! Ez a Mesés délután. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.

0: volt a Mesés délután. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Műsorajánló következik. Mindenki életében különleges a születésnap. Így van ez a Mese Rádióval is. 2 éves a Csukás Mese Rádió. Szeptember első hetében együtt ünneplünk, még több izgalmas mesével, vidám kalanddal, valamint sok-sok meglepetéssel. Ugye ti is várjátok? Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, és ünnepeljetek velünk a szülinapi héten. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. Kezdjük vidáman! A Kezdjük vidáman rövid, kedves útravalók. Olyan apró üzenetek, gondolatok, amelyek segíthetnek abban, hogy könnyebben induljon a családnapja. Mert a bölcsőde, óvoda és iskola kezdés nem mindig egyszerű. Új helyhez, új napi rendhez és új arcokhoz kell hozzászokni. Rengeteg izgalmas felfedezni való vár a gyerekekre. A nyugodt, ráérős nyári reggelek után ismét fontos lesz időben felkelni, felöltözni, fogat mosni, reggelizni, összepakolni, megtalálni a fél pár cipőt, vagy éppen azt a bizonyos kedvenc játékot, ami természetesen pont az elindulás előtt tűnik el. Minden reggel 7:30-tól Kezdjük vidáman, a Csukás Mese Rádió felkészítője. Figyelem, gyerekek! Itt a legújabb pályázat, a legmesésebb mesemondó. A Csukás Mese Rádió és az M2 Mese TV közös pályázata 3 és 10 éves kor közötti gyermekek számára 3 korcsoportban. A lehetőség, hogy egy szabadon választott népmesét, műmesét vagy versesmesét életre kelts egyedi, szerethető és mesés módon, saját hangon. A legszebben mesélők meghívást kaphatnak az M2 Mese TV és a Csukás Mese Rádió stúdióiba, és a pályaműveket műsorba szerkesztjük. Szüleid segítségével rögzítsétek a hangfelvételt, és küldjétek el a Csukás Mese Rádiónak. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon. Ne késlekedj, mert szeptember 1-től várjuk a pályázatokat!
1: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
0: Műsorajánlót hallottatok. Képzeljétek, már is este 6-ot ütött az óra. Lassan ideje, hogy térjünk nyugovóra. A kis mutató a 6-oson áldogál, a nagy mutató pedig a 12-esen vár. Hamarosan kiderül, ma este melyik mesét hallhatjátok. Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. 6 óra elmúlt. Hangolódhatunk a vacsorára és az esti készülődésre. Csodás esti mesék várnak rátok, és mesés dallamok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Mesés estét mindenkinek. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: Sziasztok, Pató Marci vagyok, és boldog születésnapot kívánok a Csukás Mese Rádiónak.
3: Sziasztok, Mili vagyok, és boldog születésnapot kívánok a Csukás Mese Rádiónak.
4: Szervusztok, gyerekek, Pálos Zsuzsa vagyok, és boldog születésnapot kívánok a Csukás Mese Rádiónak.
5: Sziasztok, gyerekek, Roat és Andrea vagyok, és boldog születésnapot kívánok a Csukás Mese Rádiónak.
6: Boldog születésnapot a Csukás Mese Rádiónak!
7: Csukás István a bűvös virág. Ha szereted, viszont szeret. Ha mosolyogsz, ő is ám. Ha bánat ér, megosztozik szegény szíved bánatán.
0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Ha nagy leszel.
1: Hajtató orvos leszel. Mert a kedvenc színem a kék, meg a rózsaszín.
0: Hát igen, lehetnek nagy álmai az embernek.
2: Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
3: Csiga csapás. Egyszer történt nagyon régen. Nyisd ki füled, elmesélem. Ballaktam az óvodába, csupa zsebes nagy kabátba. Immelámmal lépegettem, lábam mellé nézegettem. Itt is, ott is csiga mászott, amerre a szemem látott. Körülöttem 100 csiga, gyertek velem oviba. Van ott játék, kacagás, gyertek velem indulás. A csigákat összeszedtem, minden zsebem teletettem. Vittem őket óvodába, ne maradjanak a sárba. Kincseimnek hogy örültem, egész úton énekeltem. Csiga, biga, gyere ki, ég a házad ide ki. Mikor az oviba értem, óvónéni mesélt éppen. Kabátom fogasra dobtam, mesét hallgatni szaladtam. Meseszárnyán elrepültünk, kerekerdőt megkerültünk, építettünk tornyot, várat, kását főztünk a babáknak. Kakaót is kiflítettem, kabátom is elfeledtem. De hirtelen a nagy csöndbe Dadus néni kiáltott be. Égszakadás, földindulás, nyakunkon a csigacsapás. Gyertek gyorsan, gyerekek, de óvatosak legyetek. 100 óvodás, uzsgyi, futott, óvónéni csodálkozott. Mi történt az öltözőben? Csiga sereg költözött be. Pad alatt és pad fölött csiga volt a szék mögött. Csiga mászott függönyrohottyán, virágöcsi sapkaboltján, kiskatica cipellőjén, nyakókenden, nyakkendőjén, képkereten, képszögön, terítőn és dísztökön. Óvodások, hogy örültek, egytől egyig énekeltek. Csiga, biga, gyere ki, ég a házad ide ki. Én csak ültem megszeppenve, egy csiga sem volt zsebembe.
2: Csukás Mese Rádió. Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
4: Kicsit ringatózhatunk is.

0: Hallottátok már ezt a mesét? Én még nem. Hallgassuk együtt.
1: Szervusztok, gyerekek! Szacsvai László vagyok. Most én mesélek nektek. Csukás István mirmur nyomoz Budapesten. Nagykör a Nagykörúton. Mirmur a héven utazott, és elbúcsúzott az elsuhanó Ókortól és Óbudától. A végállomáson kiment a Dunapartra, és látta, hogy éppen feléje úszik egy kis hajó. Gyere, kis hajó! Suttogta izgatottan, mivel még sosem utazott hajón, se kicsin, se nagyon. A kis hajó, mintha csak meghallotta volna a suttogást, a parthoz úszott és kikötött. A parton várakozó utasok egy pallón sétáltak fel a kis hajóra. A kis hajó nagyot dudált és elindult. Csak úgy szelte a habokat. Mirmur álmodozva nézte a vizet, olyan, mintha a tengeren hajóznánk, csak kicsiben. A túlsó parton kiszállt az utasokkal együtt. Visszanézett a Dunára, a kis hajóra. Mirmur, a matróz! Nyávogta vigyorogva. Majd körülnézett. Hol lehet a mozdony? Síneket ugyan látott, de azokon csak villamosok gurultak. Aztán meg egy busz robogott el. Aztán egy trolli suhant csendben. Aztán egy mentőautó száguldott szirénázva. Aztán egy szemetes kocsi dübörgött arra. Mozdonyt nem látott egyet se. Bölcsen megállapította, mint a nagy nyomozók, úgy látszik, a mozdonyok nem az utcán közlekednek. Végig sétált a rakparton a Margit hídig. Ezt a hidat a várból láttam, állapította meg. Csak ez a pesti oldala. Visszanézett a várra, a Gellért hegyre, minden ugyanaz, csak most a másik oldalról látom. Büszkén mosolygott, hogy már ilyen jól kiismeri magát Budapesten. Nem olyan nehéz, gondolta. Az előbb Budán tettem egy nagy kört, most Pest következik. Hogy lehet nagy kört tenni? Világos, hogy a Nagykörúton, benne van a nevében, hogy nagy is meg körbe megy. Ha van Nagykörút, kell lennie Kiskörútnak is, töprengett Mirmur. Logikus, de én most Nagykört akarok tenni, vagyis a Kiskörútat máskor nézem meg. Nagyon megvolt magával elégedve, hogy ilyen jól tájékozódik. Elindult bátran a Nagykörút felé. Ahogy ballagott meg poroszkált, finom virágillat csapta meg az orrát. Egy asztal tel is tele volt virággal, megbámulta a virágárust, és elismerően nyávogott. Ez igen, virágos kert az utcán. Egy ember lépkedett el mellette, létra volt a vállán, nagy táska a hátán, a plakát ragasztó. Mirmur kíváncsian követte. A plakátragasztó megállt egy hirdető oszlopnál, neki támasztotta a létrát, és felragasztott egy plakátot. Rám mosolygott a bámészkodó macskára. Nem szabad letépni. A plakát az utca hírmondója, ezt én mondom, Lópici Gáspár. Ez a neve. Mirmur megígérte, hogy nem tépi le, és tovább ballagott. Egyszer csak óriási tüsszentett. Hát ki! Valami facsarta az orrát, csípős dohány illatot érzett. Megnézte a trafikos bódét közelebbről is, és megint egy óriási tüsszentett. Az ablakon kihajolt a trafikos, hogy megnézze, ki tüsszög. Egy szivar? Kérdezte. Avagy finom pipadohányt? Mirmur vigyorogva elfutott, búcsúzól. Egy nagyot tüsszentve. Nem dohányzom, nyávogta messziről. Nem látott jól a tüsszögéstől, és majdnem neki ment egy nagy söprűnek. Mi egy macska, mondta az utca seprő. Megtörölted a lábad? Az utcán nem szemetelünk, nem azért seprek. Mirmur bólogatott, és óvatosan kikerülte az utca seprőt. A járdán óvodás csoport ment, Mirmur gyorsan beállt leghátulra. A kereszteződéshez értek és megálltak. Egy rendőr mutogatott a lámpára. Piros, vagyis tilos. Most zöld, most lehet menni. Köszönjük, rendőr bácsi, mondták kórusban az óvodások, Mirmur is megköszönte hátul. Legalább ezt is tudom, mormolta. Aztán elvált a csoporttól, egyedül ügetett tovább. Az is jó, gondolta ügetés közben, hogy egy ilyen nagyvárosban sose vagyunk egyedül. Az utcán mindig van valaki. Így érkezett el a Vígszínházhoz. Megbámulta a kupolás épületet. Most nincs időm színházba menni, várnak a mozdonyok, mormogta. Futott tovább. Egyszer csak megdobbant a szíve, mert meglátta a nyugati pályaudvart. Honnan tudta, hogy mit látott? Onnan, hogy embereket látott kijönni nagy bőröndökkel, meg onnan, hogy oldalt hosszú vonatokat látott, meg onnan tudta, hogy bemondta a hangszóró, nyugati pályaudvar, végállomás, a vágányok mellett tessék vigyázni. Vigyázok, suttogta Mirmur, vigyázva óvatosan beosont a pályaudvarra. A pályaudvar épülete gyönyörű, vasszerkezet tartja a hatalmas csarnokot. Valamikor innen indult a régi állomásról az első magyar vonat Vácra. Tudjuk a dátumot is, 1846. július 15-én. Petőfi Sándor verset is írt róla, olyan nagy esemény volt ez akkor. Később átépítették, mégpedig a híres párizsi Eiffel cég, amelyik az Eiffel tornyot is építette. Igazán büszkék lehetünk rá. Mirmur is büszkén bámészkodott, ide találtam, és egyedül, illetve a jel után. És mozdony is van. A csarnokban nagy volt a nyüzsgés, vonatok jöttek, vonatok mentek, utasok rohantak a bőröndökkel, kalauzok fütyültek, a rokonok zsebkendővel integettek. Mirmur nem zavarta a nyüzsgés, végig szaladt a csarnokban a fal mellett. Kereste az újabb jelet, amit Oriza Triznyák hagyott neki. Nézett föl, nézett le, sehol nem találta. De nem csüggett, kereste tovább, tudta, hogy itt kell lenni valahol. Végül megtalálta, a büfé falára volt rajzolva. A büféből csábító illatok szálltak, nem csoda, hogy Mirmur végül arra kanyarodott. A kövér büfésnő kihajolt és megszólította. Kérsz egy kis szafaládét? Mirmur szaporán bólogatott, jöhet a szafaládé. A büfésnő egy kis papírtálcát nyújtott le, Mirmur lekapta róla a szafaládét, és evés közben jól megnézte az újabb jelet. Gondolta majszolgatva, kimegyek. Aztán a nyolcszögű térnél jobbra, egészen a kotta fejig. Még nem tudom, hogy mit jelent, de ott majd biztosan megtudom. Lenyelte az utolsó falat szafaládét, köszönésképpen nyávogott egyet, és kifutott a pályaudvarról egészen a villamos megállóig. Éppen jött a hatos villamos, Mirmur gyorsan felsurrant, és az ajtónál egy pad alá bújt. Nincs ugyan jegyem, gondolta, se bérletem, de most nyomozó úton vagyok, s szerintem ingyen utazhatok. Eszébe jutott egy vers, és gyorsan elnyávogta. Villamos, villamos, leghíresebb a hatos. Közben azért figyelt, hogy mikor érkeznek el a térre. Zögykölődtek, rázkódtak és elérkeztek a nyolcszögű térre, amit oktogonnak hívnak. Görög szó azt jelenti, hogy nyolcszögű, de már magyarul is mindenki érti. Mirmur leszállt és jobbra indult, ahogy a jel mutatta. Ment az Andrássy úton, amikor egy hatalmas árkádos épülethez ért, az operaházhoz. Az operából hangok szűrődtek ki, hegedű szólt, kürt harsogott, cintányért csattant. Ez az, örvendezett Mirmur, ezt jelenti a kottafej. Felment a kocsi feljárón, köszönt illedelmesen a két nagy magyar zeneszerző, Erkel Ferenc és Liszt Ferenc fülkében álló szobrának. Régi szobrok, a két nagy zeneszerző még maga ült modellt a híres szobrásznak, Strobl Alajosnak. Mirmúr ugyan ezt nem tudta, de tudta, hogy mi az illem, hogy köszönni kell, ha bemegyünk valahová. Áhítattal lépett be. Az operázat nagyon híres építész, Ibl Miklós építette. Belesett a nézőtérre, s felfelé bámult. Ez igen, bólogatott, ez gyönyörű, érdemes volt bekukkantani. Aztán kisétált és kereste az újabb jelet. A kapunál persze meg is találta. Rögtön megfejtette jobbra, azután a saroknál hátra, egészen a harangig. A busz megállóhoz ment, buszon még úgyse utaztam, gondolta, és felszállt a beérkező buszra. A saroknál leszállt, és végignézett a Bajcsi-Zsilinszky úton. Hol van itt harang? Kérdezte, és ekkor megszólalt a harang a bazilikában. Bim-bam, bim-bam, ott van a harang, örvendezett Mirmúr. Közelebb ment, és áhítatosan megcsodálta Budapest legnagyobb templomát. Fent a tornyok fülkéiben négy szent szobra áldogál. A harang a jobb oldali toronyban zengett hatalmas zúgással, ami nem csoda, hiszen Magyarország legnagyobb harangja. A főkapu felett Szent István, az első magyar király mellszobra van. A királyról nevezték el a bazilikát. Csöndben belesett a templomba, megcsodálta a magas kupolát és szemben a főoltárt Szent István életnagyságú márvány szobrával. A szent jobb kápolnába is belesett, ahol ereke tartóban őrzik első királyunk jobb kezét. Borzongva lepillantott a hatalmas altemplomba is. Mikor már kellően kigyönyörködte magát, keresni kezdte az újabb jelet. A jel a bejárati lépcsőre volt rajzolva krétával. Mirmúr ezt is megfejtette egy szembillanás alatt. Balra, előre, majd le a föld alá. Majd fel, ott, ahol látok egy oszlopot. Elment a sarokig. Éppen zöld volt a lámpa. Átment, aztán le a föld alá.
2: Tudjátok, melyik a naptárban a legszebb nap?
3: Melyik?
2: Hát a szüli nap!

Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: A városmajorban szél támadt, megmozdultak a faágak. Kop, kop, kop, hullott le három gesztenye. Top, top, top, ugrált három gyerek. A koppanásokra megálltak. Ezek olyanok, mint mi vagyunk, mondták. Ez te vagy, ez ő, ez én. Nem, ez vagyok én. Nem mindegy, nem. Mindegy, hogy melyik melyikünk. Nem, ez én vagyok, ez te, ez ő. Ez vagyok én, mondta az, aki először mutatott a gesztenyékre. Látod, hogy nem mindegy. Egymásra néztek, mintha tükörben néztek volna. Ikrek voltak. Nem csak megszólalásik egyformák, hanem azon túl is. Mind a hárman. Jó, mondta az első. Járjuk körül a gesztenyéket. Közben énekeljünk, és ahol kijön az ének, azok leszünk mi. Mindenki az, amelyiknél megáll. Jó, mondta a másik kettő is. Elindultak és énekeltek. Ősszel libeg a levél, télen örül, aki él. Ha tavasz van, ázunk, nyárunk sose fázunk, csak akkor, ha fúj a szél. Megálltak. Ez vagy te, ez vagyok én, és ez ő. Tudjuk. Amit más is tud, azt nem kell mondani. Újra megzörrentek a faágak, és a száraz levelek is megmozdultak a földön. Az egyik betakart egy gesztenyét.
1: Betakartak. Valaki betakart.
0: De ki takart be?
1: A van is, meg nincs is.
0: Van is, meg nincs is. Takarj be engem is.
1: Most nincs. Vagy van, de nem jön. Nem akar betakarni.
0: Miért?
1: Mert kérted. Van is, meg nincs is. Nem lehet kérni. Van is, meg nincs is, nem lehet hívni. Van is, meg nincs is, akkor jön, amikor akar. Azt teszi, amit akar. Ha akar, betakar, ha nem, akkor nem.
0: Van is, meg nincs is, mindent megtehet. Esőt meg havat hozhat. Még a hegyeket is elhordhatja. Ezért senkire sem hallgat.
1: Van is, meg nincs is, hol lakhat.
0: Sehol,
1: és mindenütt.
0: Újra megmozdultak a falevelek. És a harmadik gesztenye megint csupasz lett.
1: Látjátok?
0: Látjuk.
1: Beszélünk róla, megjelent, de nem azt tette, amit kértünk tőle. Téged is kitakart.
0: Van is, meg nincs is. Azt teszi, amit ő akar.
1: Fázom. Igen, mert kitakart. Tedd zsebre magad, akkor nem fázol.
0: Az, akinek a gesztenyéjén eddig falevél volt, lehajolt érte és zsebre tett.
1: Most már nem fázol.
0: Nem.
1: Igen, mert zsebre vágtak.
0: Akkor én mégis erősebb vagyok nála.
1: Igen.
0: Lehet.
1: Most igen, vagy lehet?
0: Én azt mondom igen, ő azt mondja lehet.
1: Miért mondtad azt, hogy lehet? Mert van is, meg nincs is, kiszámíthatatlan. Hát, ha éppen azt akarta, hogy zsebre tedd magad.
0: Gondolod?
1: Talán.
0: Furcsa. De mit akarhatott igazán? Van is, meg nincs is.
1: Talán uzsonnázni.
0: Uzsonnázni?
1: Kakaót, tejet vagy teljes kávét kiflivel, vajas kenyérrel vagy kaláccsal.
0: Van is, meg nincs is. Hány cukorral ihatja a kávét?
1: Kettővel.
0: Négyjel.
1: Kettővel, mert felnőtt.
0: Lehet. De az is lehet, hogy cukor nélkül issza.
1: Mert annyira felnőtt. Ha ennyire felnőtt, akkor reggelizés közben bizonyosan nem hintázik a széken.
0: Bizonyosan.
1: Szegény, mondta a harmadik.
0: Miért mondtad azt, hogy szegény?
1: Mert ha van is, meg nincs is, annyira öreg, hogy már nem hintázhat a széken reggelizés közben, sajnálni kell.
0: Mégiscsak nekünk a legjobb.
1: Mégis,
0: mondta a másik kettő. Lehajoltak a gesztenyéikért, zsebre tugták, és fél lábon elugráltak a lépcsőkig. Ott megfogták egymás kezét, és úgy mentek fölfelé. Közben a szél megpróbálta egy kicsit megcibálni a hajukat. De ők nem hagyták.
1: Még mit nem gondolták, hiszen mi erősebbek vagyunk ennél a van is meg nincs isnél. Erősebbek. Különösen így, együtt. Ahogy a villamos mellett lépkedtek, újra azt énekelték, amit a majorban, a gesztenyék körül. Ősszel libeg a levél, télen örül, aki él. Ha tavasz van, ázunk, nyáron sose fázunk, csak akkor, ha fúj a szél.

Csukás Mese Rádió. Én az őszben nagyon sok mindent szeretek. Soroljam? Például azt, hogy lehet színes faleveleket, vadgesztenyét és makkot gyűjteni. Hogy az őszi nap már nem olyan erős, mint a nyári. Így többet lehetek kint a friss levegőn. Hogy ősszel kiszínesedik az erdő, és a sok szín engem boldogsággal tölt el. Hogy ebben az évszakban még nem kell kabátot hordanom, hanem elég egy meleg pulóver is akár, amiben könnyedén mozoghatok. Ti szoktatok arra gondolni, hogy mit szerettek az őszben vagy a tavaszban? Ó, és végül azt is szeretem az őszben, hogy amikor borongós az idő, olyan jó hazaérni a meleg lakásba, ahol ihatok egy finom teát, vagy kannalazhatok egy finom levest. Szeretlek, ősz! Csukás Mese Rádió.

Töhötöm Csoki országban. Volt egyszer egy kisfiú, Töhötöm. Nem volt éppen rossz gyerek, meg jó sem. Csintalan, örökké baszatos fiúcska, aki sokat bosszantotta a macskákat, ugrált a mocsolyákban, és taposta le, mindig véletlenül persze, anya féltve őrzött kis kertjét. Bár esküdött rá, hogy nem direkt csinálja, valahogy mindig azokat a zöldségeket érte kár, amiket nem szeretett megenni. A spenótot, a fejes salátát. De épp úgy rálépett a tök kibújvó kis növénykéjére, mint a sárgarépa épp levelesedő hajtására. Anyukája sokat gorholt a figyelmetlensége miatt. Szomorkodott is, mert Töhötöm mindig fintorgott, ha zöldséget, főzeléket, vagy éppen friss gyümölcsöt kellett ennie. Töhötöm egy dolgot szeretett igazán enni, a csokoládét. Minden évben alig várta, hogy eljöjjön a Mikulás, ilyenkor boldogan tömte magába a cseppenős, csurgós krémmel töltött bombonokat, és persze a sokféle szaloncukrot. Persze a habzsolás után a csokoládé hamar elfogyott. Így Töhötöm az év többi részében a szombatokat várta. Ilyenkor a nagyinál is lehetett némi édességhez jutni, persze szigorúan csak akkor, ha anya nem figyelt oda. Töhötöm 6. születésnapja előtti este gyönyörű, csillagos volt az ég. Ahogy a kisfiú kinézett az ablakon, egy hulló csillagot látott.

Csodálatosan érezte magát. Csokoládé leveleket tépett a fákról, marcipán virágokat szedett, és vidáman ugrott bele papucsával egy térdig érő forró csokitócsába, ami összebaszatolt a kék kockás pizsamáját. Se baj, majd anya kimossa, gondolta, és beszaladt a házba. Körbenézett, de nem talált otthon senkit. Vajon hol lehetnek? Töprengett, mikor kinyílt az ajtó, és egy kedves öreg hölgy lépett be rajta. Szervusz, töhötöm! Üdvözöllek Csokoládé országban. Ugye jól érzed magad? Töhötöm meglepődött kicsit, hogy a néni tudja a nevét, de vidáman válaszolt. Igen, nagyon finom minden. Tessék mondani, hogy kerültem ide? És hol van a családom? Ó, hát nem emlékszel rá, mit kívántál? Mától fogva nem kell más tenned, csak csokoládét. Itt ez a kis gomb, mutatott az öreg hölgy egy hatalmas piros cukorkának tűnő kapcsolóra a falon. Ha ezt megnyomod, én azonnal itt leszek, és kérhetsz tőlem bármilyen csokoládét, amilyet csak szeretnél. De jó! Akkor kérek egy mogyorókrémes tejcsokit! Az a kedvencem! Tudom, mondta az öreg hölgy, és előhúzott egy hatalmas tábla csokoládét a zsebéből. Odaadta a kisfiúnak, majd eltűnt. Töhötöm! Boldogan falta fel a csokoládét, és egész nap vidáman csatangolt a csokoládé mezőkön. Találkozott sok másik gyerekkel, akikkel nevetve szaladgáltak együtt. Ugráltak a folyékony tejkaramell patakokban, és várat építettek durvára őrült kakaóporból. Bár vidáman teltek a napok, töhötöm, nem sokára már nem kívánt több édességet. Fáradtnak és nehéznek érezte magát. Hiányzott az anyukája is. Egyik reggel megkérdezte az öreg hölgyet. Tessék mondani, merre lehet innen hazamenni? Csokoládé országból nem lehet csak úgy elmenni. Aki mégis úgy döntene, annak ki kell állnia három nagyon nehéz próbát. Még senkinek sem sikerült, de ha nagyon akarod, te is megpróbálhatod. Másnap töhötöm az öreg hölgyel egy nagy, zöld mezőhöz ment. Ez itt a spenótsivatag. Amíg lemegy a nap, végig kell rajta rágnod magad. De vigyázz, néhol tükörtojás is van benne. Töhötöm nekilátott, és egész nap falta a spenótot. Először azt hitte, borzasztó lesz, de a sok csokoládé után jól esett. Sőt, egészen finom volt. A következő reggel töhötöm a spenót sivatag túlsó végén várta az öreg hölgyet, aki meglepődve látta, hogy sikerült a próba. Rendben van, töhötöm. Látom, elszánt vagy. Itt a következő próba. A tökfőzelék mocsár. Edd át magad rajta, s várja túlparton holnap. Töhötöm rémülten nézett a ragacsos tökfőzelék mocsárra, de csak beleugrott, és ette, és ette, és ette. Az anyukájára gondolt, meg arra, hogy nem akar több csokoládét látni. Tulajdonképpen a tökfőzelék sem volt rossz. A mocsár túl végén kimászott, és rögtön elnyomta az ál. Mikor töhötöm felébredt, látta, hogy egy magas hegy alatt aludt, ami narancssárga fákkal van benőve. Ez a párolt répa rengeteg, szólalt meg az idős hölgy a háta mögött. Át kell falnod magad rajta, föl a hegy csúcsig. Ott találsz egy szörnyű, harmatos zöld salátát, ami alatt Csokoládé ország kapujának a kulcsa van.

0: Ha megtalálod, szabad vagy. Töhötöm mindennél jobban utálta a főtrépát. Nagy levegőt vett, és beleharapott az első répa óriásba, ami meglepően ízletesnek tűnt. Mire minden répát megevett, már egészen besötétedett, Töhötöm borzasztó fáradt volt, a nap utolsó fényénél még megtalálta a harmatos, friss zöld salátát, és alatta csokoládé ország kulcsát, amit jól a markába szorított, majd elaludt. Reggel, mikor felébredt, az édesanyja állt az ágya mellett. Kedvesen megsimogatta az arcát, és így szólt. Jó reggelt, kisfiam! Boldog születésnapot! Mit tennél reggelire?
1: Bármit, anyukám! Bármit! Csokoládét nem!

0: mesés estét. Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Sziasztok, csukimukik! Én István bácsi vagyok, a mesepostás, és nagyon boldog születésnapot kívánok a Csukás Mese Rádiónak.
2: Rádió egyfejűeknek.
3: Mese a rádió alakú tortáról. Előadja Gubik Petra. Egyszer volt, hol nem volt, a hármas határhegyen túl, ott, ahol a kis kertes házak előtt a kiskutya műcsontot túr, született egy meserádió. Ennek hírét hallva sok mesemondó, meseíró, poéta és énekmondó érkezett, hogy megnézze, mi a csuda kerekedik ki ebből a rádióból. Dicsérték a kis rádiót, tanítgatták, nevelgették, szeretgették. S a Csukás Mese Rádió, mivel ez volt a becsületes neve ennek a hangzó tüneménynek, a sok szeretettől egyre csak növekedett, hiszen befogadta és hallgatóinak sugározta azt a rengeteg mesét, verset, dallamot, mondókát, kedvességet, okosságot, amit csak szélesebb világon a gyermekeknek írtak vagy énekeltek. Mire a rádiócska közel egyéves lett, már teli volt önbizalommal, no meg mesepostával, álombirodalommal, sorozatokkal, dicsérő hallgatói levelekkel, sikeres pályázatokkal és lelkesedéssel. Ebben a Csukás István meseíróról elnevezett rádióban rengeteg olyan meseszereplő élt, akik mind-mind Csukás István szívéből pattantak ki egykoron. Közülük a legnagyobbat pont a legkisebb ugrifüles tudta ugrani, a legszebb verseket Süsü a sárkány tudta írni, a legjobb ötletek viszont kétség kívül Pompom fejéből pattantak ki. Pompom a nyár utolsó napján összehívta a Csukás Mese Rádió szereplőit, királylányokat, a szegény ember legkisebb fiát, a hétmérföldes csizmát, a beszélő varázsszőnyeget, nagy ho-ho-ho-horgászt, gombócartúrt és az egész mesebeli nagy sokadalmat. Ekkor Pompom felpattant Picúr fejére, és a következőket mondta. Drága mesehőseim! Szeptember 1-én lesz a Csukás Mese Rádiónak az első születésnapja. Arra gondoltam, hogy süthetnénk neki egy nagy tortát ajándékba. Kinek mi a véleménye az ötletemről? Először Gombóc Artúr, a testes madár szólalt meg, mert ha valaki, hát akkor ő nagy tudós volt a témában. Remek ötlet, Pompom barátom, de egy kicsit pontosítsuk a tervet. Javasolnám, hogy a torta mindenképpen csoki ízesítésű legyen. Sokan egyetértettek a javaslattal, de voltak egyéb ötletek is. Szerintem legyen a torta zöld színű, mert hát ugye a logónk is zöld, és akkor marcipánból rá lehetne tenni a fejemet azzal a mondattal, hogy rádió egyfejűeknek, vetette fel Süsü a sárkány. Nem rossz gondolat, szólt ekkor István bácsi a mesepostás, de talán valaminek utalnia kellene a tortában arra is, hogy ez egy rádió. Ezen a bölcs hozzászóláson mindenki elgondolkodott. Ekkor a semmiből egyszer csak tévémaci szólt hozzá a beszélgetéshez. Éppenséggel nekem lenne egy jó megoldásom erre. Vendellel, a kis alvókámmal mi mindig tévé alakú tortát szoktunk sütni, ha a televíziónak van születésnapja. Mi lenne, ha a készülő torta rádió alakú lenne? Micsoda ötlet! Kiáltott fel elismerően a Didergő király. Én ezzel rendelkezésetekre bocsátom az udvari konyhámat! Ezen a napon az összes mesehős a készülő tortáról beszélt. Mindenféle népmesékből kértek kölcsön hozzá cukrot, meg egy csipetnyi sót, lisztet, csokoládét és marcipánt. Aztán a három legügyesebb cukrász Cica Mica a Futrinka utcából, Mátyás király udvari szakácsa és Terka néni, István bácsi a mesepostás felesége nekiláttak és megsütötték a tortát. Olyan ízes, mézes, mázos torta lett belőle, hogy azok a meseszereplők, akik az óperenciás tengeren túl éltek, még ők is idesereg lettek, hogy lássák ezt a rádió alakú, belül csokis, kívül zöld marcipános ünnepi tortát. Ekkor megjelent Maminti, a kicsi zöld tündér, és a következőket mondta. Csodás alkotás! Már csak a jó kívánságokat kell belevarázsolnom, és vihetjük is a rádióhoz. Azzal sorba állította a mesebirodalom apraja nagyját, akik aztán minden szépet és jót kívántak a meserádiónak és hallgatóiknak. Olyan születésnapi jó kívánságokban részesült ekkor a rádió és a hallgatóság, amiről csak álmodhattak a valódi világban az emberek. Ezekből a mesebeli kedvességekből mindenkinek jutott, ugyanis szeretetet, jóságot, belátást, sok hallgatót, hosszú életet és békét kívántak a mesehősök a Csukás Meserádiónak. Aki nem hiszi, járjon utána!
0: Csukás Meserádió. Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Meserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: A róka meg a sajt. Késő őszi idő volt az erdőben. A megsárgult levelek már lehullottak a fákról, s megjelentek az első reggeli fagyok is. Egy róka bóklászott a csupasz fák között, éppen élelmet keresett magának. Egész nap az erdőt járta, de nem akadt elemózsiára. Már napok óta éhezett, s így végül arra jutott, a falu határához lopódzik, hát ha lát egy-két eltévejedett tyúkot. Körbejárta a falut, de nemhogy tyúkot, még egy apró verebet se látott. Bezzeg a baromfi udvarokban, ott viaskodtak, csipkedték egymást a madarak. A róka végül úgy határozott, hogy visszajön éjszaka, amikor az emberek alszanak, és majd akkor megpróbál elcsenni egy tyúkot vagy kakast. Nem sokára leszállt az éj, és a róka bemászott a kerítésen. Szegény róka éppen rossz házhoz osont be, csak disznókat és lovakat tartottak. Baromfiból nem volt egy szál se. Már éppen kifele somfordált volna az udvarról, ám akkor meglátott egy kutat. Oda ment, két lábra állt, és belekukucskált. Hát, ha ott lesz számára ennivaló. De nem látott mást, csak a kerek hold tükörképét a vízben. Ám a róka arca egyből felderült, hiszen azt hitte a holdra, hogy egy nagy, kerek sajt. Megfogta hát az egyik vödröt, ami a kútban lógott, beleült, s az a nagy súlytól egy pillanat alatt leereszkedett a vízre. A másikban nem volt ellensúly, így az felszaladt a magasba. De mikor leért a kút mélyére, akkor látta csak a rókakoma, hogy amit ő sajtnak hitt, az bizony csak a hold tükörképe. De akkor már nem volt mit tenni, a róka a mély kútból már nem tudott kimászni. Eközben betévedt a farkas is az udvarra, aki szintén egy kis étel után kutakodott. Mikor nem talált semmit, elindult kifelé, ám akkor megpillantotta ő is a kutat. Oda ment, belenézett, s akkor látja, hogy ott ül lent a kút alján a róka, mellette meg ott van egy nagy darab sajt.
1: Kedves rókakoma, csak nem akarod megenni azt az óriási sajtot egymagad, kezdte mézes mázasan a farkas. Törnél nekem belőle, csak egy falatot kérek.
0: A ravaszdi róka szeme rögtön felcsillant. Hogy ne adnék belőle, kedves barátom, de én most olyan jól ülök itt, gyere le érte.
2: A farkas már dörzsölte is a tenyerét.
1: Na persze, még hogy egy falatot, inkább megeszem az egészet, gondolta magában. No és hogy tudok lemenni?
0: Kérdezte a rókától vigyorgó arccal. Hát csak másszál bele abba a vödörbe, ami ott van melletted, s majd azzal lejuthatsz hozzám, mondta jókedvűen a róka. A farkas pedig beleült a vödörbe, s már indult is lefele. Közben pedig a róka vödre egyre emelkedett, hiszen a farkas nagyobb volt nála, s így nehezebb, és így az ellensúly felvitte a felszínre.
2: Mikor a róka megérkezett, gyorsan jó étvágyat kívánt a farkasnak, aztán nevetve kifutott az udvarról, s eltűnt az erdő sűrűjében. A farkas meg csak nézte a sajtnak itt holdat, de akkor már késő volt, s akárhogy próbált kimászni, a kútfala túl magas volt neki. Reggel aztán ment a gazda a kúthoz, hogy vizet húzzon. S akkor látja, hogy ott ül benne a farkas az alján egy vödörben. gyorsan összecsődítette a háznépét, de még a szomszédokat is, majd együtt elkezdték felhúzni a vödröt az ordassal. Mikor felért a vödör, a farkas egy szempillantás alatt kiugrott belőle, s futott, ahogy a lába bírta. Az emberek meg mögötte, vasvillával, kapával, éppen amit a földön találtak. Talán még most is üldözik.

0: reggel is vettem
1: a... Gyerekek, hogy az esetleg nem ismeri a mai előadónkat, hadd mutassam be. Gregus Anikó!
2: Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Vackor az első B-ben. Kormos István klasszikus verses meseregényét Üvös Völgyi Ildikó meséli el.
3: Szerbusztok gyerekek! Én Üvös Völgyi Ildikó vagyok, és ma én mesélek nektek Kormos István Vackor az első B-ben című könyvéből, amely verses meséket tartalmaz. Kormos István, első nap az első B-ben.
4: Haja, haja, hé! Megnyílott az első B!
3: Vackor hátán iskolatáska, apró lépteit szaporázza, szem előtt nagy fehér tábla, Kökörcsín utca, olvassa Vackor,
4: eredj fiam az iskolába.
3: Megy, megy, megy az apró, megy a bogjos, lompos, loncsos és bozontos piszén piszek kölyök mackó. Iskola előtt megáll, nézdegéli a kapuját.
4: No hát, mondja, ilyen csodát, nagyobb, mint az óvoda. Indulás, Vackor, nosza!
3: S a kapun besétik áll. Haja, haja, hé! Orra előtt kitárt ajtó, rápingálva. Első B. Ajtóban néni, deményester. Int a pisének, s nevén szólítja. Ha hívlak, akkor gyere is, Vackor. Ne kelljen hívni téged ezerszer. Tanítónénid leszek. Gyere, te mackó gyerek. Odaben első bések vidáman nevetgélnek. Nagy Balázs 1, Kormos Luca 2, Keszthelyi Dani 3, Hidegkuti Mártin 4, Zelnik Bálint 5, Parancs Panni 6, Domokos Matyi 7, Maros Donka 8, Csukás Pista 9, Zahár Zsófi 10. Tíz, tiszta víz, sok gyerek, sok cseprő apró. 11. közöttük az a bogjos, lompos, loncsos és bozontos piszén pisze kölyök mackó. A sok benti suttogás lesz végül nagy zajogás. Sűrű a kedv az iskolapadban, s amikor belép piszén piszénk, viháncos harsány nevetés csattan.
4: Hajahí, nézzetek! Ez egy mackó gyerek!
3: De akkor Eszter néni az osztályt végigméri. Első B, figyelem, most egy kis csend legyen. Ez a kis mackó Vackor. Nagy kár, hogy ilyen bogjos, hogy a bundája lompos, hogy loncsos és bozontos, de csöppet se kolontos, és ha okosak vagytok, nem nevetitek akkor. Igazán nem tehet róla, hogy ilyen az a bunda, de ő már többet is tud, mint azt, hogy brumma-brumma. Veletek együtt megtanulja, amit tanulni kell. Hát ezt a piszét társnak csak fogadjátok el. Vackort Domokos Matyi mellé leülteti, mivel hogy őt a csöp bocs már régen ismeri. Előtte Csukás Pista ül, mögötte Zahár Zsófi ül, a katedrán pedig Eszter néni ül, egyedül. Az osztálykönyvet kinyitja, és apró gyöngybetűkkel mindük nevét beírja. Egyszer csak Vackor kérdezi. Mi a papád neve? Vackor zavartan dünnyögi.
4: Mackor az ő neve.
3: Mi a foglalkozása, mond?
4: Az biza medveség.
3: Erre kitör a nevetés, hogy belezeng az ég. Milyen medveség, kispiszém?
4: Hát, erdei.
3: Vackor, az nem foglalkozás.
4: De hiszen medve a papám, barna bundája van neki.
3: Akkor Eszter néni föláll, és Vackort megsimítja. No, ülj le szépen, kispiszém, s nevét a könyvbe írja. Ismerkedik egymással a sok nyüzsgő gyerek, de Vackor áll közöttük, hüppögve pityerek. Domokos Matyi kérleli.
4: Ne sír, kis bogyosom, ez itten már nem óvoda. Ha nevetnek, ne nézz oda, semmit ne védzokon.
3: Zahár Zsófi is mosolyog, s vele Kormos Luca, aki a padban imbolyog, mint egy kölyök ruca. Végül megenyhül csöp szíve, és már velük nevet. Dúdol velük hazafelé egy kedves éneket.
4: Egy boszorka van, három fia van, iskolába jár az egy, másik bocskort varni megy. A harmadik ül a padon, a dudáját fújja nagyon, de szép hangja van. Donno, donno, don.
3: Fényesen sütött a nap, igen magasan. Tetszett neki az az ének, s örült, hogy a kismedvének fényes kedve van. És hazament akkor ebédelni vackor.
2: Ezt a mesét újra meghallgathatod holnap reggel 7 órakor. A következő rész pedig holnap este 7 órakor vár rád a Csukás Mese Rádióban. Gyerekek, halihó, itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek. Csodás esti mesék és dallamok várnak rátok. Maradjatok velünk, és elrepítünk benneteket a mesék és az álmok birodalmába. Ez a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek. Csukás Mese Rádió. Esti mese. Csillagok esti mese fényben.
0: Sziasztok! Szacsvai László vagyok, és boldog születésnapot kívánok a Csukás Mese Rádiónak.
5: Sziasztok, gyerekek! Szarvas József vagyok, és boldog születésnapot kívánok a Csukás Mese Rádiónak.
6: Szervusztok, gyerekek! Szerenyei Béla vagyok, és boldog születésnapot kívánok a Csukás Mese Rádiónak.
7: Szervusztok, gyerekek! Tóth Augusta vagyok, és boldog születésnapot kívánok a Csukás Mese Rádiónak.
8: Boldog születésnapot a Csukás Mese Rádiónak!
0: Csukás István, Süsű a sárkány, az ünnepség. A várudvaron megkezdődött a születésnapi ünnepség. A nép éjjenzett, hogy éljen a kis királyfi, éljen, éljen! A kis királyfi kipirult arccal állt a díszemelvényen, és megköszönte az éjjenzést. Mellette állt az apja, és egy szép, aranyozott karddal megérintette a kis királyfi vállát, és így szólt. Nagy nap ez a mai, drága fiam! Az ősi hagyományokhoz híven a 7. születésnapodon ezennel kinevezlek trónörökösnek. Éljen, éljen! Zúgta a nép. A király átadta az aranyozott kardot. Íme itt a kard, a kezed erősen fogja, de a szíved irányítsa. A kis királyfi az oldalára csatolta a kardot. A kancellár elébe lépett, meghajolt, és így szólt. És most következik a meglepetés, kis fenség. A vár népe nagy titokban ajándékokat készített, és most átadja eme nagy alkalomból. Hozzátok sorban! Jöttek is mindnyájan az ajándékokkal, először a kocsmáros, aki meghajolt, és így szólt. Engedje meg, kis felséged, hogy ezt a gyönyörű csikóbőrös kulacsot átnyújtsam, málna szörp van benne, pince hideg. Utána jött a pék, a csizmadia, majd sorban mind a vár népe átadták az ajándékokat. A kis királyfi köszönte, kipirulva fogadta, de közben jobbra-balra nézegetett, süsüt kereste, de sehol sem látta. Súgva megkérdezte a kancellárt. És süsü? Süsü hol van? Tőle is kapok? A kancellár a vállát vonogatta. Nem tudom, nem láttam, fogalmam sincs. Majd a botjával hármat koppintott, megköszörülte a torkát, és hangosan így szólt. És most a kinevezett trónörökös, vagyis a kis királyfi rövid beszédet mond. Ősi szokás szerint. Csend! Csendet kérünk! Csend legyen! Végre csend lett. Elhalkult a zsibongás, meg a fecsegés, még a légy zümmögését is lehetett hallani.
6: és még valamit. A hátsó udvarból keserves zokogás, sírás és szipogás hallatszott. Sűsű sírt keservesen, csak addig nem lehetett hallani a nagy lármától. Az emberek figyeltek, hallgatóztak, nem ismerték fel rögtön, hogy ki sír. A kis királyfi rögtön felismerte, ott hagyott csapot, papot, mézes huszár, csikóbőrös kulacsot, s rohant a sírás felé, nem lehetett eltéveszteni, folyamatosan szólt a brühü, brühü, sűsű, sűsű, szólítgatta már messziről a királyfi a zokogó. De sűsű nem hallotta, csak jajveszéket, meg siránkozott a bűvös virág fölött. Jaj, én felelőtlen, mit tettem? Még a verset sem mondtam el. Pici gondolkodás után belefogott a versbe. Ha szereted, viszont szeret, ha mosolyogsz, ő is ám. Ha bánat ér, megosztozik szegény szíved bánatán. Cirógatod, megcirógat, becézgeted, örül ám. Szíved vidul, lelked röpül, csodálatos illatán. Sűsű behunyt szemmel mondta a verset, most kinyitotta és nem hitt a szemének. A bűvös virág szárba szökkent, s kinyílt újra minden bimbója. Sűsű ámoldozva suttogott, csoda történt. Kinőtt a virág, a bűvös virág. Ó, köszönöm, bűvös virág, köszönöm, hogy nem hagytál cserben. Ekkor ért oda a kis királyfi, átörelte sűsű nyakát, és ámulva nézte ő is a bűvös virágot. Sűsű, sűsű, végre megtaláltalak. Miért sírsz? Ó, begyönyörű virág! Sűsű megtörülte a szemét, és mosolygott. Már nem sírok, és ez a tiéd. Ez az én ajándékom, a bűvös virág. Bűvös, mert szeretem, illetve téged szeretlek. Vagyis, hogyha szeretlek, akkor bűvös, de azért őt is kell szeretni, de téged azért jobban, ugye érted? A kis királyfi bólogatott. Értem, sűsű, köszönöm, sűsű. Tőled kaptam a legszebb ajándékot, a szeretetet. Gyere, mutassuk meg mindenkinek. S vitték a bűvös virágot a díszemelvényhez. Ahogy mentek, három bujkáló, civakodó alak mellett haladtak el, de észre sem vették őket, és nem törődtek velük. A három civakodó a pék, a csizmadia és a sárkányfűárus volt. A pék lögdöste a csizmadiát, és a sárkányfűárusra mutogatott. Nézd, nézd, mi van az orroddal, sárkányfűárus, olyan hosszú lett, mint egy kolbász. A sárkányfűárus rémülten az orrához kapott, s óbégatva tapogatta. Jaj, az orrom, jaj, orrom, orrocskám, mit tett veled a bűvös virág? Majd az óbégatás közben a másik kettőre pillantott, s nagyot nevetett. A ti orrotok is olyan hosszú, mint a kolbász. Erre a pék meg a csizmadi azonnal abbahagyta a heherészést, tapogatták meggyúlt orrukat, és keservesen bőgtek. A sárkányfű árus tovább gúnyolódott. Vagyis ti is loptatok a bűvös virágból, jó madarak! Aztán tovább bóbégatott. Jaj, az orrom, megint nőtt vagy 10 centit, bosszút állt a bűvös virág, így nem mehetünk emberek közé. Micsoda szégyen, micsoda szégyen! A fal mellett sonfordálva, az orrukat tapogatva hazamentek, és bezárkóztak a szobájukba, még a függönyt is elhúzták, nehogy meglássa valaki megnyúlt orrukat. Sűsű és a kis királyfi a díszemelvényhez ért, magasra tartva vitték a bűvös virágot. Sorban megcsodálta mindenki, hogy ó, begyönyörű virág, meg hogy én még ilyen szép virágot nem láttam. A kis királyfi büszkén mondta, bűvös virág. És mitől bűvös? Kérdezte a kancellár. A szeretettől, válaszolta a kis királyfi. A király is elismerően nézegette a virágot. Gyönyörű ajándékot kaptál, kisfiam. A szeretet a legnagyobb dolog a világon. A királyné is megcsodálta és megkérdezte, nem fog elhervadni? Nem hervad el, ez sosem hervad el. felelte a kis királyfi. Az öreg király is megcsodálta. Na hát, Süsü, sosem tudtam, hogy te ilyen nagyszerű és pompás kertész vagy. Gyógynövényeket is termesztesz? Kellene nekem valami reuma ellen, úgy hasogat. Süsü vidáman bólogatott, gyógynövény, majd beszélek az öreg kertésszel, ő biztosan tud valamit a reumádra. Mikor már mindenki jól megcsodálta a bűvös virágot, a kis királyfi felszaladt vele a szobájába és kitette az ablakba, hogy láthassa és csodálhassa, aki csak akarja. Süsü boldogan figyelte és elégedetten dünnyögte. Bűvös virág, és ebből csak egy van a világon, mint ahogy Süsü is csak egy van. Óvatosan felnyúlt az ablakba a bűvös virágért, és közben így dünnyögött. Van még egy kis dolgom. Bekopogtatott a bezárt ablakokon, és így szólt. Dugjátok ki az orrotokat, és szagoljatok. A bűvös virág rajtatok is segít. S valóban. A hosszúra nyúlt orrok egy szaglásra visszaváltoztak.
2: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
9: Szerbusztok, gyerekek! Novotny Zoltán vagyok. Most én fogok fölolvasni egy mesét nektek. Csukás István születésnapi ajándék. A nagy ho-ho-ho horgász nyáron. Ez a nap is olyan volt, mint a többi, de mégsem úgy kezdődött, mint a többi nap. Kezdem ott, hogy a nagy horgász reggel egy üveg habzóbort is bepakolt a horgász tuccok közé. S folytatom ott, hogy egy hajszállal vidámabban lépkedett, egy picivel jobban ragyogott a szeme, és sokkal, de sokkal hamisabban énekelt. A főkukac csodálkozva nézett, és a fülét befogva motyogott. Mi van, főnök, valami különleges nap? De a nagy horgász csak Fokhegyről válaszolt, és énekelve masírozott tovább. Majd a parton mindent elmondok, most ne zavarj éneklés közben, mert kiesek a ritmusból. A nagy horgász ritmusra lépkedett, mert egy horgász sohasem esik ki a ritmusból. Tűzön, vízen át betartja, erről lehet megismerni. Meg arról, hogy hangosan énekel. Megérkeztek, ritmusra lépkedve és hangosan énekelve a kis folyó partjára. A nagy horgász elővette a habzóbort, egy zsinort kötött rá, és beengedte a vízbe. A főkukachoz fordult. Most kérdez. A főkukac vigyorogva megismételte a kérdést. Mi van, főnök? Valami különleges nap? A nagy horgász bólintott. Hegyezd a füled, te kukacok gyöngye! Nagy nap van ma, ma van a születésnapom, úgy ám! A főkukac meghajolt, s hangosan harsogva elszavalt egy verset. Az Isten éltessen sokáig, míg a füled le nem ér bokáig! A nagy horgász meghatottan bólogatott. Elég bugyut a kis vers, de azért rímel. De hát tőled nem is vártam különbet. Ezt a habzóbort meg behűtjük a nagy alkalomra, ho-ho-ho-ho! Lent a vízben a kis halak unatkoztak, lesték, hogy mikor jön le közéjük a főkukac, akivel olyan jót szoktak játszani. De a főkukacnak se híre, se hamva nem volt. Odaúztak az ománcos vödörhöz, amelyben az öreg hal szunyókált. Kopogtattak, zörögtek, mire az öreg hal felhorkant. Ki az? Mi az? Ti voltatok? Ti kopácsoltok a vödrön? Még leveritek az ománcot, ebatt a halkonzervnek valók. Mit akartok? A kis halak kórusban mondták. Nincs itt a csali kukac, kivel játszunk, kit piszkáljunk, kit maceráljunk. Az öreg hal megcsóválta a fejét. Nincs itt a kukac, az a derék rendes, jól nevelt, mint a kukac. Csak nem beteg. Az egyik kis halra mutatott. Te látszol itt a legokosabbnak, vagyis, hogy neked van itt a legértelmesebb képed. Menj szépen a parthoz és nézz körül. A kis hal a parthoz úszott, kinézett, s meglátta a főkukacot. Psz, psz, pisszegett neki. Mi van, főkukac? A főkukac vigyorogva válaszolt. A nagy ho-ho születésnapja van. A kis hal gyorsan visszaúszott a nagy hírrel az öreg halhoz. Az öreg hal ábrándozva ingatta a fejét. Születésnap? Milyen megható! Akkor mi is rendezünk neki egy pompás ünnepséget. Mi legyen az ajándék? Megvan. Az öreg hal megint a kis halnak magyarázott. Fésülkönyv meg szépen fújt ki az orrod, és menj el a nagy harcsarokonhoz. Kérd meg illedelmesen, hogy jöjjön ide. A kis hal kuncogott. Nincs is hajam, és nem is vagyok náthás. Az öreg hal legyintett. Annál jobb, akkor az orrodon is tudod venni a levegőt. Na lódulj! A kis hal fürgén elúszott. A parton a nagy horgász kihúzta a vízből a habzóboros üveget, a térde közé fogta, a dugót tekergetve ide-oda mozgatta, mintha célozna vele. Először a víz felé tartotta, a halak rémülten lebuktak. Majd az ég felé tartotta, a dugó nagyot durranva kiröpült, s majdnem eltalált egy arra kóvájgó madarat. Vége az ünnepségnek, itt az öv, irány a vízfenék, ho-ho-ho-ho! A főkukac méltatlankodva morgott. Mi az, hogy vége az ünnepségnek? Se pesgő, se puszi. Duzzogva fejest ugrott a vízbe. Lent a vízben megérkezett a hatalmas harcsarokon. Ő volt a legnagyobb hal a környéken. Óriási fején ült a kis hal, s büszkén mutatta az utat. Az öreg hal ünnepélyesen köszöntötte. Üdvözöllek, nagy harcsarokon! Köszönöm, hogy ide fáradtál. A nagy harcsa mély hangon válaszolt. Semmiség, úgy is unatkoztam. Mit kívánsz? Az öreg hal a partra mutatott. Nézd csak, ott ül egy horgász. A nagy harcsa felhorkant. Horgász, mindenki fedezékbe! Az öreg hal mosolyogva magyarázott. Ez nem olyan, mint a többi. Ez a nagy ho-ho-ho-horgász, de teljesen ártalmatlan. A félelmetes neve ellenére. Sőt, inkább szelíd. Sőt, inkább bolondos. Mi már teljesen megszerettük, és nagyokat játszadozunk vele. És ma van a születésnapja. És úgy gondoltuk, hogy megajándékozzuk. A nagy harcsa rokon mosolygott, hogy érti, ritka az ilyen horgász, és meg kell becsülni. És mi az ajándék? Kérdezte. Te leszel az ajándék, felelte az öreg hal. Hadd fogjon szegény egy igazi nagy halat, ha csak egy percre is, ha csak játékból is. És te vagy itt a legnagyobb. Érted? Benne vagy? A nagy harcsa mosolyogva bólogatott. Rendben van, kezdődhet a fogócska. A főkukac csak annyit látott, hogy valami hatalmas árnyék közeledik a vízben. Először rémülten behunyta a szemét, majd kinyitotta, de az a valami még nagyobb lett. Jaj, anyucikám, suttogta, ha ez lenyel, eltévedek a belsejében. Csak ezt ússzam meg, elszegődöm a vadászokhoz vizslának. Gyorsan kibújt az övből, ott hagyta a horgot, és sebesen menekült a part felé. Ott elbújt egy vízre hajló bokor alatt, s onnan figyelte az eseményeket. A nagy harcsa rokon megtalálta az üresen lógó horgot. Méltatlankodva dörmögött. Itt a horog, hol a csali? Na nem baj, csali nélkül is bekapom. Óvatosan a szájába fogta a zsinort a horog fölött. Erősen ráharapott, és egy nagyot rántott rajta. A parton a nagy horgász megbűvölve nézte a rángatózó úszót. Mint egy álomkóros, némán megmarkolta a botot, s nagyot rántott rajta. Azután a horgász szabályok szerint cselekedett, mert egy horgász önkívületi állapotban is a szabályok szerint cselekszik, vagyis a kisujjában van az összes fogás. Éppen ezért a rántás után teljes erőből húzta a botot. A bot meghajolt, s egy hatalmas harcsa emelkedett ki a vízből. A nagy horgász suttogott, mint aki álmodik és nem akar felébredni. Uram, atyám, mekkora hal! Biztosan álmodom! Majd megrázta a fejét, mint aki mégis fel akar ébredni, nagyot rikkantott, hogy még jobban felébredjen. Nem álmodok, itt van, bekapta, megfogtam, ezzel a két kezemmel fogom, ide, ide mindenki, fényképész, rádió, televízió, a világ legnagyobb hala itt van a markomban, ho-ho-ho! A nagy ordítozásra megállt egy gyerek, egy postás, meg egy juhász a túlsó parton. Integettek, biztatták a nagy horgászt, sapkát dobáltak a levegőbe, tapsoltak és fütyültek. A nagy harcsa megindult a vízben. A zsinór megfeszült. A nagy horgász keményen fogta a botot, s lassan belecsúszott a vízbe. A nagy harcsa nekiíramodott, rákapcsolt, sebesen szelte a habokat, csak úgy hasította a vizet. A nagy horgász is rákapcsolt, a talpát nekifeszítette a víz tetejének, mint egy vízisielő csúszott, siklott, szánkázott a vizen, és nem engedte el a botot. Könnyedén siklottak, elől a nagy harcsa némán, hátul a nagy horgász rikkantgatva. Ho-ho-ho-ho, és még egyszer ho-ho-ho-ho. Vagyis láthatóan magához tért, figurázott, legugolt, felegyenesedett, fél lábon egyensúlyozott, a levegőbe úrott, hátat fordítva suhant, és nem engedte el a botot. A túlsó parton a nézőközönség lelkesen megtapsolta. A postás nagyot kiáltott. Éljen a vízisielő sellő! Egy birka meg bégetett. Be! Be! A bokor alatt a főkukac behunyta a szemét. De jó, hogy nem vagyok ott, suttogta. A nagy harcsa kacsintott a halaknak. Na, még egy kört csinálunk, egy búcsúkört. S nagy ívben tett egy kört, erősen meghúzva a zsinort, majd egy hatalmasat rántva rajta elengedte. A nagy horgász nagy ívben kirepült a partra, mikor végre biztosan állt a lábán, boldogan elmosolyodott, s elégedetten suttogott. Majdnem fogtam egy nagy halat. Ez volt a legszebb születésnapi ajándék.

0: Szervusztok, kedves gyerekek! Götz Anna vagyok, köszöntelek benneteket. Ma én fogok nektek egy szép verset mondani. Csukás István, Fecske mama bölcsődala. Kicsi fecském, csöpfiókám, húny le szemed, húny le már. Szárnyad alá dugd be fejed, alszik a méh s kis bogár. Alszanak a szelíd őzek, s a nyulak sem kergetőznek. Kicsi fecském, csöpfiókám, aludjál, mert a bakoly ide száll, s nem alvóknak a fülébe kuvikol. De ha látja, hogy már alszol, befogja a csőrt, és nem szól. Kicsi fecském, csöpfiókám, aludj, én vigyázok rád. Jó meleg a paplanocskád, s pie puha a párnád. Aludj hát egy kicsinkét, s kapsz majd finom reggelicskét.
1: Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Kedves hallgatók, Kovács Ákos vagyok, énekes dalszerző, legkedvesebb magyar prózaírom, Krúdi Gyula meséje következik. Krúdi Gyula, a kis török. Budavárából kiverték a törököket. Hanyatt, homlok menekültek messzi Törökország felé. A hosszú török uralomnak egyszerre vége lett. A budai házak üresek lettek. A papucs készítő otthagyta a kaptafáját, a török szabó az ollóját, a katona kardját. A nagy ijedelemben az ollón kívül Ahmed, a török szabó még ott felejtette Budán, 6 esztendős fiacskáját is, akit ugyancsak Ahmednek hívtak. A kis Ahmed az ostrom alatt elbújt egy mély budai pincébe, azért nem tudtak ráakadni megrémült szülei. Mikor elmúlt a csetepaté, a kis Ahmed előbújt a pincéből, és sírva nézegetett körül az idegen emberek között. Azok pedig nem sokat törődtek a síró rívó kis törökkel, csak jó sokára vette észre Tóth Márton uram, a híres nevezetes debreceni csizmadia, aki a feleségével éppen Pestre jött a vásárra. Merő kíváncsiságból elment az asszonnyal megnézni az elfoglalt Budát, és csendesen nézelődtek a törökössé vált magyar városban. Hát te ki fia vagy? Kérdezte Tóth Márton uram, és elkapta a menekülni akaró kis török bőnadrágját. A kis török megtanult Budán annyit magyarul a pajtásaitól, hogy értelmesen tudott válaszolni. Ahmedé, a szabóé. Hát az apád hol van? Kérdezte Tóth Márton. Hát az édesanyád? Kérdezte Tóth Mártonné. A gyerek a kezével a távolba mutatott. Elmentek, arra messze. Soha se jönnek többé vissza. Tóth uram megnézte előről hátulról a fekete szemű török fiút. Aztán az asszonyra esett a tekintete, Tótné elértette az ura gondolatát. Igaza van apjuk, mondta. Kár volna szegény gyereket itt elpusztulni hagyni. Nekünk is van otthon 4. Ahol 4 van, ott elfér az 5. is, mondta csendesen Tótné.
3: Ha lesz kedve a csizmadiaságra, még derék magyar ember válhatik belőle, fejezte be Tóth Márton. Gyere velünk, Ahmed!
2: A kis török az asszony szoknyájába kapaszkodott, aztán apró gyors lépésekkel baktatott mellettük lefelé Budáról, át Pestre, ahol a Tóth Márton uram szekere állott.
3: Csizmát ugyan nem adtunk el, de viszünk haza gyereket, mondott a Tóth uram, amint a szekéren elhelyezkedett.
2: Először is megkereszteljük a kis pogányt, mormogta Tótné. Majd a nagy tiszteletű úr elvégzi a dolgot. A szekér pedig gurult Ahmeddel és Tótékkal Debrecen felé. A kis török kerekre nyitott szemmel nézegette az ismeretlen magyar alföldi tájakat. Egyszerre föltűnt a távolban a híres debreceni kettős torony.
3: Mindjárt otthon vagyunk, mondta Tóth Márton.
2: Így került a kis török fiú Budáról Debrecenbe, ahol hamarosan felkötötte a bőrkötényt és segített nevelőapjának a csizma kalapálásában. Ügyes volt a gyerek, a lustaságot nem ismerte, Tóthék megszerették, mintha saját fiok lett volna.
4: Múltak az esztendők. A török kibékült a magyarral. Vége volt a harcoknak. Egy napon csak beállít Debrecenbe egy talpig poros, öreg török ember. egyenesen a tóték portájára ballagott, és így köszönt be.
3: Én Ahmed Szabó vagyok, a fiamért jöttem vissza messze Törökországból.
4: Ahmed csak elsápadt, torkának adta hang, megismerte az apját.
3: Gyere, fiam, érted, jöttem.
4: Ahmed engedelmesen fölállott, letette a kalapácsot, letette a bőrkötényt, aztán anélkül, hogy egy szót szólt volna, elindult az apja után. Tóth Márton uram csak nézett utána, aztán keserűen felsóhajtott. Hálátlan törökje. Még csak meg se köszönte, hogy fölneveltük. Tóthné napestig sírt, mintha az édes fiát vesztette volna el. Már azt hittem, hogy sohasem megy el tőlünk, sírt Bugált.
3: Nem érdemli meg, hogy búsuljunk utána,
4: dörmögte Tóth uram. Megint elszaladt egy pár esztendő. A csizmadia műhelyben üresen állott az Ahmed gömbölyű kis széke. Egyszer, korán reggel, amikor Tóth uram benyitott a műhelybe, a gömbölyű széken csak ott látja ám Ahmedet, amint szorgalmasan kalapál egy csizmán. A derék csizmadia mester megdörzsölte a szemét.
3: Anyjuk, kiáltott a feleségére. Gyere csak elő, mert azt hiszem, hogy álmodom. Ahmed visszajött.
4: Tóthné is elősiet a konyhából. Ahmed, kiáltja ő is, hát hogy kerültél vissza? A fekete szemű fiú így felelt. Nem tudok én már török lenni.
3: Magyar lettem itt Debrecenben.
4: Nem tudok én már más levegőt szívni, mint a debrecenit.
3: Azért, ha megengedik,
4: hát most már örökre itt maradok. Ott is maradt Ahmed, Debrecenben. Olyan jó dolga volt, hogy soha se kívánkozott vissza Törökországba.

Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Ment-ment a kis csapat. Elől Mirmur, a kandúr, utána a kis csacsi, s felettük repült a légy.
1: A legyet nem hívtam!
0: Morgott Mirmur. Ad jöjjön ő is, szólt a kis csacsi. A konyha csodálatos volt. Rézedények villogtak, üvegtálak csillogtak. A kis csacsi ámult-pámult. Mirmur azonban tovább húzta, s a kályha mögül előkotort egy szép, piros bársonytakarót. A kis csacsi dicsérte is. Tetszett neki a bársonytakaró.
1: Névnapomra kaptam,
0: mondta Mirmur.
1: A tisztelőimtől.
0: A légy rászállt a kályhára, és megnézte a bársonytakarót. A kis csacsi várta, hogy majd megdicséri, mert hiszen valóban nagyon szép volt a piros bársonytakaró. Ám a légy egy szót sem szólt. Sőt, úgy tűnt, mintha gúnyosan nevetett volna, és elrepült. Mirmurnak láthatóan nem esett jól a légy viselkedése. Nagyon szép takaró, dicsérte tovább a kis csacsi. És jó, puha. Ám a kandúr a legyet figyelte. A légy fölrepült az asztalra, ahol egy tányéron tejszín hab állt, és elkezdett torkoskodni.
1: Azonnal hagyd abba!
0: Kiáltott rá Mirmur. A kis csacsi is mérgesen csóválta a fejét. Mégsem illő, gondolta, hogy meghívják valahová, és azonnal torkoskodni kezd. A légy azonban oda se figyelt rájuk. Folytatta a lakmározást. Mirmur fenyegetően meresztette a bajszát, és a légy felé csapott. A légy zümmögve felrepült, de a tányér a kandúr fejére esett. Csupa tejszínhab lett Mirmur. Brüszkölve, krákogva mosta magáról a habot. A kis csacsi segített neki.
1: Na hát ez a légy,
0: mondta. Mirmur nagy nehezen letörölte fejéről a tejszínhabot, és felmérte a pusztulást. Hát bizony, a tejszínhab kiömlött. A tányér összetört. Szemével a legyet kereste. A légy eltűnt. Ám ekkor hangok hallatszottak az ajtó felől.
1: Gyere gyorsan!
0: Súgta a kandúr. Kézen fogta a kis csacsit, és egy ládához húzta. Fölnyitotta a láda tetejét, és belemásztak. Elől Mirmur, utána a kis csacsi. A ládában nagyon sötét volt. Kócorogtak egy jó darabig, szólni sem mertek. A konyhában nagy ribillió volt a kiömlött tejszínhab miatt. A kis csacsi hallotta a sötétben, hogy Mirmur dühöng a légyre. Egyszer csak érezték, hogy valaki fölemeli a ládát, és elindul velük.
2: Hát ez mi?
0: Kérdezte ijetten a kis csacsi.
1: Utazunk!
0: Felelte Mirmur. De a hangja nem hallatszott ijetnek. Sőt, egyre vidámabb lett.
1: Semmit se félj, mondta. Még engem látsz. Én már utaztam. Nagyon érdekes dolog.
0: A kis csacsi nem szólt semmit. Csak magában gondolta, hogy nem látja ugyan Mirmurt, de már nem fél. És az utazás valóban jó dolog lehet. És minden esetre itt van Mirmur, aki tapasztalt macskának látszik, és akiben megbízhat. És mert sötét volt, s a láda kellemesen ringatózott. Hát, mi tagadás! Szépen elaludt.
3: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
4: Csukás István. Hogyan viselkedjünk nyilvános helyen? Ugrifüles, összeráncolt homlokkal járkált föl alá. Tüskés hátú kíváncsian nézte, majd udvariasan megkérdezte.
5: Ha nem zavarlak, min gondolkozol?
4: Azon gondolkozom, hogy hogyan kell viselkedni azokon a helyeken,
5: ahová többen is járunk. Vagyis a nyilvános helyeken, mint például a moziban, a klubban, a sátortáborban. Tüskés hátú nagyon elcsodálkozott. Ott is kell viselkedni. De hát oda szórakozni járunk, meg pihenni. Szórakozás közben is meg kell tartani egy-két szabályt. Ne felejtsd, hogy az illem az egymással való érintkezés tudománya. Márpedig ezeken a helyeken elég sokan szoktak lenni. Tüskés hátú ezt elismerte. Az igaz. De azért kíváncsi vagyok, hogy a moziban mit kell csinálnom. Beszéljünk inkább arról, hogy mit nem illik csinálnod. Először is nem illik elkésni. Nem azért, mert lemaradsz a híradóról, hanem mert a későn jövő zavarja többieket, amíg bemászik a helyére a sor közepére. Az már szinte törvényszerű, hogy a későn jövőknek mindig középre szól a jegyük. Tüskés hátú a vállát vonogatta. Jó, tegyük föl, hogy elkésem. Akkor mit csináljak? Nem állhatok az ajtó mellett. Megvettem a jegyet. Akkor udvariasan kéri elnézést, és köszönd meg, hogy felállnak. És még egyet. Lehetőleg az arcodat mutasd feléjük, míg befelé igyekszel a sorban. Ne a hátsó feledet. Értem. És mit nem illik még csinálnom? Hangoskodni. Másokat zavarni. Zacskót zörgetni. Előre elkiabálni a poént, ha már esetleg láttad a filmet. Nem illik még elfoglalni a teljes karfát. Az nem csak a tied. Mindig arra gondolj, hogy téged is zavarna, ha mindezt más csinálná. És izgulni sem szabad. Dehogy nem. Az ember nem unatkozni jár a moziba. Csak halkan izgulj. Tüskés hátul nagyot sóhajtott. Hú, akkor jó. Már megijedtem, hogy a sok szabálytól nem lesz időm a filmet nézni. Ha senki se zavarja az előadást, akkor lehet igazán figyelni. És még egy. Ha véletlenül elszakad a film, nem biztos, hogy a fügykoncerttől hamarabb összeragad. Valószínű, hogy lassabban ragad. Esetleg a gépészt idegesíti a fütyülés. Nagyjából ugyanúgy kell viselkedni a színházban is, mint a moziban. Annyi különbséggel, hogy ott tapsolni is lehet, ha tetszik az előadás. És ha nem tetszik, akkor nem tapsolsz. Udvariasan néma maradsz. Tüskés hátú vidáman bólogatott. Azért ez nem is olyan nehéz, de kíváncsi vagyok, hogy milyen szabályokat kell megtartani a klub délutánokon, hiszen oda játszani és szórakozni járunk. Azért a klub délutánon is meg kell tartani egy-két szabályt, de ezeket már mind ismered, ezekről már beszéltünk. Ugyanis udvariasnak kell lenni, megfelelően kell öltözködni, és csalás nélkül kell játszani. És még egy szabály. Semmi olyat nem illik tenni, amitől elmegy a többiek kedve, ami elrontja a hangulatot. Tüskés hátú ravaszul mosolygott. Az jutott eszébe, hogy most aztán egy igazán fogós kérdés következik. Kíváncsi volt rá, hogy a nagy illemtanár tud-e majd erre is válaszolni. Meg is kérdezte rögtön. Ő is a táborozásnál. Ott milyen illemszabályok vannak? De ugrifüles nem jött zavarba. Egy pillanatig gondolkozott csak, és már mondta is. Kezdjük ott, hogy a táborozáskor kint vagyunk a természetben. Éppen ezért a természettel szemben is illedelmesen kell viselkedni. Tüskés hátú nagyon elcsodálkozott. A természettel? Igen. A fával, a vízzel, a hegyel. Na, erre kíváncsi vagyok. Erre aztán igazán kíváncsi vagyok, hogy hogyan legyek udvarias egy fával. Például nem töröd le az ágát, csak hogy közelebbről megnézd a levelét. Mi lenne, ha mindenki letörne egyet? Nem rázod ki a madarakat a fészkükből. Nem vésed a nevedet a fatörzsébe, hogy így örökítsd meg az emlékedet. Nem dobálod kővel a termést, nem gyújtasz hatalmas mágiát a tövében. És a vízzel nem piszkítod be, mert hát ha más is fürödni akar benne. Nem lármázol a horgászok háta mögött, s nem nyomsz a víz alá, nem spriccelsz le senkit. Nem csúzlizol a sirályokra, nem fúrsz lyukat a gát oldalába. És a hegy? A heggyel hogyan legyek udvarias? A hegy magas. Éppen ezért nem zúdítasz kőlavinát a völgybe. Nem írtod a növényzetet, nem firkálsz a sziklára, nem vakarod le a turista jelzéseket, nem vadászol erdei lakókra, úgyis gyorsabbak nálad. Ehelyett gyönyörködsz a fában, vízben, hegyoromban. Teleszívod a tüdőd jó levegővel. És nem is játszhatok. Végtelenül sok izgalmas játékot játszhatsz anélkül, hogy kárt okoznál vagy zavarnál valakit. Van hely elég. Tüskés hátú hosszan elmerengett, majd így szólt. Ígérem, hogy udvarias leszek a természettel.
6: Csukás Mese Rádió.
3: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió. Még egy mese.
1: Döbrentei Ildikó, a Csiga család meséje. Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy csiga család. Heten voltak. Csiga mama, csiga papa és 5 csiga csemete. Mindegyiküknek volt saját háza és uzsonnás táskája. Csiga mama minden reggel letépett egy friss salátalevelet, azt hétfelé osztotta és a táskákba csomagolta. Csiga papa kiadta a jelszót. Megvan már az eleség, indulhatunk feleség. És elindultak libasorban sétálni. Elől ment csiga mama, mögötte bámészkodott 5 csiga csemetéje, hátul vigyázott rájuk csiga papa. Minden nap megmászták a virágos dombot, fölfelé lassan kapaszkodtak, lefelé gyorsan csúsztak. Lassan mászik csigabiga táskájában eleség. Mászik véle lánya, fia, csigabiga feleség. Lefelé gyorsan csúsztak. Gyorsan csúszik csigabiga, kéne már az eleség. Éhes lett a lánya, fia, csigabiga feleség. A domb aljában kicsomagolták az eleséget, és eszegetni kezdtek. Arra ment egy éhes tücsök. Nagyot kordult a gyomra. Mennyi finom saláta, megenném egy falásra. A legkisebb csiga megsajnálta az éhes tücsköt. Adott neki egy falat salátát. Tovább eszegettek. Arra repült egy csavargó madárka. Vágyakozva pillantott a salátára. Mindjárt vígabb lennék, ha egy kicsit ennék. A legkisebb csiga megsajnálta a csavargó madárkát, adott neki is egy falatot. Megint tovább eszegettek. Arra futott egy véznanyúl. Úgy lihegett, mint egy fújtató. Reggel óta szaladok, adjatok egy falatot! A legkisebb csiga a véznanyulat is megsajnálta. Neki adta az utolsó falatját. Mikor befejezték az eszegetést, összecsomagoltak és hazaindultak. Elfáradt a csigabiga, elfogyott az eleség, elfáradt a lány, a fia, csigabiga feleség. A virágos domb tetején szembejött velük a forgószél, úgy zúgott, búgott, mint egy búgó csiga. A csiga csemeték mindjárt elfelejtették a fáradtságot, és csúfolódni kezdtek. Búgó csiga, búgó csiga! Elhallgassatok! Röstelkedtek a csiga szülők. Ne csúfolódjatok! Kérjetek szépen bocsánatot! Ám a nagy zúgás-búgásban a csiga csemeték nem hallották meg a csöndes szülői szót. Búgó csiga, brrr, brrr! Megelégelte a csúfolódást a forgószél. Majd adok én nektek búgó csigát, egyszer voltam nálatok, elviszem a házatok. Azzal fogta, és felragadta mind a 7 csiga házat. Megforgatta, megpörgette, mint a porszemeket. Egyszer voltam nálatok, forgatom a házatok. Úgy játszott velük, mintha labdázna. Mikor kijátszotta magát, visszapottyantotta a házakat a csigák hátára, és hahotázva elnyargalt. Ugye jó tréfa volt? Mi az a tréfa? Szepegte a legkisebb csiga. Fáradtan érkezett haza a csiga család. Hang nélkül rakták le az üres uzsonnás táskákat. Holnap bocsánatot kell kérnetek a forgószéltől, jelentette ki csiga papa. És minden rendbe jön, tette hozzá csiga mama. Igen, mama, igen, papa, jó éjszakát, mama, jó éjszakát, papa, válaszolták kórusban a csemeték, és bevonultak a házaikba. Aludj te is, kicsim! Simogatták meg a csiga szülők a legkisebbet, aki még mindig ébren téblábolt. Azután házukba vonultak a szülők is. Az ajtót belülről jól bezárták. Bezárkózott csiga mama, elaludt csiga papa, bebújtak a testvérek. Csak a legkisebb csiga motoszkált a háza körül. Itt volt! Itt van! Nem, ez nem az! Ez az! Nem, ez sem az! Hol van hát? Hol az ajtóm? Nincs meg az ajtóm! Segítség! Elveszett az ajtóm! Próbálta előről, próbálta hátulról, próbálta jobbról, próbálta balról, de hiába. Nem tudok bemenni a házamba! Segítség! Abban a pillanatban megzörrent mellette a fű. Ott állt az éhes tücsök. Megrecsent fölötte az ág. Ott ült a csavargó madárka. Megdobbant előtte a föld. Ott magasodott a vézna nyúl. Mit segítsünk, legkisebb csiga? Keressétek meg az ajtómat! Az ajtódat, de hiszen ott van, kezdte a nyúl. A házadnak a, folytatta a madárka, tetején, fejezte be a tücsök. Ó, jaj, jajgatott a legkisebb csiga. A forgószél fordítva adta vissza a házamat. Ne búsulj, legkisebb csiga, segítünk mi a bajodon. S a tücsök, a madárka, meg a nyúl addig hórukkolt, míg a házat visszafordította a talpára. Tessék, legkisebb csiga, az ajtó! Fáradj be rajta! Nyugodalmas jó éjszakát! Köszönöm, barátaim! Ásította kimerülten a legkisebb csiga. Jó éjszakát, világ! És úgy aludt reggelig, mint a bunda. Reggel napsütésre ébredtek. A forgószél újra vidáman táncolt a réten. Nem vagy búgócsiga, nem vagy búgócsiga! Kiabálták neki kórusban a csiga csemeték. A forgószél örömében úgy elnyargalt, hogy aznap elő sem került többet. Csiga mama friss saláta levelet tépett, hétfelé osztotta, az uzsonnás táskákba csomagolta, aztán tépett még egy levelet. Három felé tépte, s adott a tücsöknek, a madárkának, meg a nyúlnak is. Csiga papa rázendített. Megvan már az eleség, indulhatunk, feleség! És elindultak a virágos domb felé. Elől ment csiga mama, mögötte bámészkodott az öt csiga csemete, hátul vigyázott csiga papa. Mellettük mászott a mindig éhes tücsök. Fölöttük repült a csavargó madárka, előttük nyargalt a vézna nyúl. Aki nem hiszi, keresse meg őket a réten.
2: A kis mutató a 8-ason, a nagy mutató pedig a 12-esen áll. Nem kell sokat várni, és alszunk is már. Műsorajánló következik.
3: A legjobb meséket és kedvenc dalaidat meghallgathatod a Spotify-on is. Kövesd a Csukás Mese Rádiót, böngészd a lejátszási listáinkat, és hallgasd kedvenceid, amikor csak akarod. Csukás Mese Rádió a Spotify-on is. Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban minden hétköznap este 7 órától. Vackor az első B-ben. Vackor történetéből kiderül, hogyan válik a boglyos, lompos, loncsos és bozontos piszén-pisze kölyök mackó igazi iskolássá. Kormos István klasszikus verses meseregényét Üvös Völgyi Ildikó meséli el. Hallgasd a Csukás Mese Rádió legújabb mesesorozatát minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. A legmesésebb mesemondó. A Csukás Mese Rádió és az M2 Mese TV közös pályázata 3 és 10 éves kor közötti gyermekek számára 3 korcsoportban. Hogy milyen legyen az előadásmód? Mindenképpen egyedi. Úgy add elő, mint ki maga is szereti. Adj saját hangot a szereplőknek, nevezd nevén őket. Vigyél bele életet, hangoddal játszva, mutass képeket. Legyen figyelemfelkeltő, lehengerlő, ha kell, cuki, mert velünk együtt hallgatja az összes csukimuki. Részletek a csukásmeserádió.hu weboldalon. Ne késlekedj, mert szeptember 1-től várjuk a pályázatokat!
4: Még több újrahallgatható és újranézhető műsor, sport, film és sorozat az ingyenes Mediaklikken.
3: Mindenki életében különleges a születésnap. Így van ez a Meserádióval is. 2 éves a Csukás Mese Rádió. Szeptember 1. hetében együtt ünneplünk, még több izgalmas mesével, vidám kalanddal, valamint sok-sok meglepetéssel. Ugye ti is várjátok? Hallgassátok a Csukás Mese Rádiót, és ünnepeljetek velünk a szülinapi héten. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek. műsorajánlót hallottatok. Itt a Csukás Mese Rádió. Mesés estét mindenkinek.
5: Gyümölcsök, az évszakok ízei. Tavasszal a kert még álmosan nyújtózkodik, de aztán egyszer csak rügyedezni kezd a mandulafa, a barackfa, és világba borul a medgy, és megjelennek az első gyümölcsök is, csak akkor még éretlenek, nem szabad őket leszedni. A tavasz apró ajándékai közé tartozik az eper, piroslik a bokor alatt, illata már messziről odacsal. A korai cseresznye is ekkor kezd el érni, piros szemei csak arra várnak, hogy valaki leszakítsa. Aztán eljön a nyár, a gyümölcsök nagy-nagy ünnepe, a sárga barack a napfényt gyűjti a héjába. A lédús őszi barackot harapni öröm, a görögdinnye pedig igazi nyári hűsítő, akár a strandon is. A nyár a bogyósok ideje, vagyis a málna, ribizli, szeder, egyik finomabb, mint a másik, és lekvárnak is kiváló. A szőlő lassan érik, amíg a nap érleli édesre. A fürtök között ott csüng a must jövője, és persze a mazsolája is. Majd megérkezik a csodálatos ősz, újabb gyümölcsöket hozva. Almát, körtét, birsalmát, amiből kompót, süti, vagy csak egy harapásnyi emlék lesz. És ott vannak a csonthéjasok is. A diót eleinte zöld burkolat rejti, majd az is beérik és kipattan. Amikor a dió és a magyaró beérik, ősszel csak úgy potyog le a fáról a földre, aztán ezt össze kell szedni, szépen száraz helyen ki kell szárítani, és valamikor, akár éppen karácsonykor, vagy újévkor meg kell törni egy néhányat, és el lehet fogyasztani. Túl sokat nem szabad belőle enni, mert elég zsíros egy gyümölcs. Szokták mondani, úgyhogy ha valaki túl sokat fogyaszt belőle, akár még meg is fájdulhat tőle a pici pocia. A gyümölcsök egy része télire se tűnik el. Az aszaltszilva, alma, sárga barack új ruhát ölt. Vizet veszít, de ízt nyer, hogy a hideg hónapokban is ott lehessen a tányérodon. És tudod, mi a legjobb az egészben? Hogy minden évszak tartogat valami finomat. Nem is kell messzire menni, elég, ha csak körülnézel a kertben, vagy akár a piacon, vagy az uzsonnás dobozodban, ahova édesanyád elrejtette a finomságokat.
3: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A fa története. Egy kora tavaszi napon a Yukon folyó partján bújt ki a földből a fácska. Majd ahogy teltek, múltak az évek, a fa egyre erősebb és sudárabb lett. És nem sokára ő lett a legmagasabb a folyóparti fák közül. A fa délcek természetét mások is észrevették. Gyakran megálltak előtte a közeli indián törzs tagjai, hogy megcsodálják vaskos törzsét, nagyságát, erejét. A fa pedig boldogan hallgatta az elhangzó dicséreteket. Mire beköszöntött a tél, a fa még mindig szilárdan állt a folyóparton. A fa a viszontagságok ellenére is bátran kitartott, nem panaszkodott, csak összeszorított foggal tűrte a hóesést, a fagyos szelet és a csípős hideget. Majd ahogy közeledett a tavasz, a fára újabb megpróbáltatások vártak. Az idő egyre melegebb lett, a hó olvadni kezdett, és a rengeteg víztől megáradt a folyó. A víz olyan erővel tört utat magának, hogy mindent elpusztított, ami az útjába került. A fa néhány társa is veszélybe került, az erős sodrás gyökerestül tépte ki őket a földből. A fa szomszédját is fenyegette az ár, de a hatalmas fa bátran megtámasztotta törzsével, nehogy elvigye a víz. Ám a rohanó víz idővel erősebbnek bizonyult, és magával ragadta mindkettőjüket. A folyó csak hömpölygött, a víz egyre sebesebben áramlott, és közben a hátán ott utazott a fa. Na hát, micsoda pompás utazás! Végre virágot láthatok, gondolta a kíváncsi fa. Boldogan tekingetett körbe, és izgatottan várta, mi újat tartogat még neki a vidék. Ám idővel kezdte megunni a szüntelen rohanást, s már alig várta, hogy végre megpihenhessen. A sok látnivalótól lassan elfáradt, és elbúbiskolt. Mikor felébredt, egy homokos parton találta magát, egy indián közeledett feléje. A férfi megtapogatta a fa vaskos törzsét, majd elővette a fejszét, és levágta az ágait. Mi ez a csiklandós érzés? Töprengett a fa, és közben alig tudta visszatartani a nevetését. Majd az indián nekilátott a kenu készítésnek. Méricskélt, farigcsált, csiszolt, és közben végig nagyon gondosan bánt a gyönyörű fával, nehogy megsértse. A fának pedig tetszett a törődés, és nagyon büszke volt új külsejére. Aztán egy nap az indián a vállára vette a kenut, és elvitte a falujába. A fának tetszett az új otthona. Az indián és a felesége pedig igazán megbecsülték az új kenujukat, színes mintákat festettek rá, és csodálatos bőrökkel vonták be. Mikor kész lett a kenu, az indián elvitte első útjára, a félelmetes és tajtékos tengerre. A fa élvezte, hogy a törzsét újra a víz simogatja, s most olyan sebesen siklott, mint előtte még soha. Az indián az egész napot a tengeren töltötte, elszánta nevezett egyre távolabbi vizekre, hogy zsákmányra vadásszon. A fa minden tőle telhetőt megtett, hogy gazdája dolgát megkönnyítse, és igazán büszke volt, mikor az indián elejtett egy óriási fókát. Attól a naptól fogva a fa napjai mind ugyanúgy teltek. Már kora hajnalban kifutott a gazdájával a vízre, és egész nap a tengert járták, friss zsákmány után kutatva. Ez volt a fa életének legboldogabb időszaka. Aztán, mikor beköszöntött a tél, az indián lehúzta a kenu bőrbevonatát, és többé nem ment ki vele a tengerre. A fa egyre magányosabban érezte magát, és a hideg idő is kikezdte az egykoron életerős fát. Ám egy nap nyüzsgés támadt a faluban. Az indiánok ünnepségre készültek, és az eseményre meghívták a környező népeket is. A fának eleinte tetszett a jövésmenés, de aztán elfogta egy baljós érzés. Mikor beesteledett, a vendégek körülállták a tábortüzet, imákat mormoltak, énekeltek és táncoltak. Majd egyszerre mindenki elhallgatott, és a kenu gazdája ünnepélyesen odaajándékozta a hajót egy másik törzs főnökének. A fa szomorú volt, hogy el kell válnia a kedves indiántól, és csak reménykedni tudott, hogy az új gazdája is vigyázni fog rá és megbecsüli őt. Ám az idős indián nem törődött túl sokat vele, lefektette a parton, aztán magára hagyta.
Így történt, hogy mikor jött egy nagyobb vihar, a hullámok és a szél felkapták a hajót, és kisodorták a nyílt tengerre. Az áramlatok ide-oda dobálták a kenut, és csak hamar a fa elvesztette az eszméletét. Mikor magához tért, egy ismerős kavicsos parton feküdt, ahol a gazdája először rátalált. Végignézett magán, és alig hitt a szemére. Keze és lába nőtt. Éppen úgy nézett ki, mint bármelyik indián harcos, csak éppen nem volt ruhája. Feltápászkodott, és lassan elindult a gazdájának a kunyhója felé. Nem akart bajba keveredni, így egy bokorban bújt el, amíg besötétedik. Mikor végre a nap eltűnt az égről, a fiú is előbújt a bokorból. Oda ment a kunyhóhoz, ahol éppen az asszony söprögetett. Isten hozott idegen, köszöntötte az indián felesége. Nem vagyok idegen, rázta a fejét a fiú. Nálatok éltem, amíg el nem ajándékoztatok egy gonosz indiánnak, aki nem törődött velem, mondta az ifjú, de az asszony csak értetlenkedve nézett. Kisvártatva megjelent az indián harcos, és azonnal felismerte a fiút. Üdvözöllek, fia! Kérlek, felejtsük el a múltat, és élj ezen túl velünk. Nem. Ha eddig nem kellettem, akkor ezután sem maradok veletek, felelte a fiú, és elment, hogy saját sátrat építsen. Nem sokára az ifjú indián megházasodott és családot alapított. A környék legbátrabb és legügyesebb vadásza vált belőle, s hála neki, a falu sohasem éhezett többet. Hogy korábban magas és sudár fa volt, senki sem tudta. Csak a járása árult el néha, mert még öreg korában is olyan méltóság teljesen és délcegen járt, ahogy senki más.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Hallgasd velünk a mesét. Itt a Csukás Mese Rádióban.
2: Sziasztok, Pató Marci vagyok. Most tőlem hallhattok egy mesét. Mikszát Kálmán meséje nyomán. A bűvös saru. Egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon túl, de még az óperenciás tengeren is túl, ott, ahol a kurtafarkú malac túr, élt egy nagyon öreg ember, akinek három fia volt. Ez a nagyon öreg magához hívatta három fiát, és imígy szólt hozzájuk. Engem magához szólít az Isten. Én nem sokára már nem leszek. Fogadjátok meg, kedves fiaim, hogy jóban rosszban mindig össze fogtok tartani. Fogadjuk, édesapám, felelte a három fiú. Nem hagyjuk el soha egymást, jóban rosszban mindig összetartunk. A nagyon öreg ember el is ment. A három fiú hamuba sült pogácsát tett tarisznyájába, s elindult világgá. Mentek, mendegéltek nagy hegyeken és árnyas völgyeken keresztül. Lábukat feltörte már a sok gyaloglás, amikor egyszerre csak egy gyönyörű kékvízű folyóhoz értek. Nagyon meleg idő volt, a három fiú tehát gondolt egyet, és megfürdött a kékvízű folyó habjaiban. Igen ám, de míg ők fürödtek, egy gonosz varázsló ellopta a legkisebbik fiú saruit, melyek egy bokor alatt hevertek. Így hát a legkisebbik fiúnak mezítlábosan kellett vándorolnia tovább, tüskön bokron keresztül, a két idősebbik fiú lábát pedig pompás bőrsaru védte. Az ő lábai már kisebesedtek a vándorlástól, amikor így szólt két bátyjához. Kedves bátyáim, én nem bírom már tovább a vándorlást. Nem adnátok kölcsön sarutokat nekem, amíg begyógyulnak a sebek lábaimon? Dehogy is adjuk a mi szép bőrcipőinket a te véres lábaidra, felelte a két irigy bátya, és ha nem tudsz velünk tovább jönni, mi itt hagyunk. A két idősebb testvér ott is hagyta a legkisebbiket egy nagy, sűrű erdő közepén, mert a két irigy bátya már megfeledkezett arról, mit is ígértek apjuknak, hogy jóban rosszban nem hagyják el egymást. A legkisebbik fiú hát nagy búsan üldögélt a sűrű erdő közepén, amikor látja ám, hogy nyelvét lógatva keserves vonítással és erősen sántítva egy nagyon öreg farkas közeledik feléje. Miért vonítsz oly keservesen, farkasapó? Mi bajod van? Kérdezte nagy merészen a legkisebbik fiú. Ezer szerencsét, hogy farkasapónak szólítottál, mondta a nagyon öreg farkas. Különben miszlikbe aprítottalak volna fogaimmal, te emberi zink. Hely, nagy az én bajom, mert nem tudok az előső lábamra lépni, mert egy tüske ment belé. Majd segítek én, mi sem könnyebb ennél, felelte a legkisebb fiú, és egyetlen rántással kihúzta a tüskét az öreg farkas talpából, még be is kötözte szépen a sebet inge darabjával. No, látom, jó szívű vagy, mondta a farkas. Hálából hát megsegítelek. Látod ott azt a nagy odvas fát? A fa odvában találsz egy egész sereg sarut. Van ott piros szattyán bőrsaru, ezüst saru, de még aranysaru is. De te ne törődj mindezekkel, ha jót akarsz, válaszd a legkopottabbat. Azzal a farkas már el is tűnt. A legkisebb fiú meg is találta a fa odvában a csodálatos sarukat, de eszébe jutott az öreg farkas tanácsa, és a legkopottabbat húzta fel lábára. Aztán bandukolt tovább, és elért egészen az óperenciás tengerig. Hely, ha én most itt átrepülhetnék, gondolta nagy bánatosan. Alig, hogy ezt elgondolta, íme csodák csodájára a levegőbe emelkedett, és meg sem állt az óperenciás tenger túlsó partjáig, mert hogy szavamat egymásba ne öltsem, ezeknek a kopott saruknak bűvös erejük volt, aki lábára húzta őket, annak minden kívánsága teljesült. Így ért a legkisebbik fiú az üvegkirály országába, ahol mindenki nagy gyászban volt, szomorkodott a király, szomorkodtak legtudósabb tanácsadói is. Ennek a nagy szomorúságnak semmi más oka nem volt, mint hogy a király kisasszony csodálatos aranylabdája labdázás közben fennakadt a legmagasabb torony gombján. Hét nap és hét éjjel hullottak ezért a gyönyörű kisasszony könnyei, és a király leánya kezét s fél országát ígérte annak, aki az aranylabdát lehozza a torony gombjáról. Jöttek hetet hét országból a vitézek és bátor emberek, hogy megpróbálkozzanak a magas torony megmászásával. Hely, de szomorú végük lett. Aki elérte a torony tetejét és lepillantott a mélységbe, az menten megszédült és lezuhant. Aki félúton visszafordult, mert inába szállt a bátorsága, azt a király száműzte. A legkisebb fiú gondolt egy nagyot, és a király elé állt. Uram, királyom, én lehozom a labdát. A király csak csóválta a fejét, s az udvari népek csak gúnyolódtak a legkisebbik fiú rongyos saruin. Hanem a fiú csak megállt a torony alatt, és azt mondta: kedves saruim, hip-hop, vigyetek fel a torony tetejére! Hát egy szempillantás alatt fenn is termett a világ magos torony tetején, leszedte onnan az aranylabdát, és még csak meg sem szédült. Hely, egyszerre nevetőssé vált a szomorkodó király kisasszony arca, a király pedig így szólt: lányom keze és fél országom mától kezdve tiéd. Még aznap fényes lagzit csaptak, és boldogan éltek, amíg meg nem haltak.
0: Mesés estét! Itt a Csukás Mese Rádió. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Készüljetek a vacsorára, és számoljátok meg a kezeteken a napközben megtapasztalt csodákat. Ki hány ujját mutatja? Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

a magányos herceg. Egy réges-régi legenda szerint létezett a Földön egy olyan ország, ahol mindenki párra lelt. Az összes férfi megházasodott, mindegyiknek jutott szép feleség, minden asszonynak hűséges férj. Egyetlen magányos lélek sem akadt. Mivel senki nem maradt egyedül, ez volt a boldog emberek országa. A szomorúságot még hírből sem ismerték az ott élő emberek, hiszen a legfontosabb mindenkinek megadatott. Talán már 1000 év is eltelt, mire megtörtént a baj. Mit ad Isten, pont a király egyetlen fia nem találta meg élete párját. Pedig már jócskán abban a korban volt, mikor illett volna megházasodni. Sötét lepelként borult az addig ismeretlen búbánat a királyi udvarra. Lassan az egész birodalomban elterjedt a félelem, hogy az évezredes boldogság egyszer véget ér. A hír pletykaként kapott szárnyra az alattvalók között, s a nagy tanakodásban minden házasság gyanússá vált. Lehet, hogy valójában az én feleségem a királynő, és én csak bitorlom szerelmét? Így gondolkoztak a férfiak. A nők pedig fordítva. Talán én lehetnék a palota legelső hölgye? Királylánynak szánt a sors, de én beértem egy egyszerű férjjel? Mivel mindenki hibáztatott valakit, kezdett eltűnni a szeretet. A trónörökös bánata pedig csak nőttön nőtt. Már nem is saját maga miatt aggódott. A gyanakvó, szomorkodó nép furdalta a lelkiismeretét. Minden férfi közül ő kételkedett magában a leginkább. Egy nap odaállt a király elé, s ellentmondást nem tűrő hangon kijelentette. Apám, el kell hagynom az országot, mielőtt egymást hagynák el a házastársak. Idegen földön fogok élni, s ki tudja, egyszer talán egy királylánnyal térek haza. A vén uralkodó, hogy könnyeit palástolja, mélyen lehajtotta fejét, s csak intett a hercegnek. Ahhoz nem volt elég ereje, hogy szavakkal is búcsúzzon gyermekétől, hisz tudta, igaza van. Amilyen lehangoltan hagyta el hazáját a királyfi, olyan jó kedve kerekedett, amikor elért a szomszédos birodalomba. Ott nem mindenkinek akadt párja, de ezért nem őt hibáztatták. Nagy kő gördült le a szívéről. Első útja a palotába vezetett, hiszen azt rebesgették, hogy ott él a legszebb király kisasszony. A herceg tátott szájjal ámult a mérhetetlen gazdagságon. Minden ház, minden kocsi, de még a legszegényebb inasok cipőfűzője is aranyból volt. Az arany király, mert hogy így hívatta magát az uralkodó, rögtön maga elé kérette a magányos trónörököst. Tudom, hogy mi áradban vagy, herceg. Tedd hát fel kérdésedet, szólt az arany király minden mellébeszélés nélkül. A királyfi nem tudott ilyen gyorsan felelni. Vakította a trónterem fényessége, s egy pillanatra el is feledkezett a leány kérésről. Miért van minden aranyból felség? Kérdezte végül. Az egész udvar meglepődött, értetlenkedve duruzsolni kezdtek. Hogy boldogok legyünk, szólt nevetve. A te országod talán arany nélkül is boldog, tette még hozzá gúnyosan. Szíve szerint azt mondta volna, hogy nekik nem számít az arany, mert egymástól boldogok az emberek. Az én országom most nagyon hasonló a tiédhez. Az egyetlen bánatunk, hogy még mindig aglegény vagyok, felelte végül a herceg. Nem fogsz csalódni. Köztudott, hogy az én lányom a legszebb a világon. S most te is láthatod a saját szemeddel. Ahogy az aranykirály kimondta ezeket a szavakat, kinyílt a trónterem hatalmas ajtaja, s belépett rajta a csillogó hajadon. Aranyruhájánál csak arca volt ragyogóbb. A királyfit szinte elvakította a földön túli szépség, s úgy érezte, végre szerelembe esett.
első látásra. Az aranyhercegnő megállt az ifjú előtt, kezét csókra nyújtotta, és unottan azt kérdezte. Szerelmes vagy belém? Igen, vágta rá a trónörökös. Bármit megtennél, értem? Érted, átúsznám a világtengert. Húzd át hosszában, oda és vissza, utána a tiéd leszek, mondta hidegen az aranykirálylány, és azzal visszavonult szobájába. A királyfi abban a pillanatban a partra vitette magát, és a hullámok közé ugrott. Már rég nem látta a maga mögött hagyott tengerpartot, de a szárazfölddel együtt elhalványult előtte a királylány arca is. Rá kellett jönnie, hogy amit érzett, nem szerelem volt. Egy arra járó hajó felvette potyautasnak, s egy hét után kikötöttek egy újabb országba. A Gyémánt király birodalmában. Rögvest a palotához ment, mert az a szóbeszéd járta, hogy ott él a leges, legszebb királylány. A Gyémánt király rögtön fogadta. A lányom kezéért jöttél, jól tudom, hát csodáld meg őt! A Gyémánt hercegnő belibbent a terembe, de olyan fényességgel pompázott, hogy a hercegnek kápráncot

kétlen szomjan a kietlen pusztaságban. Már nem is állt a lábán, mikor egy kis viskóhoz ért, s megpillantott egy lányt, aki a kertben serénykedett. Rögtön látta, hogy valójában ő a legszebb lány a világon. Meghalnék, érted? Ennyit tudott csak mondani. Erre a lány szelíden elmosolyodott, s annyit felelt. Nekem az is épp elég, hogy élsz. Abban a pillanatban tudta a herceg, hogy szerelmes. Azóta beszélik abban a különös országban, ahol mindenki párra lel, hogy a királyuk a saját hátán hozta haza a feleségét. Átkelt vele a világhegyen, átúszta a világtengert, s még csak el sem fáradt. Annyi bizonyos, hogy azóta mindenki boldogan él,

0: a szomorú király kisasszony, aki elmeséli nektek Mahó Andrea.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy király. Annak volt egy gyönyörűséges, szép lánya, aki soha el nem mosolyodott. Mindig szomorú volt, senki sem tudta megnevettetni. A király nagyon szomorkodott azon, hogy az ő gyönyörű, szép leánya úgy a búnak adta a magát. Kihirdette az országban, hogy aki az ő leányát megnevetteti, annak adja feleségül, fele királyságával együtt. Élt abban az időben egy pásztor. Annak volt egy kis aranyszőrű báránykája. Ennek az a tulajdonsága volt, hogy aki hozzányúlt, úgy odaragadt, mintha csak belőle lett volna kinőve. Egyszer a pásztor kihajtotta legelni. Amint legelteti, arra megy egy eladó leány, megsimogatja a bárányt, mindjárt odaragadt. Elkezdi a pásztor. Hőjjelő, édes aranyszőrű báránykám, szőrőt szálán a nagy jány. Hajtotta tovább a báránykát, arra ment egy pap, ráütött a botjával a leányra. Ej, te nagy bolond, mit töltöd itt az időt? Mindjárt odaragadt. Megint elkezdte a pásztor. Hőjjelő, édes aranyszőrű báránykám, szőrőt szálán a nagy jány hátán pálca végén a pap. Aztán arra ment egy asszony egy sütőlapáttal a kezében, ráütött a sütőlapáttal a pap farára. Ugyan, tiszteletes uram, minek bántja azt a szegény leányt? Az is odaragadt. Megint elkezdte a pásztor. Hőjjelő, édes aranyszőrű báránykám, szőrött szálán a nagy jány hátán pálca végén pap farán lapát végén asszony. Jött arra megint egy katona, vezetett arra egy paripát. Megfogta az asszony karját csintalanságból, mindjárt odaragadt. Megint elkezdte a pásztor. Hőjjelő, édes aranyszőrű báránykám, szőrött szálán a nagy jány hátán pálca végén a pap farán lapát végén asszony karján katona kezében kantár száron paripa. Megint jött egy varga, hozott egy csomó kaptát, rávágott a katonára. Mit bámul itt, komám uram? Ez is odaragadt, csak elkezdte a pásztor. Hőjjelő, édes aranyszőrű báránykám, szőrött szálán a nagy jány hátán pálca végén pap farán lapát végén asszony karján katona kezében kantárszár, kantárszáron paripa farán kapta végén varga. Amint így terelgette őket előre, arra ment a király a szomorú leányával. A király kisasszony, amint azt a furcsaságot meglátta, olyan jó ízűt nevetett, hogy majd eldűlt bele. A király is, amint meglátta. Magához hivatta a pásztort, neki adta fele királyságát, meg a szép leányát. Megesküdtek, nagy lakodalmat csaptak, még ma is élnek, ha meg nem haltak.
0: A Szomorú király kisasszony című mesét hallottátok.
2: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Sukásmese rádió.
1: Fogmosáskor alul is mosd, ne csak felül. Meglátod, az idő gyorsan repül. Mesés este a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
2: A galamb, aki nagyon gyorsan szeretett utazni. A galambok, mint minden madár, nagyon szeretnek repülni, és még ha magasan repülnek, akkor is tudják, hogy merre járnak. Egy egész térkép van a fejükben. A lakóhelyüket mindenki másnál jobban ismerik, és ha valaki eltéved, biztos, hogy tőlük kér majd útbaigazítást, mert amellett, hogy mindig tudnak segíteni, még nagyon kedvesek is. Igen ám, de a galamb nem költöző madár. Télen-nyáron egy helyen él, és nem merészkedik túlságosan messze az otthonától. Pontosabban, majdnem mindegyik galamb ilyen. Ám élt egyszer egy kis városkában egy különösen kalandvágyó galamb. Már nagyon fiatalon megismerte és megjegyezte az egész környéket. Egyetlen galamb sem tudta olyan gyorsan megjegyezni az új helyeket, mint ő. Épp ezért már hamar kijjebb merészkedett a városból, mint a többiek, és igen hamar ráunt arra, hogy mindig ugyanazok felett a dombok és házak felett kell repkednie. Nagyon szeretett volna messzire utazni. Otthon néha mesélte a szüleinek, hogy ha majd nagy lesz, be fogja repülni az egész világot, de mindenki csak legyintett rá egyet a szárnyával. Ugyan már, majd benő a fejed lágya. És nem vették őt komolyan. De ezt a kalandvágyó galambot nem lehetett csak úgy eltéríteni a céljától. És napközben mind messzebb és messzebb repült az otthonától. És minden nap egyre nagyobb távot repült be pihenés nélkül. És amikor tehette, a városka egyik boltjának kirakata előtt csipegetett, mert bent egy hatalmas földgömb terpeszkedett. A galambnak az volt a kedvenc kirakata és helye az egész városban. Minden nap gyűjtögette az erőt és a bátorságot, hogy belevágjon a nagy utazásba, míg nem egyik nap rámosolygott a szerencse. A családja hírét vette ugyanis, hogy egy távoli rokon házasodni készül, és megszerették volna lepni egy kis ajándékkal. Ám a rokon igen messze lakott, és nem akaródzott senkinek útra kelni. Kivéve persze az utazni vágyó galambot, aki kapva kapott az alkalmon, hogy majd ő elviszi az ajándékot. Rá is bízták, és útjára is bocsájtották. A galamb pedig olyan boldog volt, mint még soha. Repült is, ahogy csak a szárnyai bírták. Mikor megérkezett, a rokon és az egész fészek alja nagyon megörült neki, és a szép ajándéknak, és igen hálásak voltak neki a fárasztó útért. A galamb pihent pár napot a rokonoknál, amikor is az egyik nagynénje azzal fordult hozzá, hogy bizony lenne neki is egy kis elintézni valója egy még távolabbi városban. Nincs-e kedve elvinni egy levelet oda? Hogy ne lett volna? A galamb ahelyett, hogy hazaindult volna, csőrébe kapta a levelet, és repült tovább boldogan. A levelet egy öreg galambnéninek kellett odaadnia, aki nagyon várta már a híreket a húgától. Olyan izgalommal és szeretettel fogadta a kalandvágyó galambot, hogy az megint ott ragadt pár napra. Traktálták is minden jóval. Nem sokára az öreg galambnéni így szólt hozzá. Küldenék egy kis süteményt a fiamnak. Elvinnéd-e? A galamb ismét kapva kapott az alkalmon, fogta a csomagot, és repült még messzebb, mert a galambnéni fia bizony még távolabb lakott. Ám ő is olyan hálás volt a süteményért, hogy örömmel fogadta be pihenni a galambot. Pár nap múlva az új vendéglátónak is eszébe jutott valami. Te galamb, nekem lakik egy szarka barátom két napi repülésre, és már régen szerettem volna neki képeslapot küldeni. Most lesz a születésnapja. Segítenél? A galambnak eszébe sem volt nemet mondani, és csőrében a képes lappal még messzebb szállt. Olyan tájak, hegyek, dombok, tavak felett repült, amilyeneket még sosem látott. Átadta pontosan és gondosan a képes lapot a szarkának, akiről hamar kiderült, hogy egy fülemülének udvarol, és kapott a lehetőségen, és küldött a galambbal neki egy virágcsokrot. A fülemüle fülig pirult örömében, amikor megkapta a virágot, és a csokor hírét mindenképpen tudatni szerette volna egy messze lakó papagáj barátnőjével. Így a galamb ismét útra kelt, és onnantól kezdve nem volt megállás. Csak repült, utazott, és vitte a híreket, csomagokat, ajándékokat egyre messzebb. Így ment ez hosszú-hosszú éveken keresztül, míg nem a galamb végül az egész világot bejárta, és ahova csak érkezett, örömet okozott. De senki sem volt a világon, aki boldogabb lett volna, mint ő. Egyik nap, amikor egy új levelet kellett elvinnie, szokatlanul ismerős tájak felett szállt, és egyszer csak rádöbbent, hogy éppen hazafele tart. Észre sem vette addig, milyen honvágya van. Mikor hazaért, összesereglett az egész család, hogy fogadják. Csókolták és ölelték, ahol csak érték. A galamb pedig egész álló éjjel és még egy egész álló nap sorolta, merre járt, miket látott. Mikor a történet végére ért, körbenézett és nagyot sóhajtott. Mindig utazni vágytam, de most már tudom, hogy a legjobb érzés hazajönni.
1: Csukás Meserádió. A napnak lassan vége, de még vár rátok néhány kaland és mese. Csukás Meserádió. Rádió egyfejűeknek.

0: Csukás Mese Rádió.
1: Hallgass velünk te is ezt a dalt.
2: Sziasztok, kedves gyerekek! Mihály Csaba vagyok, a 4S Street zenekar billentyűse. Nagyon szeretem gyerekkorom óta a meséket, habár gyerekkoromban sokkal több mesével találkoztam, mint mondjuk most felnőtt koromban. Többek között egy meséskönyvből tanultam megolvasni a nővérem által. Kiskoromban diavetítőn vetítettek nekem a szüleim, ezekre a mesés képkockákra mesélt a különböző csodás meséket. Most én mesélek nektek, ráadásul székely tájszólással. Mátyás király és a szegény favágó, bukovinai székely népmese, felolvassa Mihály Csaba. Mátyás király egyszer az erdőben, amint sétált, hogy-hogy nem elveszett. Bolyongott erre, ment arra, nem talált ki az erdőből. Meglátott egy szegény favágót. Oda ment, s köszönt neki. Segítsen az Isten, te szegény favágó. Hát bizarre álmes férne a segítség, mondja a szegény ember. De a szegény ember nem ismerte meg, hogy kicsoda ez, hanem csak egy úrnak nézte Mátyás királyt. Mondja neki Mátyás király. Hát te szegény ember, vannak egy gyermekeid? Vannak, biza uram, 4 szép fiam, s 2 leányom. Hát aztán van-e pénzed? Hát az es van, amennyi eppekel. De tudod, uram, én a pénzemet 3 felé osztom örökké. Hát azt te hogy csinálod? Kérdezi Mátyás király. Én úgy, hogy egyik részeit örökké, az egyik részeivel az adósságomat fizetgetem, a másik részét kölcsön adogatom. S hát a harmadik részét, azt a sárba vetegetem. Elnye hát, én még ilyen beszédet nemes hallottam, mondja Mátyás király. Hát mondd el nekem, hogy értsem ez, mit jelent? Úgy, uram, tudod-e, hogy az első részét az adósságomat fizetgetem, az azt jelenti, hogy nekem még van édesapám s édesanyám, s azok felnöveltek. Azokat most én tartom el. Azért fizetgetem a régi adósságaimot. A második az meg, van 2 fiam, s azt kölcsön adogatom nekik, hogy majd, ha én megöregedek, akkor azok visszafizetik nekem. Hát a harmadik mit jelent? A harmadik azt jelenti, hogy a harmadik részét sárba vetegetem, mert azt a 2 leányomra kötöm. Ruházom őket, s azok nekem sose adják vissza. Férhez mennek, s ott hagynak ingemet. És ez azt jelenti. Jaj, be éles eszed van, vág, mind a beret van, mondja Mátyás király, de hallod-e te szegény ember? Én ebbe a nagy erdőbe elvesztem, nem vezetnélek ki. Jaj, uram, nem érek én rá vezetgetni senkit se, a szegény embernek dolgozni kell, sehetni. Megfizetem én neked a napszámodat, csak vezessék ki ebből az erdőből. Hát úgy igen, pénzét a szívesen megteszem. És avval elindultak az erdőn, hogy kivezesse Mátyás királyt a szegény favágó. Hát amint mennek, ballagnak, beszélgettek, kérdezik Mátyás király. Hát aztán te szegény ember, láttad-e már a királyt? Nem én még, uram, sose láttam, de szeretném meglátni, amíg élek. Most kiérünk ebből az erdőből, s ott rettentő sokan lesznek, a mezőn dolgoznak, és mikor meglássák a királyt, mindenki leveszi a fejről a kalapot. Csak a király lesz egyedül kalapba, akkor ott meglátod. Hát erre a beszédre kiesértek ők az erdőből, hát csak ugyan rengeteg sok nép dolgozott, de amikor meglátták a királyt, mindenki lekapta a fejről a kalapot. Azt mondja a szegény ember. Jaj, uram, nézz oda, itt mindenki hajon fejt van. Csak mi ketten vagyunk kalapba, hát most melyikünk a király, én vagy te? Hát egyikünk biztosan az, mondja Mátyás király. És megveregette a szegény embernek a hátát, és avval tovább mentek. Gazdagon megjutalmazta a szegény embert, és még ma esélnek, ha meg nem húttak. Tiszta igaz volt, úgy láttam, mint most.
0: Mesés este a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

0: Alvás előtt egy kis varázslat. Gondoljatok azokra a szép pillanatokra, amiket ma megéltetek. Mesés este, a Csukásmese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.
1: Szervusztok, kedves gyerekek! Engem Csernák Jánosnak hívnak, és egy mesét hoztam nektek ma. Egy nagyon kedves íróbácsi, nagyon kedves, aranyos, tanulságos meséjét. Móra Ferenc, három matyi. Szomorú kis iskola volt az a miénk, ahol én a betűvetést tanultam. Se ajtaja, se ablaka, ahogy a mese mondja. Azaz, hogy volt bíz azon ablak, de csak akkora, hogy nem fért be rajta annak a bolondos napraforgónak a virágtányérja, amelyik előtte ágaskodott. Annál nagyobb volt az ajtó. Máig is csodálom, hogy ki nem sétált rajta az egész iskolaszoba. És ezen az öreg ajtón akkora repedések voltak, hogy a tanító úrék macskája mindig azon ugrált be, ha a bodri kutya meg akarta szabni a bundáját. Ti persze azt gondoljátok, hogy én most csak mókázok mesemondó jókedvemben. Azám azóta nagyon sok esztendő megette egymást, de a tenyerem tám még ma is csupa seb a patfaragástól. Nekünk magunknak kellett összeiszkábálni azt a padot, amelyiken ültünk. Összeállt egy-két jó pajtás, s addig fúrt, faragott, még meg nem volt a pad. Egyik végén ült az egyik gyerek, másikon a másik. Bíz azon nem esett olyan kényelmes ülés, mint a mostanin, hanem azért mégis pingáltunk mink akkora főbetűket, hogy alig fértek a palatáblára. Csak éppen a nyakra valójuk adott sok gondot. Azt sehogy se tudtuk jó helyre kötni. Bele is merültünk a nagy munkába úgy, hogy meg se hallottuk a kopogtatást a csupa hasadék ajtón. Csak akkor ütöttük fel a fejünket, amikor már a tanító úr előtt állt a jövevény. Mezitlábas, vékony dongájú, sápat fiúcska. Csuda, hogy el nem vitte a szél, míg idáig ért. Mi kéne, ha volna? Öcsikém, kérdezte a tanító úr. Iskolába szeretnék járni, suttogta félénken a gyerek. Miféle legényke vagy te? Mi szél hozott ebbe a mi falunkba? Se apám, se anyám. Egy falubeli rokonom hozott ide magához. Kicsoda az a rokon? Öreg Bános Pék. Öreg Bános Pék volt a legágról szakadtabb ember a falunkban. Belőle űzött tréfát minden pajkos sieder. Hát neked mi a neved? Három Matyi. Mesébe se lehet ilyen furcsa nevet hallani. Tanító úrunk is elmosolyogta magát, s föltette nagy kerek pápa szemét, úgy vette szemügyre szegény három Matyit. Egy Matyinak is kicsi vagy, fiam? Hát még háromnak. Hol adjak én most egyszerre három embernek helyet az iskolában? Egyszerre összebújtunk valamennyien, és csendesen morogtunk. Ide nem ül, ide nem fér, csináljon magának padot! Három Matyi zavarodottan sütötte le a szemét, s forgatta a kezében konyakkalapját. Tudod mit, fiam? Mondta a tanító úr. Telepedjél meg a kuckóban, ott lesz csak a jó világ a télen. Nagy bogja kemencéje volt az iskolánknak, annak a zuga lett a három Matyi tanyája. Sose volt még kuckónak odavalóbb lakója. Világ életemben nem láttam gyámoltalanabb teremtést a mi Matyinknál. Jó kedvünket rajta tölthettük, soha annak szavát nem vehettük. Annál többet vette a tanító úr. Karácsonyra három Matyi volt a legjobb diák. Ha valami kérdést egyikünk se tudott, mondjad csak, három Matyi. Ha minnyájunknak megbicsaklott az esze a számtani példában, ugorj csak, három Matyi. Ha írt, csupa gyöngyszem. Ha leckét mondott, mint a vízfolyás. Hanem egyszer annál csendesebb lett három Matyi, még ha a tanító úr kérdezte is. Leckéjét, ha fölmondta, csak makogott, hogy kín volt hallgatni. Mocskos, rendetlen az írása, hogy rossz volt nézni, elhányta a betűket, hogy csak úgy kiabált egyik a másikért. Ha a tanító úr szólította, nem ugrott, mint a labda, hanem vánszorgott, mint egy törött szárnyú veréb. Mi bajod neked, Matyi fiam? Tudakolta tőle sokszor a tanító úr, megsimogatva beesett, sápadt orcáját. Nincs nekem semmi se, motyogta Matyi bágyattan, s olyan fáradtan dőlt vissza a kuckóba, hogy szinte megsajnáltuk. Nem haragudtunk már rá, hiszen nem volt már jobb deák ő se, mint mink. Nem dicsérte már a tanító úr se. Szegény Matyi, egyre fogyott, mint a megszegett kenyér. Egyszer megesett vele, hogy elaludt az iskolában, kezéből kiesett a könyv, s nem ébredt fel e zajra. Neki támasztotta a fejét a kemencének, s úgy elszundikált, hogy csak arra ébredt fel, mikor a tanító úr megrázta a vállát. Kedves fiam, szedd össze a holmidat és menj haza. Aki elalszik a könyve mellett, annak nincs semmi keresete az iskolában. A fiú kivörösödött szemét a tanító úrra vetette, de nem szólt semmit. Összeszedte az egyetmását, s könyvbe lábadt szemmel kiment az iskolából. Tanító úrunk szomorúan nézett utána. Aztán kedvetlenül járt les fel az iskolában, kisvártatva pedig fölvette a kalapját. Gyerekek, legyetek csendben! Elmegyek három Matyiékhoz. Nem is volt nekünk kedvünk semmit dévajsághoz. Azon tanakodtunk, mi lesz most három Matyival, mikor egyszerre csak visszajött a tanító úr, karján hozta Matyit, mint egy beteg galambot. Fiúk, álljatok fel! Tiszteljétek meg vele ezt a kis pajtástokat, aki különb hős, mint Kinizsi Pál volt. Kinizsi Pál erős férfi volt, a hadakozás neki játék. Három Matyi gyönge, mint a harmat, és ez a gyönge 4 hét óta alig fogta le a szemét éjféltől reggelig. 4 hét óta beteg az öreg bános pék, és azóta három Matyi süti helyette a kenyeret. Fiaim, becsüljétek meg ezt a kis hőst. Melyiktek ad neki helyet maga mellett? Talpra ugrott az egész osztály. Én is! Én is! Egész életemben büszke leszek rá, hogy három Matyi mellettem választott helyet magának.

Csukás Mese Rádió. A napnak lassan vége. Szép álmokat mindenkinek. Ez volt a Mesés Este. Maradjatok velünk és hallgassátok továbbra is a Csukás Mese Rádiót. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette. Csukás Mese Rádió.

Csukás meserádió. És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altatódalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukás meserádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukás meserádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

rózsás csók az arcodon. Alszik a hold, és táncol a nap, csendben őrzik világodat. Kis párna, nagy párna, ölelgetem, kis párna, nagy párna, fogod a kezem. Meséljük el majd, milyen volt a nap, teli hold fénye, csókokat ad.

arcodon. Alszik a hold, és táncol a nap, csendben őrzik világodat. Ablakunk résnyire nyitva maradt, ránk mosolyognak a napsugarak. Arcom gyűrött, veled ébredek, álmodjuk együtt a reggeleket. Álmodj szépen, angyalom, rózsás csók az arcodon. Alszik a hold, és táncol a nap,

párna, ölelgetem. Kis párna, nagy párna, fogod a kezem. Meséljük el majd, milyen volt a nap. Teli hold fénye csókokat ad. Álmodj szépen, angyalom, rózsás csók az arcodon. Al-

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

0: semetiše sad, čuteo semetiše sad.
1: Szép álmokat mindenkinek a Csukás Mese Rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

Csukásmese rádió. És most repülj velünk az álmok birodalmába. Álmodj nagyon szépeket! Altató dalok, pihentető dallamok segítenek az elalvásban, a Csukásmese rádió pedig őrzi az álmod. Hamarosan újra találkozunk. Álombirodalom a Csukásmese rádióban. Tudjátok, rádió egyfejűeknek.

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!

A hold fénye ragyog az ablakon át, miközben ágyacskádra hinti álomporát. Ez az álombirodalom. Szép álmokat mindenkinek!